0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit 2026. május 29-én, a hét utolsó munkanapján. Vajon hogyan fogadja a szlovákiai magyar választó a Magyar Szövetség és a PS közeledését? Előfordulhat-e, hogy ezzel a lépéssel a magyar párt többet veszít, mint nyer? Ez is mai műsorunk egyik témája. Szó lesz arról is, hogy szükség van-e az adósságfékről szóló alkotmánytörvény módosítására, annak érdekében, hogy ne az önkormányzatok fizessenek rá az állam eladósodására. Ismét napirenden a skót függetlenség ügye, és egyre bizonytalanabb Friedrich Merz német kancellár pozíciója, a hírek szerint pártjában már az utódját keresik. Ezek a mai reggeli témái. A műsor zenéjét Puha József válogatta, a hangmérnök pedig Vasies Olivia. Hírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb országos ellenőrzést tartott az Országos Munkaügyi Felügyelőség az illegális foglalkoztatás ellen. Orosz drón talált el egy lakóházat Románia délkeleti régiójában. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Újabb országos ellenőrzést tartott az Országos Munkaügyi Felügyelőség az illegális foglalkoztatás visszaszorítására. Az akció során 173 munkaerő közvetítő ügynökséget és több száz vállalatot vizsgáltak, csak nem fél száz ellenőrt bevonva. A hatóságok 71 cégnél és 126 személynél találtak szabálytalanságra utaló jeleket. Az ellenőrzések külföldi munkavállalókra is kiterjedtek, főként ukrán és vietnámi állampolgárok esetében merült fel a gyanú illegális foglalkoztatásra. A munkaügyi ellenőrzéseket a rendőrséggel közösen végzik, és a hatóságok további hasonló akciókat is kilátásba helyeztek. A parlament jövő hét hétfőn tárgyalja az ellenzék javaslatát Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról. A Progresszív Szlovákia szerint Taraba megbukott a tisztségében, károsítja a természetet és veszélyezteti a helyreállítási tervből származó uniós forrásokat is. Az ellenzék kifogásolja, hogy a miniszter nem vállalja a felelősséget a nemzeti parkok övezeti besorolásának tervezetéért. Robert Fico miniszterelnök még a hét elején azt mondta, a szeptember végéig nem áll helyre a bizalom Taraba és az SNS között személyi változás jöhet a tárca élén. Taraba pedig azt közölte, hogy megegyezés hiányában kész lemondani. A szlovákiai középiskolai felvételik eredményeit már feldolgozta az új e-prihláska rendszer automatizált kiértékelője. Az adatokat a középiskolák már látják a rendszerben, az EduPage-et használó intézmények esetében pedig a szülők számára is fokozatosan elérhetővé válnak az információk. A tárca hangsúlyozta, ezek egyelőre nem számítanak hivatalos eredménynek. A végleges felvételi listákat június 1-én teszik közzé az elektronikus hirdetőtáblán, és csak ettől az időponttól kezdődnek az esetleges fellebbezési határidők. Az új rendszer célja, hogy minden diák a számára a legelőnyösebb feltételeknek megfelelő iskolába kerüljön. Mark Rutte, a NATO főtitkára brüsszeli találkozóján elismerte Magyarország szerepét a szövetség védelmi képességeinek erősítésében. Kiemelte a székesfehérvári több nemzeti hadosztály működését, valamint Magyarország részvételét a koszovói KFOR misszióban. A megbeszélésen a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről is szó esett, ahol a védelmi kiadások növelése és Ukrajna támogatása lesz napirenden. Magyar Péter magyar miniszterelnök a találkozó után elmondta, hogy Magyarország nem költ fegyvereket vagy katonai eszközöket az ukrajnai háborúba. A magyar kormányfő brüsszeli találkozóinak sorát ma Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatja. Románia szerint orosz drón hatolt be az ország légterébe és egy lakóház tetejének csapódott a délkeleti Galac városában. A becsapódás után tűz ütött ki, két ember könnyebben megsérült, mint egy 70 lakót pedig evakuálni kellett. A román védelmi minisztérium közölte, a drón az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során lépte át a határt. Bukarest szerint ez az első eset a háború kezdete óta, hogy Románia területén lakóépületet ért találat. A NATO tagállam Románia légterét az utóbbi időben többször is megsértették a Duna menti ukrán kikötők elleni orosz támadások során.
0: időjárás.
2: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma a keleti régióban, helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Hídfelújítás miatt útkorlátozásra számíthatnak Párkány és Kőhíd gyarmat között. Sebességet mérnek a D1-esen Vedrődnél Szent irányába, és a D1-es keleti szakaszán is Magyarbődnél Kassa irányából. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A szerdai szünnap után tegnap játszották a negyed döntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. A kanadaiak könnyedén győzték le 4-0 arányban a csoportkörben is gyengélkedő címvédő olimpiai bajnok amerikaiakat. A finnek is simán 4-1-re verték a cseheket, a házigazda svájciak 3-1 arányban diadalmaskodtak a svédek fölött, a norvégok pedig 2-0-ra nyertek a lettek ellen. A szombati elődöntő párosítása 15-20-tól Kanada-Finnország, 20 órától pedig Svájc-Norvégia. A házigazda szlovák válogatott meglepetésre 3-2-re kikapott a bosnyák együttestől, a pozsonyi Ondrej Nepela téli stadionban zajló minifutball Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyarok 3-2 arányban legyőzték a szlovénokat. A labdarúgó bajnokok ligája Budapesten sorra kerülő holnapi döntőjének kísérő programjaként csütörtöktől vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén. A kapus Manuel Neuer és a csatár Kai Havertz is hiányzott a német labdarúgó válogatott első edzéséről, amellyel megkezdődött a közvetlen felkészülése az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az angol labdarúgó válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt. Az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. A tréningek során úgynevezett vadászdrónokat használnak, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni. Idén 70 éves az aranylabda, ennek alkalmából a díjat átadó France Football úgy döntött, ezúttal nem Párizsban, hanem Londonban lesz a gála, mégpedig október 26-án. Milák Kristóf a világ idei harmadik legjobb idejével 50,73 század másodperccel nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok 50 gyorsan is érdekelt volt, itt harmadik lett. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is a második helyen végzett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai viadalon. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből 3 óra 36 perces csatában kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában. Női párosban bejutott a második felvonásba a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős. Kiesett viszont az Udvardi Panna Alexandra Olejnikova magyar-ukrán és a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai duó. A francia Paul Magnier harmadik elsőségét begyűjtve nyerte meg, mezőnyhajrában a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszát, az összetett élcsoportja nem változott. A dán Jonas Vingegaard továbbra is több mint 4 perccel vezet. A Mercedes megerősítette, hogy George Russell kanadai nagydíjon történt kiesését akkumulátorhiba okozta. A brit versenyző V17-ese a Forma 1-es futam közben egyszerűen leállt, a csapat pedig most a túlmelegedés okait vizsgálja.

6 óra 18 perc van, ma Magdolna névnapja van. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne név magyar változata, jelentése Magdala városából való, illetve torony, bástya. A szlovák naptár szerint pedig Vilma nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 22 perc van. Film készül a Louvre 2025-ös ékszerrablásáról. Helyi érzéstelenítésre használtak mérgező növény kivonatot a Ming dinasztia beli Kínában, és elaltatták Európa legidősebb hím jegesmedvéjét Nyíregyházán. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: A 2025-ös filmbe illő Louvre ékszerrablás hamarosan valóban a mozivászonra kerül. Nagyjátékfilm és dokumentumfilm is készül a tavaly októberi bűntényről, amely során maszkos elkövetők 8 perc alatt fényes nappal raboltak el felbecsülhetetlen értékű ékszereket a Párizsi Múzeumból. A tettesek egy emelőkosaras teherautóról jutottak be az épületbe, majd a vitrinek feltörése után robogókkal menekültek el. A zsákmány értéke elérte a 88 millió eurót, köztük Napóleon feleségeinek ékszerei is eltűntek. Az eset hatalmas botrányt kavart Franciaországban, válságot okozott a múzeumban, és végül az igazgató leváltásához vezetett. Bár a gyanúsítottakat hónapokkal később elfogták, az eldopott ékszerek máig nem kerültek elő. A történetet feldolgozó filmet Romain Gavras rendezi, az alapjául szolgáló oknyomozó könyv pedig most kerül a boltokba. A kínai Ming dinasztia korából származó sebészeti eszközökön találhatták meg a műtéti érzéstelenítés eddigi legrégebbi közvetlen bizonyítékát. Kínai kutatók egy orvos sírjából előkerült ollón és csipeszen azonosították a mérgező növényi anyag, az akonitin nyomait. Az eszközök a 14-15. Században élt orvoshoz, Shakwanhoz köthetők. A kutatók szerint az akonitin, amely a sisakvirág nevű növényből származik, fájdalomcsillapító vagy helyi érzéstelenítőszerként szolgálhatott műtétek során. A vegyület rendkívül mérgező, már kis mennyiségben is hatással lehet a szívre és az idegrendszerre. Éppen ezért használata komoly orvosi tudást és pontos adagolást igényelt. A történelmi kínai orvosi szövegek korábban is említettek akonit alapú fájdalomcsillapító keveréket, de most először találtak közvetlen kémiai nyomot valódi sebészeti eszközökön. A kutatók hangsúlyozzák, ez még nem a modern értelemben vett altatás, hanem inkább helyi érzéstelenítés volt. A felfedezés mégis fontos, mert azt mutatja, hogy az orvosok már évszázadokkal a modern érzéstelenítés megjelenése előtt próbálták csökkenteni a műtétek fájdalmát. A nyíregyházi állatparkban elaltatták Lloydot, Európa legidősebb hím jegesmedvéjét, aki 26 éves volt. Az állatpark közlése szerint az elmúlt időszakban állapota gyors romlásnak indult, és részletes állatorvosi vizsgálatok előre haladott májdaganatot mutattak ki. A jegesmedvék természetes élettartama 15-18 év, így Lloyd kiemelkedően idős példának számított. Az állat gondozói az eutanázia mellett döntöttek, hogy megakadályozzák a további szenvedését. Az állatpark hangsúlyozta, hogy Lloyd genetikai öröksége a 2024-ben született utódain keresztül tovább él, így hozzájárul a faj európai állatkerti állományának fenntartásához és genetikai sokféleségéhez.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Megérkeztek az idei írásbeli érettségi hivatalos országos eredményei. Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Gazsik Viktóriától.
2: A Királyhelmeci kórház felújítása ütemterv szerint halad, közölte Kamil Saskó egészségügyi miniszter, aki ellenőrző látogatást tett az intézményben. A több mint 3,5 millió eurós helyreállítási alapból finanszírozott beruházás a kórház működése mellett zajlik. A munkálatok során kicserélik az ablakokat, szigetelik az épületet, felújítják a tetőt, valamint több kórtermi részleget is modernizálnak. A miniszter szerint a projekt példát mutat arra, hogyan lehet a kisebb régiók egészségügyi ellátását fejleszteni. A tervek szerint a felújítás augusztus közepéig fejeződik be, a korszerűsítés után 78 felújított és 8 új ágy várja majd a betegeket, egy és két ágyas szobákkal. Befejeződött két harmadrendű úton található Somorjai körforgalom átalakítása. Ennek köszönhetően könnyebben tudnak áthajtani a körforgalmon a csuklós autóbuszok, és folyamatosabb lesz a közlekedés, tájékoztatott a Nagyszombati megyei hivatal kommunikációs osztálya. A beruházás összege megközelítette a 215 ezer eurót áfával együtt. A kivitelező a CS társaság volt. A végső munkákat éjszaka végezték, hogy ne kelljen forgalomkorlátozni. Holnap rendezik meg a második Tallósi Folklór Fesztivált Szomszédolás címmel. Az eseményt a Galántai Művelődési Központ szervezi. A fesztivál célja a Mátyusföld és a szomszédos térségek gazdag néphagyományainak, folklórjának, idegenforgalmának és gasztronómiájának bemutatása, tájékoztatott a Művelődési Központ. A műsor 17 órakor kezdődik, és 6 csoport lép fel. Az érdeklődők megnézhetik Ladislav Struhár fotókiállítását. A vízimalomban állandó tálatvezetés lesz, a gyerekek lovagolhatnak és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A társszervező a Galántai Honismereti Múzeum.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég, a hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces torlódás alakult ki Kis utca Újhely előtt Csaca irányából, sebességet mérnek Modor után Bazin felé, Györgyiben Kassa irányába és Gászics elején Újruszka felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 6 óra 34 perc van. Megérkeztek az idei írásbeli érettségi hivatalos országos eredményei. A számok első ránézésre stabil teljesítményt mutatnak, de több kérdést is felvetnek, hogyan teljesítettek a magyar tannyelvű iskolák, mit mondanak az eredmények a diákok nyelvi, matematikai és digitális felkészültségéről, és mennyire nehezíti a tanév végét az, hogy közben sok felvételiző diák és szülő hosszú ideig vár az eredményekre. Erről beszélgetett Andruskó Imrével, a Komáromi Seje János Gimnázium igazgatójával, Juhász László a tegnapi reggeliben.
3: Amikor először ránézett az idei hivatalos érettségi eredményekre, mi volt az első benyomása? Inkább megnyugtató, vagy inkább figyelmeztető képet látott?
4: Hát ha beszéltek először a saját iskolámról, a Sajános gimnáziumról, akkor elégedett voltam. Nagyon büszke voltam a diákjainkra, a kollégákra, hisz minden tárgyból, 4 tantárgyból van központírásbeli vizsga, mind a 4-ből országos átlag felett teljesítettek diákjaink, tehát igazgatóként nyugodt szívvel kijelentettem, hogy ahogy már rábbi is említettem, büszke vagyok diákjaimra és a kollégákra. Országos szinten pedig nehéz eldönteni, most ez jó vagy nem jó. Itt tantárgyak ott nagyon nehéz összehasonlítani, mert ugye felmerült a sajtóba, hogy magyar nyelvből a diákok kisebb százalékot értek el, mint például a szlovák nyelvből, de nehéz összehasonlítani. Lehet, hogy éppen a magyar teszt nehezebb volt, mint a szlovák teszt a magyar iskolás diákok részére, tehát itt teszten belül kell összehasonlítani, és ezért is örülök, hogy a minisztérium honlapján, a NIVA honlapján is megjelent egy anyag, amely pontosan tartalmazza, hogy hány diák, miből érettségizett, tartalmazza a teszteredményeknek a százalékos értékelését, külön a gimnáziumokét, külön a szakiskolákét, és minden iskola megcsinálja maga analízisét, és esetleg ahol látja, hogy gyengében teljesítettek a diákjai, tehát az országos átlaggal teljesítettek, ott esetleg léphetnek, hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyen majd javítják ezt a rossz eredményüket.
3: Az előbb említette a magyar és a szlovák nyelv és irodalom összehasonlítását. Ugye hát magyarból az országos átlag a magyar iskolákban 53,9, majdnem 54% lett. A magyar tannyelvű diákok szlovák nyelv és szlovák irodalomból jobb átlagot értek el, mint magyar nyelv és irodalomból. Ön említette, hogy ennek a hátterében az is állhat, hogy nehezebb volt a magyar teszt, mint a szlovák, de mire figyelmeztet, vagy mire mutat rá ez az eredmény, illetve egyedülálló vagy kirívó-e ez, vagy pedig megfelel annak, amit az elmúlt években esetleg tapasztalt?
4: Voltak évek, amikor a magyar volt jobb, tehát magasabb százalékértéket értek el a diákok, valamikor a szlovák. Tehát ha egy nagyon primitív példával élnék, tehát van körte és alma, tehát most a körtét és almát nehéz összehasonlítani, mert bele kellene mélyedni, szakértőknek megvizsgálni, hogy maga az a teszt, amit összeállítottak a mi van szakértői, ez most erősebb volt, nehezebb volt, mint a sok éves átlag, vagy esetleg könnyebb. Tehát erre nehéz most válaszolni. Szerintem a szakemberek ezt meg fogják vizsgálni. Én nem merném azt kijelenteni, hogy a gyerekek magyarból gyengébbek, mint szlovákból, sőt, 8 évvel azt mondhatom, hogy azért, hogyha megnézzük a gyerekek szlovák nyelvtudását, nem hiszem, hogy jobb lenne, mint a magyar nyelvtudásuk. Tehát ez eleve adott, hogy mindenki a nyelvén azért jobban beszél, mint egy idegen nyelven. Tehát azért nem mernék ebből, ami nagyon nagy tanulságot levonni. Én 8 évvel azért kimerem jelenteni, hogy valószínűleg a magyar tesztet úgy állították össze, hogy nehezebb volt, mint a szlovák teszt.
3: Visszatérő téma ugye, hogy a magyar iskolákban hogyan lehet erősíteni az anyanyelvi műveltséget és a jó szlovák nyelvi kompetenciát egyszerre. Ugye ön szerint most melyik területen van, vagy lenne szükség beavatkozásra, vagy valamilyen új módszerre?
4: Hát most ugye zajlik a nagy tartalmi reform Szlovákiában. A miniszter úr többször kijelentett, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb reformja zajlik éppen Szlovákiában. Első körben az alapiskolákban, tehát egy szerkezeti reform is zajlik, változik a struktúra 1, 3, 4, 5, 6, 9, illetve a tartalmi reform, hogy másképpen a kurikulumnak a változtatása. Ezt nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnám meg, hogy mit és hogyan tanítsunk. Tehát érzi a törvényalkotó is, a minisztérium is, hogy gondok vannak, bajok vannak, nem csak a magyar vonalon, de a szlovákiai szlovák vonalon is, és ezért próbálnak egy olyan új tartalmi reform alapján új alapokra helyezni a szlovákiai közoktatást, hogy esetleg majd egy olyan irányba tudjunk elindulni, ami megfelel a 21. századnak. És a reform majd folytatódik a középiskolákban is, pár év múlva. Ha az érettségénél vagyunk, akkor ugye egy óriási nagy ellen fog majd belépni 5 év múlva. Ezért szeretném kihangsúlyozni, akik most lesznek majd 9-esek következő tanévben, tehát a 26/27-es tanévben, ezek az alapiskolás diákok majd, ha átkerülnek középiskolába, vagy gimnáziumba, vagy szakiskolába, már kötelezően fognak érettségizni matematikából. Azt még pontosan nem tudjuk, hogy fog zajlani ez a matematika érettségi. Bocsánat, hogy erről beszél a szerkesztő, de hogy ez kötődik az érettségihez. Ez az óriási változás, ami vár ránk majd pár év múlva, és utána visszatérnék a magyarra és szlovákra. Most keresik azokat a mentorokat, akik majd felkészítik a tanárokat, hogy kéne tanítani a matematikát középiskolákban is majd egy év múlva, hogy a diákok 4 év múlva, vagy pontosabban 5 év múlva sikeresen leérettségizzenek matematikából. Itt én olyan elképzelést hallottam, hogy lenne egy alapszintű érettségi, szinte mindenkinek ez ugye kötelező lenne, és olyan diákoknak, akik olyan pályán szeretnék tovább folytatni, ahol a matematika fontos tárgy, legyen az mérnöki pálya, ekonómia, vagy sorolhatnám tovább, ott nekik pedig kötelező lenne az emelt szintű matematika érettségi. Ha hangsúlyozok ki azt is, szerkesztő úr, hogy jelleg Szlovákiában, ellentétben Magyarországgal, nincs alap és emelt szintű érettségi, egy tárgyat kivéve, ezek a nyelvek, idegen nyelveknél van három szint, a B1 az alapszintnek felel meg, B szinten kötelező érettségizni az összes szakközépiskolában, de ott is a diákok választhatják a B2-t, ez felel meg emelt szintnek, a gimnázium diákjai csak B2 szinten érettségizhetnek idegen nyelvből, és van a harmadik szint, a C1, ez már felsőfokú nyelvvizsgának felel meg, a bilingvális iskolák, ahol például szlovák angol, szlovák német, szlovák spanyol, és még folytathatnám, ott az idegen nyelvből kötelesek a diákok C1 szinten érettségizni. Magyarországon még egy nagy eltérés van, és gondolom a minisztérium ebbe is gondolkodik. Magyarországon minden tantárból van írásbeli is, nálunk csak 4 tárgyból, a magyar iskolákban a magyarból, mind az iskola tanítási nyelvéből, szlovák nyelvből, idegen nyelvből. Ez anyag szintén tartalmazza, hogy ebbe az idegen nyelvi kosárban 6 nyelv található, az angol, a diákoknak a 95-97%-a érettségizik angolból, és azon kívül marad még 5 nyelv, a német, a spanyol, az olasz, a francia és az orosz. Vannak a nyelvek, például az olasz, hogy csak 1-2 diák érettségizett olaszul, a második legnagyobb kategória a német, és többiből pedig csak pár száz, vagy pár tíz, illetve 1-2 diák érettségizik. És visszatérve a kérdéséhez, igen, változtatni kell a magyar nyelv és irodalom tanításán is. A diákjaink felkészültek, ugye a szóbeli vizsgák, azt is, hogy mondjam el, 3 idősában történhetnek Szlovákiában, már elkezdődtek május 18-án, és befejeződnek június 6-án. Minden iskola kiválaszthat egy hetet. Mi a kollégákkal úgy döntöttünk még szeptemberben, hogy május 18-tól 22-ig fogjuk tartani a szóbeli érettségi vizsgákat, tehát a diákinknak már nem csak az írásbeli, de a szóbeli vizsgáik is megvannak. Sikeresen mind a 109 diákunk leérettségizett, nagyon szép eredmények születtek, de beszélgetve a diákokkal megfogalmazták, hogy úgy érzik, hogy túl sokat követelünk magyar nyelvből, nem mi, ez az országos elvárás, a kurikulum, a tartalmi előírások szerint rengeteg írónak kell megtanulniuk az életrajzolatait, sőt az írásban is rákérdeztek egy-két lexikális dologra, tehát itt kéne valahogy megtalálni az arany középutat, a lexikális tudás és a szövegértés között. Tehát szerintem fontosabb lenne magyar nyelv és tudomból is, gyerekek dolgozzanak többet inkább szövegekkel, olvassák, értelmezzék, hisz a mai világban egy alapkompetencia az értő olvasás. Fontos, hogy megismerkedjenek a nagy irodalmi nagyságainkkal, Petőfi, Arany, vagy sorolhatnám tovább a nagy irodalmi személyiségeinket, ugyanúgy a kortársakkal is meg kell ismerkedniük, és az elmúlt század nagyjaival is, illetve kell rendelkezniük egy kitekintéssel a világirodalom nagy alakjaira is, viszont valahogy meg kéne találni az egyensúlyt. Tehát ezt kollégák is érzik, de a kollégák keze is kötött. Van egy előírás, egy tanmenet, egy országos pedagógiai alapprogram, amely túl sok adatot kér a diáktól, akkor az érettségére nagyon sokat kell tanulni. Majdnem minden diákunk azt mondta, hogy legtöbbet magyar nyelv és irodalomra kellett tanulnia. A szlováknál pedig ugyanez a helyzet. Érdekes, hogy például a diákjaink jobban szeretik az idegen nyelvet, itt a gimnáziumról beszélt, lehet, hogy máshol más van. Én ezt a közeget ismerem, és rengeteget beszélgetek diákokkal. Azt is mindig praktizálom, hogy érettség után leülök kávéra pár diákkal, és megkérem őket, hogy most már nincs semmiféle ráhatásom az életükre, mondják el, mi volt a plusz, mi volt a mínusz, esetleg mind kéne változtatni. Ezt tudom, hogy érdekli őket, mert volt egy olyan év pár évvel ezelőtt, hogy az volt az írásbeli fogalmazás témája, hogy mit változtatná, ha igazató lennél, akkor 100 diákunk érettségizett, és 78 diák ezt a témát választotta. El is olvastam mind a 78 dolgozatot, érdekes volt, persze voltak benne olyan dolgok, ami nem megvalósítható, de voltak benne abszolút olyan dolgok, amik tényleg az iskola érdekében íródtak. Szlováknál pedig a gyerekek azt hangsúlyozzák, hogy itt is túl nagy hangsúly tevődik az irodalomra, itt is inkább a konverzációra, a kommunikációra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, de ezt azért hagy hangsúlyozzam ki, Szlovákiában ezt már belátták, tehát már elfogadják, hogy olyan kategória a módszertanban, hogy államnyelv nem létezik, fontos, hogy megtanulni szlovákul, nem valaki félértse, de olyan módszertannal kell tanítani, mint egy ideg idegen nyelvet. Mindegy angolt vagy németet, mert ön is ugye, vagy bárki beláthatja, van anyanyelv, esetleg van egy apanyelv, és vannak idegen nyelvek egy gyermek részére, akkor azt milyen módszertannal kell tanítani, mindegy idegen nyelvet. És a szlovák nyelv egy olyan közegben, ahol több magyarságban élnek a diákok, és nem találkoznak olyan gyakran a szlovák nyelvvel, azért számukra ez idegen nyelv. Hangsúlyozom még egyszer, fontos, hogy megtanuljanak, mint ahogy egy nagy magyar vállalkozó megfogalmazta, nem napszámosok, hanem részvényesek legyünk Szlovákiában, tehát azért fontos, hogy tudjanak a gyerekeink szlovákul, de olyan módszerekkel kell őket tanítani, amely ezt elősegíti. De már látni a minisztérium részéről is a jó szándékot, ezek a programok beindultak, és bízom benne, hogy pár éven belül mind a magyarnál, mind a szlováknál sikerül a súlypontokat ebbe az irányba majd eltolni.
3: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Andruskó Imrével, a Komáromi Sejje János Gimnázium igazgatójával beszélgetünk. Az érettségi eredmények mellett most a felvételi körül is nagy a feszültség. Sok diák és szülő azt érzi, hogy túl sokáig kell bizonytalanságban várnia. Ugye ez az új elektronikus jelentkezési rendszer okozta ezt a feszültséget. Önök ezt mennyire tapasztalták?
4: Igen, tapasztaljuk, mert a szülők rengeteget telefonálnak, és itt azért ki kell hangsúlyozni, a minisztérium hibázott, mert minden évben, májusban, júniusban megkapunk egy dokumentumot, mi Popkának nevezzük, szlovákhoz a pedagogicko organizmé pokini, magyarul úgy fordítanám, hogy pedagógiai szervezési útmutató a következő tanévre. Ez a dokumentum tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat, mikor lesznek az érettségig, a felvételig, milyen törvények változtak, milyen projekt lehetőségek vannak. Tehát a nagyon jó dokumentum, ez alapján dolgozza ki az iskola saját éves programtervezetét, tehát most fog megérkezni majd május-júniusban, és azért említem, mert tavaly, ugye 2025 májusában, júniusában megkaptuk ezt a dokumentumot, és egy szóval nem említették az e

iskolába, akkor a szülő, illetve a gyermek eldönthette, hogy a két iskola közül melyiket válassza. Tehát tavaly úgy indult a tanév, ez a tanév szeretném kihangsúlyozni, tavaly ősszel, hogy úgy tudta a kedves szülő, hogy 15-én legkésőbb, május 15-én megtudja a végeredményt, és ő majd eldöntheti, hogy a két középiskola közül melyiket válassza. Ez hirtelen novemberben, decemberben megváltozott, akkor a miniszter úr bevezette ezt az elektronikus digitális platformot a jelentkezéseknek, nem csak a középiskolákba, de alapiskolai beiratkozások és az óvodai beiratkozások is e platformon keresztül történnek. Persze vannak kivételek, mert rájöttek arra, hogy esetleg nem mindenki tud a platformon keresztül bejelentkezni, és meg lehetett oldani még idén másképpen is. Nem az a gond, hogy bevezették. Én a digitalizáció híve vagyok, ha belegondolunk, a bankolástól kezdve, ha repülni szeretnénk, repülőjegyet venni, ma már minden digitális úton történik, és hatalmas nagy digitális strádán rohanunk előre, tehát ez önmagában nem rossz, hogy bevezették, a gond ott van, hogy nem tesztelték. Képzeljünk el egy autót, menet közben erről vannak alkatrészei, és menet közben javítjuk. Ahelyett, hogy bevinnénk a szervizbe, ahol nyugodtan megnéznék és kijavítanák, most az történt, hogy novemberben a rendszert élesítették, és menet közben rengeteg apró, hogy is fogalmazzak, gyermekbetegség merült fel, és menet közben kell ezeket megváltoztatni, ezeket kijavítani. És ez okozza a problémát, hogy a szülők erre nem voltak felkészülve. És most mindenki ideges, mert tessék bele gondolni, május 4-én lezajlott a felvételi az első középiskolába, május 11-én a második középiskolába, és a kedves szülő már május vége van, nem tudja, hogy a gyermeke melyik iskolába került be, illetve ha nem került be, akkor mi a teendője. Most ahogy a kijött és segédanyag, amely pontosítja a teendőket, a kedves szülők június 1-én fogják megtudni a hivatalos eredményt. Úgy működik, hogy minden iskola a felvételi után, tehát megtörtént az első felvételi, megtörtént a második, mi úgy mondjuk, hogy T1-T2, tehát az első terminus, második terminus, mi bejátszottuk az eredményeket ebbe a központi e-prihláski, e-digitális rendszerbe, és ott egy automata most párosítja a diákokat. Azért automata, mert a miniszter úr kijelentette, hogy a szülőnek nincs most már választási lehetősége abba az iskolába, amelyiket első helyen megjelölte, és ott sikerült a felvételie, akkor oda kötelező beiratni a gyermekét, és a második helyen hiába került be, és sikerült ott is a felvétel, oda már nem is mehet. És most ez az automata párosítja a diákokat, és végül kidob majd egy végeredményt, megint csak hagyd mondjam a Sejános gimnáziumot, 190-en felvételiztek, ebből kb. 135-en első helyen, és kb. 60 a második helyen. Mi összeállítottunk egy listát 1-től 195-ig, mindenki nevem elé beírtuk, hogy első vagy második terminus, bejátszottuk a rendszerbe, és most ez a rendszer, ez az e-prihláski nevű rendszer automatája párosítja a diákokat, és mi a napokban, vagy ma, vagy holnap kapunk egy listát, ahol meghúzza az automata 110-nél a határt, azért 110-nél, mert minden iskola megkapja év elején az engedélyezett diák létszámot, mi a fenntartótól, illetve a minisztériumtól 110 diákra kaptunk engedélyt, tehát 110 diákot vehetünk fel a 4 éves képzési formára. Azt jelenti, meghúzza a határt automata 110-nél, mi kiállítjuk akkor megint csak az automata segítségével a felvételi végzést, határozatot. Ez a 110 felvett diák szülője megkapja az e-rendszeren keresztül a gyereknek a felvételi határozatát, és akik nem vettünk föl, ez kb. 70-80 diák, őneki pedig ki kell postáznunk, hogy nem vettük föl, tehát ő kap egy negatív határozatot. És itt lesznek a problémák, mert a szülő, aki kap negatív határozatot, ezt megfelebezheti. Lesz rá neki majd 5 napja. Tehát ez mikor történik meg? Június 1-én. És itt azért fontos ez a dátumot kihangsúlyozni, mert előfordulhat, hogy a kedves szülőnek a gyermeke se az első, se a második középiskába nem került be, de akkor se kell félnie, mert indul egy második kör június 3-tól június 8-ig, ez körülbelül a diáknak általában 1-2%-a szokott lenni, tehát most felvételizett durván 40-45 ezer diák, az egy, vagy maximum 50 ezer, ennek az 1%-a 500, tehát hogy 1000-1500 diák esetleg nem kerül be most sehova, akkor azt jelenti, ott a szülők az iskola segítségével újból bejelentkeznek ebbe a rendszerbe, lesz rá idő 3-tól 8-áig,
és ezen diákok részére azok a középiskolák, ahol maradtak még szabad helyek, hirdetnek egy pótfelvételét június 16-án és 17-én. Tehát szeretnék megnyugtatni minden kedves szülőt, kedves diákot.

0: parkot mindenki el lesz helyezve, Szlovákiában az iskolatörvény maximálisan védi a gyermekeket, a diákokat, 16 éves korig kötelező az iskolátogatás, alapiskolában 9-ben ugye 15 évesek a gyermekek, tehát minimum egy évet kötelesek járni valamilyen középiskolába, tehát mindenkit szeretném még egyszer megnyugtatni, nem kell attól félni, hogy a gyermeke nem lesz valamelyik középiskola diákja, igen, előfordulhat egy pár diák esetén, hogy most ebben az első körben nem lesz beíratva, de a következő körben 16-17-én igen. És van még ugye egy negyedik fázis, ha még akkor se kerülne be valahova a gyermek, akkor se kell megrémülni. Vannak tanúgyi hivatalok, minden megyében van az úgynevezett kerületi tanúgyi hivatal, és ez a hivatal minden diákat köteles elhelyezni. Az úgy működik, hogy majd a 16-a, 17-e után, ha még maradtak szabad helyek, akkor oda fogják elhelyezni a diákokat. Akkor sincs gond, ha nem maradtak szabad helyek, akkor a tanúgyi hivatal saját hatáskörbe elhelyezi ezeket a diákokat valamilyen középiskolába. Tehát mindenki szeretné még egyszer kihangsúlyozni, szeptember 1-től valamelyik középiskolának a diákja lesz.
1: Az idei érettségi eredmények országosan viszonylag stabil képet mutatnak, de a számok mögött fontos kérdések maradnak. Hogyan lehet erősíteni a magyar iskolák teljesítményét, és hogyan lehet úgy modernizálni a felvételi rendszert, hogy közben a diákok és a szülők ne hetekig tartó bizonytalanságként éljék meg ezt az időszakot. Andruskó Imrét, a komáromi Selye János gimnázium igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, és egy mondatot engedjen meg, szerkesztő úr, minden érettségi diáknak, akik már érettségiztek, azért gratulálok, mert sikeresek voltak, akik pedig most érettségiznek, sok sikert kívánok nekik. Köszönöm szépen, viszonthallásra.

0: addig jól még jönnek az ötletek, tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így, de valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Süli János, Kassaóváros egykori polgármestere.
3: Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt. Ott volt két 50 kW-os Francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villannyal.
2: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt a Pátria Rádióban.
4: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
5: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Hét óra van.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. május 29-én pénteken Magdolna napján. Egyre nagyobb az elégedetlenség Friedrich Merz német kancellárral, a hírek szerint pártja a CDU már az utódját keresi. Ez lesz a témánk 4-8-kor. 7:30 után pedig az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről lesz szó, és arról, hogy az adósságfék korlátozhatja-e őket a költségvetés elkészítésében. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Denisa Szakova a versenyképességi uniós tanácsülése után elmondta, pozitív kilátások ígérkeznek Szlovákia számára. Az EU nem lehet semleges közvetítő az orosz-ukrán háborúban, közölte Kaja Kallas a külügyminiszterek ciprusi találkozóján. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A parlament a pénzügyminisztérium jelentéséről folytatott vitával zárta tegnapi ülésnapját. A több órás vita során az ellenzék és Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter kölcsönösen egymást hibáztatták az ország gazdasági helyzetéért. A jelentés szerint a költségvetési hiány a következő években lassabban csökkenhet a korábban tervezettnél. A pénzügyminisztérium ezt a gyengébb gazdasági növekedéssel, a geopolitikai bizonytalansággal és az európai versenyképességi kihívásokkal indokolta. A parlamentben ma az energetikai törvény módosításáról tárgyalnak majd a képviselők. Újabb országos ellenőrzést tartott az Országos Munkaügyi Felügyelőség az illegális foglalkoztatás visszaszorítására. Az akció során 173 munkaerő közvetítő ügynökséget és több száz vállalatot vizsgáltak, csak nem 500 ellenőrt bevonva. A hatóságok 71 cégnél és 126 személynél találtak szabálytalanságra utaló jeleket. Az ellenőrzések külföldi munkavállalókra is kiterjedtek, főként ukrán és vietnámi állampolgárok esetében merült fel a gyanú illegális foglalkoztatásra. A munkaügyi ellenőrzéseket a rendőrséggel közösen végzik, és a hatóságok további hasonló akciókat is kilátásba helyeztek. Denisa Szakova gazdasági miniszter szerint az Európai Unió versenyképességét erősíthetik azok az intézkedések, amelyekről tegnap tárgyaltak Brüsszelben az uniós tagállamok miniszterei. A tervek szerint nagyobb hangsúlyt kapnának az Európában gyártott alacsony szintű dioxid kibocsátású termékek, Szakova szerint ez lehetőséget jelenthet Szlovákia számára is, például az alumínium gyártás és az energetikailag igényes iparágak terén. A miniszter beszélt egy 30 milliárd eurós uniós beruházási csomagról is, amelyből a szlovák vállalatok szintén részesülhetnének. Hozzátette, a támogatásoknál gyorsaságra lesz szükség, mert az elbírálás érkezési sorrendben történhet. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője szerint az EU nem tud klasszikus, semleges közvetítőként fellépni az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalásokban. Cipruson a külügyminiszterek limaszoli találkozója után hangsúlyozta, az Unió Ukrajna oldalán áll és saját biztonsági érdekeit is védi, ezért nem lehet pártatlan közvetítő. Több tagállam nagyobb uniós szerepet sürget a béke folyamatban. Ugyanakkor Kallas szerint az EU fellépésének ki kell egészítenie az Amerikai Egyesült Államok erőfeszítéseit. A téma az amerikai békekezdeményezés lassulása miatt is napirenden van. A francia parlament egyhangulag elfogadta a 17. századi úgynevezett fekete kódex hatályon kívül helyezését, amely a gyarmati időkben a rabszolgákat ingó vagyonnak tekintette. Bár Franciaországban a rabszolgaságot már 1848-ban eltörölték, a jogszabály eddig formálisan nem került ki a jogrendből. A mostani döntés inkább szimbolikus lépés a gyarmati múlt feldolgozásában. A törvényt egy guadeloupei képviselő kezdeményezte, és minden jelen lévő képviselőt támogatta. Emmanuel Macron francia elnök is támogatta a módosítást, ugyanakkor hivatalos bocsánatkérés nem hangzott el. A döntés ellenére a történészek szerint a gyarmati örökségből fakadó társadalmi egyenlőtlenségek továbbra is fennmaradnak.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég, a hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces tolódás alakult ki Kisutca Újhely előtt Csaca irányából és Kassa-Saca város részében Csécs felől. Sebességet mérnek Modor után Bazin felé, Györgyiben Kassa irányába és Gászics elején Újruszka felől. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: A szerdai szünnap után tegnap játszották a negyed döntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. A kanadaiak könnyedén győzték le 4-0 arányban a csoportkörben is gyengélkedő címvédő olimpiai bajnok amerikaiakat. A finnek is simán 4-1-re verték a cseheket, a házigazda svájciak 3-1 arányban diadalmaskodtak a svédek fölött, a norvégok pedig 2-0-ra nyertek a lettek ellen. A szombati elődöntő párosítása 15-20-tól Kanada-Finnország, 20 órától pedig Svájc-Norvégia. A házigazda szlovák válogatott meglepetésre 3-2-re kikapott a bosnyák együttestől, a pozsonyi Ondrej Nepel a téli stadionban zajló minifutball Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyarok 3-2 arányban legyőzték a szlovénokat. A labdarúgó bajnokok ligája Budapesten sorra kerülő holnapi döntőjének kísérő programjaként csütörtöktől vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén. A kapus Manuel Neuer és a csatár Kai Havertz is hiányzott a német labdarúgó válogatott első edzéséről, amellyel megkezdődött a közvetlen felkészülése az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az angol labdarúgó válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt. Az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. A tréningek során úgynevezett vadászdrónokat használnak, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni. Idén 70 éves az aranylabda, ennek alkalmából a díjat átadó France Football úgy döntött, ezúttal nem Párizsban, hanem Londonban lesz a gála, mégpedig október 26-án. Milák Kristóf a világ idei harmadik legjobb idejével 50,73 század másodperccel nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok 50 gyorsan is érdekelt volt, itt harmadik lett. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is a második helyen végzett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai viadalon. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből 3 óra 36 perces csatában kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában. Női párosban bejutott a második felvonásba a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős. Kiesett viszont az Udvardi Panna Alexandra Olejnyikova magyar-ukrán és a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai duó. A francia Paul Magnier harmadik elsőségét begyűjtve nyerte meg, mezőnyhajrában a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszát, az összetett élcsoportja nem változott. A dán Jonas Vingegaard továbbra is több mint 4 perccel vezet. A Mercedes megerősítette, hogy George Russell kanadai nagydíjon történt kiesését akkumulátorhiba okozta. A brit versenyző V17-ese a Forma 1-es futam közben egyszerűen leállt, a csapat pedig most a túlmelegedés okait vizsgálja.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc van. Egy évvel ezelőtt lett Friedrich Merzből Németország kancellárja, aki hangzatos ígéretekkel szerezte meg a támogatást. Egy év elteltével azonban egyre nagyobb az elégedetlenség Merzzel, nem csak a választók, hanem pártja a CDU-n belül is. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, a kereszténydemokraták már keresik Merz utódját, és több esetleges jelölt neve is kering a sajtóban. A témáról Bauer Bence, Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi Friedrich Merz népszerűtlenségének oka?
1: Friedrich Merznek a népszerűtlensége olyan testet öltött már, amit eddig korábban így nem ismertünk. Egyik német kancellárnak se voltak ilyen rossz mérései. 84% a németeknek úgy gondolja, hogy rosszul végzi Friedrich Merz vezette kormánykoalíció munkáját, és csak 14% elégedett Friedrich Merzzel. Ezek nagyon rossz számok, és a pártnak a eredményei se sokkal jobbak. Friedrich Merz egy évvel ezelőtt úgy lett kancellár, hogy nagyon sok ígéretet tett a migrációval kapcsolatosan, a gazdaságpolitikai fordulattal kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy rendbe rakja Németországban a dolgokat. Ebből nem következett be semmi, mi több, pont az ellenkező irányba kormányozta Németországot, és a szavazóknak ebből most már elegük lett.
0: A jelenlegi törvények értelmében milyen módon lehetne leváltani a kancellárt, anélkül, hogy előrehozott választásokra kerüljön sor?
1: Különböző módozatai vannak a kancellár cserének. A legegyszerűbb ugye az, ha valaki lemond, és akkor helyett egy új kancellárt kell választani, de olyan lehetőség is van a német közjogi berendezkedésben, hogy egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lecserélik a kancellárt, úgymond ciklus alatt. Ez úgy működne, hogy egy másik jelöltet kell egyből a helyére találni, és azzal a feltétellel váltják le a kancellárt, hogy egy másik jelölt lenne a kancellár. Na, de ehhez az úgynevezett kancellár többségre van szükség a német Bundestagban, ami 316 képviselő, ugye egyel több, mint 50%, és nyilvánvalóan a CDU-CSU pártszövetség ezt egyedül nem tudja megtenni, szükséges a szociáldemokrata képviselők szavazatára, és ez nagyon kérdéses, hisz már egy évvel ezelőtt, amikor friss volt még a kormánykoalíció, úgymond a mézes heteiben voltak, akkor se jött össze elsőre a többség. Ugye Friedrich Merz akkoriban először 310 szavazattal elbukott a parlamentben, és csak egy második fordulóban sikerült összehozni a 325 szavazatot. Magyarán nem biztos az, hogy a szociáldemokrata párt belemenne egy ilyen cserébe.
0: És egyébként mennyire nagy az elégedetlenség Merzzel a CDU-n belül, tehát sor kerülhet-e arra, hogy valóban megpróbálják őt elmozdítani a helyéről?
1: A CDU nem arról híres, hogy a forradalmaknak a forgatókönyvét ott írták volna. Ez egy nagyon lojális párt, nagyon konzervatív a struktúráját, illetően hisz a bevált szokásokban, hisz az autoritásokban, hisz a vezetőségben, és nagyon nehéz odáig eljutniok a CDU-soknak, hogy tényleg egy politikai döntést hoznak arról, hogy leváltják a kancellárt, hisz ugye Friedrich Merz a CDU elnöke is. De kétség kívül vannak olyan sajtóértesülések, melyek abba az irányba mutatnak, hogy tényleg sok vezető CDU-s politikus már keresi az utódját, de ugye nem olyan egyszerű, hisz egy olyan ember kell találni, aki integratív, jó vezető, és mindenki el tudja fogadni. Mi több, nem csak a CDU tudja elfogadni, hanem akár az SPD és a szociáldemokraták is. Ez egy nagyon nehéz művelet.
0: Ugye konkrét nevek is vannak már így a sajtóban, ezek ugye tartományi miniszterelnökök. Ön lát valakit jelenleg, akinek lenne esélye arra, hogy átvegye ezt a posztot?
1: Németországban sokáig úgy mondták, hogy olyan ember tud csak kancellár lenni, aki előtte legalább valahol tartományi miniszterelnök volt, vagy szövetségi miniszter volt. Friedrich Merz volt az első, akinek nem volt ilyen pozíció korábban. Nem is volt semmilyen kormányzati tapasztalat, ami több, semmilyen nagyobb politikai tapasztalat a frakcióvezetőségtől eltekintve, és így megbosszulta magát az, hogy tényleg egy tapasztalat nélküli ember került a kancellári székbe. Nyilvánvalóan első körben a tartományi miniszterelnökök köréből kell keresni egy lehetséges utódot, vagy viszont akár a frakcióvezető személyében lehet ezt nézni, a regnáló miniszterek személyében, de ugye itt főleg a nagy tartományoknak sikeres miniszterelnökei jutnak az ember eszébe, mint például Henrik Wüst, észak-rajna-veszfáliai miniszterelnök, de ugye nehéz a menet, hisz ott jövőre egy tartományi választás van. Ha most lecserélik ott a miniszterelnököt, aki kancellár lenne, akkor ott egy új emberrel kellene kiindulni a megméretetésnek. Vannak más miniszterelnökök is, ugye keleten is, délen is, de nem olyan egyszerű, hisz itt egy pártszövetségről van szó. CDU és CSU, a bajor CSU nagyon gyakran saját ambíciókkal rendelkezik, sokan úgy mondják, hogy Márkus Zöder bajor miniszterelnök akár ambicionálhatná ezt a pozíciót, hisz tudjuk, hogy 2021-ben, amikor Armin Laschet sikertelenül futott neki a kancellárságnak, akkor ugye Márkus Zöder volt a nagy kihívója, és tényleg egy szavazásra is sor került párton belül.
0: Ugye Merz annak idején, amikor megválasztották, gazdasági szakértőnek számított, olyan embernek, aki ért a pénzügyekhez, akkor miért nem tudta meghozni a szükséges gazdasági intézkedéseket? Ennek főleg az az oka, hogy ebben a koalíciós partnere, a Szociáldemokrata párt fékezte folyamatosan a CDU-t?
1: Ebben van némi igazság, de nem teljes a kép. Ugye Friedrich Merz programalkotó könyvet is írt 2020-ban, hogy hogy gondolja el az egészet, és gyakorlatilag utána a CDU elnök lett, és aztán kancellár lett. Neki nagyon sok jó felismerése van, nagyon jó programelemeket összeírt, és tényleg egy reális helyzetképe van a német gazdaság válságáról, de a szociáldemokraták nyilvánvalóan nem érdekeltek ilyen reform elképzelésekben, és olyan kompromisszumokat tudtak kicsikarni a koalíciós tárgyalások során, amelyeket előtte még nem láttunk. Ugye még meg se alakult a kormány, már egy óriási adósságdömping kezdődött el, több 100 milliárd eurót vettek fel, teljes mértékben szembe ment minden azzal, amit a CDU korábban vallott, szembe ment Friedrich Merz elveivel is. De ha nem lennének a szociáldemokraták, akkor bizonyára párton belül lennének ellenlábasai Friedrich Merznek etéren, hisz Németországban nagyon nehéz reformokat végrehajtani, ott van a szövetségi tanács is, egy föderális berendezkedésről beszélünk, és minden nagyon döcögősen megy. A felismerés most már megérkezett, de a politikai cselekvés várat magára, hogy ezt a politikai cselekvést Friedrich Merz fogja megtenni, vagy valaki más, na az a nagyon érdekes kérdés most a német politikában.
0: És mennyire árt magának a német kormánynak ez az elhúzódó vita Merz népszerűségéről, esetleges leváltásáról? Ezt azért is kérdezem, mert látjuk, hogy az ellenzéki AfD pedig fokozatosan erősödik.
1: Nagyon sokat árt a német kormány megítélésének is. Úgymond lebénultak, sok döntéshozatalra nem kerül sor. Folyamatosan nézik a közvélemény kutatási adatokat, és folyamatosan félnek a feltörekvő AfD-től. Ugye az Alternative für Deutschland most már 29%-on áll egyes mérések szerint, a CDU-CSU pártszövetség csak 22%-on. Magyarán folyamatosan ott van az az opció, hogy az AfD akár egy előrehozott választás alkalmából legerősebb párt lehetne, és tudjuk azt is, hogy szeptemberben Kelet-Németországban fontos tartományi választások lesznek, például Sachsenhaltban vagy Mecklenburg Előpomerániában. Ezeken a helyeken az AfD-t már 40-42%-on mérik, elképzelhető, hogy ott abszolút többséget szerez. Folyamatosan az AfD nyomás alatt tartja a kormánykoalíciót, hisz folyton ott lebeg annak a kísértése, úgymond a tiltott gyümölcs, hogy az AfD-vel viszont a CDU nagyon sok reform elképzelést meg tudna valósítani migráció terén, gazdaságpolitika terén, akár társadalompolitikai kérdésekben. És ez ugye folyamatosan nyomás alá helyezi a koalíciót és a koalíció belső kohézióját.
0: Ugye egyelőre az AfD még ilyen politikai karanténban van a nagy politikában, de helyi szinten már zajlik az együttműködés. Ha szeptemberben is ezekben a tartományi választásokban az AfD-nek kedvező eredmény születik, ön szerint ezek után mennyire tartható majd még az AfD továbbra is ebben a politikai karanténban?
1: Véleményem szerint legkésőbb akkor, amikor az AfD befut messze első helyen, például a Sachsenhaltban, és esetleg még kormányozni is fog, akkor a politikai tűzfal koncepciója teljes mértékben megdőlt. Onnantól kezdve nincsen megállás, és akár szövetségi szinten kőkövön sem marad, és én akkor úgy gondolom, hogy elkezdődik egy lassan elhúzódó agónia, és akár az se kizárt már akkor, hogy 2027 elején előrehozott német szövetségi választásokra kerüljön sor.
0: És ugye az is kérdés, hogyha lennének is választások, milyen eredmény születne, és fel tudna-e állni egy olyan koalíció, ami stabilabb lenne, mint mondjuk ez a mostani, mert láttuk, hogy az előző koalíció sem volt az, tehát egy ilyen patthelyzet is kialakulhat.
1: Teljes mértékben így van ez. Ha a jelenlegi közvéleménykutatási adatok így realizálódnak, ahogy ezt most látjuk, akkor az AfD lenne az első helyzet, de nem tudna egyedül kormányt alakítani, hisz Németországban egy arányos választási rendszer van, ugye hasonlóan Szlovákiához. És így aztán kellene egy koalíciós társ, de a CDU szövetségi szinten nagy valószínűséggel nem kötne koalíciót az AfD-vel, hisz akkor már az AfD-nek kellene átengedni a kancellári pozíciót. Sokkal reálisabb forgatókönyv akár az, hogy egy olyan kisebbségi kormány alakul még meg a most regnáló Bundestagban, a mostani ciklusban, ahol a CDU lenne kisebbségben, és az AfD külső támogatásáról biztosítaná. Ez egy reálisabb forgatókönyv, mint az, hogy formális koalíciót kössenek az AfD-vel, ez még nagyon messze van, de ugye az se kizárt, hogy mindenki, a fekete CDU, a vörös SPD, a zöldek, és akár még a posztkommunista linke is összefogjon az AfD ellen. Ez viszont a demokrácia megcsúfolása lenne, hisz szokás, hogy az első helyzet tudjon kormányt alakítani.
0: Egy évvel ezelőtt lett Friedrich Merzből Németország kancellárja, aki hangzatos ígéretekkel szerezte meg a támogatást, egy év elteltével azonban egyre nagyobb az elégedetlenség Merzel, nem csak a választók, hanem a pártja a CDU-n belül is. A legfrissebb hírek szerint már a kereszténydemokraták az utódját keresik. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm, és minden jót kívánok!

kaput, és szeresd a vesztest, és ne csak a bajnokot.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! A napokban ülésezett az MOSZ, vagyis a Városok és Falvak Társulása. A témák egyike az adósságfék volt, amit az önkormányzati vezetők már régóta bírálnak. Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, Gazsik Viktória következik.
2: Zöldtetőt alakítottak ki a Nyitrai Városháza épületén. A több mint 1300 négyzetméteres felület kialakítása tavaly ősszel kezdődött, a növényzet teljes összefüggő borítása pedig várhatóan 2-3 éven belül alakul ki. A városvezetés szerint a zöldtető csökkenti az épület felmelegedését, visszatartja az esővizet és javítja a belvárosi környezet állapotát. A beruházás több mint 130 ezer euróba került, a felújítás során eltávolították a régi kavics réteget és a használaton kívüli berendezéseket, majd új szigetelést és a növényzet számára alkalmas tetőborítást építettek ki. Nyitra városa további zöldtetőket tervez óvodák és iskolák épületein is. Lezárult a zólyomi elkerülő út környezetvédelmi hatásvizsgálata, így a projekt jogerős engedélyt kapott. A 12,5 km hosszú útszakasz a tervek szerint nem a városon halad majd át, hanem Szliacs irányában kerüli el Zólyomot. A közlekedési minisztérium szerint ez fontos mérföldkő, mert megkezdődhet a tervezés és a beruházás előkészítése. Robert Kalinyák védelmi miniszter hangsúlyozta, az út katonai szempontból is jelentős, mivel javítja a hadsereg mobilitását. Az elkerülő a gyorsforgalmi R2-es út utolsó hiányzó szakasz a Zólyom térségében. A beruházástól biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést várnak a régióban. A szlovák útkezelőség elkezdte a Párkány és Kőhídgyarmat közötti 76-os számú első osztályú út 7 kilométeres szakaszának felújítását. Első körben eltávolítják a tönkrement aszfaltréteget. A régi aszfaltot a helyszínen felmelegítik és újra leterítik, mivel ez az eljárásabb. Kevesebb szén-dioxid kibocsátással jár és környezetkímélőbb. A munkák alatt felváltva egy sávban lehet közlekedni, a forgalmat jelzőőrök irányítják.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma a keleti régióban, helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán, a Palackéhő és Jantárová utcák kereszteződésében, két autó ütközött össze az Eperjesi út irányából, 20 perces torlódásra számíthatnak, 10 percet várakozhatnak, Kassasat a város részében is Csics felől, sebességet mérnek Jattó végében, Vágseje irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc van. A napokban ülésezett az MOSZ, vagyis a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A témák egyike az adósságfék volt, amit az önkormányzati vezetők már régóta bírálnak. Úgy vélik, módosítani kell az adósságfékről szóló alkotmánytörvényt, mert a helyi és megyei önkormányzatok költségvetése az összeomlás szélére jutott. Robert Fico kormányfő azonban azt nyilatkozta, nincs szükség törvénymódosításra, mivel a kormány nem kívánja korlátozni az önkormányzatokat a költségvetés és jóváhagyási eljárás során. A témáról Keszeg Bélát, Komáromváros polgármesterét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóinak!
0: Kezdjük azzal, milyen szabályok vonatkoznak jelenleg az önkormányzatok költségvetésének kidolgozására, tehát az önkormányzatok milyen mértékben adósodhatnak el?
1: Valójában ez is egy nehéz kérdés, pontosan ebből adódik a mostani, hát úgymond fejetlenség is, mivel különböző vélemények hangzanak el, és Robert Fico kormányfőnek a nyilatkozata is különböző kérdéseket vet föl, hiszen másként értelmezi a szabályokat, mint eddig ez elhangzott, és ebből adódik ez a félreértés, hogy valójában minek kell megfelelni. Talán bevezetőnek annyit, hogy a hallgatók is átlássák, hogy mi is ez az adósságfék. Ez még 15 évre nyúlik vissza, ugye 2008 és 2009 között volt egy komoly gazdasági válság, ami után létrehoztak egy ilyen alkotmányos törvényt, aminek az egyik konkrét megjelenése a költségvetési felelősségi tanács volt, egy ilyen független szerv, ami rendszeresen ellenőrzi a költségvetés teljesítést, a pénzügyi egészséget úgymond, tehát az, hogy mennyire egészséges a gazdálkodása az államnak, a kormánynak, és hát az önkormányzatokra is levetítve. És a másik fontos lépése pedig az volt, hogy különböző szinteket épített be, amennyiben a adósság emelkedik, különböző automatikusan különböző lépések válnak kötelezővé. Első körben a pénzügyminiszternek kell lépni, aztán súlyosabb lépéseket kell megtenni, és hogyha már egész kritikus a helyzet, akkor lényegében már egy bizalmatlansági szavazás lehet a kormánnyal szemben. Ez akkor jól működött, bár elmondható, hogy akkor is ez egy elég szigorú szabályozás volt, de volt ennek észszerűsége, különösen a válság után, csak hát azzal nem számoltak, hogy a gazdaságban lesznek olyan kilengések, mint például a Covid idején volt, amikor teljesen rendkívüli helyzetre kellett reagálni, majd jött az energiaválság, amikor a gazdaságnak a megszokott szabályai úgymond szétcsúsztak, és hát ez a szabályrendszer nehezé tette azt, hogy reagálni tudjon rugalmasan a kormány, az önkormányzatok is akár. És lényegében ebből adódtak most a következő lépések, hogy elértünk egy olyan szintet, amikor különböző szabályok érvényesek válnak a kormányra, és hát az önkormányzatokra levetítve is. De visszatérve a mostani időszakhoz, lényegében ezt a szabályrendszert már a költségvetések összeállításakor se egyformán kommunikálta a kormányzat és a pénzügyminisztérium és az előbb említett költségvetési felelősségi tanács, ami most pedig egy teljesen új szint hozott ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy folyamatosak a tárgyalások az illetékes minisztériumokkal, tárcákkal, hogy Robert Fico kijelentette, hogy valójában nincsenek is ilyen jellegű korlátozások, az önkormányzatok végezhetik a dolgokat. Amit ugye például a Városok Uniója is megkérdőjelezett, hogy mi alapján mondja, vagy mire hivatkozva, hiszen a másik oldalon ott vannak az önkormányzatok vezetői, vagy a megyei elnökségek, akik akár teljes felelősséggel is felelniük kell a megfelelő költségvetés és a fegyelem betartásáért. Tehát nem egyértelműek a szabályok, ami most még a miniszterelnök is úgy lépett be, hogy tett egy kijelentést, ami nincs teljesen alátámasztva. Ebből adódóan kérik az önkormányzatok, hogy most már legyen fehéren feketén kimondva, hogy mik a szabályok, minek kell megfelelni, és végre oldják fel azokat a rugalmatlan eljárásokat, amelyek már nem a pénzügyi fegyelemről szólnak, hanem inkább arról, hogy a fejlesztéseket jelentősen korlátozzák és gátolják.
0: Ugye ön is jelezte, hogy ez már több évvel ezelőtt lettek ezek a szabályok lefektetve, akkor miért tartott ennyi ideig, hogy ezt tisztázzák, és hogy konkrétan kidolgozzák azokat a jogi dokumentumokat, amire aztán az önkormányzatok is hivatkozhatnak?
1: Lényegében a helyzet eszkalálódása hozta azt, hogy más vonalon is foglalkozni kellett ezzel a témával, hiszen az adósság emelkedett, és ez hozta felszínre azokat a konfliktusokat, vagy azokat a problémákat, amivel foglalkozni kellett. És ugye az elmúlt időszakban, a tavalyi évben életbe lépett az, hogy lényegében az elfogadott költségvetéseket, éppen ezért a legtöbb önkormányzat még november végéig elfogadta a költségvetést, hogy addig még a korábbi szabályrendszer szerint lehetett elfogadni. Ez is egy viszonylag furcsa folyamat volt, hiszen az önkormányzatok kénytelenek voltak olyan biztonsági hálókat beleépíteni, mint valamiféle kölcsönkeret és a többi, tehát hogy nagyon gyakorlatilag fogalmaz, hogy például egy megnyert pályázatot finanszírozni tudjon. Egy megnyert pályázatnak 8%-os önrészt kell biztosítani, és hát egy nagy pályázatnál ezek akár 100 000-es tételek is lehetnek. Tehát itt ehhez, ha nincs megfelelő fedezet, és a költségvetés különböző rugalmatlan szabályokkal korlátozva van, akkor lehetséges, hogy egyáltalán megvalósíthatatlanná válik egy bizonyos pályázat. Tehát ebből adódóan az önkormányzatok is próbáltak fölkészülni, de lényegében az ezt következő időszakban jöttek azok a szabályozások, aminek mindenki próbált megfelelni. Egyszerűen fogalmazva azt mondhatnánk, hogy utána már nagyon nehezen lehet például újabb hitelterhelést behozni, különböző olyan módosításokat, ami korábban teljesen hétköznapi dolgok voltak az önkormányzatok esetében. És hát ugye az önkormányzatok azt mondják egyrészt, hogy ezek megnehezítik a működést, hiszen rugalmatlanok ezek a szabályok. Másrészt az önkormányzatok eladósodottsága nem volt magas. Tehát valójában a teljes eladósodottságon belül az önkormányzatok egy nagyon kicsi százalékot képviselnek, 1-2%, de összességében a városok eladósodottsága 19% körül mozog Szlovákiában. Komárom esetében ez az év elején 12-13% között volt. Egy-két eset van, ahol ez 40-50%, ez tényleg egy ritkább eset, de 60%-ig a törvényes keretek közöttben vannak, de az országos városokról beszélek, eladósodottsági szint 19% volt az év elején, ami egyáltalán nem minősül egy kritikus szintnek, hiszen a hitel lehet, hogy első hallásra rosszul hangzik, de gondoljuk bele egy család életében is, például abban egy lakásvásárlást finanszírozunk, ez egy teljesen észszerű konstrukció. Tehát a városok is, hogy hitelt merítenek, különösen akkor, amikor magas az infláció, és olyan például egy útfelújításra, Komárom esetében is merítünk erre hitelt, de a javítások sokszor többe kerülnek, mint a különböző kamatok és mások. Tehát ez egy észszerű befektetés, tehát a család életében, ha vásárol lakást, mert olcsóbb a hitel törlesztése, mint a lakbér fizetése, akkor ez egy észszerű konstrukció. Természetesen a hitelt értelmesen kell felhasználni és jól meríteni. Viszont ebbe korlátozták az önkormányzatokat, és ebben szeretnénk most tisztán látni, hiszen eléggé furcsa az a helyzet, hogy lényegében a miniszterelnök más kommunikál, mint az illetékes tárca. Meg is szólítottuk az illetékes tárcát, hogy mondja meg pontosan, hogy most akkor milyen szabályok érvényesek ránk, hiszen mi a szabályokat betartva szeretnénk, hogy tovább folytatódjon a városok fejlesztése.
0: És ugye ez nem csak a kormánykoalíció pártjainak, hanem az ellenzéknek is az érdeke lenne, hogy ez a helyzet tisztába lássunk, hiszen ugye mindkét oldalnak vannak polgármesterei, megyei képviselői, tehát itt ebben egyet kellene érteni, hogy valahogy meg kellene állapodni a konkrét és világos jogszabályokba.
1: Nagyon jó volna, ha az észszerűség jutna előre. Összességében mondhatni az jó volna, hogyha az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetét végre irányadónak tekinteni a kormány, hiszen erre tett sok ígéretet. Nem igazán arra van szükség, hogy az MOSZ közgyűlésen föllépjenek, esetleg nagyszerű fotók készüljenek, hanem inkább arra, hogy a szakmai anyagokat és a szakmai véleménynyilvánítást komolyan vegyék, hiszen több olyan dolog van, amiben az önkormányzatok egyértelműen hangot adtak a véleményüknek, azonban a kormánykoalíción belüli viták és nézetkülönbségek és szócsaták, láthatjuk, hogy korábbi egy párt, ugye az SNS-nek a jelöltjei és komoly vitákat folytatnak a közösségi állon és sok minden más, lényegében ennek az áldozatai az önkormányzatok is. Azért nem tudunk előrelépni, mert sok esetben ezek a törvénymódosítások azért nem valósulhatnak meg, hiszen a politikai napi csatározásban nem az észszerűség dominál, hanem az egyéni érdek vagy valami pillanatnyi haszonszerzés. És ez nagyon sajnálatos, mert ha az önkormányzat nem tud lépni, akkor ennek a kárvalótja a lakos közvetve. Tehát éppen ezért az közösségi élete nem tud fejlődni, ez a fajta fejetlenség, hogy egyrészt belső viták vannak a kormányzatban, másrészt eltérő véleményeket adnak egy elég komoly szakmai kérdésről, ez azt jelenti, hogy olyan fönnakadások jelenhetnek meg, ami mondjuk egy fejlesztés gátolnak, de a szolgáltatásokat is fékezhetik. Tehát nagyon jó volna egy stabil kormányzat, hogyha házon belül rendet raknának ebben a dologban, és végre meghallgatnák az önkormányzatok véleményét, hiszen mi gyakorlati szempontból látjuk ezeket a történéseket. Számunkra ezek nem csak egy törvények, hanem nekünk ez a napi működésnek a kerete. Ehhez viszont komolyan kéne venni úgy az MOSZ, mint a Városok Uniója, mint az SZK 8-nak a véleményét.

0: számú település. Ez egy nagyon nem hatékony rendszer, hogy összehasonlítjuk például, hogy hasonló méretű Dániában 90 önkormányzat működik. Ez egy másik véglet is akár, tehát hogy van egyfajta összevonás, de 2890 önkormányzatból lényegében a 1200-nak nincsen 500 lakosa sem, de van közel 300, ahol 100 lakos sincs. Itt nem tud hatékonyan működni a rendszer, ahhoz, hogy önkormányzatokat tartsanak fel. Ezek a települések nem tudnak hatékonyan pályázni, megszervezni hulladék, gazdálkodást, vízellátást, sok minden mást. Ezt át kéne alakítani. Ami furcsa ebben a dologban, hogy Robert Fico részéről azt hangzik el, hogy az érdekvédelmi szervezetek hozzanak javaslatot, hogy lehetne átalakítani, ami eléggé lehetetlen, hiszen az érdekvédelmi szervezetek közt is mindenki a sajátját hajtja, minden szentnek maga fele hajlik a keze. A megyei önkormányzatok azt szeretnék, hogy a megyéhez kerüljön több kompetencia, ugye még az is fölmerült, hogy a járási hivatalnak az egyes mozgástereit átvennék, de természetesen egy kis falunak más a szempontja, mint egy kerületi városnak. Éppen ebből adódóan a kormányzat részéről kéne letenni egy olyan működési rendszert, aminek a bevezetése is több évig tarthat, hiszen sok minden ennek a függvénye, hogy hogy működnek az önkormányzatok, de a jelenlegi rendszer tarthatatlan. Ebbe kéne lépni, és nagyon óvatosan figyelni ezeket a fejleményeket, ez a kormányzat felelőssége volna, hiszen Szlovákia magyar vonalon is ebben számtalan olyan történet lehet, ami komolyan befolyásolja a mi működésünket. Az MOSZ esetében én örülnék, hogyha a déli régió polgármesteri, akik az MOSZ-nak aktív tagjai, hangosabban ebbe véleményt nyilvánítanak, hiszen sok esetben inkább a centralizáció irányába mutat. Tehát a megyék erősödése, de az is fölmerül, hogy egyes kompetenciák esetén például a központból határoznának meg különböző tisztségviselőket, mint például az elöljáró személyét. Nem hiszem, hogy jó az az irány, hogyha a központosítás irányába megy, hiszen azt már megéltük azt az időszakot, hogy mondjuk az iskoláink esetében Pozsonyból határozták meg, hogy milyen történések valósuljanak meg. Oda kell figyelni, hiszen ezek jelen pillanatban különböző javaslatok, és hát nem hallom az érdekképviselet részéről sem, a szlovákiai magyar érdekképviselet részéről sem, hogy ezekben a szakmai véleményüket hozzátennék, hiszen ezek olyan komoly problémákat okozhatnak a későbbiekben, hogy a működésünkben komoly konfliktusokat generálhatnak. Nagyon fontos volna a reform, örülnék, hogyha a szlovákiai-magyar vonalon is ezzel kapcsolatosan határozott álláspont lenne, és azt gondolom, hogy mi szempontunk mindenképpen az, hogy maradjon meg továbbra is az a korábban uniós elv, hogy minél inkább decentralizált legyen a döntéshozatal, azaz helyi szinten az önkormányzatok tudjanak dönteni, és maradjon meg minél inkább az a úgynevezett szubszidiaritás elve, hogy minél inkább a lenti szinteken döntsenek a saját életükről az emberek. Oda kell figyelnünk, hiszen a hétköznapi életünket befolyásolják, és bízom benne, hogy végre a kormány is a sarkára áll, nem csak olyan rövidtávú reformokat képes megfogalmazni, vagy olyan rövidtávú döntéseket, mert sokszor nem is reformokról van szó, ami csak a hétköznapi túlélés, politikai túlélés szolgálja, hanem valóban strukturális átalakítás irányába löki az országot, úgy a gazdálkodás, úgy, mint az önkormányzatiság és más rendszerek terén.
1: Idén ősszel megyei is helyhatósági választások lesznek Szlovákiában. Ezt hogyan befolyásolja a városok és falvak költségvetését?
0: A jelen pillanatban mindenkinek az elfogadott költségvetés alapján végzi a dolgát. Nem túl szerencsés ugye ez az időszak a választások idején, hiszen pontosan ebben az időszakban készülnének a költségvetések. Ottól esetleg váltásra kerül sor, tehát az ősz folyamán így az önkormányzat működésének a dinamikája egy kicsit befolyásolva van, de azt gondolom, hogy pont amiatt az adósságfék miatt most egy elfogadott költségvetések vannak, és bízunk benne, hogy nem lesznek nagyobb fönnakadások. Azt látni lehet, hogy az állam által meghirdetett számok szinte soha nem érvényesek. Tehát a bevételi forrásaink esetében a meghirdetett prognózisok nem teljesülnek. Ebből adóan folyamatosan igazodni kell azokhoz a gazdasági fejleményekhez, ami az országra is jellemző. De hát sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt években ezt már megszoktuk. Újabb feladatok érkeznek, újabb problémák, amivel meg kell birkózni, de mi abban vagyunk érdekeltek, mi nem csak a kritikát szeretnénk megfogalmazni,

0: mi partnerségi, erős partnerségi viszont szeretnénk a kormányzattal, hogy beszéljük meg ezeket a közös gondokat, hiszen látható például az a gazdasági vonal, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül, nem csak Szlovákia, de más országokban is az egyes szektorok. Másodszorban olyan külső tényezőket, mint például a demográfia, iskolaügyben nagyon komoly változásokra kerül sor, arra, hogy előredik a társadalom, nagyon nagy igény mutatkozik az idős gondozás terén, de erre valahogy válaszokat kell adnunk. Abba, hogy a modern technológia veszi át a szerepét a munkaügyi kérdésekbe. Ebben mind szoros egyeztetésre volna szükség, éppen ezért nem azt szeretnénk, hogy nézzük a közösségi oldalakon, hogy vitatkoznak fönt Pozsonyban egymással, hanem egy aktív partnerségben közösen megfogalmazni azokat a több éves célokat, ami mentén továbbra is vagy újra versenyképes lehet Szlovákia, és ezzel adódóan az önkormányzatok is, és nyugodtan tudnak fejlődni tovább a helyi közösségek.
1: 2-3 percünk van még hátra, a jelenlegi kormány már több konszolidációs csomagot is elfogadott, de ez még mindig nem elég, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a további gazdasági intézkedésekről. Van aggodalom az önkormányzatok részéről azzal kapcsolatban, hogy az újabb intézkedések őket is hátrányosan érinthetik?
0: Természetesen, hiszen az önkormányzatokat mindig népszerű sarcolni, mindig elmondják, hogy milyen jól élnek az önkormányzatok, és mivel ezek a lépések inkább közvetve érintik a lakosokat, mert majd úgyis a helyi polgármestert és a testületet szidják emiatt, mindig fölmerül, hogy az önkormányzatok kárára történjenek bizonyos lépések. Ez nagyon szerencsétlen dolog, de jó volna, hogyha a konszolidáció is most már előre mutatna, de itt is azt látható, hogy a politikai belharcoknak köszönhetően, amint fölmerül egy ötlet, most is ugye előállt a gazdasági minisztérium egy 90 pontos csomaggal, míg aznap a másik két kormánypárt megtámadta, hogy már pedig ez számukra elfogadhatatlan. Gondoljuk bele, hogy milyen érzést keltett a helyi önkormányzatokba az, amikor azt látják, hogy a kormánypártok egymás közt előállnak egy gazdasági mentőcsomaggal, de még a saját társaik is ezt kritizálják ugyanazon napon belül. Tehát milyen egyeztetési folyamaton ment ez keresztül, és látható az a kommunikációs kultúra is, ami mentén nem az az érzésünk, a szakmai döntések születnek, hanem inkább mindenki úgymond mondja a sajátját. Márpedig kellemetlen lépéseket kéne megtenni, akár hozzányúlni olyan dolgokhoz is, amik hosszú ideje érvényben vannak. Ugye itt védik sokszor a 13. nyugdíjat, vagy például a szolgálati nyugdíjat, például a rendőrök, vámosok, vagy más illetékesek esetén. De fölmerül az a kérdés, hogy például az a vámos, vagy az a rendőr, aki irodai munkát végez, az miért jogosul szolgálati nyugdíjra, hiszen nem valószínű, hogy nehezebb munkát végzett, mint egy nővér, aki éjszaka is dolgozott, és valószínűleg 60 éves korában megy nyugdíjba, és akkor is kevesebb nyugdíjat fog kapni. Ezek nagyon érzékeny kérdések, a társadalom egy jelentős csoportját megmozgatják, de egészen biztos nem az ebben az előremutató út, hogy egymásnak üzengetnek, hanem inkább társadalmi konszenzusra volna szükség az érintett partnerek bevonásával, és úgy lehetne ebből a konszolidációból valami hatékony eszközt kovácsolni, hiszen már a sokadik körön vagyunk túl, de még sajnos nem látjuk az eredményét.
1: A napokban ülésezett az MOSZ, vagyis a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A témák egyike az adósságfék volt, amit az önkormányzati vezetők már régóta bírálnak. Úgy vélik, módosítani kell az erről szóló alkotmánytörvényt. Robert Fico kormányfő szerint azonban erre nincs szükség, mert a kormány nem kívánja korlátozni az önkormányzatokat a költségvetés jóváhagyási eljárás során. A témáról Keszeg Bélát, Komárom város polgármesterét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok a rádió hallgatóinak.

a zárcsontomon tietek. Kisimuló szívgörbémen nyugtató jelek, középre és csak is arra figyelek, hogy nem szaladok sehova, ha sietek.

0: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Süli János, Kassaóváros egykori polgármestere.
1: Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt. Ott volt két 50 kW-os Francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villannyal.
0: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. május 29-én pénteken Magdolna napján. Ismét napirenden van a skót függetlenség ügye. 8:45-kor arra keressük a választ, sor kerülhet-e egy újabb függetlenségi népszavazásra. Műsorunk utolsó fél órájában pedig arra keressük a választ, vajon hogyan fogadja a szlovákiai magyar választó a Magyar Szövetség és a PS közeledését. Most a hírek következnek Gazsik Viktóriától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Hétfőn került terítékre a környezetvédelmi miniszter leváltása a parlamentben. Románia Oroszországot vádolja a drónincidens eszkalációjával, de derültékbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A parlament jövő hét hétfőn tárgyalja az ellenzék javaslatát Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltásáról. A Progresszív Szlovákia szerint Taraba megbukott a tisztségében, károsítja a természetet és veszélyezteti a helyreállítási tervből származó uniós forrásokat is. Az ellenzék kifogásolja, hogy a miniszter nem vállalja a felelősséget a nemzeti parkok övezeti besorolásának tervezetéért. Robert Fico miniszterelnök a hét elején azt mondta, a szeptember végéig nem áll helyre a bizalom Taraba és az SNS között, személyi változás jöhet a tárca élén. Taraba pedig azt közölte, hogy megegyezés hiányában kész lemondani. A szlovákiai középiskolai felvételik eredményeit már feldolgozta az új EPRIHASKA rendszer automatizált kiértékelője. Az adatokat a középiskolák már látják a rendszerben, az EduPage-et használó intézmények esetében pedig a szülők számára is fokozatosan elérhetővé válnak az információk. A tárca hangsúlyozta, ezek egyelőre nem számítanak hivatalos eredménynek. A végleges felvételi listákat június 1-én teszik közzé az elektronikus hirdetőtáblán, és csak ettől az időponttól kezdődnek az esetleges fellépezési határidők. Az új rendszer célja, hogy minden diák a számára a legelőnyösebb feltételeknek megfelelő iskolába kerüljön. A román külügyminisztérium szerint Oroszország felelős a feszültség súlyosbodásáért, miután egy drón lakóépületbe csapódott a délkeleti Galac városában. Bukarest felszólította a NATO-t, hogy gyorsítsa fel a drónok elleni védelmi eszközök telepítését az országba. A drón az Ukrajna elleni támadások során lépett be a román légtérbe, és egy 10 emeletes ház tetejét találta el, tüzet okozva. 2 ember könnyebben megsérült, mint egy 70 lakót evakuálni kellett. A román hadsereg F-16-os vadászgépeket is riasztott az incidens miatt. Bukarest szerint ez az első eset, hogy a háború kezdete óta lakóházat ért találat Románia területén. Sulyog Tamás magyar államfő aláírta azt a törvényt, amely visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A parlament szerdán gyorsított eljárásban döntött a korábbi kilépési szándék eltörléséről. A kormány szerint a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében fontos Magyarország tagságának fenntartása. A budapesti vezetés tavaly döntött a kilépésről, amikor az izraeli miniszterelnök látogatást tett Magyarországon. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban elfogadó parancsot adott ki Benjamin Netanyahu ellen háborús bűncselekmények gyanúja miatt. Egy Ugandából hazatért nőt kórházban kezelnek és elkülönítettek Ausztriában, miután felmerült az ebola gyanúja. Az első vérvizsgálat nem mutatta ki a fertőzést, de az eredményt egy második tesztel is megerősítik. Az egészségi állapota stabil, de később egy bécsi specializált klinikára szállítják át további megfigyelésre. A hatóságok megkezdték azok felkutatását, akikkel a nő kapcsolatba kerülhetett. A jelenlegi járványhelyzetben a Kongói Demokratikus Köztársaság több száz gyanús esetet tartanak nyilván, Ugandában pedig már megerősített fertőzések is vannak. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a helyzet további romlása várható.
0: Időjárás.
2: Javarészt derültékboltra számíthatunk ma, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán a Palackého és Jantárová utcák kereszteződésében. Két autó ütközött össze az Eperjesi út irányából, 40 perces torlódásra számíthatnak. Az 511-es számú másodosztályú úton Ohai és Hull között baleset következtében az úttestre dőlt egy telekommunikációs oszlop. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
4: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A szerdai szünnap után tegnap játszották a negyeddöntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. A kanadaiak könnyedén győzték le 4-0 arányban a csoportkörben is gyengélkedő címvédő olimpiai bajnok amerikaiakat. A finnek is simán 4-1-re verték a cseheket, a házigazda svájciak 3-1 arányban diadalmaskodtak a svédek fölött, a norvégok pedig 2-0-ra nyertek a lettek ellen. A szombati elődöntő párosítása 15-20-tól Kanada-Finnország, 20 órától pedig Svájc-Norvégia. A házigazda szlovák válogatott meglepetésre 3-2-re kikapott a bosnyák együttestől, a pozsonyi Ondrej Nepel a téli stadionban zajló mini futball Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyarok 3-2 arányban legyőzték a szlovénokat. A labdarúgó bajnokok ligája Budapesten sorra kerülő holnapi döntőjének kísérő programjaként csütörtöktől vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok Fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén. A kapus Manuel Neuer és a csatár Kai Havertz is hiányzott a német labdarúgó válogatott első edzéséről, amellyel megkezdődött a közvetlen felkészülése az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Az angol labdarúgó válogatott drónvédelem alatt fog edzeni a világbajnokság alatt. Az intézkedést a kémkedés megelőzése érdekében hozták. A tréningek során úgynevezett vadászdrónokat használnak, amelyek képesek az idegen drónok elfogására és hatástalanítására. A rendőröket drónzavaró berendezéssel fogják felszerelni. Idén 70 éves az aranylabda, ennek alkalmából a díjat átadó France Football úgy döntött, ezúttal nem Párizsban, hanem Londonban lesz a gála, mégpedig október 26-án. Milák Kristóf a világ idei harmadik legjobb idejével 50,73 másodperccel nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. A kétszeres olimpiai bajnok 50 gyorsan is érdekelt volt, itt harmadik lett. A kalapácsvető Halász Bence és a gátfutó Tóth Anna is a második helyen végzett a norvégiai Bergenben rendezett ezüst kategóriás atlétikai viadalon. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből 3 óra 36 perces csatában kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában. Női párosban bejutott a második felvonásba a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős. Kiesett viszont az Udvardi Panna Alexandra Olejnikova magyar-ukrán és a Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai duó. A francia Paul Magnier harmadik elsőségét begyűjtve nyerte meg, mezőnyhajrában a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszát, az összetett élcsoportja nem változott. A dán Jonas Vingegaard továbbra is több mint 4 perccel vezet. A Mercedes megerősítette, hogy George Russell kanadai nagydíjon történt kiesését akkumulátorhiba okozta. A brit versenyző V17-ese a Forma 1-es futam közben egyszerűen leállt, a csapat pedig most a túlmelegedés okait vizsgálja.

0: 8 óra 17 perc van. Ismét napirenden a skót függetlenség ügye. A skót parlament többsége ugyanis a napokban támogatta a skót nemzeti párt kezdeményezését, amely újabb függetlenségi népszavazás megtartását szorgalmazza. De vajon akarják-e a függetlenséget maguk a skótok, amikor egyszer már volt egy erről szóló népszavazás, ahol a lakosság ezt elutasította? Mi állhat a kezdeményezés hátterében? Erről kérdezem Tótvali állandó londoni tudósítónkat. Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
0: Tehát miért gondolja a skót nemzeti párt, hogy szükség van egy újabb függetlenségi népszavazásra?
1: Hát ugye itt a kulcs az, amit te is mondtál, hogy ismét és újabb népszavazást szeretnének a függetlenségről. Érdemes emlékeztetni arra, hogy az első függetlenségi referendum, amire te is utaltál, az 2014-ben volt, és még annyit háttérként hozzátennék, hogy ugye bár ezt kívülről nem nagyon látjuk, és általában a külföldiek szemében, amikor politikáról beszélnek, Anglia egyelő Nagy-Britanniával, pedig Nagy-Britanniához tartozik ugye Skócia, Wales és Észak-Írország is. Ezek az országrészek ugye mind eltérő helyzettel és érdekekkel, és Tony Blair kormánya az Észak-Ír megbékélés után 1998-ban adott nagyfokú önállóságot, illetve fogadták el az úgynevezett devolúciós törvényt, amelyik nagyon nagymértékű önállóságot adott az országrészeknek, és ennek a keretében kapott Skócia is önálló parlamentet, és egyáltalán kaptak rá annak az ízére, hogy igenis lehet saját jogrendszerük, saját oktatásuk. Ez a devolúció, ez két területre nem terjed ki, a külügyekre és a hadügyekre. És ennek a fényében valóban 2014-ben rendezték az első referendumot a függetlenségről, csak hogy akkor az volt a helyzet, hogy Nagy-Britannia éppen elkezdte pedzegetni azt, hogy hát ki kéne lépni az Európai Unióból, és a skótok akkor úgy érezték, hogy ha a függetlenségre szavaznak, akkor nem lesz esélyük arra, hogy Európai Uniós tagok maradjanak. Tehát nagyon furán és nagyon groteszk módon a 2014-es referendum tulajdonképpen azt tükrözte, hogy a skótok igenis Európa, az Európai Unió tagjai akarnak maradni, és hajszállal ezért voksoltak többen arra, hogy jó, akkor maradjunk Nagy-Britanniában. 2016-ban, amikor a Brexitről volt népszavazás, a skótok 62%-os többséggel a Brexit ellen szavaztak, de az akkori konzervatív kormány azt mondta, hogy ez nem büféasztal, nem lehet tetszés szerint választani, Nagy-Britannia együtt ment be az Unióba, és együtt is jön ki. A skótok azóta méltatlannak érzik, hogy őket akaratuk ellenére kirángatták az EU-ból, és ezért próbáltak, vagy próbálnának most újabb népszavazást kezdeményezni, csak hogy jelenleg London nem támogatja ezt, és a törvények értelmében a brit központi kormány beleegyezése nélkül nem lehet ilyen referendumot tartani. Arra a kérdésedre, hogy mennyire népszerű a függetlenségi referendum követelése, tulajdonképpen ez az egyik olyan kérdés, amely teljesen megosztja a skót társadalmat, majdnem, hogy 50-50 alapon, tehát legalább annyian szeretnék, vagy néhány szavazat különbség van azok között, akik szeretnének Nagy-Britannia tagjai maradni, és azok között, akik kiválnának, és ezt őszintén a brit politika utóbbi néhány évének szerencsétlenkedése láttán nem is nagyon lehet zokon venni. Talán még annyit érdemes megjegyezni, egy elemző úgy fogalmazott, hogy a skótok szemében a függetlenség népszerűbb, mint a skót nemzeti párt, amelyik ezt szorgalmazza.
0: És ha már a skót nemzeti pártot említetted, akkor azt is mondjuk el, hogy május elején ugye választások voltak a skót parlamentbe, amit ugye megnyert a skót nemzeti párt, de nem szerzett többséget, csak kisebbségi kormánya lett, ha jól tudom. És akkor a hírek arról szóltak, hogy ez akár meg is fékezheti ezeket a függetlenségi törekvéseket, de akkor ez nem így történt?
1: De a törekvéseket nem fékezi meg, de az, amit említettél, valóban 7 mandátum hiány a skót parlamentben nem szerzett többséget a skót nemzeti párt, de az SNP és a zöldek, akik először szereztek néhány parlamenti mandátumot, tulajdonképpen elegen lennének a munkáspárt, a kormányzó, a Londonban kormányzó munkáspárt viszont drámaian visszaesett, és a londoni kormány nem támogatja a függetlenedési törekvéseket. Tehát maguk a skótok tulajdonképpen szeretnének kiválni, de tudják azt, hogy erre reális esélyük nincsen, úgyhogy London nem támogatja. És valóban a májusi választásokon, ami ugye az ország többi részén csak helyhatósági önkormányzati választás volt, a skót parlamentben eléggé szépen szerepelt a skót nemzeti párt, de mivel nem szerzett többséget, ezért nincs jogi ereje annak, hogy kiharcolja ezt a népszavazást. Ennek ellenére a skót nemzeti párt továbbra is ezért fog küzdeni, és kétségtelenül nem tett jót ezeknek a törekvéseknek az, hogy a skót kormány előző vezetője, Nicola Sturgeon férjéről ugye 5 éves vizsgálat után kiderült, hogy bizony korrupciós, illetve pártpénz elsibolási botrányban érintett Nicola Sturgeonnek, és ezért kellett távozni a hatalomból. És hát ez a, hogy úgy mondjuk, botrány nem tesz jót a skót nemzeti párt megítélésének.
0: És olyan hírek is vannak, hogy a skót nemzeti párt részéről ez a függetlenségi téma fenntartása valamiféle figyelem elterelés is lehet, pontosan ezek miatt, a botrányok miatt is, amit te is említettél.
1: Igen, az a helyzet, hogy Skócia nagyon nehéz gazdasági örökséget, nagyon nehéz gazdasági helyzetet örökölt. A skót egészségügy, az oktatás mutatói nagyon rosszak. Tehát valóban tulajdonképpen egy kicsit jogos is az a kritika, hogy ez a függetlenedési vagy referendum küzdelem, ez egy olyan Jolly Joker, ami bármikor el tudja terelni a figyelmet arról, hogy Skócián belül az SNP hát nem a legjobban kormányoz. És ugye egy ilyesfajta pénzügyi botrány az semmilyen pártnak nem tesz jót. Hozzáteszem, hogy ez a bizonyos férj, Peter Murrell volt a skót nemzeti párt pártigazgatója. És nagyon sokan jelezték Nicola Sturgeonnek, hogy nem veszi jól ki magát, ha a pártelnök házastársa a pártigazgató, tehát ezt ketté kéne választani. És hát ugye most nem hónapok, hanem évek óta ezen csámcsog a skót közvélemény erre fogékony része, hogy hát bizony ennek a pártnak a tekintélyét és a lehetőségeit alaposan megtépázta, hogy a gazdasági vezetőjük az orruk előtt úgy kormányzott, hogy több százezer fontot pontosan a pártkasszának abból a részéből tett zsebre, amelynek a függetlenségért való küzdelmet kellett volna pénzügyileg támogatnia.
0: És hát ugye a hírek szerint ezt a pártpénzt többek között luxus cikkekre és járművekre költött.
1: Igen, és hát lehet, hogy jogilag Nicola Sturgeont tisztázták minden vád alól, de ő azzal védekezett, hogy ő erről nem tudott semmit, és hát erre sokan mondják, hogy elég furcsa dolog, hogyha úgy élsz együtt a házastársaddal, hogy nem tűnik fel neked, hogy közben luxus cikkeket vásárol, és nem tudom én, egy kemping lakóautó ott parkol a gyepen a házatok előtt, és nem kérdezed meg a férjedtől, hogy hát ez mégis hogyan, vagy miből vetted. És Nicola Sturgeon azt mondta, hogy élete legnehezebb hete a mostani, és nagyon nehéz, meg kell próbálnia feldolgozni azt a tényt, hogy ő nem ismerte a férjét, és nem gondolta, hogy ilyesmire képes. Tehát ez a része a dolognak már tényleg bulvárlap, címlap sztori, tehát nem a politika, hogy úgy mondjam, fajsúlyos kérdéseihez tartozik, de az összképet mindenképpen árnyalja, hogy szegény skótoknak, akik ugye szeretnének egyrészt függetlenedni, másrészt szeretnék a valóban kissé kaotikus brit gazdasági és politikai helyzetet egy kicsit nyugalmasabbra váltani, ez egyelőre nem fog megadatni, és egyelőre minden jel szerint tovább kell küzdeniük a függetlenségi referendum lehetőségét, ez egyhamar nem fog bekövetkezni.
0: Van még egy pici időnk egy utolsó kérdésre. John Swinney kormányfő azt is jelezte, hogy Skóciának ki kell vívni a függetlenségét még a következő brit parlamenti választások előtt, amelyekre ugye 2029-ben kerül sor. Ennek az az oka, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a reformpárt győzedelmeskedne, és ez pedig a skót függetlenségi harc végét jelenteni?
1: egészen pontosan erről van szó, igen, igen, abszolút mértékben. A reform térhódítása az a májusi választások óta egyenesen aggasztó, és ugye a skót parlamentbe is most először kerültek be a reform képviselői, akik bizony a skót nemzeti párt pozícióit is veszélyeztetik.
0: Ismét napirenden van a skót függetlenség ügye. A skót parlament többsége ugyanis a napokban támogatta a skót nemzeti párt kezdeményezését, amely újabb függetlenségi népszavazás megtartását szorgalmazza, de vajon akarják-e a függetlenséget maguk a skótok, amikor egyszer már volt egy erről szóló népszavazás, ahol a lakosság ezt elutasította. Mi állhat a kezdeményezés hátterében? Erről kérdeztem Tóth Vali, állandó londoni tudósítónkat. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek!

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Közeledik a Magyar Szövetség a legerősebb ellenzéki párthoz, a Progresszív Szlovákiához. Milyen buktatókat rejt magában ez az együttműködés? Erről lesz szó a regionális hírek után, most Gazsik Viktória következik.
2: Új szakaszba lépett az egykori pozsonyi Hotel Kiev felújítása, miután a beruházó jogerős építési engedélyt kapott a rekonstrukcióhoz. A Lordship vállalat hosszú évek óta tervezi a műemléki védelem alatt álló épület felújítását. A cég szerint a projekt célja, hogy a városközpont egy modern, élhető közösségi térré alakuljon. A tervezett artéria projekt a Kiev szállodán kívül a környező köztereket és az épületeket is érinti, többek között a kőtér és a Rajská utca környékét. A fejlesztő hangsúlyozza, hogy az épület értékes építészeti elemeit megőrzik, miközben modern funkciókkal és technológiákkal újítják azt meg. A Király Helmeci Kórház felújítása az ütemterv szerint halad, közölte Kamil Saskó egészségügyi miniszter, aki ellenőrző látogatást tett az intézményben. A több mint 3,5 millió eurós helyreállítási alapból finanszírozott beruházás a kórház működése mellett zajlik. A munkálatok során kicserélik az ablakokat, szigetelik az épületet, felújítják a tetőt, valamint több kórtermi részleget is modernizálnak. A miniszter szerint a projekt példát mutat arra, hogyan lehet a kisebb régiók egészségügyi ellátását fejleszteni. A tervek szerint a felújítás augusztus közepéig fejeződik be, a korszerűsítés után 78 felújított és 8 új ágy várja majd a betegeket egy és két ágyas szobákkal. Másfél méter hosszú pitont találtak a városi parkban Nattapolcsányban. Járókelők jelentették az esetet a városi rendőrségnek. A rendőrség azonnal a helyszínre küldte a járőröket, a 159-es telefonszámra érkezett a bejelentés. A kígyót szabadon engedhette a tulajdonosa, a rendőrség vizsgálja az ügyet, tájékoztatott a Nattapolcsányi városi rendőrség.
0: Időjárás.
2: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma. A keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Kassán a Palackého és Jantárova utcák kereszteződésében, két autó ütközött össze az Eperjesi út irányából, 40 perces torlódásra számíthatnak. Az 511-es számú másodosztályú úton Ohai és Hull között baleset következtében az útestre dőlt egy telekommunikációs oszlop, baleset lassítja a haladást Verebély és Nagylapás között is. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. A Magyar Szövetség megállapodott a Progresszív Szlovákiával arról, hogy felveszik a politikai kapcsolatot és tárgyalni kezdenek a közös programpontok megtalálásáról. Michal Šimečka, a PS elnöke azt mondta, szeretné, ha a jelenlegi kormány leváltásának a magyar párt is a részese lenne. De mit szól ehhez a közeledéshez a szlovákiai magyar választók konzervatívabb része? És előfordulhat-e, hogy ezzel a magyar párt többet veszít, mint nyer? Erről kérdezem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Ön szerint mi az üzenete a PS és a Magyar Szövetség közötti politikai kapcsolatfelvételnek?
1: Hát alapjában véve ugye egy olyan dologról van szó, amit korábban hát nem láthattunk. Voltak jelei annak, hogy a Magyar Szövetség az egyre közelebb kerül a PS-hez. Ugye Gubik László tavaly decemberben beszédet mondott az egyik ellenzéki tüntetésen, de ugyanakkor konkrét lépésekig nem jutott el korábban a magyar-szlovák együttműködés úgy, hogy abból pártközi tárgyalás legyen. Most ezzel kapott egy lehetőséget a Magyar Szövetség arra, hogy kvázi a szlovákiai ellenzéki szavazók egy része is az ellenzék, a Fico ellenes ellenzék részének tekintse. És hát nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy konkrétan miben tud megállapodni egymással ez a két párt, hogy mennyire lesz pozitív vagy negatív dinamikája a pártok közti tárgyalásnak. Teszem hozzá, hogy a PS ugye a szlovákiai ellenzékkel, a többi párttal szintén tárgyalt az elmúlt időszakban, csak épp arról nagyon-nagyon kevés konkrétumot látni, és nagyon kevés eredményt, hogy formálódna bármiféle téma alapú együttműködés. Érdekes lesz megnézni azt, hogy a magyarokkal való tárgyalásokban ez dinamika leképeződik-e, hogy épp az mutatkozik meg, hogy ez a két párt ezt tud egymással konstruktívan beszélni témákról.
0: A Progresszív Szlovákia részéről vannak kockázatai annak, hogy közeledni próbál a Magyar Szövetséghez?
1: Hát egyértelműen vannak, és szerintem ez egyébként látszik is a szlovákiai politikán belül. Most nyilván lehet kockázatként értelmezni azt, hogy a Robert Fico-féle kormánykoalíció az előbb-utóbb megvádolhatja a Progresszív Szlovákiát azzal, hogy túlságosan kedvez a magyaroknak, de ez úgymond egy ilyen hagyományos része a szlovák politikának. Ami sokkal érdekesebb lehet, az szerintem az, hogy a szlovákiai ellenzék körében is biztosan akad olyan párt, amelyik úgy látja, hogy a számára ez egy politikai lehetőség, hogy a PS és a magyarok tárgyalnak egymással, hogy a választóik egy része is helytleníti ezt különféle okokból kifolyólag. Most lehet ez vagy nacionalizmus, vagy egyfajta tartás Orbán Viktortól, vagy valamilyen más indok, és gondolhatja úgy, hogy esetleg szavazókat is tud nyerni az ellenzéki blokkon belül, hogyha jobban vagy hangsúlyosabb állást foglal a közösködés ellen. És szerintem tehát az a párt, amit egyértelműen lehet azonosítani, hogy valami hasonlóra készül, az a Szabadság és Szolidaritás, az SZSZ, ahogy a Branislav Gröling kritizálta is ezt az együttműködést, és egyértelműen az SZSZ-nek az a célja, hogy valamilyen módon mutassa a különbözőségét a szlovák szavazók előtt. Az, hogy a nemzetiségi témákban is kiderül, hogy teljesen más gondol ez a párt, mint a PS.
0: És ön szerint mi lehet az oka annak, hogy az SZSZ elutasító a Magyar Szövetséggel szemben? Ugye tudjuk, hogy a párt együttműködik Simon Zsolttal és Hamran Istvánnal is, akik a közösségi oldalon nagyon élesen bírálják a Magyar Szövetségi jelenlegi vezetőségét. Ez lehet az oka?
1: Hát ez az egyik ok nyilván, hogy az SZSZ-nek megvan a idézőjelben különbejárató magyar részlet, ahol várnak valamiféle szavazatnyereséget. Ez nagyon jó kérdés, hogy a pártnak a vezetése az mennyire látja reálisan ezt a helyzetet, tehát mennyire gondolja úgy, hogy valóban képes tömegeket vonzani ez a két politikus. De szerintem talán egy fokkal ennél érdekesebb az, hogy az SZSZ az valóban úgy gondolja, hogy a magyarokkal való közösködés az nem feltétlenül produktív a választók, mert a szlovák ellenzéki választók egy része számára sem. És itt gondolok például arra, hogy a magyar politikai érdekképviseletnek korábban rendkívül rossz híre volt az ellenzék körében. Itt ugye ez főleg Orbán Viktornak volt köszönhető, és annak, hogy sokan úgy gondolták, hogy a magyar érdekképviselet az valamiféle meghosszabbított 5. hadoszlop Szlovákiában. és ezekre az elemi félelmekre rájászva ezt megítélheti úgy, hogy már pedig a szlovák választók egy része helytelenítja ezt a fajta együttműködést, úgy gondolja, hogy a PS egy politikai hibát követel, viszont egy ellenzéki pártnak szeretne szavazni, úgyhogy itt vannak ők, mint egy kézenfekvő alternatíva, akik idézőjelben nem dőlnek be a Magyar Szövetség színe változásának, és továbbra sem tartják elfogadhatónak, hogy egy ilyen párt az ellenzéki koalíciónak a része. Tehát szerintem valahol ez a politikai logika az SZSZ-nek a kritikája mögött.
0: Igen, viszont ha a számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a PS-nek, az SZSZ-nek, a KDH-nak és a Demokratinak még mindig nincs meg a többsége, tehát akkor ilyen szempontból meg valahol érthető a PS logikája, hogy próbál újabb partnert találni, és ugye mivel Igor Matovicsékkal nem akarnak együttműködni, nem nagyon marad más a magyar párton kívül.
1: Ez igaz, és ez azonban talán a legerősebb érve mellett, hogy miért is kellene a Magyar Szövetséget az ellenzéki együttműködés részének tekinteni. Az esze, a Progresszív Szlovákia nyilvánvalóan osztott és szorzott, és úgy gondolta, hogy ez egy potenciális lehetőség arra, hogy új szavazók jöjjenek a blokkba. Most nyilván ugye ez a stratégia, ez ott áll vagy bukik, hogy egyáltalán a Magyar Szövetségbe jut a parlamentbe. Mert abban az esetben, hogyha nem, akkor továbbra is elveszett szavazatokról beszélünk. Viszont abban az esetben, hogyha meg igen, akkor azért azt látni kell, hogy egyébként a szlovákiai politikai hagyományok is szellemében is, ugye a magyar pártok, vagy párt aktuálisan, az sokkal megbízhatóbb és kiszámíthatóbb koalíciós partner, mint más szóba jöhető pártok. Itt ugye elsősorban Igor Matovicsról és a szlovákiai mozgalomról van szó. Az teljesen biztos, hogy az összes ellenzéki blokkban levő párt, beleérte egyébként még az SZSZ-t is, vagy a KDH-t is, hogyha odáig jutna a helyzet, akkor ebben a pillanatban azért sokkal szívesebben kötne egy választások utáni kormánykoalíciót a Magyar Szövetséggel, mint sem Igor Matovicssal. Ennek nagyon nagy politikai kockázatai vannak bármilyen kormány szempontjából.
0: A közösségi oldalak kommentjeit nézve azonban láthatjuk, hogy nagyon sok negatív kritika is érkezett a Magyar Szövetségre, amiért közeledik a PS-hez. Van a magyar párt szavazóinak egy olyan része, akik szemében a Progresszív Szlovákia vörös posztót jelent?
1: Hát egyértelműen van, tehát itt az tényleg egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon érdekes lesz nézni, úgy emberileg, mint szakmailag, hogy valójában mekkora rétegről beszélünk. Itt ugye azt látni kell, hogy a konzervatív jobboldali ellenállás a kultúrharc kapcsán a Progresszív Szlovákia az megkapta a liberális jelzőt, és méltatlanul, tehát ez felvállalta egy liberális párt, és a szlovákiai magyar választók számára ez a fajta együttműködés azért meglehetősen aggályos tud lenni. A Magyar Szövetség szempontjából amúgy az lesz az érdekes, hogy lesznek olyan szlovákiai magyar választók, akik egyébként liberálisabbnak tartják magukat, és pont azért távolodtak el a szövetségtől, mert vagy elmentek a hangsúlyosan konzervatív irányba, vagy ficopárti irányba, de mondjuk hajlandóak visszaszavazni a szövetségre. És hogy ez a szám, ez képes-e kiegyenlíteni a távozók vagy a távolmaradóknak a számát, ez egyáltalán nem garantált, és nagyon érdekes lesz figyelni, hogy valójában milyenek az erőviszonyok. Viszont az tény, hogy a Magyar Szövetségen belül ez továbbra is egy ilyen megosztó téma. A pártnak a vezetése egyébként számolhat úgy, hogy most van egy erős felháborodás ezzel kapcsolatban, de hogy idővel azért a választóknak egy része belenyugszik ebbe a megállapodásba, és elkönyveli, hogy egyszerűen a politikában néha reálisan kell nézni a dolgokat. Nagyon érdekes lesz megfigyelni azt, hogy ez bekövetkezik, vagy nem. És hát valóban az idő jelentheti úgymond a mencsvárát, vagy a megoldást erre a meglehetősen furcsa szövetségre.
0: Már a PSZ és a KDH együttműködése kapcsán is elhangzott az az igény, hogy a pártok tegyék félre az ideológiai kérdéseket és a szakmai dolgokra koncentráljanak, amennyiben sikerülne az ellenzéknek kidolgozni egy ilyen közös programtervet, ami nem tartalmazna LMBTQ és más gender témákat, hanem szigorúan a szakmai kérdésekre fókuszálna. Ez a magyar választó szemében is elfogadhatóbbá tenni ezt a szövetséget?
1: Hát abban az esetben, hogyha ez nem lenne ott, akkor az nyilván egy nagyon kézenfekvő magyarázatot jelentene a magyar politikai elit számára és a Magyar Szövetségre szavazó választók számára is, hogy miért elfogadható az együttműködés. Itt azért látni kell azt, hogy ez főleg annak a kérdése is, hogy mennyire konkrét témák kerülnek elő, hogy mennyire konkrétan akar bárki is beszélni ezekről a megosztó témákról. Nekem az lenne a feltételezésem, vagy hipotézisem előzetesen, hogy sem a Magyar Szövetség nem fog jelöltetni, hogy kerüljön valamilyen kizáró kitétel egy ilyen dokumentumba, sem pedig a progresszív Szlovákia nem fog róla beszélni. Ugyanakkor ugye a gyakorlatban nagyon sok esetben jelenthet akadályt ennek a témának a megléte, hát itt nem is kell nagyon messzire menni, hogyha a KDH-ról, a kereszténydemokratákról beszélünk, akkor láthatjuk ugye azt, hogy a KDH az miként része az ellenzéki együttműködésnek, miközben azért az alkotmánymódosítást megszavazták a Smerrel karöltve, ami ugye hát hangsúlyosan keresztény konzervatív elemeket iktatott az ország legfontosabb alapdokumentumába. Tehát úgy mondanám, hogy a Magyar Szövetség és a progresszív Szlovákia, hogyha nagyon akarna, össze tudna veszni, de nem biztos, hogy a saját maguknak az érdekükben áll ebben a pillanatban.
0: Olyan bírálattal is találkozhattunk, hogy ezzel a lépéssel Gubik László a Bugár Béla vezette híd útjára lépett. Ön lát párhuzamot a két politikus között?

0: a kijelentéseket tekintve, a viselkedést tekintve egyelőre egyáltalán nincs ugyanazon a szinten ez a két politikus, és ez a párhuzam inkább csak arra van, hogy valaki vagy tényleg degradálóan, hát jellemzően inkább degradálóan próbálja értékelni ezt a megállapodást. Szóval ez inkább csak aktuál politikai felhasználásra jó. Én nem hinném, hogy Bugár Béla, Gubik Lászlót az ő szellemi öröksége folytatójának tekinteni, ahogy fordítva se gondolom azt, hogy Gubik László kimondottan Bugár Béla örökébe szeretne lépni.
1: Gubik László azt mondja, hogy a Magyar Szövetség más párt listájára nem fog felmenni, de amennyiben egy év múlva sem lesz magasabb a párt támogatottsága, mint most, ez változhat, és ha igen, akkor ön szerint milyen megoldás jöhet szóba, ha nem a másik listáján való indulás?
0: Hát szerintem ezen a ponton egy politikus, aki felelősen irányít egy pártot, egyszerűen nem jelentheti ki azt, hogy nem tudja az adott párt átlépni az 5%-os választási küszöböt. Ez a saját munkájának is a minősítése lenne, a választókat is demotiválná. Nagyon nehezen találok érvet arra, hogy miért kellene már most egyfajta koalíciókötésről beszélni, úgyhogy ebből a szempontból érthető, hogy rövid távol legalábbis kizárja a Magyar Szövetség vezetése azt, hogy bármilyen párttal választási megállapodást kössön. Most nyilván, hogyha eljutunk a választások előtti helyzetig, és kiderül az, hogy a Magyar Szövetség számára hát legalábbis kockázatos a külön indulás, és hogy ezek a szavazatok elveszett szavazatoknak számíthatnak, akkor az nyilván egy másik kérdés, lehet fondázni a közhangulatot, fel lehet mérni nagyon óvatosan, hogy mind gondol a választóknak a többsége egy koalícióról, fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ennyi sikertelen év után van-e értelme annak, hogy valaki bejutasson kevesebb képviselőt ugyan a parlamentben, mint egy önálló indulással, de azt garantáltam, és az is elképzelhető, hogy a választók egy része erre rábólint, és azt mondja, hogy ez egy alapjában véve jó alkú. De ugye ez a koalíciókötés ez kicsit ilyen csoda orvosság, vagy csoda gyógyszer formájában létezik a szlovákiai magyar politikai diskurzusban, ahhoz ugye két fél kell. Tehát nem elég egy magyar fél és egy magyar akarat, hanem egy szlovák félre is szükség van. És ebben a pillanatban én nagyon nehezen látom azt, hogy a progresszív Szlovákia miért ajánlna fel például helyeket a Magyar Szövetség számára a saját listáján, és más pártok kapcsán még kevésbé látom mögötte a politikai logikát. Tehát el kell jutni odáig, hogy felelősen koalícióról lehessen beszélni az egyik vagy másik szlovákiai párttal. Szerintem itt messze nem tart még a párbeszéd, és nem tartana egyébként akkor sem, hogyha amúgy zajlanának az eredményes egyeztetések a progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között.
1: Maradva még annál, hogy a magyar párt miért közeledik a jelenlegi ellenzékhez, nem éppen a Smer volt az, amely a többek között Alex Benessel is valójában az ellenzék felé terelte, tolta a Magyar Szövetséget?
0: Hát ez egyértelműen ott volt a motivációk között abban, hogy ugye miért lépett fel Gubik László a decemberi ellenzéki tüntetésen, illetve hogy miért gondolhatja úgy azt, hogy ezt a szövetséget meg tudja magyarázni a választóknak. Itt azért látni kell azt, hogy a jelenlegi politikai környezetben nincs igazán sok választási lehetősége egy pártnak, belértve a Magyar Szövetséget. Gyakorlatilag háromféle út áll a magyar érdekképviselet előtt, és valamelyiket választani kell, még akkor is, hogyha nagyon kritizáljuk azt, hogy miért teszik azt, amit tesznek. És ez a három út ugye úgy néz ki, hogy egyrészt dönthet valaki úgy, hogy besorol az ellenzékhez, és kvázi a liberálisokkal próbál egyezkedni. Ezt egyébként Romániában az RMDSZ is rendszeresen megteszi, tehát nem mondanám, hogy annyira szokatlan lenne egy kisebbségi pártól. Akkor dönthet úgy a Magyar Szövetség, hogy mégiscsak a Smerhez próbál közeledni, és akkor ugye kizárja az együttműködésből a jelenlegi kormánypártokat. De hát tegyük hozzá, hogy ezt már gyakorlatilag semmilyen gesztus nem csinált a magyarok felé az elmúlt időszakban. Illetve hát a harmadik opció az, hogy egy pár dönthet úgy, hogy próbál egyensúlyozni a két fél között, és megpróbál nem állást foglalni kérdésekben, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen kritikák érték a magyar érdekképviseletet az elmúlt hat évben folyamatosan, az ugye pont a idézőjelben a langyosságnak a kritikája, hogy a párt az képtelen volt átmondani vagy bétmondani, hogy nem állt bele rendesen se a kormánybírálat, hivatalba, se az idézőjelesen a kormánybarátságba. Úgyhogy ez az út sem hiszem, hogy elvezetne az önállóan megszerzett 5%-ig. És hát most úgy tűnik, hogy

0: akkor a pártvezetés, vagy legalábbis Gubik László letette a garast az ellenzéki együttműködés mellett, és kiderül, vagy legalábbis kipróbálja, hogy ez az út, ez elegendő-e ahhoz, hogy összejön az 5%.
1: A Magyar Szövetség megállapodott a Progresszív Szlovákiával arról, hogy felveszik a politikai kapcsolatot és tárgyalni kezdenek a közös programpontok megtalálásáról. Mihály Simecska PS elnök azt mondta, szeretné, ha a jelenlegi kormány leváltásának a magyar párt is a részese lenne. De mit szól ehhez a közeledéshez a szlovákiai magyar választók konzervatívabb része? Előfordulhat-e, hogy ezzel a magyar párt többet veszít, mint nyer? Erről is kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. A műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan visszahallgathatják a patria24.stvr.sk weboldalon. Péntek lévén a mai nappaliban Fica János várja önöket. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Vasies Olivia nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes hétvégét kívánok!

0: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Fica Jánossal.
2: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Május 29-e van, péntek, az Everest napja. Így mai műsorunkban a világ legmagasabb pontjával is foglalkozunk majd, de szó lesz a komáromi bajnok röplabda csapatról is. Szokásos heti gasztrorovatunkkal is jelentkezünk, és lesznek mozi percek is. Déli 12 óráig számítunk tehát a figyelmükre, ha tehetik, tartsanak velünk. Most Gazsik Viktória hírei következnek.
3: A Pátria Rádió hírei.
4: Orosz drón talált el egy lakóházat Románia délkeleti régiójában. Mark Rutte Magyarország szerepét méltatta a NATO-ban a Magyar Péterrel való találkozón. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Újabb országos ellenőrzést tartott az Országos Munkaügyi Felügyelőség az illegális foglalkoztatás visszaszorítására. Az akció során 173 munkaerő közvetítő ügynökséget és több száz vállalatot vizsgáltak, csak nem 500 ellenőrt bevonva. A hatóságok 71 cégnél és 126 személynél találtak szabálytalanságra utaló jeleket. Az ellenőrzések külföldi munkavállalókra is kiterjedtek, főként ukrán és vietnámi állampolgárok esetében merült fel a gyanú illegális foglalkoztatásra. A munkaügyi ellenőrzéseket a rendőrséggel közösen végzik, és a hatóságok további hasonló akciókat is kilátásba helyeztek. Denisa Szaková gazdasági miniszter szerint az Európai Unió versenyképességét erősíthetik azok az intézkedések, amelyekről tegnap tárgyaltak Brüsszelben az uniós tagállamok miniszterei. A tervek szerint nagyobb hangsúlyt kapnának az Európában gyártott, alacsony szén-dioxid kibocsátású termékek. Szaková szerint ezt a lehetőséget Szlovákia is kihasználhatja, például az alumínium gyártás és az energetikailag igényes iparágak terén. A miniszter beszélt egy 30 milliárd eurós uniós beruházási csomagról is, amelyből a szlovák vállalatok szintén részesülhetnének. Hozzátette, a támogatásoknál gyorsaságra lesz szükség, mert az elbírálás érkezési sorrendben történhet. A román külügyminisztérium szerint Oroszország felelős a feszültség súlyosbodásáért, miután egy drón lakóépületbe csapódott a délkeleti Galac városában. Bukarest felszólította a NATO-t, hogy gyorsítsa fel a drónok elleni védelmi eszközök telepítését az országba. A drón az Ukrajna elleni támadások során lépett be a román légtérbe, és egy 10 emeletes ház tetejét találta el, tüzet okozva. Két ember könnyebben megsérült, mint egy 60 lakót evakuálni kellett. A román hadsereg F-16-os vadászgépeket is riasztott az incidens miatt. Bukarest szerint ez az első eset, hogy a háború kezdete óta lakóházat ért találat Románia területén. Az esetet a NATO és az EU is elítélte. Mark Rutte, a NATO főtitkára a brüsszeli találkozóján elismerte Magyarország szerepét a szövetség védelmi képességeinek erősítésében. Kiemelte a székesfehérvári több nemzeti hadosztály működését, valamint Magyarország részvételét a koszovói KFOR misszióban. A megbeszélésen a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről is szó esett, ahol a védelmi kiadások növelése és Ukrajna támogatása lesz napirenden. Magyar Péter magyar miniszterelnök a találkozó után elmondta, hogy Magyarország nem küld fegyvereket vagy katonai eszközöket az ukrajnai háborúba. A magyar kormányfő brüsszeli találkozóinak sorát ma Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatja. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője szerint az EU nem tud klasszikus, semleges közvetítőként fellépni az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalásokban. Cipruson a külügyminiszterek klimaszoli találkozója után hangsúlyozta, az Unió Ukrajna oldalán áll és saját biztonsági érdekeit is védi. Ezért nem lehet pártatlan közvetítő. Több tagállam nagyobb uniós szerepet sürget a béke folyamatban, ugyanakkor Kallas szerint az EU fellépésének ki kell egészítenie az Amerikai Egyesült Államok erőfeszítéseit. A téma az amerikai békekezdeményezés lassulása miatt is napirenden van. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
5: A svájci jégkorong világbajnokság negyed döntőjében Finnország, Csehország 4-1, Kanada, Egyesült Államok 4-0, Svájc, Svédország 3-1 és Norvégia, Lettország 2-0. A szombati elődöntő párosítása Kanada, Finnország és Svájc, Norvégia. A Pozsonyban zajló minifutball Európa bajnokság csoportkörének második fordulójában Bosznia-Szlovákia 3-2 és Magyarország-Szlovénia szintén 3-2.
3: Időjárás.
4: Nyavarész derült égboltra számíthatunk ma. A keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás többnyire gyenge marad.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
4: Baleset történt Kassán, a Palackéha és Jantárová utcák kereszteződésében, két autó ütközött össze az Eperjesi út irányából, 20 perces tolódásra számíthatnak, baleset lassítja a haladást Verebé és Nagylapás között is. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Nézzük, milyen témákkal hangolódunk az előttünk álló hétvégére. A kenyér és a tészta talán a világ legegyszerűbb ételei közé tartoznak, mégis egész kultúrák és hagyományok épültek köréjük. Elég csak a kenyérhez kapcsolódó népszokásainkra gondolni, vagy arra, hogy az olaszok szinte nemzeti ügyként kezelik a tésztát. De miért lett újra ennyire népszerű a kovászos kenyér? Miért vitáznak az emberek azon, hogy szabad-e tejszínt tenni a karbonárába, vagy eltörni a spagetti tésztát? A kenyér és a tésztafélék lesznek mai gasztrorovatunk témái, Kosár Lajossal 9:30-tól beszélgetünk. Negyedszer lett szlovák bajnok a komáromi Spartak a férfi röplabda extra ligában. Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével az idei szezont és a döntőt értékeltük, de szó volt arról is, hogyan és miért lett Komárom a szlovák röplabda egyik fellegvára. Milyen helyzetben van jelenleg a klub, mennyire népszerű sportág a röplabda a városban, milyen jövő várhat a csapatra a szlovák bajnokságban, valamint az európai kupaporondon. És miért nem játszanak a nők is a legmagasabb osztályban? A beszélgetést műsorunk második órájában a 10 órai híreket követően hallhatják. Ma van az Everest napja, ahogyan azt már a beköszönésben is említettem, így műsorunk második órájában még a világ legmagasabb pontjával is foglalkozunk. 73 éve járt először ember a Mount Everesten. De mit jelentett 1953-ban ez az eredmény, és mit jelent ma? Valóban dugót okoznak a turisták a csúcs közelében? Mi jelenti ma az igazi kihívást a Mount Everest megmászása során, és még mindig életveszélyes kalande, vagy néhány hónap edzés elég arra, hogy feljussunk a csúcsra, és le is jöjjünk onnan? Mennyibe kerül egyáltalán megmászni ma a Mount Everestet? Ezekre a kérdésekre Neszmélyi Emil, kétszeres Everest csúcsmászó és az egyik legismertebb magyar explorer válaszol nekünk 10:30-kor. 11 óra után pedig havi filmes rovatunkkal, a mozipercekkel jelentkezünk. Kulcsár Gábor, filmes újságíró mesél nekünk a Cannes-i filmfesztiválon szerzett élményeiről, arról, mely filmeket érdemes megjegyeznünk, és mit kell tudni az Aranypálma díjas alkotásról, valamint Nemes László legújabb filmjéről. Forgács Attila, filmproducer pedig az idei CineAma amatőr filmes megmérettetés komáromi fordulójáról mesél nekünk, de vendégeimmel beszélgetünk még egy idén 40 éves kultikus amerikai akciófilmről is, amely újra visszatér a mozivásznakra, és arról, hogy miért működik az Ördög Prádát visel második része, és arról, hogy milyen lett az új Star Wars film. Déli 12 óráig számítunk tehát a figyelmükre, ha tehetik, tartsanak velünk. Mai munkatársaim Vasiessó Lívia, hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is kellemes péntek délelőttöt kívánok.

Május 29-e van, ma a kedves Magdi nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. A Magdolna bibliai eredetű héber név, jelentése Magdala városából való nő, vagy torony. A név legismertebb viselője Mária Magdolna, aki Jézus egyik legismertebb követője volt, így a névhez évszázadok óta erős, mély női karakter és kitartás társul. A Magdolnákra, Magdikra sokan érzékeny, intuitív, ugyanakkor erős személyiségként gondolnak. A szlovák naptár szerint ma Vilma napja van, ez egy germán eredetű név, a Wilhelmina rövidülése, jelentése pedig erős akaratú védelmező vagy határozott oltalmazó. Ezúton is boldog névnapot kívánunk nekik!

9 óra 21 perc lesz néhány másodperc múlva, most hallgassák meg a mai nap esemény naptárát. május 29-én II. Mehmed oszmán szultán seregei elfoglalták Konstantinápolyt. Ezzel véget ért az ezer éves bizánci, vagyis kelet-római birodalom története. A város eleste nem csak korszakhatárt jelentett a középkor és az újkor között, hanem megnyitotta az oszmán terjeszkedés útját Európa belseje felé, miközben a nyugati kereskedelmi útvonalak átalakulása hozzájárult a nagy földrajzi felfedezések korszakának elindulásához is. 1867-ben ezen a napon történt az osztrák-magyar kiegyezés, vagyis a Magyar Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely létrehozta a dualista államrendszert, az osztrák-magyar monarchiát. A megállapodás előzménye az 1848-49-es szabadságharc leverése, majd az osztrák birodalom meggyengülése volt, különösen az 1866-os porosz-osztrák háborús vereség után, amikor Bécsnek szüksége lett a magyar politikai elit támogatására. A kiegyezés évtizedekre stabilitást és gazdasági fejlődést hozott Magyarországnak, ugyanakkor sok nemzetiség és politikai irányzat bírálta, mert szerintük túl nagy kompromisszumot jelentett a Habsburg hatalommal szemben. 1953-ban ezen a napon elsőként jutott fel a Mount Everest csúcsára Edmund Hillary, új-zélandi alpinista, és Tenzing Norgay, nepáli serpa. Ezzel történelmet írva a hegymászás világában. Közös sikerük az emberi kitartás és felfedező vágy egyik legismertebb szimbólumává vált. Az Everest napja alkalmából mai műsorunkban Neszmélyi Emillel is beszélgetek, aki egyedüli magyarként az északi és a déli oldaláról is megmászta a Mount Everestet. ben ezen a napon született Dante Alighieri, olasz költő és filozófus, az európai irodalom egyik legnagyobb alakja. Legismertebb műve az Isteni színjáték, amelyben a pokol, a purgatórium és a menny világán keresztül mutatja be az emberi lélek útját, miközben saját korának politikai és erkölcsi kérdéseire is reflektált. Dante nem csak költőként vált halhatatlanná, hanem azért is, mert műveivel nagy szerepet játszott az olasz nyelv irodalmi rangra emelésében. 180 éve született Aponyi Albert, politikus, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A dualizmus kori magyar politika egyik legismertebb alakja volt, aki kiváló szónokként vált híressé, és nemzetközi figyelmet is kapott, amikor az első világháború után a trianoni békefeltételek ellen érvelt a magyar küldöttség vezetőjeként. 110 éve született John Fitzgerald Kennedy, az Egyesült Államok 35. elnöke, aki a 20. század egyik legismertebb és legkarizmatikusabb politikusává vált. 1961 és 63 között vezette az országot, elnöksége alatt pedig olyan meghatározó események történtek, mint a kubai rakétaválság, a hidegháborús feszültségek kiéleződése és az amerikai űrprogram felgyorsítása. Kennedy erőteljesen támogatta a polgárjogi reformokat, és híres beszédeivel generációk számára vált inspiráló vezetővé. 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett, halála pedig máig az amerikai történelem egyik legmeghatározóbb és legtöbbet elemzett tragédiája. Ma ünnepli 60. születésnapját Soma Mama Gésa, polgári nevén Spitzer Gyöngyi, aki a magyar alternatív és underground kulturális életből indult, majd az 1990-es évektől országosan ismert média személyiséggé vált. Fiatalon színésznőnek készült, performanszokat készített, zenekarokban énekelt, és már pályája elején is szókimondó, provokatív, szabad szellemiségével tűnt ki. Az évek során a zene és a televíziózás mellett egyre inkább az önismeret, a spiritualitás és a női lélek kérdései felé fordult, könyveket írt, előadásokat, táborokat és kurzusokat szervezett, miközben saját bevallása szerint
ébresztgetni szeretné az embereket. Soma Mama Géisa ma is az egyik legkülönlegesebb és legmeghatározóbb, illetve legmegosztóbb magyar közéleti személyiség, aki művészként, előadóként és spirituális tanítóként is saját, nehezen besorolható utat jár, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki. Öt éve hunyt el Jankovics Marcell, Kossuth Díjas magyar rajzfilm rendező, grafikus, könyvillusztrátor és író, a magyar animáció egyik legnagyobb alakja. Olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a János Vitéz, a Lúdas Matyi vagy a Mézga család, illetve a magyar népmesék, amelyek különleges vizuális világokkal és a magyar mitológia és népművészet motívumaival váltak időtállóvá. 15 éve hunyt el ezen a napon Mádl Ferenc, Széchenyi díjas magyar jogtudós, Magyarország második köztársasági elnöke. 2000 és 2005 között töltötte be az államfői tisztséget, munkásságát pedig a konzervatív értékrend, a tudomány iránti elkötelezettség és a nyugodt, kiegyensúlyozott közéleti szerepvállalás jellemezte. Érdekesség, hogy Mádl Ferenc a jelenlegi magyar miniszterelnök, Magyar Péter keresztapja volt. És 2010-ben ezen a napon hunyt el Dennis Hopper, az amerikai filmtörténet egyik legkülönlegesebb és leglázadóbb alakja. Világhírűvé a Szelíd motorosok című kultfilm tette, melynek nem csak főszereplője, hanem rendezője is volt, és amely egy egész generáció szabadságvágyát szimbolizálta. Később olyan emlékezetes filmekben szerepelt, mint az Apokalipszis most, Francis Ford Coppola rendezésében, a Kék bársony című David Lynch film, vagy a Féktelenül című akciófilm, miközben rendezőként és fotóművészként is maradandót alkotott. Így hát a Szelíd motorosok kultikus zenéjével, a Born to be Wild című dallal emlékezünk most Dennis Hopperre.

0: Tészta talán a világ legegyszerűbb étele közé tartozik, hiszen liszt, víz, só, néha tojás kell csupán hozzá, mégis egész kultúrák, hagyományok és olykor szenvedélyes viták épültek köré, elég csak arra gondolni, hogy az olaszok szinte nemzeti ügyként kezelik a tészta kérdését. Mai gasztrorovatunkban a tésztáról, illetve a kenyérről és a kovászról is beszélgetünk, arról, hogy miért lett újra ennyire divatos a kovászos kenyér az utóbbi években. Miért fizetünk ma prémium árat valamiért, ami egykor a legegyszerűbb szegény ételnek számított, és miért vesznek össze az emberek azon, hogy szabad-e tejszínt tenni a karbonárába, vagy eltörni a spagetti tésztát, talán Luigi majd erre is tud nekünk válaszolni. Beszélgetünk majd még talán arról is, hogy nálunk miért a túrós tészta a kedvenc, míg az olaszoknál a bolognai spagetti. Úgyhogy talán ezzel a kérdéssel is kezdem a beszélgetést. Kosár Lajos gasztroblogger ül velem itt a stúdióban. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval a tészta az ott van sok konyhakultúrában, viszont máshogy használják fel, de mégis honnan ered, a tésztának is valószínűleg megvan a maga története és múltja.
1: Hát igen, a urbán legendák szerint, tehát ami ugye közismert legendáknak számít, mindenki ugye azt tanulta, illetve tudja, hogy Marco Polo 13. században hozta be Európába, Kínából az úgynevezett tésztaféléket, mint olyanokat, ami szinte, ahogy mondom, ez csak egy legenda, ugyanis már sokkal előtte, ahogy mondtuk már múltkor, már nem tudom elképzelni azt a világtörténelmet, amikor valóban, hogy úgy mondjam, több mint 2000 vagy 3000 évet kell várni azért, hogy valami megjelenjen. Tehát valóban ez nem így igaz. 2003-ban az ásatások során a Sárga folyónál Kínában már találtak egy olyan tésztás tálat, amiben kölesből készült spagetti lehetett benne, és ez 4000 éves lelet.
0: Tehát szóval a spagetti nem olasz.
1: Hát a spagetti, tehát ez, így mondom, ez a köles tészta, úgynevezett spagetti, tehát vékony tészta, tudjuk, hogy a kínaiaknál vékony tészták vannak divatban, hát különböző technikákkal kinyújtott, több méteres, hosszú tészta, de mondjuk ezt idézőjelben mondtam, hogy úgy néz ki, mint a spagetti, tehát a spagetti azért mégiscsak olasz, amúgy az az igazság. Viszont azt is tudni kell, hogy már az ókorban a görögöknek is megvolt a saját tésztafélejük, igaz, hogy még mivel nem ismerték a szárításnak a teljes technológiáját, ezért a tésztát, tehát amit mondtad, hogy ami nagyon egyszerű összekeverni a vizet liszttel és sóval és tészta lesz belőle, ami nem mindig igaz, mert néha ragasztó lesz belőle, úgyhogy valóban ezt a tésztafélét úgy hívták, hogy laganana, amiből később az úgynevezett lazánye lett, tehát amit rétegeltek, tehát megsütötték a tésztalapokat, ezt közé tették a hús, hogy mondjam, a húsrészt, vagy valamilyen zöldséget, és az egészet még ugye megsütötték. Tehát ez már, erről már az ókorban írt Apicius is, hogy ez létezett, ez az ilyen fajta tésztaféle, de utána valóban, ha azt akarjuk tudni, hogy honnan indult be Olaszországba, mert ott se rögtön Olaszországban jelent meg a tészta, hanem az arab vidékeken, amikor is az 5. és 11. században különböző szárított tésztát használtak a darabok, tehát a hosszú utakon tudjuk, hogy ez ugye több esetben megjelenik a történelemben, hogy ugye olyan helyzetekben, amikor nincsen friss, hogy mondjam, hozzáférhető étel, akkor mindig valami szárított dolog kerül elő. Tehát ezek a szárított tészták már a 11. században begyűrűznek Szicíliába először, tehát alulról. Szicíliában a mai napig ugye, hogy mondjam, ilyen tészta kultúrája van, itt a tészta központja Olaszországnak, amit ahonnan később, tehát Palermóból, tehát Szicília fővárosából a 17.-18. században indult el Nápolyba, tehát ami ugye mégiscsak más királyság volt. A tészta már csak azért is, mert óriási éhínség volt, és ha azt vesszük, akkor valóban ez a legolcsóbb étel, tehát valóban a tészta, mint olyan, nem, hús nem kell hozzá, sőt, nagyon sokáig az olaszok a különböző tésztaféléket nem is súgóval, tehát nem is szószokkal ették, hanem csak szárazon, tehát megfőzték a tésztát. sajttal, valóban reszelt sajttal, valamilyen sajttal, mozzarellával, vagy valami lácsajttal, vagy pedig érdekes, hogy cukrosan és fahéjasan ették ezeket a tésztákat, tehát ez nem is főétel volt, mint olyan, kenyéren éltek egy ideig. Érdekes, hogy az utóbbi időben az olaszok éppen megfordult a kocka, hogy mondani szokás. Az olaszoknál a mai, hogy mondjam, tészta lexikon szerint több mint 300 fajta tésztaféle létezik.
0: És miért fontos a tészta formája? Ugye a sok tészta fajta formájában igen, is különbözik egymástól.
1: Igen, ezt akartam, elmondható, hogy valóban felosztjuk nem csak nálunk, hanem főleg Olaszországban ezt a 300 fajtát többféle fajtára, ilyen például a hosszú tészták, mint olyanok, ide tartoznak a spagetti, a linguini, a tagliatelle, és ez ilyen olajos szószokhoz, krémes szószokhoz használatos. Érdekes, hogy a spagettire nem bolognéze megy, hanem a tagliatelle megy a bolognéze mártás, mint olyat. Sokan természetesen azt se tudják pontosan, hogy hogy néz ki a bolognéze mártás, a bolognai mártás. Sokan kevesen tudják, hogy húsgolyókkal kell tálalni, tehát nem, hogy mondjam, őrölt, nem, tehát darált hús keverékkel, hanem külön van a paradicsom szósz, illetve a súgó, és külön van annak a különböző, a súgóban megfőzött, hogy mondjam, hús golyók, tehát ezt így kell, de ide tartozik például még a papardele, amit például gombás ragukhoz, ez a hosszúkás. Attól függ, hogy milyen, mekkora méretű a tészta, milyen a felszíne, tehát vannak recések, vannak lyukasak, tehát hogy mi minden kerül, hogyan ragadjon rá a súgó. Nálunk például a tésztát általában hirtelen lemossák, hogy megállítsák a főzési folyamatot, tehát hogy tovább főjön a vízben. Náluk nem, nálunk olaszoknál ezért hívják, hogy fogra, tehát al dente készítik.
0: Igen, ez mit jelent az al dente, ezt kérdezni?
1: Tehát, hogy fogra roppanós, tehát nem, tehát, hogy... nincs teljesen megfőzve a tészta, hanem mikor beleharapsz, akkor a enyhe, hogy mondjam, kicsit nyomás, igen, keményebb. Az is más dolog, hogy nem mossák le a tésztát, tehát nem szűrik le, és nem forrósolják le.
0: És ez miért fontos?
1: Hát azért, hogy még a rajta lévő alapjába véve, ha lemosod, és utána van, aki még barbár módon még olajat is önt rá, amire meg már végképp akkor nem fog rendesen a súgó, attól függ, hogy milyen súgó, tehát milyen szósz fog ráragadni, tehát valóban csak leöntik, sőt, még a főzővízből is eltesznek egy pár decit, és rögtön ráöntik a mártást. Tehát valóban, hogy rögtön rászáradjon, sőt, hogy ez a mártás sejmesebb legyen, tehát ebből a főző vízből higítják az egész súgót. Tehát ez az egyik.
0: És az al dente, ez a keménység, az miért fontos nekik? Az szintén az íz jobban átadja az ízét?
1: Nem, ott az állagáról beszélünk, al dente, ugyanis általában Olaszországban a durumbúzából készülnek a tészták, ami keményebb típus. Kevesebb a tojásos tészta, a magyar tészta, inkább tojásos tészta. Ők nagyon, van náluk is tojásos tészta, de sokkal kevesebbet készítenek, sokkal kevesebb tojást tesznek bele, illetve végképp nem tesznek. Tehát a legtöbb olasz tészta alapjába véve tojásmentes tészta. De visszatérve a fajtákhoz, tehát említettük a hosszú tésztákat, utána vannak a rövid tészták, az úgynevezett penne, fusilli, farfalle, oricette, tehát oricette a kisfülek, a farfalle, azt tudjuk, hogy az a pillangó formájú, a fusilli az kerek, a penne az hosszúkás, és valóban ezeket salátákba lehet tenni, ezeket alapjába véve olyan súgókhoz, illetve szószokba tesszük, amiben több a lé, és apró zöldség van benne, tehát valami zöldségragút tartalmaz. De utána jönnek a töltött tészták, aki mindenki ismeri, ugye a ravioli, ami négyzet és kör alakú, a tortellini, amit Vénusz köldökének is hívunk, tehát így meg van hajtva, de a cannelloni is ide tartozik, azok a vastag csöveg, amiket eleve tölteni kell, és úgy fogjuk, vagy besütjük.
0: Tehát édesen is használják?
1: Az a cannoli. Cannelloni. Hát a tésztákat, igen, az olaszok is használják a tésztákat édesen, de erre már megint ebből a 300 fajtából szintén van náluk apró tészta is van még, tehát a levesekben, sőt az úgynevezett rizs tészta is van, az orzó, mint olyan, tehát a rizs formájú, de tésztából készül.
0: Tehát az már úgy elmúlt, ami a régi időkben volt, hogy édesen is használják, az inkább a mi konyhánkra
1: igen,
0: jellemző.
1: Igen, az éppen áttakart térni a magyar tésztafajtákhoz, hogy ebből ugye több átjött hozzánk egy idővel. De nálunk általában divatos a tojásos tészta. A tojásos tészta 4, 6, 8, 10 tojás 1 kilóra mérten, tehát általában az olaszoknál például nem is egész tojást tesznek bele, csak sárgáját tesznek bele, de nálunk is, ha jól tudom, édesanyám és öreganyám is általában 6 tojásos tésztát készített, tehát 6 sárgából. Nálunk divatos Magyarországon, illetve magyar vidéken, Európában a különböző sós és édes kombináció, így, hogy nálunk is van ugye az úgynevezett gnocsi, ami igaz, hogy nem krumpli tésztából készül, hanem rendes tésztából, és ez ugye nálunk a nokedli, tehát a galuska. Tehát a galuskát használjuk, ezt tudjuk, hogy pörköltekhez, szaftos dolgokhoz, a legjobb ugye a tojásos galuska, nokedli, tojásos nokedli, de utána vannak a gulyások és a babgulyások, a húsgulyásoknak a, hogy mondjam, a betétje, az pedig a csipetke, ami kimondottan magyar találmány, tehát a lecsipkedett tészta. Ugyanilyen magyar unikum a tarhonya, tehát a gömbölyített tészta, ami készen van készítve, amit én is nagyon szeretek, de nagyon sok helyütt ismerik, illetve még használják az úgynevezett öreg tésztát, aminek a neve ugye a lebbencs.
0: Amit, a ugye,
1: ez már szárított tészta, amit el lehet tenni, valóban beledobják utána, amikor tördelik, tehát hosszú lapokra nyújtják, megszárítják, és utána tördelik. De ismerjük, tudjuk, hogy vannak a fodros nagykockák, tehát ezt használjuk a káposztás csúszához, a granadérmarshoz. Érdekes, hogy a káposztás tésztát ehetjük sósan, a káposztás csúszát, illetve kockát ehetjük édesen is.
0: És porcukorral, ugye?
1: És fekete borssal, tehát valóban megadja az ízét. Van nálunk ugye a széles metélt is, és különböző levesbetétjeink vannak, aminek már valóban nagy hagyományai vannak, és csak nálunk van ilyen a lúdgágor, lúdgége, ami ugye egy komplikált tésztakészítés, ugyanis tudjuk, hogy ilyen apró, tehát az tehát van az eperlevél is, és az eperlevélből elméletileg készül egy ilyen speciális kis nem is rácsodott, hanem vonalazott deszkán, ilyen apró pálcikával kell sodorni végig, ez a lúdgége. Ez például csak, sok esetben csak lakodalmakon teszik a leveshez, mert valóban nagyon sok időt kell vele foglalkozni, úgyhogy ez mind van, de nálunk, ahogy említettem, különböző süteményekbe is például tésztát tudunk tenni, ilyen például a Varga Béles, amiben ugye cérnametélt megy, akkor valóban nagyon sok süteményhez, tehát valóban rakottasokhoz használhatjuk, de használhatjuk különböző sültbe, csőben sült zöldséggel, tehát ennek most már annyi változata van, és használható, és alapjában véve itt mindig arról van szó, hogy milyen minőségű lisztből, és alapjában véve, hát főleg az olasz tésznáknak a liszt minősége van, az olaszoknál különböző régiók vannak, amelyeknek külön, hogy mondjam, tészta fajtáik vannak, ugyanis a lisztjük, náluk például az egyik legjobb liszt van a, hogy mondjam, Európában. Magyarország megközelíti, ugyanis mindig arról van szó, hogy mennyi a napos napoknak a száma, ugyanis a búzának milyen magas lesz, illetve hát a lisztnek a sikér tartalma, és ezekhez a tésztákhoz valóban, illetve majd a kenyérhez is, ha beszélünk most majd a kenyérről, hogy milyen a minősége, milyen magas a sikér tartalma a lisztnek.
0: És az olaszoknál miért ilyen szent ételként van kezelve a tészta, hiszen például ugye ők nagyon érzékenyek arra, amit a bevezetőben is említettem, hogy nem szabad eltörni a spagetti tésztát, vagy nagy vita hát alakul ki a körül, hogy a karbonárába mit teszünk. Tehát, hogy náluk miért ilyen szent étel a tészta? Miközben ugye mi is sok tésztát eszünk, különböző ételeket készítünk az édestől a sósig a tésztából, de még sincs ilyen nagy kultusz körülötte.
1: Hát azért, hogy mondom, hogy onnan származik, tehát valóban a 11. századtól, tehát Szicíliából indult el, mint olyan, a másik pedig, hogy olcsó, ez az egyik legolcsóbb étel, és nem kell mindig kenyeret. Ők például most a kenyeret az utóbbi időben például szeletenként vásárolják. Tehát valóban vannak kenyerek, vannak pékségek, ahol nem egész kenyeret vesznek, úgyhogy ők már nem kenyeret kenyér evők, viszont attól, hogy van jó minőségű búzájuk van, és ez hát családi hagyomány, hogy hosszú távra tehát szárítani lehetett, tudták szárítani, el tudták raktározni, ahogy mondtuk, a legolcsóbb ételekhez számít. Tehát látjuk, hogy sok esetben elég nekik ráönteni pár csepp olívaolajat, és megszórni egy kevés rikottával, és már kész az étel, tehát, hogy mondjam, ez egy népétel még a mai napig náluk, úgyhogy...
0: A karbonára is olyan szegény konyhás étel volt?
1: Hát, karbonára, ezek már olyan típusú ételek, amelyek valamihez kötődnek. A karbonára a szénégetőknek az étele volt, tudjuk, hogy szintén erdőben mit vittél, ugyanazt, mint nálunk. Egy szelet szalonnát és sajtot, mert sajt, ez egy hagyományos olyan, hogy van ugye kenyér, van sajt, van szalonna, és ebből készül a karbonára.
0: Nős kell bele az a tejszín?
1: Hát honnan veszed, hogyha vagy, ha van a környékeden, ahol te mondjuk rá szénégető voltál, ami erdőről szól, meg ilyen dolgokról, és hogyha volt neked a tehened, és tudtál valamit, tehát tejterméket tartani, ugyanis a tejszínnel azért vigyázni kell, mert nem mindig maradt tejszín, mert aludt tej lesz belőle. Tehát, hogy mondjam, ha hagyományosat vesszük, a hagyományos receptet, nincs benne tejszín. Kész, annyi. Ha a modernet vesszük, természetesen, hogy higítják, természetesen sejmessé teszik, sőt, a tojás sárgáját is tesznek bele, tehát, hogy még krémesebb legyen, ahogy hívják, ez a súgó. Tehát ez már valóban, ez már a modern világnak, a modern kulináriának feltalálmánya, illetve hát fejlesztése. Sokan szalonnát, pancsetta, hát, no, nálunk nincs pancsetta, nálunk azt tudják, mert szóval van, tudják, hogy mi a pancsetta, de mondjuk nálunk például az a toka szalonna, meg nem tudom melyik rész, úgyhogy bármivel kombinálható, én már ettem karbonárát, állítólag itt több esetben, amikor gomba is volt benne. Szóval valóban annyira ötözhető, szóval ez éppen olyan, hogy mindig mondom, hogy nincsen, nem létezik teljesen le, a recepteket nem lehet levédeni. Tehát nincs, nagyon kevés recept van, aminek úgy mondják, hogy titkos recept, meg le van védve. Sok esetben nem lehet levédeni, és akkor már azt csinálsz belőle, amit akarsz. A neve megmarad, mondom, én nálam mindig, ha föláll a szőr a hátam, amikor látom, hogy készül a állítólagos sortobágyi palacsinta, mi mindent adnak el tiramisu név alatt, mi mindent adnak el dobos torta név alatt.
0: Mert mindenki már változtat rajta valamit, vagy
1: természetesen
0: próbál úgy, kombinálni hogy, és javítani a saját ízlése
1: ez
0: szerint.
1: Ez éppen olyan, mint ahogy mondtad, hogy beszéljünk a kenyerekről, meg a sok kenyérről, már annyi sokféle fajta, nincs sokféle fajta kenyér, alapjában véve az a titka a kenyérnek, hogy készül. És ennek csak két titka van, vagy kovásszal, vagy élesztővel, és kész. Szóval ez az. Ha arról beszélünk, hogy valóban melyik volt sokáig, hát valóban a 19. századig még

0: a kenyér, hogy a bedagasztott, illetve bedagasztott, az összekevert vizet, sót és lisztet kint felejtették a napon. És beindult az erjedés. Ugye ez egy normális eko folyamat. Tehát valóban ez egy, az erjedés, a kovász, az a élő ökoszisztémának egy forgása, amikor a vadélesztők és a különböző tejsav baktériumok beindítják az erjesztést, és ebből elkezd a kovász, hogy mondjam, létezni, és ez már időszámításunk előtt 3000-ben egyiptomiaknál megvolt. Látták, hogy ez a kenyér, ami megromlott, számukra ez egy romlott, hogy mondjam, kenyér tészta volt, de megsütötték, és akkor rájöttek, hogy ez sokkal puhább, ez sokkal, hogy mondjam, egészségesebb, és egy kicsit ezt később tudtak meg, ugyanis könnyebben emészthető, úgyhogy majd elmondhatjuk, de ezt már a görögök is tudták, tehát hogy lehet ilyen kovászokat készíteni. Ott például az erjedést meggyorsították olyan alapanyagokkal, ami tartalmazott már élesztő gombákat, tehát ezeket a bacillusokat, mégpedig vagy szőlőmusttal, mert tudjuk, hogy abban is van ugye sok B-vitamin, és vagy pedig az ibériai félszigeten és a galloknál pedig sörből, sörhabot tettek a tésztába, amiből mármint a kovászba, és ezzel etették. A kovász érdekes, hogy valóban sokáig öröklött volt, tehát olyan volt, hogy állandóan etetni kellett, és állandóan fel kellett tartani, mert ha egyszer már meghalt, akkor sajnos újra kellett készíteni, és sok esetben olyan helyzet van, amikor nem készül, tehát nem tud beindulni ez az erjedés. Ami, hogy miért fontosabb, vagy miért jobb a kovászos kenyér az élesztő, ugyanis a 19. században, amikor beindult Pasteur segítségével, hát segítségével feltalálta ugye a élesztő gombákat, mint olyat, illetve hát rájött, hogy mi, tehát a 19. századtól használhatjuk az iparban, illetve az ipari revolúció forradalom során a bolti élesztőt, tehát az élesztő kinyomta.
1: Igen, így került háttérbe lényegében a kovász, hát igen, ami mert, az utóbbi időben újra visszatért.
0: No, mert azért, mert a ipari termelésben, ha azt veszük, hogy mi a különbség a kovász és a élesztő között, az annyi, hogy például az erjedési, illetve a dagadási idő az egy tizede a kovászhoz képest. Tehát amíg
1: gyorsabban készen
0: van. Az élesztős kenyér alapjában egy-két óra alatt bedagad, mint olyan, tehát felfut, addig a kovászos 10-12 óra, a kovásznak szüksége van arra az időre. Tehát időigényes.
1: Ezért drágább is a boltokban?
0: Hát igen, mert kézműves. Általában a kovászos kenyerek már kézműves kenyerek, valóban, ahogy mondta, több fajtája van, bármiben lehet ízesíteni, valóban bármilyen formája lehet, mindenki. Itt két dologról van szó, az éppen az alapanyagokról. A minőségi búzáról, illetve a minőségi lisztről és a vízről. Tehát a víznek az állagáról, mint olyanról. És itt például kevesen tudják, hogy, és másik dolog, hogy miért divat, te mondta, tehát divat volt azért, mikor volt a Covid, nem ment senki sehova, nem ment az üzletbe se, és alapjában jövő elkezdtek unatkozni a lányok, illetve a feleségek, és a többi, és akkor beindult egy ilyen kovász roham, mint olyan, nem lehetett élesztőt se kapni, ugye, az a másik dolog.
1: Mindenki otthon kezdett, vagy csak kezdtek otthon sütni kenyére. Erre mondtam a beszélgetés előtt, hogy hát sokféle fajta recept van, ugye mindenkinek megvan a saját receptje és a saját tuti tipje, de erre te azt mondtad, hogy igazából azok csak egy recept.
0: Igen,
1: létezik.
0: Hát ez, hát hogy milyen a kovász. És érdekes, hogy ezt kevesen tudják, hogy léteznek ős anyakovászok, mint olyan, amelyek több száz évesek. Tehát van olyan, amelyik a dokumentumok szerint 200 éves, és még mindig él. Ugyanebből el kell venni, és újra kell etetni. Ilyen például a leghíresebb, ami nem jut el hozzánk, majd elmondom, hogy miért nem jut el hozzám, illetve miért nem lehet nálunk, az pedig a San Franciscó-i kovász, amely már 1850-es években az aranyláz idején a vadonban tartották ezt az ős kovászt, amit később elvittek San Franciscóba, ahol egy pékség megmentette, és ebből a kovászból alapjában, amely 1889-től létezik, még mindig vannak, hogy mondjam, utódai, mint olyanok. Csak később kiderült, 2013-ban készítettek Belgiumban, Saint-Quickenben a Puratos kovász könyvtárat, ahol 100 kovász fajtát élesztenek, illetve tartanak életbe, és ott rájöttek, hogyha nem abból az anapanyagból készül a kovász, ahol eredetileg volt, tehát a San Franciscó-i csak San Franciscóban működik, mert onnan van az a liszt, ha nem azt a lisztet használják, és nem azt a vizet, akkor egy egészen más típusú kovász fog fognak kapni, és az a kenyér egész

0: máshogy fog ízleni, mint olyan. Tehát valóban érdekes, hogy ez változik. Ez érdekesebb még pedig abban, hogy a tudósok, sőt, el is nevezték ezt a laktobacillust San Francisco hívnak. Tehát valóban tipikus, mint olyan.
1: És ez változtat az ízén, igen, állagán, minőségén?
0: Hát igen, hát hogyha valaki már sütött többfajta kenyeret, akkor valóban tudta, hogy sikeredett neki. Volt, ami feljött, valami, hogy mondjam, kesernyésebb lett, volt, amelyik túl érett lett, tehát savanykásabb. Ennek van egy ilyen titka is, hogy sokan miért a kovászos kenyér az egészségesebb. Mert lebontja a fitinsavakat, az azt jelenti, hogy segíti a vas, a cink és a kálciumnak a feldolgozását a szervezetben. A másik állítólag még a glutén érzékenyeknek is jobb egy kicsit, ugyanis a glutén egy részét is le tudja bontani a kovász. Tehát nem olyan nehéz az a kenyér, mint az élesztős kenyér. Tehát valóban a kovászos kenyér attól függ, hogy ki, hogyan, miképp, milyen metódussal csinálja, utána az ízesítéssel. Természetesen mondom, a lisztől is függ. Tehát lehet már készíteni teljes kérülésű lisztből, bármilyen fajta
1: lisztből. Ez mind egészségesebb, hiszen ugye a fehér, hát igen, csak fehér kérdés, kenyére hogy mondják, hogy nem annyira egészséges.
0: Hát mert több benne a glutén. Tehát valóban.
1: Tehát ettől válik egészségesebb igazából a kovász és a teljes kiörlésű liszt.
0: Hát igen, attól függ meg, hogy mennyi időt hagyunk neki, mennyire erjed, mennyire valóban nő, és meddig tudjuk fenntartani ezt a kovást, mert mondom, ezt naponta etetni kell, tehát ezért is volt abban a Covid időszakban, hogy valamivel foglalkozott az ember, minden nap megetette, még neveket is adtak ugye a kovásznak, hogy ugye a jóskát meg kell etetni, hogy hol a jóska ütőben van. Úgyhogy volt ilyen, és valóban, és könyvek jelentek meg, millió recept van, úgyhogy valóban szerintem jó az emberek, ha ez egy ilyen relaxációs valami, süssenek, próbálják ki, vannak receptek valóban, meglátjuk, meddig fog tartani ez a divat, úgyhogy én csak, hogy mondjam,
1: támogatod ezek szerint, és hát a boltban akkor ezt fizetjük meg, hogyha drágább
0: a kézműves is vannak azok különböző, igen, elég, de hát a drága, alapjában drága. Igen.
1: Hát köszönöm szépen az elmúlt perceket, az időnk sajnos már lejárt, de még igazán sokat beszélgethetnénk a kenyerekről és a tésztákról, mire lehet őket használni, például a tésztákat, illetve hogyan lehet jó kenyeret készíteni, de igazából a legfontosabb információkat megkaptuk. Köszönöm szépen, Kosár Lajos gasztroblogger volt az elmúlt percekben a stúdió vendégünk.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Köszöntöm Önöket ismét. Negyedszer lett szlovák bajnok a komáromi férfi röplabda csapat. Az előttünk álló órában Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével készült beszélgetést hallhatják, akivel az elmúlt szezont értékeltük, de szó volt arról is, hogy hogyan és miért lett Komárom a szlovák röplabda egyik fellegvára. Milyen helyzetben van jelenleg a klub, mennyire népszerű sportágról van szó, milyen jövő vár rájuk az Európai Kupa porondon, és miért nem játszanak a nők is a legmagasabb osztályban. És ma van az Everest napja, így az óra második felében Neszmélyi Emillel, az egyik legismertebb magyar explorerrel beszélgetek, aki egyedüli magyarként az északi és a déli oldaláról is megmászta a Mount Everestet. Mit jelentett 1953-ban a Mount Everest megmászása, és mit jelent ma? Valóban dugót okoznak-e a turisták a csúcs közelében? Mi jelenti az igazi kihívást manapság a Mount Everest megmászása során, és hogyan lehet rá felkészülni, mennyibe kerül egyáltalán egy ilyen kaland? Ezekre a kérdésekre is válaszokat kapunk szintén az előttünk álló órában. Érdemes tehát velünk maradni a következő 60 percben is. Most a szó Gazsik Viktória hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A NATO és az EU is elítélte a romániai dróntámadást. Románia és Franciaország bekérette az orosz nagykövetet a dróntámadás után. Derültékbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A parlament ma az energiaügyi törvény módosításával folytatja munkáját, amely szigorítaná a lakossági kedvezményes villamosenergia és gázfogyasztás szabályait. A javaslat szerint a háztartásoknak a jövőben nyilatkozniuk kellene arról, hogy az energiát saját fogyasztásra használják, a szabálytalan besorolás esetén pedig a szolgáltatók bírságot kaphatnának. A módosítás célja a kedvezményes tarifák visszaélésszerű használatának visszaszorítása. A parlament emellett több további törvényjavaslatot is tárgyal, köztük a digitális platformokon végzett munkát szabályozó új jogszabályt és a szociális ellátásokat érintő módosításokat. A szlovákiai középiskolai felvételik eredményeit már feldolgozta az új e-prihláska rendszer automatizált kiértékelője. Az adatokat a középiskolák már látják a rendszerben, az EduPage-et használó intézmények esetében pedig a szülők számára is fokozatosan elérhetővé válnak az információk. A tárca hangsúlyozta, ezek egyelőre nem számítanak hivatalos eredménynek. A végleges felvételi listákat június 1-én teszik közzé az elektronikus hirdetőtáblán, és csak ettől az időponttól kezdődnek az esetleges fellebbezési határidők. Az új rendszer célja, hogy minden diák a számára a legelőnyösebb feltételeknek megfelelő iskolába kerüljön. A NATO és az Európai Unió is elítélte Oroszországot a román légtér megsértése miatt, amelynek során egy drón lakóházat talált el Galac városában, Románia délkeleti részén. A NATO szerint a drón az Ukrajna elleni orosz támadások idején hatolt be Románia területére, és a szövetség tovább erősíti védelmét, különösen a drón fenyegetések ellen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az orosz háború újabb határt lépett át, és az EU szolidaritásáról biztosította Romániát, Moldávia is aggodalmát fejezte ki, és támogatásáról biztosította Bukarestet. Románia korábban Oroszországot felelőtlen eszkalációval vádolta, és a NATO-tól gyorsabb védelmi fejlesztéseket kért. Románia bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután egy orosz drón lakóházat talált el a délkeleti Galac városában, két embert megsebesítve. Hasonló lépést tett Franciaország is, amely szintén elítélte az incidenst. A román külügyminisztérium szerint a történtek rendkívül súlyosak, és további Európai Unió szankciós lépéseket is kilátásba helyeztek. A francia külügyminiszter szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós és NATO tagállamot ért támadástól van szó. A drón az Ukrajna elleni orosz támadások során lépett be a román légtérbe, majd lakóházba csapódott. A rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
2: A svájci jégkorong világbajnokság negyed döntőjében Finnország, Csehország 4-1, Kanada, Egyesült Államok 4-0, Svájc, Svédország 3-1 és Norvégia, Lettország 2-0. A szombati elődöntő párosítása Kanada, Finnország és Svájc, Norvégia. A Pozsonyban zajló minifutball Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában Bosznia-Szlovákia 3-2 és Magyarország-Szlovénia szintén 3-2.
0: Időjárás.
3: Javarész derült égboltra számíthatunk ma. A keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt az R1-esen, Szered után Nagyszombat felé 15 perces torlódás alakult ki. Vezessenek figyelemmel, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Negyedszer is szlovák bajnok lett a komáromi férfi röplabda csapat. A VK Spartak UJS Komárom a Slovant legyőzve nyerte meg az Extraliga 2025-26-os szezonját. A győzelemről, erről a sportágról, a múltról és a jövőről, valamint a klubról Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével beszélgetek. Szervusz, szia!
1: Szervusz, szia! Nagyon szépen köszönöm a megkeresést!
0: Először is gratulálok az idei bajnoki címhez. Sorozatban harmadszor egymás után játszottatok a Slovannal döntőt a férfi extraligában. Milyen volt az idei döntősorozat?
1: Az idei döntősorozat az eléggé különlegesre sikerült, ugyanis még a szezon előtt azt tűztük ki, hogy mind a szlovák kupában legyünk ott a döntőben, mint pedig a szlovák bajnokságban próbáljunk meg érmet szerezni. Ezt már azzal teljesítettük, hogy a bajnokságban a döntőbe bekerültünk, és hát várható volt, hogy a Slovan pozsonyi csapatot fogjuk kapni a döntőbe, ugyanis ő nekik egy nagyon stabil, egy erős játékosokból álló csapatuk van, úgyhogy ez várható, hogy ők fognak bekerülni. Nekünk az elődöntő elég jó sikerült, ott Nyitra csapatát sikerült legyőzni. Mi úgy álltunk hozzá ez a döntő szériához, hát hogy nem mi vagyunk az esélyesek, viszont képesek vagyunk úgy játszani, hogy esetleg egy meglepetést tudunk okozni. Tehát, hogy eléggé szerényen álltunk hozzá, és tudtuk, hogy képesek vagyunk tényleg egy nagyon jó játékra, amit a fiúk be is bizonyítottak, és mondhatjuk azt, hogy ez eléggé nagy meglepetés okozott most itt Szlovákiában.
0: Viszont az utóbbi 6 évben negyedszer lettek bajnokok, tehát azért akkora meglepetés nem lehetett, hiszen többször is nyertetek már bajnokságot az elmúlt években, vagy annyira erős a Slovan?
1: Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy nem akkora meglepetés, viszont az elmúlt 2 évben tényleg a Slovan csapat az olyan játékosokból áll, akik nagyon sokszor szlovák válogatottak, és nem csak a kezdő hatosuk, hanem azt lehet mondani a cserepadjuk is eléggé széles, és tényleg tapasztalt játékosokból áll. Viszont nekünk is, a mi csapatunkról is el kell azt mondani, hogy mink is rendelkezünk egy olyan játékos állománnyal, ami képes felvenni a harcot.
0: Most összesen akkor hány bajnoki címe van, és hány döntője, és hány kupa győzelme van a komáromi csapatnak az idei győzelemmel együtt? Azért még tudjátok számolni?
1: Fú, ez mindig el kell nekem is gondolkodnom. Összesen 4-szer nyertünk bajnokságot.
0: Mindezt az utóbbi néhány évben?
1: Így van, mindezt az utóbbi néhány évben. Többször voltunk már döntőben, a kupában is ott voltunk a döntőben. Természetesen figyelemmel kísérjük, számon tartjuk, de már próbálunk a következő szezont felépíteni úgy, hogy az is sikeres legyen.
0: Elvárás a csapat felé, vagy saját magatok részére, hogy minimum a döntő meg legyen?
1: Idei szezonnak úgy látom neki, hogy legyen egy nyugodt légkör elsősorban a klubban, hogy mindenki tudja, hogy mit kell csinálnia. Természetesen az edzővel és a fiúkkal is leültünk szezon előtt, tisztáztuk a célokat, mit szeretnénk elérni. Ők is tudták, tehát hogy a klubban nincs akkora nyomás szezon közben, ugyanis mindenki tudja, hogy mit kell elérni. Ők is nyilván, a játékosok is úgy állnak hozzá, tehát hogy mindenki győzni szeretne, mindenki mérkőzéseket szeretne nyerni, mindenki szeretne a szezon végén érmet szerezni, minimum egy bronzérmet szerezni, tehát hogy a fiúknál is a hozzáállás az olyan volt, hogy tudták, hogy azért dolgoznak egész szezonban, hogy a végén, amikor a szezonnak úgymond a kicsúcsosodása van, akkor mindenki boldog legyen, meg tudjuk hálálni a szurkolóinknak, a közösségnek azt, hogy egész évben mellettünk voltak. Úgyhogy én azt tudom csak elmondani erről a szezonról, hogy egy nagyon jó, egy kiegyensúlyozott szezon van mögöttünk, ami nem csak nekünk, mint a vezetőségnek volt egy jó érzése, de én szerintem mind a játékosoknak, és mind a szponzoroknak, és mind pedig a szurkolóinknak egy nagyon jó szezonnak mondhatjuk ezt.
0: És most ugye a bajnoki döntőt követően szünet van, mikor kezdődik az új szezonra való felkészülés, illetve hát ugye a bajnoki cím azt jelenti, hogy európai kupa szereplés is vár rátok?
1: Így van. Ha a férfi exoligás csapatot nézzük, akkor őnekik most szünet van. Több játékosunk is amúgy meghívót kapott a szlovák válogatottba. Viszont a következő szezonra való felkészülés az augusztus elején fog kezdődni. Az összes többi korosztályunk, összes többi csapat utánpótlás téren is, ők pedig június végéig edzenek. Utána van, mondhatjuk azt, egy hónapos pihenő, és az egész klubnak pedig augusztus elejétől kezdődik a felkészülés, és az első bajnoki mérkőzések pedig szeptember vége, október elején várhatóak, nyilván a sorsolástól függ az egész.
0: És az Európai Kupa szereplés?
1: Az Európai Kupa szereplés, ez egy nagyon aktuális kérdés, ugyanis június 15-éig kell beadni a nevezést a nemzetközi szereplésre. A sorsolás az általában július 15-e környékén szokott lenni. Erről csak annyit tudok mondani, hogy dolgozunk azon, hogy újra nemzetközi szinten is megmérettessük magunkat. Kivívtuk a jogot a Bajnokok Ligájában való szereplésre, viszont az edzővel és a vezetőségben is egyöntetűleg elmondtuk, hogy a Bajnokok Ligájában indulni nem szeretnénk, mivel ott olyan feltételek vannak, hogy a mérkőzéseket Komáromban nem tudjuk játszani. Tehát a sportcsarnok magában nem felel meg a Bajnokok Ligájában való szereplésre. El kéne vinni a mérkőzéseket vagy Nyitrára, vagy Pozsonyba, vagy Győrbe, vagy Tatabányára, ahol tényleg olyan sportlétesítmények vannak, amik megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Ami számunkra reális, az a Challenge Kupa, amit már játszottunk itt Komáromban. Miért is vinnénk el máshova, más városba a mérkőzéseket? Hát azért is csináljuk, a szurkolóink miatt csináljuk, tehát hogy minél többen kilátogassak, és újra egy olyan hangulatot teremtsünk a sportcsarnokban, mint ami a playoffban és a döntő mérkőzéseken voltak.
0: Sokan járnak Komáromban a röplabda mérkőzésekre? Sok szurkolótok van?
1: Elmondható az, hogy egyre többen járnak. Nyilván más sportágokban is, amikor már a bajnokságnak a kicsúcsosodása van, tehát amikor már playoff következik, akkor egyre többen járnak. Teltházas mérkőzéseket játszottunk a döntőben, szinte teltház volt az elődöntő mérkőzéseken, úgyhogy elég sokan járnak.
0: És mit érdemes tudni a szlovák vagy a szlovákiai röplabdáról, illetve a szlovák bajnokságról? Nemzetközi vagy európai szinthez képest hol helyezkedik el? Ugye most említetted, hogy nem tudtok játszani a Bajnokok Ligájában, de hogy egyébként a színvonal az európai szinthez képest hol helyezkedik el körülbelül?
1: Véleményem szerint nem állunk olyan rosszul. Szlovákiában, az Extraligában az első 4-5 csapatról elmondható, hogy teljes mértékben fel tudják venni a versenyt bármelyik külföldi csapat ellen. Jó, most ne tényleg a top ligáknak a top csapatairól beszéljünk, mert azok ott jelentős különbség van.
0: Kik a top ligák top csapatai?
1: Európában, Olaszországban nagyon jó a röplabda, kimagasló, Lengyelországban nagyon jó röplabda van, vannak tényleg nagyon jó csapatok, Franciaországban, Németországban és Törökországban is nagyon jó, tehát Görögországban játszottunk is a Olympiakos Piraeus ellen kétszer is, még Bajnokok Ligájában és még a Challenge Kupában is, úgyhogy ezek olyan bajnokságok, ahol tényleg az első 3-4-5 csapat tényleg nagyon erős.
0: És az eddigi Európai Kupa szereplések hogy sikerültek a komáromi csapat számára?
1: Hát indultunk, amit említettem, hogy egyszer a Bajnokok Ligájában már indultunk, ott a mérkőzéseket Nyitrán játszottunk, első fordulóban Grác ellen játszottunk, hogy sikerült még rajtuk tovább menni. Második fordulóban ott az Olimpiakos csapatát kaptuk meg, ott is egy fantasztikus mérkőzést játszottunk, itthon nem sikerült tovább jutni, ott lejjebb mentünk egy a Bajnokok Ligájában alatt a CEF Kupa. Ott a török Izmir csapatát kaptuk, hát ők is nagyon, nagyon erősek, tehát önmagában a török liga is erős, viszont azt követő években indultunk a Challenge Kupába, volt egy olyan évünk, egészen a harmadik körig eljutottunk, ott a Azori csapatot kaptuk meg, akik ellen sajnos már nem sikerült tovább jutni, de az egy fantasztikus siker volt, nem csak a Komárom számára, hanem az egész szlovák röplabdázás szempontjából.
0: Mit érdemes tudni egyébként erről a komáromi csapatról? Milyen az összetétele a csapatnak? Milyen játékosok vannak? Illetve hány komáromi játékos tagja a csapatnak?
1: próbáljuk minden évben úgy összeállítani a csapatot, hogy ne kelljen az egészet szezonról szezonra újjáépíteni. Tehát, hogy nekünk a klub filozófiánk, és abban nagyon nem is akarunk engedni, és nem is akarunk ezen változtatni, hogy a csapatot, ha tudjuk, akkor egybe kell tartani. Tehát, hogy itt kiemelném a helyi komáromi játékosoknak a nagyon fontos szerepét, tehát, hogy muszáj, hogy a csapatnak is a több mint a felét, azt a helyi játékosoknak kell alkotni. Tehát most ebben a szezonban 14 játékossal játszottunk, és 14 játékosból 8 komáromi játékos, és a többi 6 játékos pedig szlovák játékos. Egy cseh játékosunk volt ebben a szezonban, viszont például, ha megemlíthetném, akkor a csapatkapitányunk Maros Kasperkevics, ő már 6. éve játszik például itt Komáromba, tehát hogy ővel is hosszú távon dolgozunk együtt. Ezek mellett például a játékosunk, a Ivo Hulpakkal is most meghosszabbítottuk a szerződést, tehát hogy pink is próbáljuk a csapatnak a 80%-át nagyjából úgy tartani mindig a következő szezonra.
0: Mivel tudod megindokolni, hogy Komáromban ilyen népszerű és sikeres sport lett, vagy sportág lett a röplabda? Ugye, ha éveket vagy évtizedeket megyünk vissza, akkor még nem volt ezen a szinten a röplabda, az elmúlt években pedig egy népszerű sportá vált, sok szurkolóval, jó játékosokkal, sikerekkel és eredményekkel. Ez minek köszönhető?
1: Körülbelül olyan 13-14 évvel ezelőtt kezdtük el játszani a férfi extraligát. Elsősorban aminek köszönhető az, hogy szívügyünk a komáromi sport, a komáromi röplabda. Tehát, hogy kell hozzá egy kellő fanatizmus, az nélkül ez nem működik. Klub elnökének, édesapámnak is nagyban köszönhető az, hogy Komáromban ilyen szinten van a röplabda, hiszen akkor egy jelentős lépést sikerült tennünk, az amatőr vagy fél amatőr sportot sikerült egy nagyobb szintre eljuttatni. Nem csak minőségben, nem csak játékban, hanem a szponzorok terén is jelentőset fejlődtünk, és ami a siker kulcsa még az, hogy tényleg muszáj megteremteni egy olyan légkört a klubban és a csapatokon belül is, ami egy egészséges légkör. Már hogyha vehetünk itt bármennyi játékos, bármennyi szuper játékost, akár külföldi játékost is, viszont hogyha a csapatban nem működik az a kémia a játékosok és és az edzők között, akkor ott nem garantált a siker. Tehát, hogy nekünk is igen, volt egy olyan szezonunk, amikor volt több külföldi játékosunk, egyénileg nagyon jó szinten voltak, viszont egyszerűen csapatként valami nem működött ott. Tehát, hogy ez mindig ez egy olyan rizikós kérdés, de azért is dolgozunk ezen, hogy tényleg a játékosokat megpróbáljuk egybetartani.
0: És egyébként érezhető, hogy a városon belül népszerűbb sport a röplabda? Gondolok itt most elsősorban az utánpótlásra, tehát, hogy jönnek-e gyerekek többen röplabdázni a sikereknek köszönhetően? Mert ugye Komárom jellemzően a kajakkenó városa, a foci az mindenhol népszerű, fel tudja venni a versenyt a röplabda ezekkel a sportokkal?
1: Szerintem teljes mértékben fel tudja venni a versenyt. Elmúlt években egyre többen jelentkeznek röplabdára, egyre több gyerkőc jelentkezik. Lányok körében nagy boom van, nem csak itt nálunk, más klubokban is ezt tapasztaljuk, sőt más országokban is. Tehát, hogy a röplabda, mondhatjuk úgy, hogy többségben lányok játszák, tehát Szlovákiában is az a trend, hogy 70-80%-ban csajok játszák, ugyanez van amúgy Magyarországon is, tehát többségben lányok játszák. Ami elmondható nálunk is, hogy igen, tehát több lány csapatunk van, szinte napi rendszerességgel vannak új jelentkezők, de amúgy a fiúk körében is jellemző, hogy jönnek új gyerkőcök, és csatlakoznak hozzánk, tehát hogy most jelen pillanatban 13-14 kategóriánk van, 14 csapatunk van, most hétvégén fogjuk rendezni amúgy a U16-os fiúk országos bajnokságát, péntek, szombat, vasárnap, tehát a legjobb 8 csapatba ők bekerültek, és küzdünk, hogy ott is egy nagyon jó eredményt tudjunk elérni velük.
0: És a női csapat milyen helyzetben van, mit érdemes tudni a komáromi női csapatról?
1: Voltunk Exaligában, igen, játszottuk a Exaligát 2 éve vagy 1,5 évvel ezelőtt, abban a szezonban. Ki is vívtuk a jogot arra, hogy folytassuk ugyanúgy az Exaligás szereplésünket. Nyilván szerettük is volna megtartani az Exaligát, női Exaligát, viszont pusztán anyagiak miatt egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni egy klubon belül. Jelenleg itt Szlovákiában 2 Exaligás csapatot működtetni, hát nagyon nehéz, ami az anyagiakat illeti, tehát ott nem sikerült sajnos egy úgymond megnövelni a klubnak a költségvetését úgy, hogy 2 exaligás csapatot elbírjon. Ezáltal egyszerűen kellett hozni egy racionális döntést nekünk, hogy ebben, ahogy is az elmúlt szezonban már a nőket exaligában nem tudtuk elindítani, viszont az első ligában, tehát a exaliga alatt lévő úgymond második osztályban ugyanúgy folytattuk velük, és hát az a terv, hogy a következő szezonban is folytatjuk a nőkkel is, ott is számos fiatal utánpótlás játékos kapott már szerepet, és hát az a cél, hogy egyszer ugyanúgy visszakerüljünk majd a női Exaligába.
0: Milyen helyzetben van összességében a klub anyagi szempontból? Hányan működtetitek? Tehát egy mekkora klubról van szó?
1: A klubnak a vezetőségében 3-an vagyunk, tehát hogy el lehet mondani, hogy teljes mértékben ez egy kicsi, családias klub, tehát nekem a édesapám a klubnak az elnöke, én vagyok a klubnak az elnöke, és a Robi kollégám, Robi Mihalicska pedig a klubnak a menedzsere, a sportigazgatója. A napi operatív dolgokkal mi ketten a Robival foglalkozunk. Nyilván ilyen szinten elengedhetetlen a klubnak a költségvetéséről, az anyagi oldaláról is beszélni. Nem könnyű jelen pillanatban működtetni egy sportklubot, bármelyik sportágot, hogyha nézzük. Úgyhogy ez a legnehezebb része az egésznek, hogy új szponzorokat, a meglévő szponzoroknak a megtartása. Mivel tudunk esetleg még plusz hozzáadni, amik esetleg a szponzorok számára érdekes lehet, tehát azért is igyekszünk bejelentkezni és játszani nemzetközi ligát, hogy ne csak a szlovák bajnokságban játszunk, hanem megmérettessünk magunkat egy más bajnokságban, és esetleg olyan csapatok is el tudnak majd jönni Komáromba, ami a szponzoroknak, támogatóinknak és a szurkolóinknak érdekes lehet.
0: A város támogatását is ugyanúgy megkapjátok?
1: Természetesen igen. Nagyban hozzájárul a klubnak a költségvetéséhez. Számos helyi vállalkozás, kisebb, nagyobb vállalkozás is támogat minket. A partnerünknek mondhatjuk, ami szuper. Úgyhogy ami az anyagiakat illeti, próbáljuk így összeszedni a szponzorokat. Természetesen, hogyha lehetőség adódik, akkor különböző pályázatokra. Hogyha ki vannak írva pályázatok, akkor igyekszünk azokat megpályázni. Meg kell említeni a kisebb lokálpatrióta vállalkozásokat is, melyeknek fontos az, hogy a komáromi sportot támogassák.
0: Miért jó sport a röplabda? Miért szeretette a röplabdát?
1: Én mindig is azt tapasztaltam, és azt vallom, hogy a sporton így jó dolog önmagában, tehát hogy az legyen röplabda, foci, vízilabda, tenisz, tehát bármilyen sporták, mindig is buzdítom a gyerekeket is arra, hogy sportoljanak. Tehát hogy én amikor elkezdtem a röplabdát 9-10 évesen, én bekerültem egy olyan közegbe, ahol minden edzést vártunk, élveztük, hogy ott vagyunk. Nagyon sok mindenre nyilván a csapasport az megtanít a kudarcra, megtanít nyereségre egyaránt, és megtanít csapatba dolgozni. Tehát, hogy nem mindig úgy van az, ahol az ember azt elképzeli, hanem ott természetesen alkalmazkodni kell a csapattársokhoz is. Csak azt tudom mondani, hogy igen, és a gyerkőcök próbálnak elkezdeni sportolni, próbálják ki a röplabdát is, mert az egy eléggé szép sportág, kontaktmentes sportág, tehát ott egy háló választ el bennünket a másik csapatból. Lehet, hogy valakiknek ez kicsikét komfortosabb.
0: És a látványos sport?
1: teljes mértékben látványos, tehát volt olyan olimpia, ahol a legnézettebb sportág volt a röplabda, többek között a teremröplabda és a strandröplabda is, tehát hogy nem kell messze menni, Lengyelországban is a focival betegszik, de már kimondható az, hogy az első számú sportág a röplabda, tehát hogy több tízezer ember jár el mérkőzésekre, Olaszországban szintén, tehát hogy nagyon népszerű sportág. Azt tudom csak elmondani arra, hogy itt Komáromban is egyre népszerűbb.
0: Negyedszer is szlovák bajnok lett a komáromi férfi röplabda csapat, a VK Spartak UIS. Erről a győzelemről, a legutóbbi szezonról, a jövőről és magáról a sportágról Ferenc Dáviddal, a klub alelnökével beszélgettem. Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: 1953. május 29-én elsőként jutott fel a Mount Everest csúcsára Edmund Hillary, új-zélandi alpinista és Tenzing Norgay nepáli serpa, ezzel történelmet írva a hegymászás világában. Azóta már számtalan kalandor feljutott a világ tetejére, sőt, olykor videókat is látunk a csúcs közelében sorban álló hegymászókról, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy mennyit változott vajon az elmúlt 73 év során a hegymászás. Mit jelentett 1953-ban ez az eredmény, és mit jelent ma? Valóban van olyan, hogy pénzért gyakorlatilag feltolják a turistákat a Mount Everestre? Mi jelenti ma az igazi kihívást a Mount Everest megmászása során, és még mindig életveszélyes kalande, aminek sokan felelőtlenül vágnak neki, vagy néhány hónap edzés elég arra, hogy feljussunk a csúcsra, és le is jöjjünk onnan. Ezekről a témákról beszélgetünk a következő percekben. Velünk van a vonalban Neszmélyi Emil, kétszeres Everest csúcsmászó, és az egyik legismertebb magyar explorer. Köszöntelek a vonalban, szia!
1: Szervusz, üdvözöllek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Május 29-e az Everest napja. Ez egy fontos dátum egy olyan ember számára, aki megmászta a Mount Everestet, ráadásul kétszer is?
1: Olyannyira fontos dátum, hogy én, mint a Duma Színház Duma Akadémiának előadója, május 29-én egy különleges, erre a tartalomra is optimalizált Everestest készülök, és megemlékezünk erről az eseményről, mint ahogy az Everest mászások különböző történeteiről, és tehát feltétlenül fontos, hiszen egy korábban lehetetlennek és kivitelezhetetlennek tartott teljesítményt tudott elérni ez a mászópáros, Tenzing Norgay és Edmund Hillary mászópárosa.
0: Ráadásul ez a hét egy szomorú eseménnyel is összefügg, hiszen három évvel ezelőtt ezekben a napokban vesztette életét a Mount Everesten Suhajda Szilárd, erről posztoltál is nemrégiben. Hogy lehet az, hogy miközben egyre több úgynevezett turista jut fel a világ tetejére manapság, hiszen sokat változott azóta a technológia és az eszközök, amelyek segítségével feljuthatunk a Mount Everest csúcsára, tehát hogy lehet az, hogy miközben egyre több alpinista és turista jut fel, még mindig évente tucatnyi profi is meghal a Mount Everesten?
1: Hát azért évente több tucatnyi profi szerencsére nem hal meg, és inkább ez egy még jobb kérdés, hogy a sok valódi turista között, és hát ez fontos elmondani, hogy a turista nem attól turista, hogy palackot hord, mert kiváló hegymászók vannak, akiként ezt a magasságot palackkal mászták, és alacsony magasságokban nem használnak palackot, és olyanok is vannak, azért egy olyan kb. 2%-ról beszélünk, aki palack használata nélkül tudja megmászni az Everestet. Itt az a csoda, hogy jutnak ők föl a déli oldalon a tömegbe. Hiszen a tibeti oldalon, ahol nincs tömeg, ott idén nem még lehetett mászni. Ha valaki onnan mászik, ott hogy turisták nincsenek. Tehát ott nem is kapnak mászóengedményt. Tehát ilyen szempontból az a biztonságosabb oldal, bár nehezebb és technikásabb. A déli oldalon vajon ezeket a bravúrokat hogy tudják a sportos stílusban palackkal vagy palack nélkül mászók ezt az egész kihívást teljesíteni? Hát egyébként úgy, hogy kevésbé ideális időjárási feltételeket választanak, amikor ezek a klasszikus tömeges turisták nem igazán mennek a csúcs közelébe. És igazán ez itt a kulcs az egésznek, hogy ezek a fantasztikus sportemberek találnak arra megoldást és lehetőséget, hogy a tömeg ellenére, vagy éppen más napokon, mint amikor a tömeg jelen van, igenis feljussanak az Everest csúcsára a legnehezebb, vagy a turistákhoz képest mégis sokkal nehezebb megoldásokkal és műfajban.
0: Te ugye 2016-ban első magyarként másztad meg a Mount Everestet az általad említett nehezebb északi oldalról, ugye Tibet felől megközelítve. Akkor miért döntöttél úgy, hogy a nehezebbik oldalról próbálkozol életedben először megmászni a Mount Everestet?
1: Kifejezetten azért, mert az Explorer Grand Slam kihívásban, amelyen belül el kell érni az északi és déli sarkot, és meg kell mászni minden földrész legmagasabb csúcsát, tehát Ázsia csúcsa, a Mount Everest, viszont korábban nem volt olyan magyar siker, sem palaszkos, sem palasz nélküli, ami a tibeti oldalon felérést jelentette, és az én küldetésem lett ez, hogy érjen fel először így a magyar zászló, ezért tegyek meg mindent, és ahogy említetted, a bevezetőben is nagyon sokan nem készülnek fel megfelelően iszletménységű visszafordulás van még a nepáli oldalon is, a veszélyes, de könnyebb oldalon. Én 3,5 évig készültem, és 2604 edzésem volt. Tehát azt az oldalt nagyon komolyan kell venni. Ténylegesen az a technikásabb nehezebb, nagyobb távolságokat jelentő sok szempontból inkább az ilyen Mordor kategóriát képviselő oldal, viszont cserébe nincs tömeg.
0: És amikor 2022-ben végül a déli oldalon, a turisták által használt nepáli oldalon is elindultál a csúcs felé, akkor azt könnyebbnek érezted? Másmilyen volt?
1: Ténylegesen annyiban könnyebb volt, mert hogy ha a távolságok mellett még összehasonlítjuk mondjuk a halászónak kihívásait, a tibeti oldalon rendszeresen és visszatérően sziklát kell mászni, és sziklás környezetben kell haladni a halászónában. A nepáli oldalon az egy havas jeges környezet, ahogy kiváló barátom a Guinness világrekorder Kamilita Sárpa, aki ez eddig 32-szer járt az Everest csúcsán, és csak egyszer az északi oldalánket, ott kötöttük barátságot, mert pont abban az évben egymáshoz közel másztunk, és mondta nekem, hogy a déli oldal legnagyobb technikai kihívás a kumbu jégesés teljesítése. Az körülbelül olyan nehéz, mint az északi oldal halászónája technikai, és sokkal alacsonyabb magasságon. A halászónában 8000 méter fölött, a nepáli oldalon a feltételek olyanok, hogyha valaki megfelelő felkészültséggel rendelkezik a lába tekintetében, tehát jó lábai vannak, jó állóképessége, mind intervall, mind pedig hosszú távú tekintetben, és erős a lába, fel fog menni és le fog jönni. Nyilván ez nagyon kell edzeni, ennyiben mindenképpen könnyebb volt. Nekem azért annyiban volt nehezebb, mert hogy a mínusz 25 fokos viharos szélben én elvesztettem a látásomnak hát olyan mértékét, hogy a katmandui kórházban, amikor diagnosztizálták, hogy én nekem szélvakságom volt, és így kvázi vakon kellett csúcsot érnem, és onnan lejönnöm, hát addigra volt 30%-os a látásom, tehát ez alatti, egy olyan 10-20%-os látási képességgel, éles látás nélkül kellett ezt megtennem. Tehát fizikailag egy könnyebb kihívás volt az északi oldalhoz képest, de nem volt könnyű, magában csak könnyebb volt a tibeti kihíváshoz képest, de magamnak megnehezítettem azzal, hogy igen láttam.
0: Te ugye első magyarként teljesítetted az úgynevezett 7 hegycsúcs kihívást.
1: Pontosítani kell, mert német Alexandra volt, aki elsőként a Messner változatát, tehát én a Bess változatát, illetve én mindkettőt is teljesítettem, mert így ketten vagyunk ebben a kategóriában együtt.
0: Ami azt jelenti, hogy eljutottál minden kontinens legmagasabb pontjára. Most összehasonlítva, nyilván itt a magasságon kívül, miben más a Mount Everest megmászása, mint a többi hegycsúcsé?
1: A kihívások azért könnyebbek. Konkrétan az Everest a legnehezebb, és hogyha most összepárosítom, vagy összetársítom az északi és déli oldali mászást, ez is nyilvánvaló, de hogyha még hozzáveszem a következő extrém nagy kihívásomat, amit tavaly január 17-én sikerült teljesítenem, és az Antarktisz partvonalától elértem gyalogosan a déli sarkot, ebből a háromból is az északi oldali Everest mászása volt a legnehezebb számomra. Az összes többi hegycsúcs a földrészek legmagasabb pontjaként. Hát hogy mondjam, a sziklamászásnak egy barátságosabb változatától kezdve mondjuk egy Kilimandzsáróra gondolunk, ott egy nagyon magas egy túra, ami a teljesítőkre vár, és igazán az a lényege, hogy könnyebbek az Everestnél ezek a kihívások, de mondjuk, hogy nem feltétlenül nagyobb eséllyel teljesíthető minden esetben, mert mind a dél-amerikai csúcsa az a Aconcagua, vagy Argentinában egy nem könnyen teljesíthető közel 7000-es hegy, illetve az Everest megmászásához nagyon közeli sikertelenségi rátát lehet tapasztalni az Észak-Amerika csúcsánál, ebben a Niki sorozatban, mint Best, mint Mester sorozatában, Alaszkában található Denali, illetve most már ismét McKinley néven ismert hegycsúcson, ami 6194 méter, de annyira közel van az északi sark körhöz, hogy az időjárási viszontagságok miatt a siker ráta ilyen 34% körüli. Tehát más típusú az egész, és pont ebben, ha belevonjuk meg az észak és a déli sark elérését, akkor lehet látni, hogy a felfedező Grand Slamben, a világszintűben, a globális kihívásban, az Explorers Grand Slamben, hát annyira sok mindenhez kell érteni, hogy nem véletlen, hogy ebben a kihívás sorozatban a sportosan palackos mászók, kevés palacka megengedett, hogy Everestet így másszák.
0: Szinte felfogni is nehéz azt a rengeteg kihívást, illetve hát célt, amit elértél, vagy amikről most mesélsz, északi sark, déli sark, Mount Everest, héthegycsúcs kihívás. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezeket a rekordokat, vagy ezeket a célokat el akarja érni? Fanatizmus, elszántság, vagy csak a kihívások keresése, kalandvágy? Mi van benned?
1: Nagyon érdekes dolog számomra, hogy én minden egyes teljesítményemmel a saját exploring világomban én a magyar zászlót viszem magammal és hazámat képviselem. De egyrészt egy komoly kihívás mindezekre felkészülni és teljesíteni ezeket a kihívásokat, úgyhogy közben a hétköznapi kihívások között is helyt kell állni. Hát én a hétköznapokban egy ügyvéd vagyok, a nem egészen kisméretű ügyvédirodámat vezetem, és eközben sikerre kell vinni az ügyfelek saját Everestjeit is, amiben segítünk nekik mindenben. És ezzel össze harmonizálni mind az edzéseket, mint az expedíciókat, amelyeket tökéletesen sikerült, ha kell még a déli sark felé haladva is, mind ügyfelekkel tudtam konzultálni, illetve irodai értekezeteket is tartottam műholdon keresztül. Tehát minden csak szervezés kérdése. Hát egyrészt kell egy ilyen elszántság, vágy és cél, hogy a hétköznapok feladatait ne zárjuk ki, mert nagyon fontos, hogy azok a felelősségek is, és azok a feladatok, amiket magunknak választottak, el kell látni. A másik nagyon fontos, hogy maga a sport tekintetében, hát ez egy világjárás. Egyrészt egy fantasztikus élmény, és a tudat is hihetetlenül izgalmas, hogy minden földrészen ideérte az Antarktiszt is, teljesíteni kell. A másik lényeges kihívás pedig az, hogy erre ténylegesen az a sokszínűség jellemző, hogy mennyire másabbak ezek a helyek és a hegyek, amelyeken teljesíteni kell, és ezáltal egy annyira színes világ tárul elénk, hogy ez egy idő után ténylegesen szórakoztató is tud lenni. Nekem egy külön erős motivációm az, hogy mindezekről a kalandokról, mint egy hétköznapi ember, aki hát exploring szinten profi módon felkészült, de mégiscsak egy közülünk, én szeretek előadásokat tartani, és kifejezetten sokat jelent az, amit ezek a történetek a közönségemnek adnak, hiszen mi, hogy egy vagyok közülünk, kifejezetten jól oda tudják képzelni magukat az én helyemben. És gyakorlatilag együtt másszuk meg ezeket a hegyeket, akár a héthegycsúcs kihívásról van szó, akár valamelyik Everest expedícióról, és ide azt is meg kell említeni, amikor 2021-ben lavina veszély miatt az a déli oldali expedícióm az félbe szakadt. De abból is nagyon sok tanulságot tudnak a kedves hallgatóságomból és a néző közönségemből levonni maguknak és hazavinni, ahhoz, amikor a saját Everestjüket másszák meg.
0: Említetted itt a beszélgetés során, hogy te 3,5 évig készültél az első mászásodra, és gyakran el is mondod, hogy nem elég feljutni, hiszen az csak az út fele, le is kell onnan jönni. Ráadásul a legtöbb baleset és haláleset úton lefelé történik. Milyen felkészülés szükséges ahhoz, hogy valaki, egy átlagember túléljen egy ilyen kalandot?
1: Nagyon fontos, hogy a fizikai felkészülésben nem lehet kompromisszum. Hát, hogyha megvan a megfelelő edzésterv, amiben egyébként maratonfutások is kell, hogy szerepeljenek, meg megfelelő intervall előkészületek, ezt a sok-sok edzést ezt kompromisszumok nélkül végre kell hajtani. És ez már ugye a 2604 edzésről beszélünk, az napi két edzéssel számolva, hétvégeket kihagyva, így jön ki ez a körülbelül 3,5 év, ugye már kicsit több idő, ami a felkészülést jelenti. Tehát kell egy ilyen elszántság, ugyanis itt a túlélésre készülünk. Az Everest a cél, a túlélés, a csúcs az a bónusz. És itt nincs pótvizsga. Hogyha itt valaki nagy bajba kerül, akkor az életével fizethet azért, mert mondjuk nem vett részt minden edzésen úgy, ahogy kellett volna, vagy éppen úgy gondolta, hogy néhányat kihagyhat. Tehát én egy edzésre hagytam ki. Kell egyfajta ilyen elszántság. A felkészülésben tehát nincs kompromisszum, a mentális oldalán pedig azért el kell gondolkozni azon, hogy amikor belépünk a halálzónába, sőt, miközben haladunk 8000 méter irányába, hát akár palasz nélkül, aki úgy halad, palaszkosok is akár, rendszeresen és folyamatosan életveszélyben vagyunk. Ez nem vonz engem semmiképpen, hanem pontosan azt szeretem, hogy ezen rideg, ellenséges és nagyon veszélyes körülmények ellenére tudom sikerre vinni az expedíciót, amikor sikerül, mert ez sem sikerül mindig. Viszont arra fel kell készülni, hogy előfordulhatnak életveszélyes helyzetek, és akkor arra a pánik nem lehet az első reakció. Tehát aki például ilyen helyzetben azért nem menne el, mert úgy érzi, hogy pánikba esne, akkor ne is menjen. Az ilyen kedves hallgatóimnak és nézőimnek szoktam mondani, hogy nem szabad nekik ilyen veszélyes helyekre menni, én majd elmegyek és elmondom, hogy ilyen volt. Viszont aki érzi magában ezt, hogy ténylegesen hely tudná állni ebben a környezetben, és foglalkoztatja a fantáziáját, hogy mondjuk Monteverestet megmászta, akkor tehát készüljön föl rá, amennyire csak lehet, ne spóroljon ezzel a munkával, amit egy nagyon, hát kell majd egy nagyon jó edzéssel, semmilyen kompromisszot ne kössön, és akkor a reális esélye nyílik arra, hogy hosszú évek felkészülése után a lehető legnagyobb eséllyel biztonságban érjen csúcsot, és haza is jusson, úgyhogy semmilyen baleset nem érte.
0: És mennyibe kerül ma a Monteverest megmászása?
1: A legolcsóbb csomagokat most megnéz, az aktuálisan $35,000 körül van, de ott nekem kétséges, hogy milyen minőségű ellátmányt kap az, aki kap. Hát én eddig nagyon bátran mondtam, hogy ilyen $100,000-120,000 a teteje, amit a luxus turisták kell, hogy fizessenek. Időközben nepáli forrásaim így közölték, hogy hát ez a régmúlt volt. Már van $200,000-300,000 csomag is, amikor akár hotelszobát rendeznek be megfelelő szerkezetű sátrakban a déli oldalon, az Everest alaptáborában az ilyen, hát turistáknak. Én úgy gondolom, a legtöbben a $35,000 és $65,000 sávban másnak is, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valakinek megfelelő előélete van és érdekes a szponzorok számára, akkor nyilván ez neki $0 fog kerülni, vagy $0, mert kifizetik helyette. Hát ez az érdekességet és ezt a reklámértéket, ezt meg kell teremteni annak, aki nem kívánja ezt.

0: vannak, akik tehát a déli oldalon jellemzőek. A 10-15-20 oxigénpalack az, ami jellemző az ő lehetőségeiket. Tehát gyakorlatilag folyamatosan ilyen 6000-6500 méter körüli levegővel dolgoznak. Hát mi, akik palackban mászunk, de nem ennyivel, nekünk a csúcson olyan 7800 méterre jellemző oxigén mennyiségünk van. Tehát ugye ez egy jelentős különbség. Hozzáteszem, aki azt gondolja, a turistáknak milyen könnyű, azért mászom fel 6500 méterre palaszt nélkül, körülbelül azt élik ők is át. Viszont ezek a palackok nem helyettesítik a felkészülést. Tehát csak azért, mert valaki több palack lesz, ezt a borzasztóan nehéz kihívást nem fogja tudni fizikai felkészültség nélkül teljesíteni. Hát ennek megfelelően ez a felviszik a hátukon, illetve feltolják, ez nincs. Ezt olyan emberek találták ki, akik irigykednek azokra, akik ilyen környezetben lehetőséget tudtak maguknak biztosítani, hogy mozogjanak, és olyan esetekben, amikor valakit mondjuk több turisták közül több hegyi vezető, több serpa hegyi vezető, nem csak serpák, magarok is vezetik őket itt, hiszen nem csak serpák másznak kísérőként, ugye ez is egy tévhit, hogy csak serpák dolgoznak a hegyen. Többen kísérik, akkor biztos, hogy mindent helyettük csinálnak. Nem, ezek az emberek maguktól csak egy megkönnyített környezetben érnek csúcsot, és utána lefele nekik is ugyanolyan veszélyes, ahogy említetted is, a halálos balesetek 85%-a ereszkedés közben történik. Ennek megfelelően akármennyire is könnyített változatban, de ezeket a kockázatokat ezek a turisták is vállalják. Tehát könnyebb nekik, valóban nem ugyanaz az élmény, mint mondjuk egy kevesebb palackkal mászónak, valóban nem az az élmény, mint egy palasz nélkül, de mondjuk hegyi vezető kísérettel a halálzónában, ugye nagyon sokan már így másznak a palasz nélküliek, hogy nagyobb esélyük legyen a túlélésre, ha baj van, de hozzájuk képesen nem ugyanaz az élmény, és különösen nem az az élmény, amikor kísérő nélkül teszi ezt meg valaki palasz nélkül. De itt mindenki felállítja magának azt a kihívás rendszert, aminek ő önmaga előtt meg akar felelni. És ebben a világban nekik belefér, hát lehetünk rajta, nekem nem az fér bele, tehát valakinek meg az annyi palack használat se fér bele, az a kevés, amivel én dolgozom. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját rendszerében kell, hogy dolgozzon, ő magának feleljen meg, és hát ennek megfelelően kell, hogy a kockázatot vállalja, minél könnyebb kihívást választ az Everest mondjuk déli oldalán, annál nagyobb esélye fog dugóba kerülni, és idén is borzasztó képek jelentek meg, és a két indiai származású mászó, akik életüket vesztették, ők egyébként legalább egyikük, de mindkettőjük ebbe a dugóba várakozás közben tovább gyengült. Tehát mindenek ára van, és a legkönnyebb feltételrendszernek az ára manapság a déli oldalon a legnagyobb veszélyvállalása, ami a dugóban ácsorgás és várakozás, ahol végtagok fagyhatnak le, fogy az oxigén palack, és akár ki is fogyhat belőle, és akkor úgy kell ereszkednie, hogy nincs igaz a segítsége. Ez azért ritka, hiszen a turistáknak, amit említettem, nagyon nagy palack mennyiség áll rendelkezésükre.
1: És ellenőrzi egyébként valaki a turistákat, mielőtt elindulnak, hogy ők fizikailag, mentálisan készen állnak-e, vagy elég csak azt, hogyha kifizetik a költségeket?
0: Na most nagyon sokáig az volt, hogy kétféle ember kapott a nepáli oldalon mászó engedélyt az Everestre, boldog és boldogtalan. Ezt követően az elmúlt évben elkezdték bevezetni azt a szabályt, hogy valamilyen nepáli 7000 méternél magasabb hegyet meg kellett mászni, illetve megemelték a mászó engedélyek számát, előjöttek egy rakás olyan szabályt, megfelelő ruházat, vészjelzés, illetve rádió hullám visszaverésre alkalmas rekó rendszer használata, stb., ami innentől kötelező, csak nem egyértelmű, hogy ezt idén mennyire is várták el, és ha visszaemlékszünk, az elmúlt év őszén volt egy ilyen ifjúsági forradalom és ilyen mozgalmak miatti kormányváltás Nepálban, és felosztották a parlamentet. Uh-huh. Így ezeket a szabályokat nem tudták törvényszintre emelni, mert az újra alakuló parlament március környéken hát nem az Everestre kezdett el, egy korrupcióval jellemezhető ország talpraállítása közben elsőként foglalkozni. Tehát idén vagy volt ilyen, vagy nem, nagyon sokan jöttek, úgy gyanítom, hogy nem volt ez olyan szigorúan véve. A jövő évtől számíthatunk arra, hogy egyfajta tesztként egy 7000 méternél magasabb hegyet Nepálban teljesíteni kell annak, aki az Everest megmászásához engedélyt szeretne kapni. Reméljük, hogy évközben valóban törvényi szintre kötelezően betartandó szabályként

0: ilyen szintre már megjelenik ez a törvény és ez a szabály. Ez egy fontos dolog lenne, mert mondjuk úgy, hogy a turistákat erősen hát megritkítaná, vagy nem, nem tudjuk. Mert az is lehet, hogy a turisták elkezdenek tényleg felkészülni, és ebben az esetben még az is előfordulhat, hogy az idén pont az Everest napján tervezett szezonzárásra, tehát elvileg május 29-én bekövetkezik ez a szezonzárás, a mai napon, így hát erre időzítve kevesebb lehet a haláleset, mint az idei eddigi 5. Mert ez lenne a cél, hogy az Everest az ne arról szóljon, hogy ha már életveszélyben vannak azok, akik vállalják ezt a kihívást, hogy feltétlenül meg is halnak közülük. Mert teljesíthető lenne az, hogy ez ne így történjen. Ez egy elméleti megközelítés. Ha ez valamikor gyakorlatban megvalósulna, akkor ez egy hatalmas eredmény lenne. Minél többen próbálkoznak egy évben, és idén a hegyi vezetőkkel együtt több, mint 1000 csúcsra törő sportoló volt jelen a déli oldalon, annál nagyobb az esély annak, hogy ezt nem lehet majd tartani, viszont aki ott mászik, az nem csak hogy köteles számolni azzal, és muszáj számolni azzal, hogy bizony életveszélyben van, hanem ha bajba kerül, nem kérte soha senki, hogy nagyon sajnálják. Tehát aki ezt vállalja, az tudja, hogy ha ott baj történik, akkor a következmények nagyon-nagyon durvák lehetnek.
1: És te készülsz-e még visszatérni a Mount Everestre, illetve mik a következő céljaid, amiket el szeretnél érni?
0: Nekem most a legfontosabb az, hogy jó formában tartsam magam, ezért edzésben maradjak. Kisebb hegyek, technikásabb kihívások, mint egy eddig még általán nem mászott oldalról egy Mont Blanc, akkor egy technikás Matterhorn, így felkészülés egyében simán előfordulhat. Az Everest nem elsődleges cél. Én elsősorban a felfedező Grand Slam-et, az Explorer Grand Slam-et szeretném befejezni, amihez nekem kizárólag van csak az északi sark elérése van gyalogosan a listán. Ha ez sikerül, akkor ezt a globális kihívást sikerül teljesíteni, és a teljesítők közébe tudjuk vinni a magyar zászlót, ez nekem fontos célom. Emellett az élet nem tudom még, hogy mit hoz, szponzori megkeresések vannak újabb Everest mászásra, de még a részletek egyeztetés alatt, leginkább azért, mert engem elsősorban az északi sark érdekel. A szponzorokat egy általam esetleg megvalósítható harmadik Everest súlymászás is. Viszont ha ismét mennék, nem kizárt, hogy pont a dugó elkerülése érdekében én lehet, hogy inkább a nehezebb, technikásabb tibeti oldalt választanám.
1: Én ehhez neked sok sikert kívánok. Május 29-én az Everest napján Neszmélyi Emil, kétszeres Everest csúcsmászó és az egyik legismertebb magyar explorer, expedíciós, teljesítménysportoló, motivációs tréner és előadó volt a beszélgető partnerem. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál és hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Addig jól még jönnek az ötletek, tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott az asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így, de valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
3: Liszka József etnológus néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
4: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége, Süli János, Kassaóváros egykori polgármestere.
5: Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt. Ott volt két 50 kW-os Francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villannyal.
4: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: A komáromi röplabda és a Monteverest után filmes témával megyünk tovább. Az előttünk álló órában a Mozi Percek filmes rovattal jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a szó Gazsik Viktória hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Megerősítették a szlovák fegyveres erők a légvédelmi információcserét a romániai drónincidens után. Rendkívüli ülést hívott össze a román legfelsőbb védelmi tanács a dróntámadás miatt. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A szlovák fegyveres erők megerősítették a léghelyzetről szóló információcserét a NATO integrált légvédelmi rendszerén belül a romániai drónincidens után. A hadsereg szóvivője közölte, további biztonsági intézkedéseket is bevezettek az ukrajnai háborúval összefüggő biztonsági helyzet miatt. A reakció előzménye, hogy egy orosz drón már a virradó éjjel lakóházba csapódott a délkelet-romániai Galac városában, két embert megsebesítve. Rendkívüli ölést hívott össze a román legfelsőbb védelmi tanács, miután egy feltételezhetően orosz drón lakóházba csapódott Galac városában. Nikus Ordan államfő közölte, Románia nem engedi, hogy az ukrajnai háború következményei veszélyeztessék a román állampolgárokat. Az elnök szerint a történtekért teljes felelősség Oroszországot terheli, és Bukarest megfelelő válaszlépéseket készít elő. A román külügyminisztérium feladata alatt olyan intézkedések kidolgozása is, amelyek érinthetik az orosz-román kapcsolatokat. A drón becsapódásában egy nő és egy 14 éves fiú könnyebben megsérült. Csehország, Lengyelország és Magyarország is támogatásáról biztosította Romániát, miután egy orosz drón lakóházat talált el Galac városában. A cseh miniszterelnök elítélte az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokat, amelyek során a drón román területre is átrepült, két embert megsebesítve. A lengyel külügyminiszter szerint Oroszország továbbra is veszélyt jelent Európára, függetlenül attól, hogy szándékos vagy véletlen incidens történt-e. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, a történtek ismét rámutatnak arra, mennyire fontos az európai és NATO szövetségesek egysége. Az incidenst korábban a NATO, az Európai Unió és több más ország is elítélte. Románia bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután egy orosz drón lakóházat talált el a délkeleti Galac városában. Két embert megsebesítve, hasonló lépést tett Franciaország is, amely szintén elítélte az incidenst. A román külügyminisztérium szerint a történtek rendkívül súlyosak, és további Európai Unió szankciós lépéseket is kilátásba helyeztek. A francia külügyminiszter szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós és NATO tagállamot ért támadásról van szó. A drón az Ukrajna elleni orosz támadások során lépett be a román légtérbe, majd lakóházba csapódott. Több mint 1.250.000 eurót hozott az államkasszának a pénzügyi igazgatóság országos adóbehajtó akciója. Az egyhetes ellenőrzés során csak nem 700 adóssal rendelkező vállalkozást és magánszemét kerestek fel az adóvégrehajtók. A helyszíni intézkedések során több mint 500.000 euró készpénzt foglaltak le, emellett sok adós önként rendezte tartozását az ellenőrzések után. A pénzügyi igazgatóság szerint a terepen végzett végrehajtás nem csak eredményesek, hanem visszatartó hatásuk is van. A legtöbb pénzt a pozsonyi adóhivatal hajtotta be. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
4: A svájci jégkorong világbajnokság negyed döntőjében Finnország, Csehország 4-1, Kanada, Egyesült Államok 4-0, Svájc, Svédország 3-1 és Norvégia, Lettország 2-0. A szombati elődöntő párosítása Kanada, Finnország és Svájc, Norvégia. A Pozsonyban zajló minifutball Európa bajnokság csoportkörének második fordulójában Bosznia-Szlovákia 3-2 és Magyarország-Szlovénia szintén 3-2.
0: Időjárás.
3: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég, a hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte, a légmozgás többnyire gyenge marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt az R1-esen szered után Nagyszombat felé, 20 perces torlódás alakult ki. 10 perccel hosszabbodik a menetidő Ipolyság elején Gyerk felől az útkarbantartók állásánál. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Műsorunk utolsó órájában a filmeké lesz a főszerep. Mozi percek, filmes rovattal jelentkezünk. Kulcsár Gábor filmes újságíró mesél nekünk a Cannes-i filmfesztiválon szerzett élményeiről, arról, hogy mely filmeket érdemes megjegyeznünk, mit kell tudni az Aranypálma díjas alkotásról és Nemes László legújabb filmjéről. Forgács Attila producer pedig az idei CineAma amatőr filmes megmérettetésről mesél majd nekünk. Vendégeimmel beszélgetünk továbbá egy idén 40 éves kultikus amerikai akciófilmről is, amely újra visszatér a mozivásznakra, és arról, hogy miért működik, vagy miért nem működik az Ördög Prádát visel második része, de szó lesz az új Star Wars filmről is. Maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza.

0: havi filmes rovatunkkal, a mozi percekkel jelentkezünk. Kulcsár Gábor filmes újságíró és Forgács Attila producer a vendégem a stúdióban. Szokásunkhoz híven több témát is érintünk majd az előttünk álló percekben. Beszélünk néhány aktuális mozifilmről, az idén 40 éves Top Gunról, a Cineama amatőr filmes megmérettetésről, és nem utolsó sorban a múlt hét végén, vagy a múlt héten véget ért Cannes-i filmfesztiválról. Gábor és Ati, sziasztok, köszöntelek benneteket a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Szóval akkor kezdjük Cannes-nal. Gábor, te ott voltál múlt héten a Cannes-i filmfesztiválon. Milyen volt az idei filmes felhozatal? Mert hogy a tavalyi Cannes-i film premierek aztán nagy szerepet töltöttek be az éves filmtervésben, sok Cannes-i filmet Oscar-díjra is jelöltek, de milyen volt az idei színvonal? Idén is olyan magas színvonalat képviseltek a filmek, mint tavaly?
1: Hát szerintem igen, de amúgy ezzel a véleményemmel eléggé egyedül vagyok. Idén nagyon cinikus volt a sajtó Cannes-ban, nagyon le volt szólva majdnem minden film, még a sikeresebbek is elég megosztóak voltak, és így végig, amikor ott volt az ember, azt hallgatta, hogy mindenki mennyire csalódott. Én őszintén szólva nem értem, hogy miért. Szerintem a tavalyi felhozatal se volt annyival jobb, mint az idei, és én kicsit éreztem egy ilyen, nem tudom, mintha emberek nagyon beleélték volna magukat ebbe, hogy most akkor igen, beszólunk a idei felhozatalnak, és akkor mennyire menők leszünk. Én szerintem nagyon jó filmek voltak idén is, és szerintem most is a Oscar mezőnynek a külföldi filmek terén a nagy részét ezek a filmek fogják kitenni, én szinte biztos vagyok benne.
0: Ugye tavaly például az Érzelmi érték, ha jól tudom, a Cannes-ban debütált, és az nyerte végül az Oscar-díjat a legjobb nemzetközi film kategóriában, de sok más film, például a Titkos ügynök is ott lett bemutatva. Idén szerinted melyek lesznek azok a filmek, amelyek tarolni fognak egész évben, illetve a díjszezonban?
1: Hát egyrészt az Aranypálma díjas Fjord, az biztos. Most egy új Oscar szabály miatt azt hiszem úgy is van, hogy még ha Románia valamiért úgy is dönt, hogy nem azt a filmet nevezik az Oscarra, akkor is nevezve van automatikusan azért, mert megnyerte az Aranypálmát. Most már van egy ilyen szabály, ugyanez lesz a Velencei Filmfesztiválon, meg a Berlinin is azt hiszem a győztesekkel. És hát azon kívül a most szerintem kelet-európai szláv filmek azok nagyon nagyot mentek, a Pavel Pavlikovszky lengyel rendezőnek az új filmje, az Apaország, az, ami nagyon betalált így a kritikusoknál, szerintem arról még fogunk is idén hallani. Az a film ugye Thomas Mannról szól, és a lányáról, amikor a náci Németország bukása után, mert ők ugye disszidáltak, először mennek haza egy ilyen írói körútra, és szembesülnek vele, hogy hát ugyanazok az emberek üdvözlik őket, akik elől menekültek, szóval hiába bomlott fel a náci Németország, azok az emberek nem lettek megbüntetve, akik a kultúrát ott meghurcolták. A másik ilyen film pedig ugye Andrei Zjagincevnek, ő egy orosz rendező, aki jelenleg számüzetésben él Franciaországban, mert hát felszólalt az orosz-ukrán háború ellen. Neki a filmje, ami hát értelemszerűen valamilyen szinten az orosz-ukrán háborúról is szól, de nem elsősorban egy háborús film, hanem inkább egy ilyen családi dráma, aminek a hátterében mindig ott lehet érezni a háborúnak így a szelét, meg a propagandát. Szerintem ezek voltak így a legerősebb filmek, ezek szerintem a mi térségünkben is eléggé be fognak találni, és én úgy érzem, hogy ezekről még fogunk hallani egész biztosan évközben.
0: Mit érdemes tudni a Fjordról, az Aranypálma díjas filmről?
1: Igen, hát az egy alapvetően arról szól az a film. Tudtommal valós eseményeken alapul, ezt mondta nekem ott egy norvég illető, hogy arról szól, hogy egy ilyen nagyon konzervatív vallásos család elköltözik, román család elköltözik Norvégiába, és ott azonnal elveszi tőlük a gyerekeiket a gyermekvédelem a szigorú nevelési módszereik miatt, meg gyanakodnak arra, hogy hát a gyerekeket verik, ugye ők nem értenek ezzel egyet, mert ők úgy mondják, hogy hát el vannak néha fenekelve a gyerekek, de az nem verés.
0: Ami és Norvégiában hát, már annak
1: igen,
0: számít.
1: És hát ezt követi a film nekik a bírósági ügyüket, hogy hogyan próbálják megvédeni az álláspontjukat, milyen érveket hoz fel ellen a norvég gyermekvédelem, és hasonlóan Krisztián Mungiu rendezte ezt a filmet, hasonlóan neki a többi filmjéhez, ő nagyon egy ilyen megfigyelő filmkészítő, nem ítélkező.
0: Ő mit készített korábban?
1: Hát nem tudom, hogy mennyire ismertek a filmjei, de ő nyert már egy aranypálmát korábban, annak a filmnek az a címe, hogy
0: négy hónap,
1: három hét, két nap. Az arról szól, hogy egy illegális abortusz próbál két egyetemista átesni rajta. És az a film is olyan, hogy ő igazából csak bemutatja az eseményeket, hagyja szóhoz jutni mindkét felet, ő nem ítélkezik, a filmből nem érez neki, hogy ő neki mi az álláspontja, de nagyon így megnyitja a diskurzust a nézők felé. És ez a film is olyan, hogy ő igazából nem nem tudni meg, hogy ő mit gondol a gyermekvédelemről, viszont nagyon könnyen lehet beszélgetni ezzel a filmről, és hát amint láttam a nyugatiaknál, ez ki is verte a biztosítékot, a nyugatiak nagyon úgy értelmezték, hogy ez a film védeni akarja a gyermekbántalmazást, úgyhogy szerintem mi európaiak, kicsi kelet-európaiak máshogy fogunk hozzáállni, de mindenképp ez egy nagyon érdekes vitaindító film.
0: Ráadásul ugye két ismert név, legalábbis a művészfilmek terén ismert név játsza a főszerepet, vagy színész játsza a főszerepet, ugye remélem jól mondom a nevét, Renate Reinsve, aki most igen, egy feltörekvő norvég sztár vagy színésznő. Hát ugye az Érzelmi értékben, illetve a világ legrosszabb embere című filmben, amelyek elég ismert filmek, ott játszotta a főszerepet is.
1: És nem csak abban, ő nagy hollywoodi produkcióban is játszik. Melyikben? Ezek hát elég sokban, tavaly is játszott egy, az volt, nem tudom, hogy magyarul le lett-e fordítva, A Different Man volt a címe, ott is Sebastian Stannel játszott. De
0: aki itt ebben a filmben főleg, is a partnere.
1: Igen, de ezen a héten jelent meg a Backrooms című horrorfilm, és abban is ő játssza az egyik főszerepet. Szerintem Penelope Cruz óta ő az első európai színésznő, aki egy néhány éven belül hollywoodi ikon lesz, biztos vagyok benne.
0: És ugye ott partnere, az apát játszó Sebastian Stan pedig bár román származású, ha jól tudom, de ő hollywoodi.
1: Én erről nem tudtam.
0: Én úgy tudom, hogy román származású, de ugye hollywoodi színész, a Marvel filmekben
1: igen,
0: futott.
1: Igen.
0: Ő volt Bakit. A télkatonája.
1: Igen, Bakit alakítja. De ő nagyon így a művészfilmek felé kezdett kacsingatni utóbbi években, ugye Oscarra is jelölték tavaly előtt talán, mert Trumpot játszotta. Igen, a Tanítvány című filmben.
0: És ugye volt még egy színésznő, Sandra Hüller, aki az általad korábban említett, vagy előbb említett Apaország Fatherland című Pawlikowski filmben is játszotta a főszerepet. Hát Sandra Hüller német színésznő, de ő is most már nemzetközileg ismert sztár lett. És ha jól tudom, akkor a Help Mary Project című filmben, amiről legutóbb beszélgettünk,
1: abban is szerepelt.
0: Érezni körülöttük ezt az aurát, hogy ők most már ilyen nemzetközileg is felkapott nevek lettek hát, európai színészként?
1: Sandra Hüller körül talán annyira nem, de azért, mert ő eléggé még marad ezeknél a komoly filmek. Szóval a fesztiválon látni, hogy ott mindenki ismeri őt, de kétlem, hogy az átlagember felismerné, de szerintem Renate Reinsve az, aki már eléggé halad a felé, hogy ő neki gyakorlatilag minden évben van egy sikere, lehet, hogy megint fogják Oscar-díjra jelölni, ami hatalmas egy európai színésznőnél kétszer zsinórba egymás után. Szerintem időkérdése, hogy ő ilyen tényleg ilyen megaprodukciókban fog szerepelni, és én el tudom képzelni, hogy ő ilyen Penelope Cruz szintű színész lesz, aki idővel már csak néha fog skandináv filmekbe játszani, és inkább nyugaton lesz.
0: Ati, neked, bár valószínűleg nem láttad egyik filmet sem, de melyik film az alapján, amit hallottál róluk, vagy amit olvastál, vagy amit ismersz, a rendezők, a színészek alapján, melyik film keltette fel az érdeklődésedet?
2: Én el kell mondanom így előjáróban, hogy rettenetesen irigykedem a Gáborra, amikor látom a bejelentkezéseit Cannes-ból, és amikor legutóbb is itt találkoztunk, hogy na megyek Cannes-ba, meg hogy már volt, és hanyadik év ad volt ez, hogy...
1: Harmadik.
2: És hát legszebben én letarolnám az egész termést, és végig mennék rajta, megrágnám, és aztán úgy alkotnák véleményt, de hát amiket kiemelt a Gábor is, tehát hogy nyilván a fődíjas, ez a román, meg ezek, amik nagyon jól rátapintanak ezekre a kulturális különbségekre, ezek a vitaindító, beszélgetésindító filmek, én ezt nagyon bírom, azt gondolom, hogy ezek olyan filmek, amiknek meg kell, hogy szülessenek, és én nagyon díjazom, amikor egy alkotócsoport az ennyire tökös, hogy tudja, hogy ez nem kasszasiker lesz, hogy ez nem a pénzről szól, ez nem az a biztonsági játék, amiket játszanak a streamerek, meg a nagy produkciós istállók, hanem azt mondjuk, hogy igen, változást hozni a társadalomba, és hogy ez az a művészi oldala a filmezésnek, amiért szerintem, hogy így dobog a szívünk. Viszont... Nyilván a szórakoztatás is fontos, de hogy én ezt nagyon adom, úgyhogy...
0: De azért tegyük hozzá, hogy ezek az európai művészfilmek mind a mellett, hogy komoly témákat feszegetnek, társadalmi problémákkal foglalkoznak, nem azok az unalmas filmek, amit csak egy bizonyos rész réteg tud megnézni, hanem ott a dráma, olykor a humor is fontos szerepet kap, tehát valóban szórakoztatóak tudnak lenni. Ti is úgy érzitek egyébként, hogy az utóbbi években sokat fejlődött az európai szintek, európai filmek színvonala, és most már nemzetközileg is nagyobb szerepet játszanak az európai filmek, mint nem tudom, 10 vagy 20 évvel ezelőtt, vagy ezt csak én látom?
2: Én szeretném ezt hinni, de azt gondolom, hogy azért ez mindig is így volt. Tehát lehet, hogy mi fejlődtünk oda. Tehát hogy szerintem ebben nincs olyan nagy elmozdulás. Tény, hogy meg kell különböztetni kritikai sikert, meg közönség sikert mondjuk, mert hogy azért valahol mindig az egy mérőszám, hogy hányan vettek rá jegyet a moziba, és ez magával hozza azt a kérdést, hogy hány ember jár moziba.
0: De többen járnak az európai filmekre.
2: Régiónkénti blokkolások vannak olyanok, hogy egy csomó értékes produkció el se jut hozzánk, hogy őrült nehéz hozzájutni is ezekhez a filmekhez. Tehát, hogy én még a tavalyi, a Sentimental Value-t se láttam még, tehát, hogy még nem elérhető nálunk streamen, és hogy szerintem ez egy ilyen nagy probléma.
0: Nemzetközi szinten én úgy tudom, hogy több ember nézi meg az európai filmeket, és ugye nem mellék, hogy az amerikai piacon is betudtak, vagy az amerikai piacra is jobban betudtak törni, illetve a fesztivál, vagy a díj szezon során is nagyobb szerepet kapnak.
2: Hát figyelj, mindig, ha erről beszélünk, akkor meg kell mondanunk, hogy mihez képest, tehát, hogy mihez képest többen. Előző évekhez? Vagy a
0: teljes
2: Marvelhoz képest? Vagy mihez képest, tudod? Tehát, hogy meg műfajokon belül is azért nem fel összehasonlítani egy szerzői filmet, vagy tudod, vagy hogy mi a díjak számítanak? Tehát, hogy azért az, hogy siker, azt tegyük már apostrófba, és akkor esetleg körbejárhatjuk a témát, de engem sokkal jobban érdekelne az, hogy a fesztiválon való létezése a Gábornak, amikor kilép auditorium előtt a tengerpartra, és akkor meleszippant a levegőbe, hogy az milyen? Tehát, hogyha ilyen kicsit bulvárosabb aspektust, hogyha meg tudná itt nekünk mutatni, akkor hát, mert eddig nagyon ilyen szakmaiak voltunk, tehát, hogy itt elhangzott egy csomó névcím, ami szerintem nagyon vékony rétegnek mond valamit, hogy így azt a feelinget, azt el tudnád mesélni?
1: Hát én szerintem tengerből ti is többet láttatok, mint én az alatt a másfél hét alatt, mert ez ilyen hülyén hangzik ez a leírás, de tényleg az van, hogy a tenger meg közted mindig ott van a fesztivál helyszíne, és ezért mindig el van takarva, úgyhogy nem nagyon van az, hogy kilépsz és tenger, hanem többnyire az van, hogy kilépsz és 700 millió ember mindenfelé, gépfegyveres rendőrök irányítják a forradalmat, Jézusom, a forgalmat.
0: És az idő nagy részében sorban állsz, vagy vetítőteremben ülsz, igaz?
1: Hát nagyon nagy a tömeg elsősorban. Jó ott a hangulat nyilván, de úgy inkább az vonzó az embernek, hogyha szereti a filmeket, akkor egy olyan helyen vagy, ahol ott van több ezer másik ember körülötted, akit szintén ez érdekel, szintén ezért vannak ott. Szóval nincs egy olyan érzés, mondjuk, amikor zenei fesztiválon vagy, hogy mondjuk te lehet, hogy azért vagy ott, mert szereted a zenét, de azért úgy érzed, hogy viszont nagyon sokan meg azért vannak itt, mert szórakozni jöttek, és lehet, hogy egy koncertre nem fognak elmenni, csak a sátorba ülnek itt. Abszolút nincs az az érzés, itt mindenki ugyanazért van ott, mindenki nyitott mindenre, ami nem azt jelenti, hogy nincs véleményük. Hihetetlenül cinikus csak az emberek a sajtóvetítéseken, de hogy fújolnak hangosan, kiröhögik a filmet, ha valami hülyeség van benne, ilyen béna rituálék alakulnak már ki a második hétre, mikor már mindenkinek elege van, már 30. filmre ül be az ember, és akkor már megszokjuk, hogy melyik logók idegesítőek, akkor azok ki vannak fújolva. Például idén mindig a Canal Plusnak a logóját fújolták, aztán megjelent a francia TV logója, arra mindig újjongtuk, csak hogy ilyen valahogy így földobni a hangulatot, akkor valaki mindig elkezdett így farkas vonyítani, akkor mindenki vonyított utána, szóval nem olyan snob visszafogott környezet ez, mint gondolnánk.
0: De voltál egy ilyen snob világpremiéren is smokingban?
1: Igen.
0: Hát az milyen volt?
1: Érdekes, én mindenképp el akartam egyszer egy ilyenre menni, de nem biztos, hogy még egyszer elfogok. Az nagyon nem az én világom. Ott úgy tényleg hiányozni kezdett ez a újságírói közeg, ahol bemegyünk a hátizsákunkkal, valaki elalszik a film közben, azt halljuk, ahogy horkol, aztán lögdössük, hogy ébredjen már fel, meg ilyenek, hogy Azért ahhoz képest ez ilyen? Vannak ilyenek, igen. Hát amikor beülsz tudod egy 3 órás filmre, úgyhogy az a negyedik, amit aznap látsz, akkor mindenki bírja ki. Nekem is volt olyan, hogy bóbiskoltam így filmeken, de hát ezért van nálad ugye a pocket coffee így a zsebedbe. És hát ezek a gála premierek itt nagyon egyértelműen olyan emberek mennek oda, akik nem azért vannak ott, hogy filmet nézzenek a fesztiválon, hanem kísérnek valakit, esetleg producerek. Ez lehet, hogy furán hangzik, de nagyon sok nyugati producernek amúgy tűnik, hogy nem néz filmeket. Hogy ő azért van ott, hogy vegyen filmeket, de ő nem érzi azt, hogy ez meg is kell őket nézni.
3: Nem művészek, hanem hát üzletemberek.
1: Igen, bizonyos. És hát a sorban ilyenek vannak, hogy kérdezik, hogy miért vagy ott, elmondod, hogy újságíró vagy, és így nem értik, hogy miért van egy újságíró egy fesztiválon, és így nem értik meg. Akkor ott vannak ilyen szupermodellek, akik mindig azt kérik, hogy videózz le őket, panaszkodnak a biztonsági őrnek, hogy útban van a kerítés, aztán mondja nekik a biztonsági őr, hogy igen, azért van ott, hogy ne menj tovább rajta, és akkor nem értik. Aztán meg mindig kérik, hogy akarsz velük fotózkodni, olyan más világ, nem nagyon... Kicsit úgy nem is tudom, féltem köztük, vagy hogy írnám le, hogy úgy nagyon éreztem, hogy vannak ezek a mémek, amikor mondasz valamit egy gazdagnak, amiről leesik, hogy szegény vagy, és úgy néznek rá, hogy így megszállnak, mert én így éreztem magam ott végig.
3: Másik világ, igaz?
1: Igen.
3: Viszont ezzel szemben ugye Ati, te viszont a részese voltál a Cineama nevű amatőr filmes versenynek, seregszemlének, ami egy teljesen más világ, hiszen ez egy itteni hazai fiatal amatőr filmeseknek szóló verseny. Mit érdemes erről tudni? Mi volt ott a te szereped, és miről szól?
2: Tehát ez egy országos verseny, ez egy ilyen továbbjutós rendszerben működő verseny. Van egy helyi, kerületi, megyei és országos szintű amatőr filmeseknek szánt versenyről beszélünk. Hogy ez Cineama, mint hogy amatőr filmesek.
3: Te a zsűri tagja voltál?
2: Igen, a minden évben Oszvetának rövidített nevén Oszvetának hívjuk ugye a regionális közművelődési központokat, és ez a ő égiszük alatt szerveződik minden évben, és idén először engem is meghívtak a komáromi fordulóra, és hát nagy élmény volt, ugye én azért még mindig kezdő producernek vagy filmesnek apostrofálom magam, úgy gondolkodom magamról, szóval hogy egyrészt nagyon megtisztelő volt, másrészt pedig impostor szindróma, de aztán nagyon jó érzés volt, hogy tehát gyakorlatilag is otthon vagyok, hisz ebben vagyok, és hogy nagyon-nagyon értékes kapcsolódások születtek úgy a zsűri többi tagjával, mint az alkotókkal. Nagyon jó formátum, és azt gondolom, hogy méltatlanul keveset beszélünk róla, szóval annál inkább is köszönöm azt, hogy most itt lehetek, és hogy beszéltek róla. A 35. év folyama ennek a versenynek, és valójában nekem is úgy a látóterembe tavaly került, amikor magyar filmesek nyerték meg az országos.
3: Mármint szlovákiai-magyar.
2: Szlovákiai-magyar filmesek, igen.
3: Kik győztek tavaly?
2: A német Leventéjék, és
1: talán tavaly előtt, de hogy igen, így elmúlt években volt valami.
2: Igen, lehet, igen. De olyan gyorsan mennek ezek az évek. És főleg a filmeknél ugye előző évnek a termése jön a következő évben, tehát hogy ez mindig egy annummal le vagyunk maradva.
3: Mennyi magyar versenyző vagy filmes volt ebben a komáromi fordulóban
2: nagyon,
3: idén?
2: Nagyon, nagyon érdekes, hogy nem volt olyan nagy számban reprezentálva a magyar alkotók közeg, és innét is üzenném mindenkinek, hogy aki érez magába egy kis spirituszt.
3: Ez azt jelenti, hogy bárki jelentkezhet? Ez valóban teljesen amatőröknek?
2: Bárki jelentkezhet, és ez is szerintem egy olyan dolog, ami egész egyszerűen csak annak a számára írható, hogy nem annyira köztudomású, annak ellenére, hogy azért 35. évfolyam azért az egy szép szám. Köszönhető szerintem annak is, hogy azért ezek a közművelődési központok azelőtt kicsit úgy a szlovákiai magyar kultúrát úgy a periférián kezelték, és most, hogy ahol a legnagyobb számban a több magyarság van, a Komárom és a Dunaszerdahelyi régióban magyar vezetőségben, ugye a Varga Viktor és a Labodorobi, így rajtuk keresztül tapasztalható egy nyitás, nem csak ezt a rendezvényt illetően, hanem úgy az általános tevékenységet illetően, hogy a Oszveta kezd a underground szempontból kicsit így előjönni, és hát látszik, szakmai szemmel is látszik, hogy hatalmas értéket képviselnek, és nagyon profin dolgoznak, csak hogy eddig olyan láthatatlan volt, kicsit sajnos úgy egymás mellett éltünk így.
3: És voltak érdekes alkotások?
2: Abszolút mértékben, tehát hogy több kategória van, ugye van egyén kísérletező kategória is van, újságíró és riportfilm, illetve korbeli kategóriák is vannak, úgyhogy ezt ennek tekintetébe kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szuper, hogy volt, ahol valamilyen iskolai, tantárgyi keretek közt születtek a művek, volt, ahol valamilyen ifjúsági tévé köré gyülemlett csapat csinálta, volt, ahol konkrétan a közművelődési központnak valamilyen workshopjából kiindulva, tehát tök jó, hogy vannak ilyen úgymond tűzhelyek, ahol tudnak születni ezek a művek, és
3: lesz folytat,
2: ennek megfelelően látszott is, hogy ki honnan jön, ki milyen kihívásokkal küzd, és tök jó volt, hogy tudtunk olyan visszacsatolásokat adni ezeknek a fiatal alkotóknak, amik szinte a következő projektjuknál már, hogyha be tudnak építeni a modus operandiba, akkor sokkal jobb minőségű cuccokat tudnak kidobni. Úgyhogy én nagyon, nagyon élveztem, és úgy érzem, hogy számomra többet adott, mint amennyit én tudtam nekik adni. Úgyhogy még napokkal később is sokat gondoltam az ott látott alkotásokra.
3: Lesz-e folytatása? Ugye ez most a komáromi forduló volt.
2: Igen.
3: Múlt héten. Ilyenkor akkor megy tovább megyei szintre?
2: Így van, nagyon jó, hogy kérdezed, és a megyei az Komáromban lesz, tehát hogy ez mindig máshol van. Úgyhogy idén ez egy nagy dolog, a Tatra moziban lesz június 10-én, 9 órától, és ingyenesen látogatható, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy kapja össze magát, meg a barátait, és jöjjön el, és nézzük végig együtt a pályaműveket.
3: Az azt jelenti, hogy akkor majd onnan a megyei fordulóból szintén néhány kiválasztott film tovább jut egy országos körbe.
2: Így van,
3: az
2: pedig Körmöcbányán lesz majd az év további részében.
3: És hát bátorítjuk akkor ezek szerint a szlovákiai magyar amatőr filmes alkotókat, hogy a jövőben bátran jelentkezzenek a Cineama filmes megmérettetésbe, igaz?
2: Így van, és ehhez a legfontosabb eszköz az, hogy legyen mondani való, egy telefonja már van mindenkinek, és onnantól kezdve csak el kell kezdeni csinálni.
3: Tehát voltak olyan filmek, amelyek telefonnal, mobillal készültek?
2: Voltak. És mindig az ötlet, a mondani való és a kreativitás, az sokkal fontosabb, mint hogy budget legyen, meg profi stáb, meg hogy profi kamerával dolgozzunk. Szív kell hozzá.
3: Menjünk tovább, viszont a profi kamerák és a profi stáb és a profi budget irányába, hiszen a tervünk még az is, hogy beszéljünk néhány aktuális mozifilmről. Igazából az egyik az Ördög Prádát visel, ami most az Ördög Prádát visel második része, ami 20 év után folytatódik, és Gáborral arról beszélgettünk, illetve Tatival is, hogy beszélgettünk kicsit a mozikban aktuális filmekről. Na, az Ördög Prádát visel című filmet érdemes volt folytatni 20 év után? Ez a nagy kérdés.
1: Hát a könyv, az eredeti könyv is folytatva lett, szóval az író mindenképp úgy érezte, hogy érdemes, de ez a második rész, ez nem a könyv második részét folytatja, ez egy teljesen eredeti sztori. Hát eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy megérte el folytatni. Szerintem igen, szerintem nagyon érdekes lett ez a folytatás. Egyik azoknak ez egy ilyen intelligensebb fajta folytatás szerintem, amikor fogták azt, ami az első részből ilyen megosztó, mondjuk már 20 év távlatából, és akkor reflektáltak rá ugye arra, hogy a Miranda benne, ez a Meryl Streepnek ez az ikonikus karaktere, hogy azért eléggé abuzív,
2: toxikus,
1: igen.
3: És ma már ez nem állja meg a helyét.
1: Hát nem állja meg a helyét, viszont megőrizték a karaktert, szóval azt tetszett nagyon ebben a filmben, hogy nem az volt, hogy csináltak belőle egy hát vitatható, hogy főgonosz volt eredetileg, de egy ilyen modern főgonoszt, hanem hogy adtak esélyt a karakternek, hogy lássa be, hogy rosszul csinálta, amit csinált, és hogy fejlődjön. És szerintem ez egy nagyon méltóságteljes megközelítése volt ennek a figurának, nem esett bele abba a hibába, amit nem nagyon szeretnek a nézők, amikor egy figurát, akit ők szerettek, így kipellengéreznek, megaláznak, és hát akkor úgy van azért a néző, valahol úgy érzi, hogy ő is hülye volt, hogy szerette ezt a karaktert, és ugye ezt azért sértésnek veszi valahol a néző. Itt nem ezt csinálták, és szerintem ez is szimpatikus volt benne, meg én újságíróként nagyon örültem, hogy a folytatás jobban ráment az újságírói szárra, arra, hogy hát tényleg újságot írtak a főszereplők, mert az első részben soha nem csinálják azt szerintem, és belementek ilyen etikai kérdésekbe, hogy mi az, amikor a újságírás meg a content között már így el mosódik a határ, hogy mi a szerepe egyáltalán egy magazinnak ebben a modern világban. Szóval én szerintem ez egy nagyon érdekes film volt, nem mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog, de...
3: Nyilván annak, akinek az első is tetszett, hiszen a stílusa megmaradt,
1: nem,
3: ugye
1: nem valószínű,
3: egy ilyen
1: könnyed
3: lehet, filmnek, vagy változott a stílusa
1: hát is? Szerintem könnyed film, csak eléggé más hangulata van.
3: Nem annyira limonádé?
1: Nem is tudnám így megfogalmazni, inkább csak eltelt 20 év, és hát eltelt 20 év, ez a film is öregedett, szóval a karakter szereplők is öregedtek, nem próbálnak arra játszani, hogy még fiatalok, ez szerintem egy szimpatikus dolog, nem mindenki ezt fogja várni ettől a filmtől, de én szerintem egy kicsit túlértékelt szempont az, hogy egy film jó-e, mert amúgy nagyon sokan nem, amikor ember otthon leül és csak betesz valamit, hogy nézze a háttérbe, akkor sem az az elsődleges szempont, hogy az jó legyen, szerintem az a fontos, hogy érdekes-e, hogy ad-e valamit, akár akkor is, ha negatív érzéseket vált ki bennünk, és mondjuk arról akarunk utána beszélni, hogy miért tetszett jobban az első. Szerintem az a legrosszabb, ha egy filmről kívülünk a moziból, és már arról beszélünk, csak hogy a mobilon mit látunk, és szerintem ez nem egy olyan film.
3: Na és az új Star Wars film, ami szintén most fut a mozikban, a Mandalori és Grogu, az vajon milyen lett?
1: Megkérdezlek titeket, hogy ti néztétek a Mandalorit?
3: Én néztem az első, vagy sem mindhárom évadot láttam, ugye azt mondjuk el a hallgatóknak, ha valaki nem tudná, a Star Wars univerzumban ugye a Mandalori című sorozatnak most a film mozi verziója került a mozikba. Az első, ebből 3 évad készült, én láttam, Ati?
2: Nekem a Star Wars világ úgy, ahogy van, az nem tartom sajnos magam.
3: Akkor köszönjük, hogy itt voltál.
2: Ez kb. Olyan, hogy kicsekkoltam. Előző témához meg olyat akarok mondani, hogy Anne Hathaway leszel-e a feleségem.
3: És Emily Blunt. Igen.
2: Ja, ő lehet, nem veszünk össze, látod, ez milyen jó, hogy ezt el is osztottuk. Természetesen elismerem a Star Wars vitathatatlan, csak nekem annyira nem, tehát hogy én a lélektan felé jobban.
3: Igazából ez az utóbbi években szerintem ahogy lehetett, úgy lerombolták ezt az egész Star Wars mítoszt, univerzumot, nem építették ki jó irányba, bár a sorozatok közül a Mandalori volt a legjobb.
2: Igen, és akik a baráti körömben vannak Star Wars fanatikusok, amúgy szeretik, nem tudom, hát mondjátok meg, ti jobban rajta vagytok.
3: Hát sorozatként szerintem jól működött itt a kérdés, az, hogy mozifilmként is működik-e.
1: Hát mint hogy azért annyit hozzátennék, hogy szerintem a Mandalori nem a legjobb sorozat, szerintem az Andor a legjobb sorozat, de ez vélemény kérdése.
3: Jó, igen.
1: A Mandalori egy nagyon, nekem mindig olyan érzésem volt, hogy rajzfilmből csináltak élőszereplős filmet, szóval, hogy nem igazán van mélysége, néhány epizódnak van többnyire az évadzároknak, de rendszerint arról szól, hogy van epizód elején egy konfliktus, azt megoldják, van egy harca végén, vége az epizódnak, 25 perc. A filmmel az a gond, hogy ugyanezt a 25 percet kinyújtották 2 órára, de ugyanúgy semmi mélysége. Nincs igazán egy olyan érzelmi magja, mint a Star Wars filmeknek szokott lenni. Nem igaz, én úgy érzem, hogy még ha láttad is a sorozatot, hogy nem érzel semmit ebben a filmben, hogy csak akciójelenet követ akciójelenetet, a két főszereplő szinte nem is kommunikál egymással, nincs köztük semmi feszültség, semmi dráma. Én nekem ez egy nagyon, nem mondanám, hogy csalódás volt ez a film, mert igazából erre számítottam, csak inkább az szomorú, hogy itt tart a Star Wars most, hogy megjelent, én emlékszem még, mikor megjelent az Ébredő Erő, ugye az új Disney trilógiának az első része, a csilláról is Star Wars rajongók lógtak mindenhol, Star Wars-os narancsot árultak a Lidl-ben, meg ilyenek, hogy egyszerűen ez szomorú, hogy a Star Wars oda jutott, hogy már nem egy ilyen esemény, hanem gyakorlatilag, mintha egy YouTube videót ülne be az ember megnézni a moziban, látni, hogy a Disney is minimális erőfeszítést tesz bele. Bár tudnék többet mondani róla, de szerintem ez a film nem is nagyon érdemel ennél többet.
2: Ezt még én is érzékelem. A univerzumon kívülállóként is érzékelem, hogy nem egy magasan artikulált produkcióról.
3: Hát nem, akkor nem emiatt a film miatt fogod megszeretni, vagy nem ez a film fog téged bevonzani a Star Wars univerzumba, Ati.
2: Nem, azt gondolom, hogy
3: de az eredeti trilógiát azért
2: persze,
3: láttad?
2: Persze, kötelezően lenyomtam, bár jó nagy delay-jel, és tényleg csak azért, hogy ez nem maradhat ki egy filmesnek az életéből. Tényleg csak azért, hogy az univerzumomat bővítsem egy kicsit. Abszolút értem, akik ezt imádják, meg főleg, hogy amikor kezdődött, ugye 80-as években azért ez elég nagy wow effekt lehetett. Most...
1: Hát a Star Wars majd jövőre lesz 50 éves, majd megérre szerintem egy külön adást, hogy hogyan fejlődött, honnan indul.
3: Arról talán egy órát is tudunk beszélgetni, Attit abból lehet, hogy kihagyjuk, mondom viccelődve. Viszont, hogy szépen elegánsan átkössem a következő filmre, ha már 80-as éveket említetted, akkor ugye most jövőre lesz 50 éves a Star Wars, de idén 40 éves a Top Gun, és arról beszélgettünk Gáborral, hogy állítólag most emiatt újra bemutatják a mozikban az eredeti első Top Gun filmet.
1: Hát már bemutatták, hogy még van-e, mutatták. Azt nem tudom. De múlt két héttel ezelőtt adták, igen.
3: Miért lett kultuszfilm a Top Gun? Először kérdezzük meg Attit, hogy a Star Wars után a Top Gunhoz hogy állsz?
2: Hát az szerintem az egy csúcs teljesítménye volt az akkori filmiparnak, az nem kétség. Hát én ott azt gondolom, hogy ott nagyon ügyesen ötvözték ezt a coolság, az akció, szinte ez a 80-as éveknek ez a szexisége. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon eltalált keverék, koktél volt, és ezért tudott ilyen ügyesen működni.
1: Igen, amúgy abszolút jól mondta Attila, nagyon jó trükkök, nagyon jó, hát van egy charmja a főszereplőknek, ugye hát férfiak és nők is szexik benne, egyszerűen öröm nézni, és hát hogy adjak egy ilyen jó átvezetést akkor a rádiósoknak, nagyon jó volt benne a zene, ugye? Így rádiós lágereket termelt ki.
3: Az abszolút, és olyan volt, mint egy MTV videóklip gyakorlatilag az egész film, kicsit volt benne egy ilyen amerikai
2: vagányság,
1: hát egy kicsit ilyen propaganda volt, igen, de amerikaiak ezt szeretik.
3: Persze, így van. Persze. És a 80-as években megállta a helyét, vajon ma is megállja a helyét?
1: Az első rész nem biztos, de a folytatás az zseniális szerintem, és hatalmasat robbant szerintem. Abszolút nyitottak az emberek még mindig erre a világra, meg a Tom Cruise akciófilmekre, és ami nagyon szimpatikus volt a második részben, hogy szerintem egy nagyon jó ilyen szakadékbetömő volt a generációk között. Én az apámmal voltam rajta moziban, és emlékszem, hogy ő is élvezte. Voltam idnél, ő tudta nekem mondani, hogy na, itt az apu én, hogy a régi repülőgépek így meg így működtek, és volt olyan, aminél meg én voltam úgy, hogy na apu, ez most egy ilyen filmre utal, ami modern, és ez meg ez. Nagyon jó élmény. Szerintem kevés film ad ilyen élmény.
2: Ez nagyon szép.
3: Akkor érdemes megnézni, ha valaki még elcsípi a mozikban.
1: Kétlem, hogy van, után. Aki nem látta, mert hatalmas kassza siker lett, de aki nem látta, az még keresse meg valahol moziba, és menjen rá. A második rész is azt hiszem le van adva megint.
2: Igen, tipikusan fel, hogy nagy vásznon kell nézni, nagy hangerővel, és aztán hagyod, hogy hason. De még az jutott eszembe, hogy a nagyságát is sem mutatja jobban, hogy ugye készült a nagy durranás, és amire ilyen komoly reflektálás születik, az azt jelenti, hogy maradandó nyomot hagy a kultúrában. Szóval abszolút Top Gun, pozitív.
3: Na, hát akkor rádiós szóval élve, vagy rádiós eszközzel élve, most így a mozipercek vége felé közeledve, mivel lejárt az időnk, most a Top Gun egyik legismertebb dalát is lejátszuk, hogy akkor picit hallgassuk meg, ha már megnézni nem tudjuk a Top Gunt, akkor hallgassuk meg a Top Gunt 40 év után. Egyúttal a mozipercek véget is értek, le is zárom hivatalosan ezt a beszélgetést. Néhány hét múlva, következő hónap utolsó péntekén, vagyis június végén újra beszélgetünk majd az aktuális újdonságokról, témákról, yes. Forgács Attila producerrel és Kulcsár Gábor filmes újságíróval. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok ezúttal is.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Igen, köszönjük.

0: állatfaj egyedeit akkor jó eséllyel kihaltak. Ez történt a Mirafra rufa esetében is, amit az angol száz irodalom csak rozsdás pacsirtaként emleget. Az apró termetű, barna színű madár a korai feljegyzések alapján Nigerben, Csádban és Szudánban él, amelyből utoljára George Latimer Bates természettudós tudott begyűjteni néhány példányt még 1931-ben. Azóta viszont csak meg nem erősített beszámolók és pletykák voltak arról, hogy a madár nem halt ki és látták az egyedeit. A helyzet azonban most változott. Az EFL Science beszámolója szerint két kutató, Pierre Dufault-Duro és Julien Birard február 2-án jártak a Firitónál egy 10 napos megfigyelésen, amikor megpillantottak egy példányt a Mirafra rufából, majd felvételeket is tudtak róla készíteni. Annak ellenére, hogy a madarat 94 éve nem látták, hivatalosan soha nem nyilvánították kihaltnak a fajt. A jelek szerint ez jó döntés volt, az állat ugyanis él és virul, hogy mekkora példányszáma lehet a fajnak, jelenleg nem tudni. Hasznos új képességgel bővülhet az iOS az idei nagy frissítésével, az Apple ugyanis a neves szakíró Mark Gurman információi szerint azon dolgozik, hogy az AirPlay egyik alternatíváját is beépítse az iOS 27-be. Az iPhone-okban és az egyéb Apple eszközökben eddig kizárólag az AirPlay nevű streamingelési technológia volt elérhető. Ez azt jelenti, hogy az éppen játszott zenét vagy videót csak az AirPlay-t támogató eszközre lehetett átdobni. Gurman ugyanakkor arról ír a Bloombergen, hogy az iOS 27-ben a Google Cast is támogatott lesz, sőt, akár alapértelmezettként is be lehet majd állítani a rivális megoldást. Így akkor is megoszthatja a lejátszást egy másik eszközre, ha az egyébként nem támogatja az Apple-féle AirPlay-t. Az iOS 27-et, valamint a többi új operációs rendszer verziót a június 8-án elrajtoló WWDC fejlesztői konferencia első napján mutatja be az Apple. A 25 tagország kutatóit képviselő CERN tanács budapesti tanácskozásán az Európai Részecske Fizikai Stratégia felülvizsgálatáról és megújításáról határozott. Mark Thompson, a CERN főigazgatója hangsúlyozta, az európai stratégia fő prioritása továbbra is a nagy fényességű hadronütköztető, amely a jelenleg működő nagy hadronütköztető, az LHC továbbfejlesztése. Tájékoztatása szerint a június végén induló 4 éves beruházás során az LHC egy 1,2 kilométeres szakaszát cseréli ki olyan fejlett technológiával, amely a berendezés építésekor még nem létezett. Ez a szervezet középtávú terve 2040-ig. Hangsúlyozta, hogy a tanácskozáson a stratégia felülvizsgálata és megújítása során tisztán kirajzolódott, hogy a tudományos közösség hosszú távú víziója a 91 km kerületű, az LHC-nál is nagyobb energiájú elektron-pozitron ütköztető, a jövőbeli körkörös ütköztető, azaz az FCC megépítése. Ez egy rendkívül ambiciózus projekt kristálytiszta tudományos célokkal. Összességében pedig új szint érhető el az univerzum megértésében, nem csak Európa, de az egész emberiség számára.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a pénteki nappali. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és meghallgathatják. Mai munkatársaim Vasi Essó Lívia hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Hallgassák továbbra is a Pátria Rádiót, és legyen szép a hétvégéjük. Fica Jánost hallották, legyen szép a napjuk.

0: 1969, ha jól emlékszem, az első Kodály napok. Jó magam úgy vettem részt, mint gyerekkórus karnagya, és emlékszem, hatalmas ünnepség volt, és nekem az az emlékem, hogy a krónikánkban is ott van Kodályné beírása.
1: A hétvégén rendezik meg Galántán a 20. Kodály napokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A szlovákiai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szalai Szilviával, a szlovákiai magyar zenebarátok egyesületének elnökével, valamint két elnökségi tagjával, Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgetünk. Jakubec László számít figyelmükre szombaton 14 óra után a Nyugaton a helyzetben, a Pátria hullám hosszain.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Orosz drón talált el egy lakóházat Románia délkeleti régiójában. Rendkívüli ülést hívott össze a román legfelsőbb védelmi tanács a dróntámadás miatt. Szolidaritását fejezte ki a román drónincidens kapcsán Robert Fico kormányfő. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Románia szerint orosz drón hatolt be az ország légterébe és egy lakóház tetejének csapódott a délkeleti Galac városában. A becsapódás után tűz ütött ki, két ember könnyebben megsérült, mint egy 70 lakót pedig evakuálni kellett. A román védelmi minisztérium közölte, a drón az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során lépte át a határt. Bukarest szerint ez az első eset a háború kezdete óta, hogy Románia területén lakóépületet ért találat. A NATO tagállam Románia légterét az utóbbi időben többször is megsértették a dunamenti ukrán kikötők elleni orosz támadások során. Rendkívüli ülést hívott össze a román legfelsőbb védelmi tanács, miután egy feltételezhetően orosz drón lakóházba csapódott Galac városában. Nikus Ordán államfő közölte, Románia nem engedi, hogy az ukrajnai háború következményei veszélyeztessék a román állampolgárokat. Az elnök szerint a történtekért teljes felelősség Oroszországot terheli, és Bukarest megfelelő válaszlépéseket készít elő. A román külügyminisztérium feladata lett olyan intézkedések kidolgozása is, amelyek érinthetik az orosz-román kapcsolatokat. A drón becsapódásában egy nő és egy 14 éves fiú könnyebben megsérült. Románia bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután egy orosz drón lakóházat talált el a délkeleti Galac városában, két embert megsebesítve. Hasonló lépést tett Franciaország is, amely szintén elítélte az incidenst. A román külügyminisztérium szerint a történtek rendkívül súlyosak, és további Európai Unió szankciós lépéseket is kilátásba helyeztek. A francia külügyminiszter szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós és NATO tagállamot ért támadástól van szó. A drón az Ukrajna elleni orosz támadások során lépett be a román légtérbe, majd lakóházba csapódott. Robert Fico miniszterelnök teljes szolidaritását fejezte ki a román kormánynak, miután egy drón lakóházba csapódott a romániai Galac városában. A kormányfő ugyanakkor visszafogottságra intett az ügy kapcsán tett erőteljes nyilatkozatokkal kapcsolatban, és ismét az Európai Unió és Oroszország közötti azonnali párbeszéd megnyitását sürgette. A román hatóságok szerint a drón két embert könnyebben megsebesített. Az eset miatt Románia államfője összehívta a legfőbb nemzetbiztonságot. Tanácsot. A NATO és az Európai Unió is elítélte Oroszországot a román légtér megsértése miatt. A NATO szerint a drón az Ukrajna elleni orosz támadások idején hatolt be Románia területére, és a szövetség tovább erősíti védelmét, különösen a drón fenyegetések ellen. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az orosz háború újabb határt lépett át, és az EU szolidaritásáról biztosította Romániát. Románia korábban Oroszországot felelőtlen eszkalációval vádolta, és a NATO-tól gyorsabb védelmi fejlesztéseket kért. Csehország, Lengyelország és Magyarország is támogatásáról biztosította Romániát, miután egy orosz drón lakóházat talált el Galac városában. A cseh miniszterelnök elítélte az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokat, amelyek során a drón román területre is átrepült, két embert megsebesítve. A lengyel külügyminiszter szerint Oroszország továbbra is veszélyt jelent Európára, függetlenül attól, hogy szándékos vagy véletlen incidens történt-e. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, a történtek ismét rámutatnak arra, mennyire fontos az európai és NATO szövetségesek egysége. Az incidenst korábban a NATO, az Európai Unió és több más ország is elítélte. A szlovák fegyveres erők megerősítették a léghelyzetről szóló információcserét a NATO integrált légvédelmi rendszerén belül, a romániai drón incidensre reagálva. A hadsereg szóvivője közölte, további biztonsági intézkedéseket is bevezettek. A reakció előzménye, hogy egy orosz drón mára virradó éjjel lakóházba csapódott Románia délkeleti részén. A szlovák ombudsmani hivatal jogi elemzés alatt vizsgál egy beadványt, amelyet magán és egyházi iskolák szövetségei nyújtottak be az Elprihlászki középiskolai felvételi rendszerrel kapcsolatban. A szervezetek szerint a rendszer nem átlátható és kérdéseket vet fel az algoritmus működésével és az adatok helyességével kapcsolatban, ami szerintük a diákok és szülők jogait is érintheti. Az Oktatási Minisztérium ezzel szemben azt állítja, hogy az új rendszer igazságosabb és a beérkező visszajelzések alapján a jövőben készek lehetnek módosításokra. A végleges felvételi eredményeket június 1-én teszik közzé. Miriam Lexman, a KDH európai parlamenti képviselője szerint az uniós forrásokat jóval nagyobb mértékben kellene közvetlenül a régiókhoz és önkormányzatokhoz irányítani, mivel helyben jobban ismerik az emberek problémáit és hatékonyabban tudnak dönteni a pénzek felhasználásáról. Egy mai szakmai vitának képviselő a szociális szolgáltatások finanszírozási reformjait is bírálta, azt állítva, hogy azok nem javítottak, hanem inkább rontottak a helyzeten, különösen a legkiszolgáltatottabb csoportok esetében. A szakértők szerint a hatékonyabb forrásfelhasználás csökkenthetné a regionális különbségeket, miközben az EU a 2027-2034-es költségvetési ciklus előkészítésén dolgozik. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök az Európai Unió szigorúbb határellenőrzéseit sürgeti a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő Ebola járvány miatt. A római kormány szerint Meloni levelet küldött az uniós vezetőknek, amelyben azt javasolja, hogy a kérdés kerüljön az Európai Tanács következő ülésének napirendjére. Olaszország emellett uniós szintű koordinációt és közös szabályokat sürget a fertőzött térségekből érkező utazók ellenőrzésére. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a járvány több mint 1000 gyanús és igazolt esetet érint, és a valós számok ennél is magasabbak lehetnek.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: Borbély Balázs távozik a Bajnok Győr vezetőedzői posztjáról, és a kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatának irányítását veszi át. Tegnap játszották a negyeddöntőket a svájci jégkorong világbajnokságon. Finnország, Csehország 4-1, Kanada, Egyesült Államok 4-0, Svájc, Svédország 3-1, és Norvégia, Lettország 2-0. A szombati elődöntő párosítása Svájc, Norvégia és Kanada, Finnország. A házigazda szlovák válogatott meglepetésre 3-2-re kikapott a bosnyák együttestől. A pozsonyi Ondrej Nepel a téli stadionban zajló minifutball Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyarok 3-2 arányban legyőzték a szlovénokat. Milák Kristóf a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a Mare Nostrum versenysorozat második franciaországi állomásán. Óriási meglepetésre a világ első olasz Jannik Sinner kétszettes előnyből kikapott a világranglista 56. helyén álló argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában.
0: Időjárás.
1: Javarészt derültékboltra számíthatunk ma, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet az ég, a hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10-15 perces torlódás alakult ki a D1-es Galgóci letérőjénél, Nána után Kőhíd gyarmat irányába, az útkarbantartók állásánál és Kis utca Újhely előtt Zsolna felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban péntekenként szlovákiai magyarok a szereplők. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok. Hétfőn, pünköst hétfőn az Én nappalimban debütált népdalénekesünk Korpás Éva és lánya Horváth Lili duettje a Pünkösdi Rózsa átirata, amelyet Éva Madarász Andrással hangszerelt át. Ezzel indul összeállításunk.

A Pünkösdi Rózsa, Korpás Éva és Horváth Lili énekelt. Itt a Pátria Rádió. Érkezik a Mortifer, a tavaly ősszel kiadott A szívemet adom című nagylemeze aktuális zeneszámával, a Talán egyszer cíművel, amelynek érdekessége, hogy ez az egyetlen szerzemény az albumon, amelynek szövegét nem Lelovics Gábor gitáros, hanem egy külső személy, Vadkerti Dávid írta. Utána jön a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street zenekar, a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös Levegő című himnuszának az átdolgozásával, a sláger eredeti fő előadója a Jó világban az Új tájak tavalyi változatával, a Bogas a kerti dal és a Szuperzöld a Lebegész című felvétellel.

0: áldaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Mortifer, az Adi Street, a Jó világban, a Bogas és a Szuperzöld zenélt. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunkat hallgatják, péntekenként szlovákiai magyarok repertoárjából válogatunk. A folytatásban egy előadó és két dal bemutató. Lelkes Péter, vagyis Petikevú 1984 és Ott kezdődött minden című zeneszámai szólnak.

Pedig jártam edzéseket, de csak maradt egy álom. Lehet az étben másra vágytam és csöttem fizetni, mert ételmesre volt számomra órákat cipezni. Azon gondolkodtam, hogy milyen lehet a színpadon. Elcseszem a szöveg.

faktor F1, ma már csak csita. Én megpróbálom megérteni isteni módon, hogy lehet túlépni a Petike módon, de ráncsesztetni folyton Hollywoodban. Már ismernének, kismernének a Dunán a fiatalok és a fények, a rockerok, de a rockerek is már rapperektek menni.

farmi környék nőttek. Aztán jött a pénz, meg még leszel a vén. Hány ember halt meg egy kis fénylő ezüstén. Hadjáratok indultak a gyarmatosítás. Idegen földeken vér az egyetlen tanítás. Városok készültek, de a betegség is lépett. Fetisítottam, művészet adottuk

hatásától hajt az ennyi szettre. Én megpróbálom megérteni isteni módon, hogy lehet túlépni a petike módon, de nem csesztetni folyton Hollywoodban. Már ismernének, ki ismernének a Dunán a fiatalok és a vének, a rockerok, de a rockerek is

0: a rockerek is már rapperektek mennének. Már csak ne lennék mindig fáradt hétvégenként, mert régen azt hittem, hogy végzem Mr. Olympiaként.
1: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
2: 1984, és ott kezdődött minden. Petike Wu két szerzeménye nálunk most debütált. Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk, ezúttal szlovákiai magyarokkal. További perceinkben velünk lesz Jakuza Rituális Domcsa duója, az Echo Bloom, a Tábortűz, komáromi rapperünk Hozé, a Nem maradok csendben, a GHP kelet-szlovákiai hip-hop együttes, a Játék, Mészáros Tamás, az Új Remény, valamint a Samária Klezmer Band, a Sírnak Rínak a Bárányok című felvétellel, az utóbbi átdolgozás.

0: az Echo Bloom, Hozé, a GHP, Mészáros Tamás és a Szamária Klezmer Band volt hallható könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Szlovákiai magyarok dalaiból csemegésztünk. Vasárnap a beszélgetős pentatonban a 10 órai hírek után a Varkocs két frontemberét, Turtyeveriket és Győri Sárát faggatom. Hétfőn pedig a gyereknapon elsősorban a legfiatalabb hallgatóinknak kedveskedünk, itt a déli hírblokk és az egy órai hírek közti sávban.
1: Addig jó, még jönnek az ötletek, tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott az asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így, de valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
2: Liszka József etnológus néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini a NATO keleti védelmének megerősítését sürgeti. Őrizetbe vették K. Endrét a Bicskei ügyben. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint a Romániát ért dróntámadás veszélyes figyelmeztetés a NATO keleti tagállamai számára. Az államfő szolidaritását fejezte ki Romániának és hangsúlyozta, Szlovákiának technikai és jogi szempontból is erősítenie kell saját védelmi képességeit. Pellegrini ugyanakkor elutasította a feszültség további növelését Oroszország és a NATO között. Úgy véli, a nemzetközi közösségnek a béketárgyalások előmozdítására kell összpontosítani a Ukrajna és Oroszország között. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a péntek hajnali incidens során egy drón egy galaci lakóház tetejének csapódott, két ember könnyebben megsérült. A LASZ párt szerint a demokratikus ellenzéki pártoknak körültekintően kell politikai együttműködéseket kötniük. A mozgalom, a Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között megindult tárgyalásokra reagált. Közleményükben arra figyelmeztettek, kérdéses, hogy a Magyar Szövetség elnöke Kubik László a választások után is megőrzi a jelenlegi, deklaráltan Európa párti irányvonalát. A mozgalom szerint Kubik korábban többször méltatta Orbán Viktor és a Fidesz politikáját, ezért szerintük fennáll a veszélye annak, hogy a választások után akár Robert Fico oldalára állhat. A Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség ezen a héten jelentette be, hogy stratégiai párbeszédet indítanak közös politikai célok keresésére. A felek hangsúlyozták, egyelőre nem előválasztási koalícióról, hanem együttműködési lehetőségekről van szó. 35 éve alakult meg a Volkswagen Szlovákia, amely azóta több mint 8 millió autót gyártott Szlovákiában. A pozsonyi gyár ma a világ egyetlen olyan üzeme, ahol 4 különböző márka modelljei készülnek egy helyen. A vállalat Volkswagen, Audi és Porsche modelleket gyárt, természet termelésének több mint 90%-át exportálja. A vállalat története 1991-ben kezdődött a pozsonyi autógyár is a német Volkswagen koncern együttműködésével. Az első sorozatgyártású Volkswagen Passat 1992-ben gördült le a gyártósorról. Az elmúlt évtizedek során a gyár meghatározó szerepet játszott a szlovák autóipar fejlődésében, és jelentős beruházások révén az elektromos autógyártás egyik központjává vált a régióban. Orbán Viktor a romániai drónincidens kapcsán arra figyelmeztette Magyar Péter kormányát, hogy ne köteleződjön el a háborúpárti Európa mellett. A volt magyar miniszterelnök szerint a Galac városát ért támadás is bizonyítja, hogy az ukrajnai háború közvetlen fenyegetést jelent a térség országaira. Orbán úgy fogalmazott, Magyarországnak továbbra is a semlegesség politikáját kell követnie. Magyar Péter miniszterelnök ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Európa és a NATO egysége most fontosabb, mint valaha. Közöltem, Magyarország határozottan elítél minden olyan támadást, amely civileket veszélyeztet, vagy NATO tagállam légterét sérti. A romániai Galac városában egy orosz drón lakóépületbe csapódott, két ember megsérült. Ma reggel előállította a rendőrség K. Endrét hamis tanúzásra kényszerítés gyanújával. A rendőrség szóvivője szerint a kihallgatás jelenleg is tart, és további nyomozati lépések várhatóak. Az ügy előzménye, hogy még 2024-ben rejtett kamerás felvétel készült arról, amint KND megpróbálta rávenni a Bicskei gyermekotthon egyik áldozatát korábbi vallomásának megváltoztatására. A férfit korábban már elítélték kényszerítés kísérlete miatt, majd 2023-ban kegyelmet kapott Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. A kegyelmi döntés országos politikai botrányt váltott ki, amely végül Novák Katalin és Varga Judit lemondásához is vezetett. A Bicskei gyermekotthonban történt visszaélések az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar közéleti ügyévé váltak.
0: Időjárás.
1: Javarészt derült égboltra számíthatunk ma. A keleti régióban helyenként változóan felhős lehet még az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte. A légmozgás továbbra is gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Staromeszká úton, a belváros irányába vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
3: Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! Méltóság teljes megemlékezéssel, nagyszámú érdeklődő részvételével avatták fel múlt hétvégén az újjáépített rimaszombati Hősi Huszár emlékművet az Alsó Pokorágyi temető dombon. Az ünnepélyes keretek között megtartott avatáson számos magyarországi és határon túli szervezet, hagyományőrző közösség és közéleti személyiség vett részt. Mai műsorunkban a kivitelezéssel megbízott Színemetú Egyesület elnökével, valamint az építésszel beszélgetünk az emlékműről, annak lebontásáról és újjáépítéséről is. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Felavatták az újjáépített rimaszombati második világháborús huszár emlékművet az alsópokorágyi református temetőben. Az eredetit 1943-ban avatták fel Szabadka pusztán a huszár laktanya udvarán, alsópokorágyi kövekből a Donnál hősi halált halt huszárok emlékére. Mivel a területet a szlovák földalap elkobozta, 2025-ben a Párkányi Memorie Patrum Egyesület kezdeményezésére lebontották, helyette pedig a kicsinyített mását kívánták elhelyezni a köztemetőben. A döntés először tiltakozást, majd példás összefogást váltott ki, amelynek eredményeként az újjáépítés mellett döntöttek a ma Rimaszombathoz tartozó alsópokorágyi temetőben. A kivitelezéssel a Cinemetu Egyesületet bízták meg, amelynek elnökével, Orosz Őrssel, valamint az építésszel Szabó Krisztiánnal beszélgetünk az emlékműről, annak lebontásáról és újjáépítéséről.
1: A huszár emlékmű annak kapcsán került a Rimaszombat határában, most már Rimaszombattal egybeépült Szabadka pusztára, hogy volt ott hajdanán egy huszár laktanya, és a Horthy korszakban, amikor ez a terület 1938. novembere után ismét Magyarországhoz került, akkor itt állomásozott egy huszár hadosztály, amit egyszerűen ide helyeztek ki, megtöltendő ezeket a történelmi laktanya épületeket. Innét indultak útnak a Donkanyari hadszintérre, a rimaszombati huszár laktanya huszárai, és 33-an el is estek a harcokban. És amikor ők hazatértek, ugye a Doni katasztrófa az nem a második világháború végét jelentette, az egy 42-es esemény volt. A rákövetkező évben az egyik huszár Nagy Kálmán kezdeményezésére, egy másik huszár, aki mérnökember volt tudomásom szerint, Pap Dezső tervei alapján indult egy ilyen kis mozgalom, hogy bajtársaik számára emlékművet kéne állítani. Úgyhogy így születhetett ez meg. 43-ban ez az emlékmű, ami a korra jellemző stílusban épült, de erről szerintem majd az újra tervezést végző kolléga Szabó Krisztián többet fog elmondani. No, a lényeg, hogy 45 után ugye itt megváltoztak megint az államhatárok, és ez az emlékmű itt maradt, a Rimaszombatról útnak indult huszárok emlékével együtt. Ezek nem gömöri meg rimaszombati személyek voltak, szolgált közöttük azt hiszem, hogy 6 gömöri illető, aki szintén hősi halált halt, akinek ott volt a neve a 33 hősi halott között, de egész Magyarország területéről voltak hősök ebben a névjegyzékben, illetve az emlékmű kararai fehér márvány tábláján. Hányattatott sorsa volt ennek az emlékműnek, hiszen még valószínűleg 45-ben az oroszok meg is lövöldözték, és aztán később a szocializmus évei alatt egy ilyen kisebb lakópark jött ott létre, mai szóhasználattal élve, korábbi szóhasználattal élve fölépültek köré a csinzsákok, és a főútról látható magaslaton helyet foglaló emlékmű egyszeriben csak két ilyen társasház közvetlen környezetében találta magát, az egyik lépcsőháztól talán 3 méternyire. Úgyhogy ezek talán az előzmények. Még annyit mondanék el, hogy 43-ban az már egy olyan időszak volt, ahol a művészeteknek nem kedvezett, ugye, ahogy mondani szokás, a múzsáknak nem kedvez a háború. Szóval papadosan tudták megvalósítani ezt az emlékművet. A tervek szépek voltak, de több helyen visszaléptek az eredeti tervekből, és emiatt máshogy nézett ki a tavalyi évben elbontott emlékmű, mint ahogy azt annak idején a kezdeményezők megálmodták.
0: Krisztián, te rimaszombatiként mikor szereztél tudomást az emlékműről? Vagy hát te építész vagy, tehát hogy ugye nyilván neked azért az érdeklődési köröd is, de hát nyilván a szocializmus évei alatt nem annyira gyakran jártak oda ki az emberek, és nem is nagyon törődtek ezzel az emlékművel. Számodra mikor vált ismeretessé, hogy van itt egy ilyen?
2: Az igazat megvalva én erről tudtam, az emlékműről, mert hát ugye vannak cserkész ismerőseim, és alapjáraton a cserkészek, illetve azon belül a Básti Egyesület volt az, ami tulajdonképpen karbantartotta időről időre a kaszálást és a területnek a rendben tartását biztosította. Úgyhogy magam voltam ott, azt lehet mondani, a tavalyi évhez képest egy háromszorot koszorúzni. Innen tekintve nem volt ismeretlen a számomra az emlékmű, maga jellege és az állapota az már ismert volt. Többször egyébként már ezt lehet mondani, egy 4-5 évvel ezelőtt már felismerült, tehát megkerestek fel, hogy menjünk ki, és nézzük meg, hogy milyen módon lehetne ezt kicsit jobban hát megmenteni, megóvni, milyen módozatokat lehetne rá alkalmazni, és hát én már akkor azt mondtam, egyébként az én javaslatom az volt, hogy vagy körbe kellene borítani, egy teljesen új, tehát meghagyni a magjában azt, ami van, és újonnan faragott kövekkel beburkolni. Tehát ez lett volna akkoriban én részemről a legjobb megoldás, mert hozzá kell tenni, hogy maga a kő, az egyébként Rimaszombatinak apostrofáltál, én alsópokorágyi vagyok, és akik rimaszombatiak és a idősebb generáció az tudja, hogy Rimaszombatot a 18.-19. század fordulóján azt mind a pokorágyi kőből építették, tehát a kőjankó alatti kőfejtőkből. És maga ez az emlékmű is egyébként még a 50-es évekig működött ez a kőfejtő, és a pokorágyi lakosságnak a felajánlásából kerültek az építőknek a tulajdonába. Ezek a kövek, amiből felépítették, de hát ezek kisebb jellegű kövek voltak, igazából jól megformálható, mert ez egy ilyen vulkanikus jellegű kő, viszont hozzá kell tenni, hogy nagyon jól működik, mikor be van vakolva. De itt ugye vakolatlan formájában volt beépítve, fugázva, és hát mivel ős nekem ezt egyszer úgy mondta, hogy zárványos tufa, vagy valami ilyen jellegű kő, ezért omladozik, tehát az időjárás megbontja. Tehát azok a jelek, azok konkrétan ott voltak rajta. Ebből a szempontból, bár tragikus, hogy elbontásra került, azoknak az embereknek a számára, akik ugye ismerték magát a helyszínt is, viszont elmondtam, hogy van kötődés az eredeti emlékmű megépítésénél Pokorágynál, így van egy újabb kötődés, hogy miért, hogy mégis Pokorágyra került. Tehát onnan a kő vétetett, most arra a területre került az emlékmű.
0: Most az emlékmű elbontása az akkor, amikor megtörtént, elég nagy port vert föl. Erről mit lehet tudni, és egyáltalán miért került erre sor?
1: Közben itt már Krisztián előre szaladt, hiszen kiderült, hogy mi a történet vége, de hadd kanyarodjak vissza még a genézishez, hogy miért is vált jelentőssé ez az emlékmű kultúrtörténeti vagy emlékezet politikai szempontból. Ezt az emlékművet ugyanis az a Nagy Kálmán, aki akkor egy huszár volt, nem volt magas rendfokozatban, azt hiszem huszár százados volt, nyilván tiszt volt, de nem volt ő a laktanyának a vezetője, vagy valami ilyesmi. Állította, akkor ő egy 34 éves fiatalember volt, 1990-ben született. Egyébként éppenséggel ugye itt élt Rimaszombatban, és a lánya, aki ma is él, eljött erre az átadó eseményre. Ő egyébként itt született Rimaszombatban, és itt keresztelték a katolikus templomban. Szóval Kálmán bácsi rettentő szép kort ért meg, 102 évesen hunyt el, és mivel az 50-es években a huszárságot, mint fegyvernemet, mint kategóriát a magyar honvédségbe megszüntették, a szoci vezetés, ugye nyilván akkor már elavult volt, én most azokat a dolgokat mondom, amit én is hallottam, tehát én a hadtörténethez egyáltalán nem értek, be kell vallanom töredelmesen. Na, Szászónak is egy a vége, a huszárság megszűnt, és Kálmán bácsi időskora miatt ő volt a földön élő utolsó magyar huszár. Tehát ő hunyt el utoljára azok közül, akik az 50-es évekig huszárként szolgáltak a magyar honvédségbe. Szóval ez a 300-400 éves múltra visszatekintő hagyományos magyar fegyvernem, aminek ugye nem véletlenül van egy komoly hagyományőrző mozgalma. Ennek Kálmán bácsi egy fontos, szimbolikus szereplője volt. Éppen emiatt a rendszerváltás után ő, a családja, barátai, egykori bajtársai, aztán egy Csodaszarvas Egyesület nevű hagyományőrző csoport évenként ide kijárt, és megemlékezett Kálmán bácsi jelenlétébe. Mert hogy aztán Kálmán bácsi a továbbiakban az életét, azt ennek a hagyományőrzésnek szentelte. Tehát ő a 60-as években, hogy olvastam, ő dolgozott a Hadtörténeti Intézetben, és hát végül is megmaradt katonának. Bár ugye az egyes politikai rendszerek meghurcolták, ő mindig visszatért ahhoz, amihez igazán értett. Úgyhogy egy abszolút köztiszteletnek örvendő személy volt ezekben a hagyományőrző körökben, és ez meg az az emlékmű volt, amit ez a 102 éves ember 34 éves korában, fiatalon, amikor aktív huszár volt, amikor hazatért a Donkanyarból, akkor állítatott. Úgyhogy volt ennek egy ilyen eszmei jelentősége, és akkor most már átkanyarodhatunk a végjátékhoz, hiszen ugye az már elhangzott, hogy úgy, ahogy karbantartották, rimaszombati vonalon a Bástya Egyesületnek van ebbe megkerülhetetlen szerepe, a cserkészetnek, hogy oda emlékezéseket szerveztek, Vörös Attila, Csúsz Balázsék, Homoly Erzsó, sorolhatnám. És van egy Bárkányi Hadisírgondozó Egyesület, amely tényleg szisztematikusan évek óta azzal foglalkozik, amivel mondjuk mi nem, mert mi is ugye foglalkozunk honvéd emlékezettel, meg jócskán a mi egyesületünk a Cinemetu, de mi úgy Trianonnal bezárólag, és hadisírgondozással egyáltalán nem foglalkozunk. És ezt a fajta értékmentő munkát szervesen kiegészítendő, vagy kiegészítve egy Bárkányi Egyesület foglalkozik hadisírgondozással és második és első világháborús emlékműgondozással. Egyébként rimaszombati felütésekre, rimaszombaton érkezett megkeresésekre kezdtek ők el ezzel a témával foglalkozni. Tehát így kezdődött ez a legújabb kori története el az emlékműnek. És sikerült forrás szereznie a Memoriae Patrum Egyesületnek, és minden engedélyt sikerült elintézni. Tehát itt lezajlott egy engedélyezési folyamat, lezajlott egy kommunikációs folyamat, amiben benne volt a város, benne voltak helyi politikai szereplők, benne volt a konzulátus, benne volt két minisztérium. Szóval bármelyik résztvevő úgy gondolhatta, hogy a teljesség igényével zajlik ez a készülődés, és sikerült ezt a folyamatot elvinni odáig, hogy gyakorlatilag már megvolt az új emlékműnek a helye a köztemetőbe, már ki volt betonozva az új helye, és sor került ennek az elbontására, mert az volt az elképzelés, hogy ezt a rossz állapotban lévő emlékművet innét a lakótelep közepéről gyakorlatilag átviszik a nevekkel együtt a köztemetőbe. Tényleg vannak ilyen helyzetek az életben. Én is hát megsajnáltam a Bárkányi kollégát, hogy így járt, mert elbontotta az emlékművet. Ott abban a nyári uborka szezonban egy olyan kommunikációs helyzet alakult ki, és egy olyan felháborodás, amire hát talán egyik szereplő se szolgált rá. Szerencsétlenül alakultak a dolgok, de mivel mindenki ebben az ügyben jó indulattal szállt bele, ezért végül is a megoldást is könnyen meg lehetett szülni. És én ma erre úgy tekintek, hogy ha akkor a Bárkányi Memoriae Patrum ezt az emlékművet áthelyezés céljával nem bontja le, igaz, hogy kisebb dimenzióba készültek, szerényebb költségvetéssel az emlékét megőrizni a rimaszombati köztemetőbe, akkor most nem ülnénk itt, és nem örülhettünk volna néhány nappal ezelőtti átadónak, amely során végül is az eredeti tervek mentén tudtuk újjáépíteni ezt az emlékművet olyan formájába, ahogyan annak idején Kálmán bácsi és Pap Dezső megálmodták, és ahogy 43-ba ők maguk sem tudták kivitelezni.
0: Mondtad, hogy ugye az eredeti terv az volt, hogy az emlékművet, ahol áll, ott lebontják, átviszik a köztemetőbe, és ott fölépítik. Most viszont a sópokorágyra került. Miért volt ez a helycsere? Tehát, hogy menet közben mi változott?
1: Menet közben ugye, amikor augusztusban tavaly létrejött ez a felháborodás és ez a helyzet, akkor végül is mindenki előkerült, jelentkezett, akinek ehhez a történethez a múltban vagy a jelenben köze volt. És akkor végre le tudtak a felek ülni egy asztalhoz, és kitalálni, hogy mi lenne az optimális megoldás. És bevallom őszintén, hogy engem menedzserként szólítottak meg, Homoly Erzsó volt az, aki próbált ezt az ügyet kézben tartani. Én elsősorban az ő kontójára írom, az ő érdeme az, hogy ma itt ülhetünk, és együtt örülhetünk ennek a különleges emlékjelnek. Tehát Erzsó volt az, aki feldolgozta a sajtóba, ő volt az, aki sajtótájékoztatót szervezett, ő volt az, aki a feleket összehívta, és ő volt az, aki végül is megszólította a Színemetó Egyesületet, hogy segítőleg szálljunk ebbe be, ebbe a történetbe. Nekünk van ugye múzeumi létesítményünk is, és végül is itt lettek az eredeti kövek elhelyezve, és aztán már minden lépést egyeztetve együtt csináltunk. Tehát ennek az értékmentésnek a beruházója továbbra is maradt a Párkányi Memorie Patrum Egyesület, és a kivitelezője lett a Színemetó Egyesület.
0: Most, amikor téged megszólítottak, Homoly Erzsó megkeresett, akkor neked egyértelmű volt és természetes, hogy akkor ebbe is belevágjatok, vagy beszálljatok?
1: Számomra, ami egyértelmű egy-egy ilyen helyzetben, főképp, hogyha régi partnerről van szó, ugye a Bástya Egyesület, Erzsó is konkrétan részt vállalt a múltban a gombaszögi kolostornak a felfedezésében, mondhatom így. Tehát ők többször kitisztították, de ami a legfontosabb, hogy ráhelyezték a helyszínt a mentális térképre, hogy van egy pálos kolostor ott gombaszögön. És végül is mi ezt a fáklyát vettük föl, vagy ezt a stafétát vettük föl, és folytattuk. Tehát ott volt egy olyan közös történetünk, ahol létrejött egy olyan műemlékfelújítás, amelyet a Bástya Egyesület is ugyanakkor a szívvel akart, mint ahogy mi is, és mindenkinek megvolt benne a része, tehát első számú vendégek voltak ők is az átadó ünnepélyen. Tehát ez volt a mi közös múltunk, úgyhogy azt tudtam, hogyha jön ez a meghívó erre az egyeztetésre, sajtótájékoztatóra, oda én el fogok menni, de nem láttam magam a második világháborús emlékjelek világában, és aztán mivel tényleg nagy indulatokat váltott ki ez az egész ügy, Krisztiánnal is, akkor már ugye Krisztián egyesületünknek oszlopos tagja, pont Rimaszombati, sőt Alsópokorágya, ahogy elhangzott, ahonnét a kövei származnak az emlékműnek. Úgy láttuk, hogy van itt még egy olyan feladat is, hogy a feleket egy asztalnál kell tartani, és az indulatokat egy kicsit moderálni kell. Tehát itt van szükség egy kis közéleti szerepvállalásra is, hiszen ugye folyamatosan arról szól az életünk, hogy valahogy ezt a közösséget egy szekér, egy csónakba tartsuk, több-kevesebb sikerrel teszem hozzá, de ugye ez egy állandó misszió, és itt ez a fajta közéleti tapasztalat találkozott a emlékezett politikai parkettával, ami meg aztán tényleg egy olyan téma, ahol otthonosan mozgok, én is úgy érzem, meg a csapatunk is nagyon tapasztalt, úgyhogy volt ebben egy kihívás, amit ideúton én azt hiszem, hogy a pécsújfalusi ásatásról jöttem arra a közös augusztusi találkozóra, akkor még nem tudtam. De amikor megérkeztem, akkor ott egy pár perc után már evidens volt számomra, hogy akkor ezt vállaljuk, és akkor csináljuk. És aztán már úgy mentem onnan haza, hogy azzal az érzéssel, amit oly sokszor éreztem már, hogy tartam, eddig tart, kerül, amibe kerül, de ezt meg kell csinálni, ezt helyre kell hozni. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy itt is megmutatkozott, hogyha sokan egy irányba lépnek, akkor bizony a hegyeket is meg lehet mozgatni, és egy olyan időszakban, amikor mondjuk kevesebb forrás jut elviekben egy-egy ilyen témára, ugye mindig a kultúra az, ami ínséges időkben elsőként lecsúszik az asztalról, hogy egy ilyen időszakban végül is megfelelő összefogással ezt el tudtuk érni. Nem szabad elfeledkezni Orné Bedő Csilla szerepéről, aki Nagy Kálmán unokája, és aki személyesen talán a leginkább felháborodott ezen az egész történésen. De a Bástya Egyesület, konkrétan Homoly Erzsó, akinek Nagy Kálmán bácsi ezt az eredeti tervrajzot a kezébe adta, és rábízta, hogy vigyázzon rá. Tehát itt mélyről szabadultak tényleg fel az indulatok, de Csillához visszatérve, tehát ő volt az, aki aztán a hadügyminiszternek levelet írt, ő volt az, aki végigjárta azokat a szeméttelepeket, ahova elvitték az emlékmű köveit. Aztán ebben már többen becsatlakoztak, tehát egy kis mozgalom lett, de nyilvánvalóan az érintettség okán a Csilla volt ennek a másik mozgatórugója.
0: Augusztusban, amikor volt ez a találkozó, akkor miután összebékítetted a feleket, mindjárt megszületett az az elhatározás, hogy újra felállítani az emlékművet, nyilván ugye új kövekből és új alapanyagokból, meg hát ugye kerültek rá azért vissza régi dolgok is, de az alap, a kövek azok újak lettek. Tehát hogy akkor mindjárt meg volt az elhatározás ez irányba is?
1: Kicsit úgy vagyok, mint a Hannibal Smith a szupercsapatba, tehát hogy kell egy terv, és aztán imádom, ha egy terv sikerül. Mindig ez a séma, tehát oly sokszor esünk mi felvidéki magyarok abba a helyzetbe, hogy látjuk a problémát, gombóc is van tőle a torkunkba, de hát mindenkinek van pont 66 fontosabb dolga. És végül aztán nem tudunk lépni, mert ott állunk, és nézzük egymást paralizálva. És ugye ezekben a helyzetekben a Krisztián nem először, x-szer, sokadszor az a tervezőmérnök, aki szintén, tehát hogy befejezi a munkáját este 10-kor, mert általában ilyen időtájt szoktunk itt összefutni az irodájába, ahol ez a beszélgetés is készül, és akkor utána még rászánja azt a 3 órát hajnali egyik, hogy a közösségi munkát ellássa, és ez az ő érdeme, hogy megszületett ez a terv, és ez megszületett fölajánlásból ez a terv, és persze volt sok metodikai kérdés, azon még jókat vitáztunk, de én mindig mondtam a Krisztiánnak, hogy lehet itt jókat vitázni, de ez legyen a mi kettőnk vitája, a plénumba már felsorakozva menjünk katonás rendben, és végül aztán az a plénum az a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szervezésében valósult meg, hiszen ugye ők is egy kicsit ludasak voltak, annak érezték magukat, hiszen az eredeti törekvést is ők támogatták, ugye. Tehát szerették volna ők is, hogyha ez a közösség nek a megelégedésével ér véget ez a történet, és ezeket a szakmai vitákat, mivel Krisztiánnal már felállítottunk jó sok emlékművet együtt, meg megtervezett már sok mindent, meg tényleg középkori kolostort kiviteleztünk együtt. Miután ezeket a köröket lefutottuk, elmentünk erre a nagy egyeztetésre, ahol miután mindenki kiöntötte a lelkét, és föltette a dandártábornok, vagy az ezredes a kérdést, hogy jó, de merre tovább, akkor aztán már Krisztián csak a mappákat disztribuálta az asztalnál, és jó, persze a felvidéki partnerek be voltak avatva, de úgy látszódott a magyarországi partnereken, hogy néztek, mint a moziba, hogy ja, hogy ezek már tudják akkor, hogy merre van az előre, és aztán végül is már csak a helyszínt kellett eldönteni.
0: Krisztián, ahogy ős mondta, merre volt az előre?
2: Hát segítségünkre volt ugye ez a tervdokumentáció, mai napra már egy besárgult papírfecni, amin hát nem méretarányosan, de ilyen kótázott rajz volt, tehát tudtuk belőle értelmezni a magának, az emlékműnek a kialakítását. Össze tudtuk vetni a megvalósult állapottal, arányait is összevetíteni, és ennek függvényébe aztán dönteni, hogy merre inkább, és hát az mellett voksoltunk, hogy magasztosabb lenne ezt az eredeti elképzelést. Ha már úgy is építünk egy emlékművet, akkor ne a 43-ban megépült emlékműnek a kópiáját csináljuk, hanem végre csináljuk meg azt, ami az eredeti elképzelés volt. Úgyhogy ott némileg kellett picit kozmetikázni, de alapértelmezésben tényleg az emlékmű lett megtervezve. Érdekessége az emlékműnek, hogy ugye 33 elesett katona van, és maga az emlékmű úgy volt kitalálva, hogy 33 darab kőből épült meg. Ez valószínűleg tudatosan így volt tervezve, de ez csak a kiszerkesztés után én is csak szembesültem vele, hogy tényleg 33. Úgyhogy míg a 43-ban megépült emlékmű, az ugye rengeteg fajta, formájú, méretű, alakú kőből volt helyszínen befaragva.
1: Patchwork, ahogy mai szóval mondanák, úgy nézett ki az a idézőjelben eredeti emlékmű, amit itt 43-ban pokorágyi kőből összedobtak, és köszönő viszonyba se volt a tervel és az elképzeléssel.
0: Gondolom, akkor most nem patchwork.
2: Nem. Tehát most egyfajta kőből van, és az eredeti elképzelésen volt egy ilyen fülszöveg, ami arról hivatott tájékoztatni, hogy ők gömöri vörös terméskőből képzelték el. Na most legközelebb nálunk a rozsnyói járásban Borzován volt egy ilyen kőfejtő, ami legjobban megfelelt ennek az elképzelésnek, csak hát ezt a kőfejtőt már legalább 40 éve bezárták, úgyhogy onnan nem tudtunk meríteni. Viszont tényleg megvolt a tapasztalatunk, hogy dolgoztunk már vörös kőből.
1: Ez a tardosi kő, amit használtunk, de a borzovai kő, az tényleg egy olyan építkezési alapanyag, ami már a mi közös múltunkban is sokszor visszaköszönt a mérnök úrral, hiszen például Bebek Györgynek a sírköve is borzovai kőből van, meg Gombaszögön van két további kőtömbünk régi borzovai kőből, úgyhogy mivel azzal sokat dolgoztunk, ezért hát ezt bátran ki tudom jelenteni, hogy itt 99 vagy tehát nagyon nagy a hasonlóság a borzovai meg a tardosi kő között, úgyhogy így kézenfekvő volt, hogy a tardosi anyaghoz nyúljunk, ami ma Magyarországon ugye az sokszor úgy emlegetik, hogy a sütti márvány közben tardosi, és nem is márvány, hanem mészkő, de ez a hagyományos rózsaszín kő, ami oly sok középületen is visszaköszön városainkban.
2: Úgyhogy végül is eredeti elképzelés alapján ugye megterveztük a tényleg konszignáció szerint az egyes kőelemeket, ami alapul szolgált aztán a kőfejtőnek, hogy tudjon dolgozni. Itt a rajzon látszódik is, hogy meg vannak külön számozva. Még annyit, hogy a megvalósult emlékmű, ami 43-ban ugye készült, és az eredeti elképzelés között annyi volt legfőképp a különbség, hogy egy 80 centivel alacsonyabb volt, igazából ennyi. De maga az alépítménye neki, ez egy ilyen tömör, vaskos, négyzet alaprajzú tömb, az 10 centi különbségre megfelelt a valóságnak, maga az emlékműn elhelyezett márványtábla, az volt kicsit szélesebb dimenziót mutatott, úgyhogy igazából ennyit kellett csak módosítanunk az egészen, tehát magasabb lett. A felépítés után meg már látjuk, hogy tényleg, hogy magasztos, méltó. Tehát, hogy azt lehet mondani, ősen meg is vitattuk, hogy régen épült ilyen méltó emlékmű, nem csak a gömöri régiót tekintve, de úgy szélesebb Pátriánkat tekintve.
0: És hát mondhatod, hogy ugye az eredeti terv az úgy volt megrajzolva, megtervezve, hogy 33 kőből álljon. Most ezt betartottátok?
2: Természetesen, igen, betartottuk. Mondom, az volt számomra is az izgalmas, hogy én nem tudtam, hogy 33, csak mikor összeszámoltuk a kőfaragó számára, akkor szembesültünk az, hogy 33, és Nida 33 huszárnak is állít emléket.
0: Mi volt, vagy mi az, ami a 43-ban megépült emlékműből tulajdonképpen az újra visszakerült, vagy megmaradt?
2: Ami teljes mértékben visszakerült, az ugye a kard, a díszkard. Annak a mementójára is szerettük volna, tehát maga a felújítása a kardnak az úgy történt, hogy megóvtuk benne az eredeti golyóknak, az átlőtt golyóknak a helyeit.
0: Igen, mert ott céllövészetet játszottak.
2: Igen, valószínűleg igen, a felszabadító szovjet hadsereg mámorittasan megsüvegelte a kardot, úgyhogy az maradt meg tulajdonképpen az emlékműből, illetve a kövek, amiből az emlékmű épült, azok az alapba kerültek beépítésre. Tehát mindegy szimbolikusan, hogy alapoztunk a régi emlékműre.
1: Az emlékműnek összesen 4 vas eleme van. Ahogy elhangzott, a kard az eredeti jó magasan volt, igaz, hogy meglövöldözték, igaz, hogy meggörbült, de megmaradt. Ezt Kovács műhelybe kellett újra kiegyenesíteni, és felújítottuk a vas részeit, utána horganyoztuk, és úgy lett befestve. A bronz részeit pedig bronzként mutatjuk be. Volt ezen az emlékművön egy rohamsisak. Ez valószínű bronzból készülhetett, és állítólag a 80-as években lopták el. Ezt a rohamsisakot mi újra mintáztuk. Horváth Robi kollégánk Krasznahorka váraján, és végül is öntött vasból készítettük el, éppen azért, hogy a színes fém tolvajoknak jobban ellenálljon. És volt még két virág tartó kaspó, amilyen laposvasból egy ilyen kovácsolt, szegecselt kosár, ezt képzeljék el a hallgatók, amely soha el sem készült, úgyhogy ez nagy fájdalma volt a tervezőnek, és a fia a rendszerváltás után ő ezt lekovácsolta és elkészítette. Úgyhogy ezek a fém kaspók is most föl lettek újítva, és visszakerültek az emlékműre.
0: Tehát a kard és a fém kaspók azok a régiek?
1: Azzal, hogy a kaspók azok 90 után készültek, de igen.
0: És akkor a rohamsisak az, ami most, mivel az eredetit ellopták, az egy új elem lesz.
1: Az egy új elem lesz, így van. Márványtáblának az eredeti darabjai fennmaradtak, darabokra törve. Itt is úgy döntöttünk, hogy nem azt akarjuk üzenni ezzel az emlékművel, hogy ezt milyen körülmények között, vagy hogyan bontották le, hanem a 33 ősi halottnak kívánunk méltó emléket állítani, úgyhogy a tábla darabjai maradnak a gombaszögi múzeum depozitjába, és ide pedig készült kararai fehér márványból egy új tábla. És itt mondanám el, hogy végig nagyon magas minőségi sztenderdeket követtünk. Egyesületünk állandó kőfaragója, Szalai Géza, én merem mondani, hogy talán a magyar nyelvterületen a legjobb ilyen szakember felvidéken. Szóval Géza állandó munkatársunk már hosszú ideje, tehát házon belül tudjuk végezni a kőfaragást, és ő ezt nagyon magas minőségben végzi. Tehát ma már azért elsilányulnak az emlékjelek is, úgy, ahogy minden. Ugye a minőségi mestermunka kiveszőbe van. Már a tetőket is mindenféle olcsó, gyors szerkezetekből készítik, és így van ez az emlékjelekkel is. De most mi ez ellen próbálunk küzdeni, a Cinemetó Egyesület? Ezt csak azért mondom, mert a 33 név és a fölirat, ez összesen valami 520 betűt jelent, és ezek kicsi betűk, és ezt a 520 betűt a Gézi belevéste kézzel. Tehát azért ez több mint egy hét görnyedés. Föl kell karcolni a kőbe, föl kell rajzolni, föl kell karcolni, és utána kézzel minden egyes betűt bele kell vésni. Egyszer se hibázott, de megszoktuk már ezt tőle. Úgyhogy ilyen apró részletekre is odafigyeltünk, és van egy apró változtatás. Az emlékmű hátoldalára került egy kiegészítő fölirat, hiszen ez most már nem csak a 33 huszárnak, hanem Nagy Kálmánnak is, az utolsó magyar huszárnak is emléket állít, és oda került egy fölirat, hogy állítatta Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredes, és tervezte Pap Dezső, zászlós, huszárzászlós, és a végére feloldva azt, hogy ott logó, dömping legyen, azt írtuk felszólító módba, hogy Cinemetó fölkiáltójel, tehát, és oda került az évszám. Tehát a félelem nélkül gondolatát próbáltuk ezzel üzenni, és mivel sok mindenről lehet beszélni, most is egy órás műsort megtöltünk vele, ezért egy kétnyelvű nagy infopanel is került az emlékmű mellé, ahol magyarul és szlovákul fotókkal illusztrálva tudják elolvasni az odalátogatók a történetét.
0: Igen, hát ez már a modernkor vívmánya. Miért oda került most az emlékmű, ahova került? Tehát végül is a Sópokorágy lett a helyszín. Ez már akkor az augusztusi találkozón kialakult, vagy ez menet közben alakult ki, hogy hova legyen újjáépítve?
1: A Cinemetó a maga részéről vállalta a minőségi kivitelezést és a fölállítást. Ez egy olyan vitáspont volt, amit azt gondolom, hogy a gömörieknek nincs szüksége külső segítségre, hogy eldöntsék, hogy hova is óhajtják az emlékművet. Nyilván Vörös Attila és a Bástya Egyesület azt a nézetet képviselte, hogy az eredeti helyére. Megint mások azt mondták, hogy legyen Szabadkapusztán, de méltóbb helyen. Én egyértelműen, de mondtam, hogy én csak kibic vagyok, ezt is legtöbbször elharaptam a nyelvem, de azt mondtam, hogy teljesen méltatlan az a hely, ahonnan elbontották. Tehát, hogy oda visszatenni abba munkát, energiát, összefogást, jó érzést pumpálni, az kicsit kidobott energia, tehát mindenképp tegyük méltóság teljesebb helyre. És aztán Vörös Attila el is kezdett az állami földalappal, a Pozemkovi fonddal levelezni, de úgy, ahogy azt vártuk egyébként, mivel ilyen ügyeket nem támogat ez az ország, a fond végül elutasította ezt a törekvést, de hozzáteszem, mikor elutasították, addigra már az emlékmű állt. Úgyhogy vannak azok a helyzetek, amikor az ember nem látja a fától az erdőt. És eljutott odáig a beszélgetés, szenvedélyes volt, és igen, elnyúló, és fárasztó. Eljutott odáig, hogy akár hova tesszük, ez egy olyan megoldhatatlan talány, hogy a tervező tervezze meg úgy, hogy akárhol is fog állni, át lehessen ezt szállítani egybe. Úgyhogy Krisztián ezt úgy tervezte meg, nem is tudom, 20-valahány tonna lett, úgyhogy nem is olyan súlyos. Na, a lényeg az, úgy számoltuk, a 28 tonnás darúval meg lehet emelni, tehát szállíthatóra lett ez végeredménybe készítve. Ahogy így évődtünk hosszan, végül aztán, ahogy mondom, nem látván a fától az erdőt, egyszer csak mondja Krisztián, hogy amúgy én vagyok Pokorágyon a református gondnok, és egyébként hát lehetne oda tenni, ahol szoktuk csinálni a Nemzeti Összetartozás napján az őrtüzet. Hát mondom, én már arról sokat hallottam, képeket láttam, magunk is szoktunk szervezni tüzet Gombaszögön, ezért én a Rimaszombatin még sose voltam. Hát jó, majd megnézzük. És amikor oda kimentem, hát akkor mondom, nincs miről beszélni. Nincs miről beszélni, ez a legszebb hely a Rima völgyébe. Hát ez eddig miért nem merült föl? Hát ez a turulmadárnak a leszálló pályája. Ez olyan szép hely, hogy hihetetlen, hogy a nézők el tudják képzelni. Tehát a Pokorágyi történelmi református temető a falu legmagasabb pontján van. És a fejfás temetkezés volt ugye a régi időkben, ezért amikor bejött a köves, a sztéléknek a használata, a sírköveknek a használata, akkor ugye a temető dombnak a legteteje tele volt fejfával. És alsó partíciókba kezdtek el betemetkezni, és aztán ugye kialakult egy olyan helyzet, hogy a fejfák lassacskán eltűntek a 20. századba, a temetkezés meg kialakult a domboldalba. Hát szabályosan nem is mondanám ezt olyan temetői helyszínnek, nyilván a temető területén van, de jelentősen elkülönül ez a helyszín, nem véletlenül volt alkalmas összetartozás tüzének a megtartására, tehát nem a sírkövek között járunk, amikor ellátogatunk erre a helyszínre, úgyhogy a helyszín brutálisan meggyőző volt, és úgy, ahogy a felek egyesével lehetőséget találtak arra, hogy meglátogassák, aztán úgy halt el lassan az ellenállás, és állt mindenki amellé, hogy kerüljön arra a helyre, ami az eredeti helyétől szűk 2 kilométerre van, ami az eredeti helyéről látható, hiszen látni az emlékműtől a Huszárlaktanyát, ami ugyancsak Rimaszombatváros területén van, sőt azt hiszem, hogy a legmagasabb belterületi pontja a városnak.
0: Krisztián, azzal nem is dicsekedtél, hogy akkor te tulajdonképpen egy mobil hordozható emlékművet terveztél nekünk.
2: Megrendelő parancsa az ugye az mindig szent, tehát hogy ahhoz igazodni kell. Igen, tehát maga szállíthatóság miatt is, de a jelenkori kivitelezhetőség, illetve hozzá kell tenni, hogy kellett azért úgy is gondolkoznunk, hogy egy bizonyos anyagi keretbe beleférjünk. Tehát ez ilyen win-win helyzet volt. Tulajdonképpen mi elkészítettünk egy vasbeton magot, és azt raktuk körbe ezzel a faragott kővel. De hát ugye magot, a vasbeton magot nem látni, viszont tényleg úgy van, hogyha egyszer valaki máshová szeretné szállítani, akkor ez megoldható. Tehát ki lehet ásni konkrétan, alá lehet kötelezni, és akkor a köteleken megemelni és elszállítani a helyszínről. Még mielőtt itt valaki meglepődne, hogy egy ilyen kínai utángyártásról beszélünk, tehát azt kell hozzátenni, hogy az alsó része, tehát az a 1,2x1,2 méteres talapzat, az 22 centi vastag kövekből van, mármint széles kövekből van faragva, a maga az obeliszk része pedig, az a legmagasabb és legszubtilisebb része, az pedig 10 centi vastag kövekből van faragva. Tehát, hogy tényleg az a vasbeton mag az azért volt szükséges, egy, hogy anyagspórolás egy szempontból, mert mondom, volt egy tényleg szűk keret, amiben bele kellett férni, ez a másodlagos funkciója, hogy szállítható legyen egykoron. Illetve kellő stabilitást adjon, hogy évszázadokon keresztül is megmaradhasson.
0: És hát május 16-án került átadásra az emlékmű. Előtte már meg lett építve ugye ott a helyszínen, de 16-a volt az ünnepélyes átadó. Ez végül is milyen volt, hogy sikerült, milyen nyomokat hagyott bennetek?
1: Bár az emlékmű fölállítását szokásos Rimaszombatra és a rimaszombati köztéri emlékművekre jellemző kis közbeszéd övezte, csetepaté, vagy szóváltás. Volt olyan kritikus hang, amely én azt gondolom, hogy teljesen méltatlanul ezt az emlékjelet igyekezett mindenféle ótvar módon megbélyegezni. Már-már a kegyelet sértést súrolta ez a fajta kritika. Hozzá vagyunk szokva, azt gondolom. Harcedzett a közösségünk ilyen téren, úgyhogy a végeredményben egy méltóság teljes ünnepély keretén belül adtuk át ezt az emlékművet, ahonnan nem hiányoztak az ózdi huszárhagyományőrzők. Érkeztek a hagyományos, ugye elsősorban a 48-as huszárhagyomány az, ami igazán él, de Varga Gáborék jóvoltából érkeztek második világháborús huszáruniformisban öltözött hagyományőrzők is, lovakkal teszem hozzá, és a Hadtörténeti Intézet szakembere Illés Falvi Péter a történelmi áttekintést mondta el a résztvevők számára, és hát ezen kívül különféle emlékbeszédek hangzottak el, és az eseményen koncelebrálta az Andrássy Dénes férfikar, amely a Rozsnyói medence egyesült férfi kórusa, katonadalokat énekeltek, és Halász Attila jóvoltából, illetve a helybéli szövetség csapatának a szervezésébe egy megvendégeléssel ért véget az esemény a Pokorágyi Kultúrházban.
0: Most azt hiszem, hogy enyhe túlzás lenne a részletekről kijelenteni, hogy akkor most már így elégedetten hátradőltök, és hogy akkor ez is megvolt, de hát ugye ti nem vagytok azok a típusú emberek, akik ilyenkor elégedetten hátradőlnek, hanem azért ti folytatjátok.
2: Hát egy feladat belett fejezve, tehát várjuk a következő kihívásokat, illetve vannak is, amiken dolgozunk. Ha már Pokorágynál tartunk, akkor ezt úgy megjegyzem, hogy egy következő emlékjel lesz elhelyezve, méghozzá a kitelepítetteknek állítunk emléket egy hármas kopjafa emlékkel. Ugye szóba került, hogy valamikor kopjafás temetkezés volt Pokorágyon is, és Cente Miklós hajdani gyűjtésének köszönhetően egy fénykép erejéig sikerült dokumentálni, hogy milyenek voltak a pokorágyi kopjafák, úgyhogy ennek a mintájára és a régióban talált hasonló kopjafák segítségével formázott meg a sopokorágyi református közösség, vagy formáztatott meg Nagy Ferenc Katinélinivel egy emlékművet, amit hamarosan el fogunk helyezni a szintén egy védett területen, tehát nem közterületen, hanem a templomnak a kertjében, tehát magán területen.
1: Azt, hogy megyünk tovább, szerintem annál a vicces jelenetnél semmi nem írja le jobban, mint amikor egy órával ezelőtt itt a mérnök úrnak a tervező irodájába leültünk ehhez a kerekasztalhoz, ami igen hasonlít egyébként a Pátria Rádió stúdióasztalához.
0: Régi stúdióasztalához.
1: Mert hogy amikor leültünk, látom, hogy az asztalra ki van nyomtatva a Rossz Gyár projektnek a tervdokumentációja, és hát rákérdeztem, hogy mi a helyzet. Krisztián abban volt, hogy arról fogunk beszélni. Tehát Isten igazából az is most indult ezekben a hetekben, napokban folytatódik a gombaszögi kolostornak a felújítás, amit szintén Krisztián tervezett, úgyhogy megyünk tovább előre. Itt az elmúlt 100 évben annyi elmaradás, meg annyi munka torlódott ezen a téren, mely téren már ugye Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, Csehországon,

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi Jesó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől a viszonthallásra.

0: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Süli János, Kassaóváros egykori polgármestere.
1: Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt. Ott volt két 50 kW-os Francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villannyal.
0: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini a NATO keleti védelmének megerősítését sürgeti. Őrizetbe vették K. Endrét a Bicskei ügyben. Derültékbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint a Romániát ért dróntámadás veszélyes figyelmeztetés a NATO keleti tagállamai számára. Az államfő szolidaritását fejezte ki Romániának és hangsúlyozta, Szlovákiának technikai és jogi szempontból is erősítenie kell saját védelmi képességeit. Pellegrini ugyanakkor elutasította a feszültség további növelését Oroszország és a NATO között. Úgy véli, a nemzetközi közösségnek a béketárgyalások előmozdítására kell összpontosítani a Ukrajna és Oroszország között. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a péntek hajnali incidens során egy drón egy galaci lakóház tetejének csapódott, két ember könnyebben megsérült. Robert Fico miniszterelnök Pozsonyban fogadta Bratislav Gašić szerb védelmi minisztert. A találkozón a felek a biztonságpolitikai együttműködésről, az illegális migráció elleni fellépésről, valamint a nyugat-balkáni térség stabilitásáról tárgyaltak. Fico hangsúlyozta, Szlovákia stratégiai partnerként tekint Szerbiára, és továbbra is támogatja az ország Európai Uniós csatlakozását. A kormányfő szerint a két ország együttműködésében a védelmi ipar szerepe is erősödhet a következő időszakban. A tárgyaláson részt vett Robert Kaliňák védelmi miniszter is. A szlovák kormány emlékeztetett arra, hogy az ország csak nem 15 év után ismét katonákat küldött a koszovói KFOR misszióba. Orbán Viktor a romániai drónincidens kapcsán arra figyelmeztette Magyar Péter kormányát, hogy ne köteleződjön el a háborúpárti Európa mellett. A volt magyar miniszterelnök szerint a Galac városát ért támadás is bizonyítja, hogy az ukrajnai háború közvetlen fenyegetést jelent a térség országaira. Orbán úgy fogalmazott, Magyarországnak továbbra is a semlegesség politikáját kell követnie. Magyar Péter miniszterelnök ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Európa és a NATO egysége most fontosabb, mint valaha. Közölte, Magyarország határozottan elítél minden olyan támadást, amely civileket veszélyeztet, vagy NATO tagállam légterét sérti. A romániai Galac városában egy orosz drón lakóépületbe csapódott, két ember megsérült a történtek miatt, Románia rendkívüli biztonsági egyeztetést hívott össze. 35 év alakult meg a Volkswagen Szlovákia, amely azóta több mint 8 millió autót gyártott Szlovákiában. A pozsonyi gyár ma a világ egyetlen olyan üzeme, ahol négy különböző márka modelljei készülnek egy helyen. A vállalat Volkswagen, Audi és Porsche modelleket gyárt, termelésének több mint 99%-át exportálja. A vállalat története 91-ben kezdődött a pozsonyi autógyár és a német Volkswagen koncern együttműködésével. Az első sorozatgyártású Volkswagen Passat 1992-ben gördült le a gyártósorról. Az elmúlt évtizedek során a gyár meghatározó szerepet játszott a szlovák autóipar fejlődésében, és jelentős beruházások révén az elektromos autógyártás egyik központjává vált a régióban. Ma reggel előállította a rendőrség K. Endrét hamis tanúzásra kényszerítés gyanújával. A rendőrség szóvivője szerint a kihallgatás jelenleg is tart, és további nyomozati lépések várhatóak. Az ügy előzménye, hogy még 2024-ben rejtett kamerás felvétel készült arról, amint K. Endre megpróbálta rávenni a Bicskei gyermekotthon egyik áldozatát korábbi vallomásának megváltoztatására. A férfit korábban már elítélték kényszerítés kísérlete miatt, majd 2023-ban kegyelmet kapott Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. A kegyelmi döntés országos politikai botrányt váltott ki, amely végül Novák Katalin és Varga Judit lemondásához is vezetett. A Bicskei gyermekotthonban történt visszaélések az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar közéleti ügyévé váltak.
0: Időjárás.
1: Javarészt derült égboltunk van. A keleti régióban helyenként változóan felhős lehet még az ég. A hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte, a légmozgás pedig többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 40 perces torlódás alakult ki Rózsahegy bevezető szakaszán, Gombás felől érkezve. A forgalom jelentősen lelassult, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Dukazójom Járpád kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár, évtizedeken át meghatározó alakja volt a szlovákiai magyar közéletnek. A 2013-ban elhunyt politikus életművében szorosan összekapcsolódott a tudomány, a közéleti szerepvállalás és a nemzetiségi jogok védelme. Születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából május 8-a és 11-e között rendezvénysorozattal emlékeztek rá. Az emléknapokat a Csemadok Taksony község önkormányzatával együttműködve Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony támogatásával szervezte meg. A Dukazójomi Árpád emléknapok részeként Németh Rezső, pozsonyi római katolikus lelkipásztor szentmisét mutatott be a dukazójomi család lelki üdvéért a pozsonyi ferencesek templomában. Sor került a 2024-ben állított taksonyi emléktábla megkoszorúzására is. Dukazójomi Árpád nyugalmazott egyetemi tanár, atomfizikus, a prágai Ady Endre diákkör egyik alapító tagja, a Csemadok országos tanácsának tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács és később az Európai Parlament képviselője volt, emellett a Petőfi Sándor Emlékműbizottság elnökeként és a Csemadok pozsonyi városi választmányának elnökeként is dolgozott. Egész pályáját az anyanyelvi kultúra védelme és a magyar közösség összetartozásának erősítése határozta meg. A rendezvény sorozat keretében kerekasztal beszélgetést is tartottak a Csemadok pozsonyi székházában. A beszélgetés résztvevői Bauer Edit korábbi EP képviselő, a Femine Fortis polgári társulás tiszteletbeli elnöke, Cimbalmosné Molnár Éva volt kassai főkonzul Magyarország korábbi pozsonyi nagykövete, nyugdíjazásáig a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője, egyben az emléknapok fővédnöke, továbbá Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes és EP képviselő, a Magyar Koalíció pártjának korábbi elnöke, Görföl Jenő, a Csemadok volt országos titkára, valamint Orosz Őrs, a Szinemetu polgári társulás elnöke, Nyitra megyei képviselő voltak. A beszélgetést Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke vezette. Az erről készült összeállításunk következik, a szerkesztő Ürge Tamás.
1: Mindenkit, aki ma itt jelentek, és Dukazójomi ami általában a tiszteletben létezik.
2: Mikor ismerkedtetek meg Árpáddal, és hogyan kezdődött a közös munkálkodás? Hogyan éltétek meg?
3: Csáki Pált halljuk.
4: Nézzünk körül. Erre a rendezvényre igény van, igény volt, és én úgy gondolom, hogy a Csemadoknak az egyik szerepe az is lehet, hogy elkövetkezendőkben hasonló rendezvények sorát valósítsa meg. Nem akarok itt tippeket adni, de például Bauer Győzőről, vagy akár Kollár Péterről Kassán lehetne, és sok mindenki másról, tehát gazdagok vagyunk, ne hagyjunk, hogy feledésbe merüljenek azok a személyiségek, akik valóban sokat tettek a közösségünkért. A Dukazójomi Árpádot 1990 után ismertem meg. Előtte ugye ismerik az életrajzát, nem is nagyon ismerhettem, mert sokáig ő a Szovjetunióban élt. A 90 előtti életével kapcsolatban egy mondatot szeretnék nagyon hangsúlyosan megfogalmazni. Egyszerűen megváltozott a politikai rendszer, és mint a gombák kezdtek előjönni a szerveződések mindenütt a magyar lakta vidéken is, és ezek az emberek ismerték egymást. És a Dukazójomi is, meg a Durai is nem akkor kezdték, hanem 1968-ban, sőt korábban, ugye már Prágában diák vezető volt, kicsit előrefutok. A tisztelt jelenlegi fiataloknak mondom, hogy nem szabad megsértődni azon, hogyha az országgyűlési választáson nem kerülnek bele az országos listán az első 20-ba. Nem ott kell kezdeni a politikai tevékenységet. Olyan időszak nincs, amikor bárki azt mondja, hogy nem lehet semmit csinálni. A legnehezebb időkben is tudták, hogy mit kell csinálni, és egy jó tandemet alkottak egyébként Miklóssal. Próbálják megfogalmazni, hogy mi jut eszembe arról, hogy Dukazójomi Árpád. Hát akkor egy örökké mosolygós, optimista, úriember. És ez megint fontos, mert az az első politikus generáció, abban volt egyfajta noblesz még azért. Én ott csak egy fiatal csikó voltam, én voltam a legfiatalabb, és úgy kerültem be hozzájuk, és én nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon sokat tanultam, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a felvidéki magyarság köszönhet nekik sokat, és nem kímélték magukat. Megint, ha szabad valahová kicsit kibeszélnem a fiatal generáció felé, hajtani kell, dolgozni kell, megint csak nem létezhet reménytelen helyzet, és ezt ők csinálták a 70-es, 80-as években is, és csinálták aztán 90 után is. Minden tiszteletet megérdemelnek. A frakcióvezetővé váltam Janics Kálmán bácsi után 91-ben, és formálisan talán az korábban születettek, talán ezt a kifejezést használom, most már magamra is használhatom, 70 év után, ugye ez talán most már kicsit jogos, hogy volt egy már 1990-ben az együttműködésünket úgy kötöttük meg, hogy volt egy kettős koalíció, volt egy Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, annak voltam én a tagja, és később a frakcióvezetője, és volt egy együttérés politikai mozgalom, annak volt Árpád a kiemelkedő személyisége, illetőleg a frakcióvezetője, amiből az következik, hogy mi bár formálisan két politikai klubot alkottunk a szlovák parlamentben, mindig minden egyeztetésre együtt jártunk, külön üléseket nem is tartottunk, mindig együtt tanácskoztunk és együtt beszéltük meg, hogy hogyan fogunk közösen szavazni. Szintén itt már elhangzott utalás arra, hogy Árpád egy nagyon-nagyon munkabíró ember volt. Tehát szlovákiai magyar közéletben, a felvidéki magyar közéletben gyakran találkoztam olyannal is, hogy hát ez egy jó téma, fogjuk meg és vigyétek, csináljátok meg. Árpád soha nem ez volt, hanem az volt, hogy akkor most ezt hogy fogjuk megcsinálni, te mit csinálsz. Nagyon sokszor voltam vele, mert az emberek úgy azt akarták, hogy együtt legyünk, együtt menjünk, tehát frakcióvezetőként őt is, engem is gyakran hívtak közös rendezvényekre. Itt a fényképeken is találhatóak olyan rendezvények, ahol vagy én mondtam a politikai beszédet, ő mondta a szakmait, vagy pedig fordítva. Úgyhogy én nagyon sokat töltöttem vele együtt, és én a legjobbakat tudom csak róla mondani. Amikor odaértünk a 90-es évek végére, hogy pártegyesítés lesz, akkor hetekig úgy volt, nem tudom, arra esetleg megint mennyien emlékeznek, hogy ő lesz a közös párt elnöke. Ha szabad megint egy zárójeles visszautalást mondanom, 2026-ban én, aztán később többször pártelnök is lettem, meg egyéb, azt kell, hogy mondjam, hogy jobban jártunk volna, hogyha 98-ban a pártegyesítésnél Dukazoljon Árpád lett volna a közös párt elnöke. Nem így lett. Ott volt egy ilyen kis durvaság is, ezt csak fél mondat erejéig jelzem, megvádolták őt azzal, hogy valamilyen együttműködése volt a volt állambiztonsággal, az STB-vel. Ezt ő nagyon nehezen viselte. Megint csak nem akarok itt belemenni nagyon a részletekbe és bántani senkit, de azért azért hadd mondjam el, hogy ebben az én lovas a Markíza nevű bulvár televízió volt, és a Markíza, utána néztek a honlapokon, akkor a Markíza akkori szerkesztője Grendel Gábor volt az, aki leginkább támadta akkor Dukazoljon Árpádot. Ő aztán később elmondta nekem, hogy ez azért természetesen nem esett jól, és ez megint csak a mi kis bonyolult kisebbségi történeteink egy része is, hogy néha belülről jövő gáncsoskodások sokkal nehezebbek és elviselhetetlenebbek. Európai parlamenti képviselőként azt hiszem, hogy tényleg nagyon jó munkát végzett, és én utána már ő nem volt képviselő, visszahallottam, hogy az orosz nyelvtudása is tudott járni a volt Szovjetunió területén, tudott kapcsolatokat teremteni, úgy gondolom, hogy ez nagyon, szintén nagyon fontos volt. És akkor az utolsó mondatom, megint csak óvatosan próbálok fogalmazni, de én nagyon nem akarok senkit megbántani, de azért ezt el kell mondani, legalábbis engem nem abban a fából faragta, hogy ne mondjam el. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamikor a közeljövőben együtt az érdeklődők találkozhatnánk Dukazoljon Árpád sírjánál. Én nagyon szívesen vinnék egy koszorút Dukazoljon Árpád sírjához. Úgy gondolom, hogy nem jó az, hogy nem tudjuk, hogy hol van eltemetve. Én tiszteletben tartom a család kérését, ez volt a család kérése, de azért én úgy gondolom, hogy Dukazoljon Árpád nekünk attól sokkal értékesebb, hogy sem ne tudjuk, hogy hol van a sírja, és ne tudjunk néha elvinni oda egy kis virágot, és esetleg az örök nyughelyénél azt mondani, hogy Árpád, köszönjük, innen akkor üzenjük neki talán föl, hogy Árpád, mindent köszönünk. Köszönöm szépen.
3: Csáki Pált hallottuk, a Dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen.
2: Egy hírt azért hallottam én a közelmúltban, hogy már tudjuk, illetve van, aki már tudja, úgyhogy jövőre, ennek a megemlékezésnek keretében csoportosan el fogunk menni. Kedvesség, a hozzáfordulok, te itt voltál Pozsonyban, nem csak nagykövetként, hanem előtte a Kulturális Intézet vezetőjeként. Milyen volt az együttműködésetek, ismeretségetek Árpáddal?
3: Cimbalmosné Molnár Éva következik.
5: Én Dukazólyomi Árpádot korábbról ismerem. 1998-ban először a határon túli magyarok hivatalában találkoztam vele. Egy rendkívül karizmatikus személyiség volt, rám nagyon hatott. Azon általam nagyra tartott felvidéki politikusok közé tartozik, akinek a külhomba szakadt magyarság szolgálata egy élete végéig tartó elhivatottság volt. Tehát ő volt az a személy, aki fiatalkorától egész haláláig a felvidéki magyar közösséggel foglalkozott. Azt hiszem 1999. február 8-án volt a Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság első ülése. Hát hivatalosan igazából ott találkoztunk, mert akkor Figel volt az elnök és Németh volt, szlovák részről az alelnök talán a Szigeti Laci volt, Szigeti László és Tibor, és a szlovák résznek a tagjai között ott volt Dukazólyomi Árpád, mint parlamenti képviselő, és még a komáromi akkori polgármester Pásztor István is. 2000-ben kerültem ki Pozsonyba, és a Pozsonyi Magyar Intézetet vezethettem. Akkor már, mint jó ismerőssel találkozhattam Dukazólyomi Árpáddal. Mint régen, most is, és bízom abban, hogy a jövőben is, a Magyar Intézetnek az egyik legfontosabb felvidéki partnere a Csemadok. Csemadok volt, és a Csemadok lesz. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Hadd köszöntsem körünkben Szabó Zsuzsát, régi kolléganőmet, akivel 5 éven keresztül dolgozhattam a Pozsonyi Magyar Intézetben. Jobb kezem volt, rengeteget segített. Az, hogy ez a rendezvény létrejött, ez Izabellának köszönhető, hiszen bár igaz, hogy pár évvel ezelőtt leültük, és arról beszéltünk, hogy Dukazólyomi személye megérdemelné azt, hogy egy emléknapok keretében beszéljünk róla, megemlékezhessünk róla, és azt hiszem 2005-ben döntöttetek úgy, hogy ezek után minden év, 2025-ben, hogy minden évben megemlékeznek ilyen emléknapok keretében, és azért örömmel fogadtam el a meghívást. Hát én nem dolgoztam annyi évet Dukazólyomi Árpáddal, mint ti, mint a pártársai, munkatársai, de csak tisztelettel tudok róla beszélni. Tehát egy olyan személy volt, aki ha megjelent, akkor olyan kisugárzása volt, hogy mindenkire hatással volt. Egy jó képű, nagyon jó kommunikáció képességgel rendelkező, rendkívül udvarias volt. Tehát egy fantasztikus ember volt, és nagyon jó volt vele dolgozni. Tehát a pozsonyi választmány, a városi kulturális napok szervezésében vettünk részt, tehát ott rendszeresen kommunikáltunk, megszerveztük, miben tudunk segíteni, milyen programokhoz járulhatunk hozzá. Most azt hiszem, hogy az idén lesz 40 éves, ugye? Hát nagyon remélem, hogy méltóképpen tudtak ünnepelni, és ezt a ünnepséget megszervezni. A nagykövetség, a Magyar Intézet mindig rendszeresen részt vett az általattuk szervezett március 15-i megemlékezéseken. Hiszem 2000-ben lett az Árpád a szoborbizottság elnöke. Ugye 2003-ban már a március 15-ét ott tartottuk a medikus kertbe, sikerült felújítani a Petőfi szobrot, vagy az októberi megemlékezéseken Jeszenák Rázka. Nekem ez az időszak 2000-től 2005-ig ez egy csodálatos időszak volt, rengeteget tudtunk dolgozni együtt. Árpáddal 2004-ig dolgoztunk. Nagyon nehezen érintett meg, amikor megtudtam, hogy Árpád beteg, ráadásul egy véletlen során halála előtt felhívtam és felvette a telefont, és akkor már sajnos nem tudott, nem tudtam vele, ezt nem tudtunk beszélni. És akkor döbbentem rá, hogy itt bizony nagyon nagy a baj, és akkor tudtam még Izabellával beszélni, hogy mi van. Tehát én is nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a régmúlt nagyjairól emlékezzünk meg, hanem a kortársainkról is. Durai Miklóssal is halála előtt több alkalommal tudtam beszélni. És talán elmondhatom önöknek, hisz egy kis közösségben vagyunk, hogy halála előtt bizony emlegette Árpádot. És nagyon-nagyon bántotta, hogy nem lehetett ott a harcostársának a temetésénél, és még akkor azt mondta, hogy én még bízom abba, hogy virágot vihetek a sírjára. Tehát én javaslom a csemadoknak, hogy időközönként szervezzenek ilyen megemlékezéseket. Nem kell 3-4 naposokat, elég a egy napos, hogy szépen elmondani, mit csináltak ezek az emberek, tanulhatnak tőlük, még mai napig is tanulhatnak tőlük. Nekem Dukazójomi Árpádról csak a jó jut az eszembe.
3: Cimbalmosné Molnár Éva visszaemlékezését hallottuk, amit a Dukazójomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen mondott el.
2: A nemzetközi szintére kinézve, Editke, hozzáfordulok, hogy azon túl, hogy milyen személyiség volt Árpád, milyen téren tudtak, vagy volt ő igazán otthon az Európai Uniós politizálásban, mik voltak azok a témák, amiket szívén viselte, hogy éltétek meg azokat az első éveket?
3: Bauer Editet hallgatják.
6: Köszönöm szépen! Én is nagyon becsülöm azt az ötletet és meg a szervezést is, hogy ma itt lehetünk és Árpádra emlékezhetünk. Árpád egy rendkívül hiteles politikus volt. Hadd említsek meg egy momentumot, ami még az itteni parlamenthez kötődik. Akkor, amikor a helység nevekért küzdöttünk, hogy magyarul is föl lehessen írni a helység neveket, volt egy nagyon érdekes momentum, amikor a házvezető elment a padsorunk mellett, és az Árpádhoz fordult, azt kérdezve, hogy igaz, hogy Stúr soha nem jár Stúrobúba. Ezzel azt akartam jelezni, hogy Árpád volt az, aki olyan hiteles politikus volt, akinek a véleményét nem kérdőjelezte meg a szlovák politikusát. Annyira tiszteletet parancsoló, valóban karizmatikus személyiség, aki emellett rendkívül hiteles volt. Ilyen hiteles politikusnak bizonyult az Európai Parlamentben is, ahol hát sok mindenféle vélemény van, hogy mit tett ez az első generáció, és mit nem tett, akár hazai térfélen, akár az Európai Parlament színterein. De az az igazság, hogy az egy más világ volt, azoknak az első lépéseknek a rizikója, a kockázata sokkal nagyobb volt, sokkal igényesebb volt azt a harcot megbírni. Sokkal nagyobb volt az a kihívás, ma már apróságnak tűnhet, hogy hát helységnevek, de micsoda küzdelem volt akkor maga ez a történet. És valahogy így volt az Európai Parlamentben, és jöttek ezek az új képviselők, akárhonnan, akárki. Az Európai Parlament már akkor is tele volt köztársasági elnökkel, volt miniszterelnökkel, volt miniszterrel, államtitkárok csak úgy hemzsegtek ott, tehát volt államtitkárok, akik a nemzeti térfélet másképp más tisztséget viseltek. Ott gyakorlatilag mindenki a nulláról kezdett. Habár, ha valaki ilyen magas rangból jött az Európai Parlamentbe, ott azért voltak kivételezések, ugye? De az összes többinek bizony meg kellett vinni a maga harcát, az, hogy hiteles legyen a kisebbségi kérdésben, ahol mindig a képviselők a gyanúperrel értek, hogy ki tudja, hogy is volt ez. Tehát ahhoz, hogy hitelesen tudjuk a saját dolgainkban föllépni, ahhoz kellett egy hitelességet szerezni, gyakran használom ezt a szót, de igazából nem tudok rá jobban, hitelességet kellett szerezni a szakmában, más területeken. És ebben az Árpádnak a nagy tudása, a sokoldalúsága, a sokoldalú tudása az óriási előny volt. Én arra emlékszem például, amikor a néppárti frakciót a kazettás bombák mienségéről oktatta ki, mert éppen az a téma volt az asztalon, akkor tárgyalt az Európai Parlament azt a döntését, a későbbi döntését, hogy betiltja a kazettás bombákat, és hát igazából a sok bölcsész, jogász, környezetvédő, nem tudom kicsoda, hát nem igazán foglalkoztak a kazettás bombákkal, Árpád volt az, aki értett hozzá. A nyelvtudását említették meg a helyismeretét. Azt rendkívül kiemelném, Árpád a Külügyi Bizottságban dolgozott, annak volt a tagja, és bizony az Árpád helyismeretére, nem csak a nyelvismeretére, hanem a helyismeretére rengetegszer hagyatkoztak akkor, amikor az Unió és Oroszország viszonya került napirendre. Ugyanis egy dolog van, és hát mindnyájan tapasztalatják, olvasunk akár publicisztikát, akár könyveket, amerikai szemmel, hogyha Oroszországról, az orosz viszonyokról beszélnek, mi is rácsodálkozunk a naivitásra, mi is megmosolyogjuk azokat a véleményeket, amit szentírásként írnak le, de a közül nincs a valósághoz. Na most az Árpádnak a sok éves ott tartózkodása nyilvánvalóan egy teljesen más alapot adott ahhoz, hogy lássa valójában az orosz viszonyokat. Én emlékszem arra, hogy rengetegszer hagyatkoztak az Árpád véleményére a Külügyi Bizottságban, mert hát Angliából nézni Oroszországot, vagy Németországból nézni az orosz viszonyokat, az teljesen más, mint hogyha valaki ott él le egy évtizedet. Árpádnak a hitelessége az volt egy olyan aranyvaluta, ami nagyon nehéz volt überelni, de erre a hitelessége, mondom, rettenetesen nagy szükségük volt akkor, amikor a saját dolgainkról beszéltünk. Ezerszer megkérdezték tőlünk, hogy na és miért nem megyünk Magyarországra, ha nekünk itt Szlovákiában problémáik vannak. Az a nyugati naivitás, ami Oroszországgal szemben fönnáll, az éppen ugye a mi helyzetünkre is vonatkozott. Most nem lehetett ezt teljesen rossz néven venni, mert én a napokban hallottam Litvániával kapcsolatban egy véleményt, hogy bizony mi el vagyunk foglalva annyira a saját problémáinkkal, hogy csak azt látjuk, miközben hasonló helyzetet nagyon sok kisebbség megél. Akár Litvániáról beszélünk, akár Ciprusról, az új kisebbségek, mint az orosz kisebbség a balti országokban, vagy a török kisebbség Cipruson. Tehát annyiféle kisebbségi helyzet van Európa szerte, amik valahol hasonlóak, mint a mi helyzetünk. És hogy ezt a specifikumot a mi esetünkben el tudjuk magyarázni, és ne söpörjék le az asztalról, mindjárt az első hallásra, ahhoz bizony az kellett, hogy a hitelességünket megszerezzük más témában is. És hát ez az Árpádnak nagyon sikeresen ment ez a feladat teljesítés. A másik dolog, amit Árpád politikusi mi voltjával kapcsolatosan kiemelni, az egy egészen érdekes dolog. Nagyon sok mindennel foglalkozott. A kultúrától kezdve, a kisebbségvédelmen keresztül, a diákmozgalomon keresztül, az atomfizikáig. Na, atomfizika az különösen kedvence volt, emlékszem arra, hogy repülőútjainkon, nagyon sokszor utaztunk együtt, repülőútjainkon a fizikai szemlébe a feladatokat oldott. Tehát akkor is, amikor már nem volt rá szüksége, akkor is, amikor már hát nem kellett vizsgázni, menni atom fizikából ismételten, akkor is foglalkoztatta és élvezte az atomfizikát. Árpádban volt egy rendkívül jó tulajdonság, nagyon sikeresen tudta ötvözni a politikust, az atomfizikussal, így került a ciklotron Szlovákiába, az orosz adósság teljesítése eredményeként. Ez egy nagyon érdekes történet volt. Az a momentum, amikor a politikus tudja, hogy itt van ez a helyzet az orosz adóssággal. És van egy pici lehetőség, mert más még nem lépett. Akkor közben lép az atomfizikus, hoppá, kéne egy ciklotron, mert Szlovákiában az még nincs, és az mennyit segítetne. És amilyen következetesen járt utána, annak szintén tanulja voltam, hogy mennyi fáradtságába került még az is, hogy már megvolt a ciklotron, hogy lehet hozni, és akkor nem volt hova. Hirtelen nem tudta senki fogadni. Tehát, hogy ezt tudta ötvözni, hogy akkor, amikor a Petőfi szobrot kellett menteni ismét, mert hol az orrát törték le, hol a kardját törték el, akkor is a politikus lépett közben, mert hát valljuk be őszintén, még mindig olyan világot élünk, hogy a politikus több ajtót tud kinyitni, mint János bácsi a felső szeméből. És nem a saját előnyére fordította a politikusi mélétét, nem azt intézte, hogy hol tud 35 hektár földet venni, nem azt intézte, hogy most akkor a családján esett sérelmekkel hol tud bosszút állni, hanem azt intézte, hogy én politikus, a Csemadó pozsonyi választmányának elnöke, az a dolgom, hogy a Petőfi szobrot mentsem. Ez volt egy olyan különleges tehetsége, elkötelezettsége az Árpádnak, ahol a sok mindenféle tudásán a lehetőséggel tudta nem a saját érdekében, hanem megint csak a közérdekében használni.
7: Hát ezt sokan példát vehetnének még most is róla. Köszönöm szépen!
3: Bauer Edit meglátásait hallottuk, amit a Dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztalon mondott el. A moderátor Kis Beáta országos csemadok elnök folytatja.
7: Őshöz fordulok most, az Árpádnak az ifjúsági mozgalmi múltja, illetve egyáltalán a rendszerváltás előtti klub mozgalom. Ez azért nektek mindenféleképpen példa, hogy te mint a Hómezögi Távolnak a volt szervezője, főszervezője, színemetű társaság, illetve a Diák hálózathoz is kötött. Hogyan csatoltatok ti erre az ifjúsági mozgalmi múltra?
3: Orosz Őrsöt halljuk.
8: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. 2007-ben ismerkedtem meg Dukazólyomi Árpáddal, akkor volt az Ady Endre diákkör éppen 50 éves. Vártuk a bejáratba, hogy a nagyjából 500 fős vendégsereg az általunk, akkor annak én voltam a szervezője annak az eseménynek, a meghívott vendégek megérkezzenek, és nyilván nagyon kíváncsiak voltunk, mint közélet figyelő Prágába szakadt hazánk fiai, akik ugye a szabad idejüket azzal töltötték, hogy azon morfondíroztak, hogy lehetne az otthoni ügyeket előre vinni, mit kéne máshogy csinálni. Szóval kíváncsisággal vártuk az érkezését, és valóban egy jelenség érkezett, amely még az én generációmra is olyan hatással volt, hogy néhány évvel később, 2011-ben talán, amikor az Árpád, vagy 12-ben az utolsó nyilvános szereplése, 12-ben éppen Gombaszögön volt, ahol meghívtuk egy előadásra a Fukushima-i atomkatasztrófával kapcsolatban, hogy akkor nyugalmazott politikusként, úgyhogy a legtöbb éppen a sátorból kimászott fiatal számára lehet, teljesen ismeretlen volt a neve, olyan előadást kerekített, hogy a nagyjából 350 fős, akkor annyian voltak a Szabad Egyetemen táborból, én megszámoltam a végére, 207 ember hallgatta az előadását. merem mondani, hogy annak az öt évnek a legsikeresebb előadója volt. Szóval ezt a hatását abszolút éreztük az Ady Endre diákkörben, és azt a közvetlenségét, hogy ismeretlenül is úgy jött felénk, mint aki szeretne valamit átadni, és ezt végül is, hogy ez egy terve volt, ezt a halála után tudatosítottam igazán, hiszen Lanc Attila, Isten nyugosztalja, aki jó barátom volt, és Árpád bizalmasa, asszisztense, titkára, ő keresett meg, hogy Árpád rám hagyott bizonyos tételeket a hagyatékából, és így került hozzánk az a zászló, amit a felesége készített 1965-ben, és a 65-ös nyitnek, a nyári ifjúsági találkozónak, a szocialista 40 évnek talán az egyik legmeghatározóbb értelmiségi eseményének lett a zászlaja. Mondhatom, hogy számunkra is, Kései diákmozgalmárok számára ezzel az ajándékozással Árpád zászlót adott, és összekötötte az ő mozgalmukat, Durai Miklós és Dukazójomi Árpád mozgalmát a későbbi ifjúsági diákmozgalmakkal. Így fordulhat elő az, hogy két év múlva a Gombaszög százat ünnepelhetjük együtt, és ennek köszönhető az is, hogy idén, július 17-én, és ez is egy szolgálati közlemény, nagy szeretettel hívom mindnyájukat Gombaszögre, ahol fel fogjuk avatni Dukazójomi Árpádnak a bronz büszkét. A talapzata már tavaly elkészült, lehet, hogy néhányan elkapták, közadakozást hirdettem én akkor erre. Úgy gondolom, hogy az a jó köztéri szobor, amit valóban a köz magáénak tart, és közösen hoz létre, bár azért beadtuk a kultminorba is kétszer. De meg fogjuk ennek ellenére csinálni, sőt én úgy érkeztem, hogy ugyan kivetítve nem lett, de már zajlik a mintázása ennek a büsznek, és ahogy mondtam, a talapzata már áll is. Én azt gondolom, hogy Kassai szobrászművész barátunk Éliás Ádám megfelelő művészi minőségben fogja tudni ezt elkészíteni. És a jövőben a mai fiatalok számára is emészthető formában majd a talapzat hátulján esetleg egy QR kóddal ellátva talán beteljesíti azt a missziót, amit azt hiszem előbb Szimbalmos Éva mondott, és én is nagyon magaménak tartom, és sokszor hangoztatom, hogy vannak olyan hőseink, akiknek a pozíciója megkerülhetetlen. Lehet, hogy túléli a 350 éves emlékezetük, hogyha nem kapnak még egy újabb emléktáblát, hogyha az a nemzedék, aki még ismerte ezeket a személyeket, nem fogja a hagyatékuk, illetve az emlékezetük gondozását a kezébe venni, akkor könnyen meg lehet, hogy lemaradunk a 20. század legnagyobb alakjairól és példaképeiről. Úgyhogy éppen ezért is tűztük ki célul tavaly a Cinemetu Egyesület csapatával, hogy egy olyan helyszínre, ahol évente több tízezren fordulnak meg, ifjak és turisták, fesztiválozók és barlanglátogatók, vagy a természetjárói, azoknak ott legyen ez a szobor, amit remélem, hogy ha éppen eleget kerülgetnek, akkor a kíváncsiságukat is felkelti majd. Azt az egyéb hagyatékot, amit Árpád rám bízott, az útlevelétől a parlamenti képviselői igazolványain keresztül egy csomó-csomó régi, nagyon érdekes képet, emléket, ezeket pedig természetesen Pék László rendelkezésére bocsátottam, akinek a neve még nem hangzott el a mai napon abban az értelemben, hogy neki köszönhetjük Dukazójomi Árpád és a Dukazójomi család átfogó életrajzának, történetének feldolgozását, ami azt gondolom szintén egy nagyon fontos hiánypótló munka volt, hiszen Dukazójomi Árpád egy olyan polgári, társadalmi szegmenset képviselt, amelytől minket igyekeztek 46 után megfosztani ezt a közösséget, ennek a közösségnek megpróbálták kitépni a gerincét és lefejezni. Hogyha a református vidéki parasztság, az egész telkes jobbágyok leszármazottai voltak a gerinc, akkor a Dukazójomi Árpádhoz hasonló polgárság, vagy a kassai, az eperjesi polgárok voltak a fej. És vannak még néhányan, hála jó Istennek, volt szerencsém megismerni a sárosi, meg a kassai magyarokat, vannak még néhányan, de olyfokú közéleti szerepvállalása talán egyiküknek sem volt, mint Árpádnak, akinek az édesapja városatya volt itt Pozsonyban, Aglája néni, az édesanyja pedig ugye a konzervatóriumnak a tanára, akik ismerték Dukazólyomi Árpád szüleit, hasonló szuperlatívuszokban emlegetik emberi tartásukat, kommunikációs készségüket, megjelenésüket, emberségüket, mint Dukazólyomi Árpádét.
3: Orosz őrs gondolatait hallottuk, amelyeket a Dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott kerekasztalon mondott el. A moderátor Kis Beáta országos csemadok elnök folytatja, Görföl Jenőnek adja át a szót.
2: Csemadok és Árpád, mi jut eszembe?
9: A család. Az a család, amelynek a jeles képviselője, annak az embernek a barátja volt, és társa, akinek a Mászokdalmál Árpád éppen beszélt, tehát Eszterházi Jánosnak. Ő ilyen örökséget hozott, ilyen tartást hozott. Ezt azért is mondom, mert ő maga is tudós jogász emberként kénytelen volt és képes volt akkor átadni az életén, hogy tulajdonképpen hát majdnem azt mondom természettudóssá vált, és amikor egyszer az egyik politikai mozgalmunk vezetőségét az akkori magyar miniszterelnök az első igazi fogadta, és betódult oda a delegációja pártnak, vagy a szövetségnek, akkor a miniszterelnök megkerülve az egész társaságot Derkon kapta az Árpádot, és átölelgette, és mondták, hogy tiszta a párt vagy. Ő is orvos történész volt, a miniszterelnök úr, meg a Dukazólyomi Norbert is. Nagyon őszintén Csáki Pál kezdett beszélni, és én sem tudom elhallgatni, hogy ez a jelenet viszont megmutatkozott a továbbiakban, a párton belül is. Többen nem bírták elfelejteni, hogy miért éppen ő rá. Azután a továbbiakban is. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok őt értámadásnak volt ez az eredője. Nagyon sokan ezért táplálták az Árpád iránti, nem is tudom mit mondjam, gyűlöletet, bosszút, mert megjelenésével is az elsőnek tűnt mindig. Ne vitatkozzunk róla, hogy ki volt az első, meg ki nem, de ő annak tűnt. Fölhasználta az új szó, hogy támadásokat indítson ellene, fölhasználták a kinti dunai létét, ahonnét. Én egyszer pofátlanul rákérdeztem, Árpád, mondd már el, mi ennek az alapja, vagy hogyan. És akkor elmondta, hogy kint volt egy itteni Ligetfalusi, szintén atomfizikus valószínű, aki nagyon szeretett volna előre jutni, de hát nem hagyták őt, nem valahogy nem sikerült neki. Hazajött, és itt azt híresztelte, és volt egy újszós újságíró szomszédja, aki ezt el is hitte, azért nem sikerült, mert a Dukazólyomi Árpád besúgó lett. És ezt elhitték, és táplálták a végtelenségét. Soha nem volt, soha ilyen meg nem fordult a fejében. Úri ember, polgár és arisztokrata volt tartásában, az volt, tehát tőle ilyen rettentő távolát. Ők nem tudták volna ilyen egyszerűen rábeszélni, nem tudták volna. Árpád olyan volt, hogy mindenkit hajlandó volt meggyőzni, és ha nem sikerült meggyőzni az igazáról, akkor nem kezdett el veszekedni, számtalan gyűlésen figyeltem meg őt, a véleményét, a végső szavát, azt a szavazatával mondta ki. Ezt nagyon sokan nem így csinálták, de ő így csinálta. Egyszer az együttérés intéző bizottság, az elnökség vagy valami ilyesmi, az akkori legfőbb szlovák ellenzék elnökségét fogadta, akkor a megcsinált pártja volt ez, ő nem volt azt hiszem akkor ott, de a helyettese igen. Leültek tárgyalni, és mikor mentek el az ajtóban, ez az első szlovák párt azt mondta, hogy ha nekik ilyen embereik lennének, akkor kifordítanak a sarkából a világ. Elmondom az ilyen emberek. Egész népsorát nem biztos, de néhány. Kezdjem be olyan együttel, akik mellettem. Dukazolmi Árpád Miklós ott volt Harna István, ott volt két nagyon neves jogászunk, Szabó Rezső bácsi és Rózsa Ernő, ott volt az orvos, professzor Filakovszki János, csak néztek, hogy honnan van ilyen csapat, hogy került ide ilyen csapat. És ebben volt benne Árpád, és ennek a terület akkor Harci és Társaságnak ő kölcsönözte azt a nyugalmat, ami elvárható. Azt is elmondom, hogy soha senkire egy rossz szót nem mondott. Nyugalommal, eleganciával tudott megoldani mindent, és ezt kéne még valahogy megtanulni. Mikor a csamadok megkapta az európai polgárdíjat, amik benne Edithke, meg Árpád, nekik benne voltak, hogy megkaptuk meg mások is, és kint Strasbourgban, mikor kivittük a nyitaiakat, az éreieket, a táncsoportot, és ott a magatári égben a társaság verték, a dobornak hújták a trompitát, és az egész európai parlamentot majdnem táncra perdült, az Árpád bizony mindenkit megtáncoltatott. Akit ő megszólított, kötelességének érezte, hogy menjen el a táncot. Jelenségnek is olyan volt, meg hát ügyes volt a táncos.
3: Görföl Jenő meglátásait hallottuk, amit a Dukazólyomi Árpád meg nem élt 85. születésnapja alkalmából tartott, kerekasztalon mondott el.
2: Köszönöm a visszaemlékezésedet, biztos, hogy az ilyen típusú beszélgetéseknek kell, hogy legyen folytatása. Egy záró gondolatot szeretnék kérni, csak Palitól.
3: Csáki Pált halljuk.
4: Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy mi itt tényleg barátról, egy elismert személyiségről beszélünk, és próbáljuk a köz figyelmét fölhívni egyáltalán erre a jelenségre, hogy vannak, voltak, és remélhetőleg lesznek is értékes embereink. De azért nem az a legfontosabb, amit mi mondunk itt néhányan. Tessék megnézni a szlovák statisztikai hivatalos eredményeit az összes parlamenti vagy európai parlamenti választásnál. Árpád mindenütt mindenképpen nagyon sok mindenkit átugrott. Tehát azt jelenti, azt akarom ezzel mondani, hogy nem csupán egy szűk kör véleménye az, hogy Árpád egy elismert személyiség volt, hanem az emberek véleménye. Tényleg akárhová ment, szerették őt, és akkor ha szabad az utolsó mondatot, üzenjük akkor innen ebből a teremből, főleg a fiatal generációnak, hogy a példaképeket nézzék meg, dolgozzanak magukon, és magunknak, a felvidéki magyar közösségnek nagyon-nagyon sok Dukazólyomi Árpádot kívánok még. Köszönöm szépen!
0: Dukazólyomi Árpád kiemelkedő szlovákiai magyar politikus, atomfizikus és egyetemi tanár, évtizedeken át meghatározó alakja volt a szlovákiai magyar közéletnek. A 2013-ban elhunyt politikus életművében szorosan összekapcsolódott a tudomány, a közéleti szerepvállalás és a nemzetiségi jogok védelme. Születésének meg nem élt 85. évfordulója alkalmából május 8-a és 11-e között rendezvénysorozattal emlékeztek rá. Az emléknapokat a Csemadok szervezte, Taksony község önkormányzatával együttműködve, Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet Pozsony támogatásával. A rendezvénysorozat részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a Csemadok pozsonyi székházában. A beszélgetés résztvevői Bauer Edit, korábbi EP képviselő, a Femine Fortis polgári társulás tiszteletbeli elnöke, Cimbalmos Némolnár Éva volt kassai főkonzul, Magyarország korábbi pozsonyi nagykövete, nyugdíjazásáig a Nemzetpolitikai Államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője, egyben az emléktapok fővédnöke. Csáki Pál volt miniszterelnök helyettes és EP képviselő, a Magyar Koalíció pártjának korábbi elnöke. Görföl Jenő, a Csemadok volt országos titkára, valamint Orosz Őrs, a Szinemetu polgári társulás elnöke, Nyitra megyei képviselő voltak. A beszélgetést Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke vezette. Az imént elhangzott összeállítást Ürge Tamás készítette. Köszönöm.

0: addig jó, még jönnek az ötletek. Tehát amikor már nincs ötlet, csak az, hogy össze kéne söprögetni azt a maradék morzsát még ott asztalról, akkor van baj. Hát hál' Istennek most még nem érzem így. De valószínűleg el fog ennek is jönni egyszer az ideje.
1: Liszka József etnológus, néprajzkutató lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, aki már régóta egyfajta egyszemélyes intézmény a szlovákiai magyar néprajztudományban, és aki idén ünnepelte 70. születésnapját. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: 1969, ha jól emlékszem, az első Kodály napok, jó magam

0: Vettem részt, mint gyerekkórus karnagya, és emlékszem, hatalmas ünnepség volt, és nekem az az emlékem, hogy a krónikánkban is ott van Kodályné beírása.
1: A hétvégén rendezik meg Galántán a 20. Kodály napokat, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő versenyét. A szlovákiai magyar kórus élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szalai Szilviával, a szlovákiai magyar zenebarátok egyesületének elnökével, valamint két elnökségi tagjával, Stirber Lajossal és Kazán Józseffel beszélgetünk. Jakubec László számít figyelmükre szombaton 14 óra után a Nyugaton a helyzetben, a Pátria hullám hosszain.
2: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége, Sül János, Kassaóváros egykori polgármestere.
3: Maga a malomárok az egy nagyon érdekes megoldás volt. Ott volt két 50 kW-os Francis turbina, az egyiket még a Műszaki Múzeumban lehet látni, és ez úgy ellátta a főutca világítását villannyal.
2: Köteles Szabolcs vagyok, szombaton 12 óra után várom Önöket itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Románia kiutasítja az orosz konzult a drónincidens után. Az Európai Unió feloldja a Magyarországnak járó támogatások zárulását. Derült égbolt mellett legfeljebb 28 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Románia persona non grátává nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezárja az ottani orosz konzulátust, miután egy feltételezhetően orosz drón becsapódott egy galaci lakóházba. A robbanásban egy 53 éves nő és egy 14 éves fiú könnyebben megsérült, mintegy 70 embert pedig evakuálni kellett az épületből. Nikus Ordán, a román elnök szerint a felelősség teljes mértékben Oroszországot terheli, amely több mint 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen. A román hadsereg 2 F-16-os vadászgépet és egy helikoptert is a levegőbe küldött az incidens idején. Moszkva közölte, válaszlépéseket készít elő. Az Európai Unió több mint 16 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. A döntést pénteken jelentette be Brüsszelben Magyar Péter új magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A bizottság szerint az új magyar kormány reform intézkedései és a jogállamisági feltételek teljesítésében elért előrelépések tették lehetővé az uniós források felszabadítását. A bejelentés fordulatot jelent az elmúlt évek vitái után, amelyek miatt Brüsszel korábban visszatartotta a támogatások jelentős részét. Szlovákia a GDP 3,5%-ára emelné a védelmi kiadásait 2034-ig, a Védelmi Minisztérium új fejlesztési terve szerint. Az elképzelés összhangban van a NATO tagállamok tavalyi megállapodásával, amely szerint 2035-re kell elérni ezt a szintet. A következő években pozsony elsősorban a légvédelem, a vadászgépes haderő, valamint a páncélozott harcjárművek fejlesztésére összpontosítana. A tervek szerint a hivatásos katonák létszámát is jelentősen növelik, a jelenlegi mintegy 15 ezer főről 2040-re több mint 25 ezerre emelkedhet az állomány. Lengyelország elsőként részesült az Európai Unió SAFE nevű védelmi finanszírozási programjából. Varsó 6,6 milliárd eurós előleget kapott, ami a számára jóváhagyott összesen 43,7 milliárd eurós keret, mintegy 15%-a. A pénzt a lengyel hadsereg modernizálására, a katona infrastruktúra fejlesztésére és az ország védelmi képességeinek megerősítésére fordítják. Az Európai Bizottság szerint a SAFE program célja, hogy az uniós tagállamok gyorsabban és összehangoltabban tudják fejleszteni haderejüket az egyre bizonytalanabb biztonsági helyzetben. Az Európai Bizottság szerint az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi és befektetési kapcsolatok jelenlegi formájukban hosszú távon nem tarthatóak fenn. A testület úgy látja, hogy az európai part egyre nagyobb nyomás alá helyezi a kínai vállalatok államilag támogatott, tisztességtelennek tartott versenye. Stéphane Séjourné iparért felelős uniós biztos bejelentette, Brüsszel a jövőben rendszeresebben alkalmaz majd vámokat és importkvótákat a kínai termékekkel szemben. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem a gazdasági elszakadás a cél, hanem a stratégiai kockázatok csökkentése és az európai ipar védelme.
0: Időjárás.
1: Javarészt derült az égbolt, a keleti régióban helyenként változóan felhős lehet még az ég, a hőmérséklet 17 és 28 fok között alakul országszerte, a légmozgás továbbra is gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban Allan Frankoni hídról az Inheba felé vezető D1-es autópálya lehajtón egy személyautó áll a leálló sávban korábbi baleset után, jelentősebb torlódás egyelőre nincs. Pozsony Récsén a Puchovská úton a Lidl közelében két személyautó frontálisan ütközött, a baleset miatt Récse irányába körülbelül fél órás fennakadásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. A közelmúltban a rádiózás iránti kíváncsiság hozta a Pozsonyba, a Pátria rádióba azt a négy kéméndi tanulót, akik miután körülnéztek a fordított piramisban a rádió épületében, bátran beültek a stúdióba is. Ürge Tamás beszélgetett velük.
1: Kéméndről érkeztetek, mutatkozzatok be!
2: Fucsi Lili Anna vagyok, és a harmadik osztályba járok.
3: Hutura Kristóf vagyok, és 9. osztályos tanuló vagyok.
4: Faragó Márton vagyok, és 9. osztályos tanuló vagyok.
5: Szarka László vagyok, a 8. osztály diákja.
1: Hogyan kerültetek ide a rádióba? Mi előzte meg ezt a látogatást?
4: Mivel mink vagyunk így négyen azok a diákok, akik a legtöbb helyre mennek el versenyekre, és mindenféle ilyen rendezvényre, ezért mi négyünket választották ki, ugyanis mink vagyunk így a legügyesebbek és a legaktívabbak az iskolában. Egy hosszú út is megelőzte a látogatásunkat.
1: Izgultatok egy kicsikét az úton idefelé?
5: Beszéltek mindnyájunk nevében, hogy igen.
1: És mi volt az, amitől úgy tartottatok?
3: Hát igazából attól tartottunk, hogy bele fogunk vakizni a beszélgetésbe, hogy esetleg nem jut eszünkbe megfelelő szó, vagy esetleg félni fogunk a beszélgetéstől.
1: Petőfi Sándor, alapiskola, kéményd, így hívják az iskolát. Ki tudna közületek nekem valamit mondani erről a Petőfi Sándorról? Ki volt ő?
5: Petőfi Sándor a magyar irodalom egyik legismertebb költője volt, 1823-ban született, a szabadságharc érdekében sok mindent tette, életének nagy részét ezért áldozta fel. Élete szerelme Szendrei Júlia volt, aki ezt több verset is írt, nagy részt vállalta a szabadságharcban, 1849-ben tűnt el a csatamezőn, azonban emlékét máig őrizzük.
1: Kiváló! És mivel a hallgatók nem látnak titeket, elmondhatom, hogy te egy kicsit nagyon hasonlítasz Petőfi Sándorra. Éppen csak a bajuc hiányzik. Lehet, hogy ezt még nem mondta senki, ettől függetlenül ez így van. El tud mondani valaki egy vers idézetet Petőfi Sándortól?
2: Petőfi Sándor, fa leszek, ha fának vagy virága. A harmat vagy, én virág leszek. Harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek. Ha leányka te vagy a mennyország, én csillaggá változom. Ha leányka te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom.
1: Ezt fejből mondta Lili. Na most akkor ugye iskola. Nektek ez a munkahely. Mondjátok el egyenként, kinek melyik a kedvenc tantárgya. Ha több is van, akkor többet. Azt is lehet mondani, hogy én minden tantárgyat szeretek.
4: Én szeretem a matematikát. Nem tudom, mi tetszik benne, de valami megtetszett benne azért. Néha kicsit azért hát kikészít, de amúgy szeretem. És még a tornaórát is szeretem nagyon, ugyanis szeretek sportolni, biciklizni, focizni, és ez a kettő, amit úgy nagyon szeretek.
1: Következő stúdió vendégünk, mi a kedvenc tantárgy?
3: Én szeretem a matematikát, a történelmet és a biológiát. A biológiát érdekel a legjobban, mivel ilyen úton is szeretnék majd tovább tanulni a középiskolában.
1: Ti mind a ketten 9-esek vagytok. Már eldöntöttétek, hogy milyen középiskolában folytatjátok majd a tanulást?
3: Igen.
4: Igen, már eldönt.
1: Tudjuk meg akkor.
4: Én elektrotechnikusnak fogok menni Párkányba. Még beírtam egy gépész szakmát is.
3: Én egészségügyi nővér leszek a kezdetekben, de utána mentőn szeretnék dolgozni.
1: De jó, egészségügyi nővér egy férfi. De hát ugye hívják másképp? Egészségügyi ápoló, orvosira esetleg?
3: Hát majd, amit még hozajövő.
1: Kedvenc tantárgy?
2: A kedvenc tantárgyam az informatika és az olvasás.
1: Informatika?
2: Csoportosan ülünk a gépekhöz, és együtt játszunk a gépeken.
1: És ezt te élvezed?
2: Igen.
1: Kedvenc tantárgy?
5: Történelem és magyar irodalom. Érdekelnek az írók, a versek és a történelmi tények.
1: Próbáltál te is már valamikor verset írni?
5: Nem, én inkább csak tanulom őket.
1: Ki szokott közületek versenyekre járni? Valamennyien?
3: Mindannyian szoktunk.
1: Mindannyian. Jó, akkor most kezdjük fordítva. milyen versenyeken vettél részt eddig az egész alapiskolai tanulmányait folyamán?
5: Pitagorasz matematika versenyre jártam egy ideig, biológia olimpiász és az olvasni jó irodalmi vetélkedőn voltam idén.
1: Helyezések, eredmények?
5: Biológia olimpiászon járási első, míg megyei hetedik lettem. Az olvasni jón az iskolai csapattal az előkelő ötödik helyet értük el.
1: Versenyek.
2: Hát én 2 évig jártam a népmesemondó versenyre, idén nem tudtam elmenni, voltam a Tompa Mihály szavaló versenyen.
1: Igen, a Tompa Mihály országos verseny.
2: Országos ami... versenyre eljutottam. Az országos verseny Érsekújvárban volt.
1: És milyen sávozást értél el?
2: Ez is sávos lettem.
1: Versenyek és következő stúdió vendégünk.
3: Hát igazából a 9 év alatt nagyon sok versenyen volt lehetőségem részt venni. Ugye az mindenféle iskolai versenyek, például olimpiai napokon való részvétel. Részt vettem 5-től szinte mindegyik évben 9-ig a mesemondó versenyen, a Ipoly Arnold népmesemondó versenyen. Itt eddig tovább is jutottunk minden évbe, ugye az annyit jelent, hogy a területi fordulón kiemelt aranysávot értünk el. Idén sajnos én nem tudtam tovább jutni, de az osztálytársam tovább jutott, és így egyenlőek vagyunk a továbbjutási arányba. Részt veszek minden évben biológia olimpiász versenyen, ahol járásin sikeres megoldót értem el. És járok még népdalversenyekre, regionális népdalversenyekre, Újvárba, Párkányba, ahol általánosan aranysávot vagy kiemelt aranysávot sikerült elérni.
1: Ehhez is gratulálunk, tehát nem unatkozol egész nap, ugye? Van mit csinálni.
3: Igen, van mit csinálni, és soha nem unatkozok.
1: És a következő stúdió vendégünk, versenyek, eredmények.
4: Én ugyanúgy részt vettem az Olvasni Jó történelmi regionális versenyen. Ott ugye, mint már mondta társam, 5. helyet értük el, és én is, mint Kristóf, részt veszek minden évben az Ipoly Arnold népmesemondó versenyen, ahol idén tovább jutottam. Sajnos csak egyedül, mert barátom nem jutott tovább, de nem baj, valahogy kibírjuk így is. Eddig, amikor tovább jutottam Gombaszögre a döntőbe, ott tavaly előtt ezüstsávot értem el, és tavaly pedig aranysávot.
1: No kérem, tetszik hallani, tehát akkor nagy gratula mindenkinek. Miért jó a Kémindi iskolába járni?
3: Azért jó a Kémindi Petőfi Sándor általános iskolába járni, mivel az évközben egy csomó eseményen tudunk részt venni az iskolán belül. Tavaly szeptembertől mostanáig volt több táncház, ha jól emlékszem, 2 volt. Volt idén olimpiai napunk, karácsonyi műsort szervezünk az iskolába a szülőknek és a falunak. Idén részt vettünk ugye a falubeli anyánk napján, és hogyha van valami rendezvény a faluban, akkor oda szoktak még minket elhívni, hogy esetleg szerepeljünk, vagy akik részt vesznek a versenyen, mesét mondanak, vagy énekelnek, azokat szoktak még elhívni. Trianoni megemlékezés szok lenni, és szok még lenni ugye Petőfi napok. Az annyit jelent, hogy több program van egy héten, mikor március 15-e van azon a héten. Olyankor megemlékezünk ugye a szabadságharcról, Petőfiről és a 1848-as, 49-es évekről.
1: És ezen kívül még tanulni is kell minden nap.
3: Hát igen.
1: Ugye, így van. De miért szeretsz járni a Kémindi Petőfi Sándor alapiskolába?
2: Hát azért, mert nagyon sok a lehetőség versenyekre menni, meg hogy nagyon sok a kirándulás, a tanítónénik is nagyon kedvesek és megértőek.
1: És nem csak ők tudják a tananyagot, hanem tőletek is megkérdezik, hogy tudjátok-e, ugye, és ezt hívjuk tanulásnak.
2: Igen.
1: És általában igazságosan osztályoznak, hogy aki nem tud, az rosszabb jegyet kap, aki nagyon tud, az nagyon jó jegyet kap.
2: Igen.
1: Neked miért kedves ez az iskola?
5: Amiatt, mivel a tanároknak a kis létszám miatt van idejük a versenyfelkészítésekre, akár egyenként is.
1: Foglalkoznak veletek.
5: Igen.
1: Utolsó vendégünket is megkérdezem, 9 éve koptatod azt az iskolát, illetve a padot.
4: Azért is kedves nekem ez az iskola, ugyanis nagyon sok jó barátom van ott abban az iskolában. Általában mindig jó a hangulat, nem szokott olyan lenni, hogy rossz lenne a hangulat, és a tanárok is mindig kedvesek, kivéve ha rosszak vagyunk, olyankor néha kicsit idegesek szoktak lenni, de amúgy még jó gyerekek vagyunk.
1: Kell néha bocsánatot is kérni? tanítótól, egymástól.
4: Igen, kell.
1: Ez a rendje ennek, ugye? Igen, ez igen. Így van. Mutassuk be az iskolát a hallgatóknak, járjuk körbe. Milyenek az osztályok? Hogy néznek ki? Van-e interaktív tábla?
2: A földszinten van az igazgatói iroda, a tantestületi, a tankönyvszertár, az első osztály, van a sportszertár, a harmadik, negyedik osztály, a második osztály is a földszinten van, és a műhely.
1: Menjünk tovább. Mi van mondjuk az első emeleten?
5: Van szlovák nyelvi szaktantermünk, angol nyelvi szaktantermünk, informatika és geográfia szertárunk, biokémia és fizika laboratóriumunk.
1: Mi van még az iskola épületében?
4: Még a második emeleten van a 5-től a 9-ig lévő osztályok, ott van a speciális gyerekeknek lévő osztály is, fönt van 2 mosdó, egy női és egy férfi mosdó, és még van fönt az egyik tanárunknak egy ilyen kis irodája, ami egyben egy könyvtár is.
3: Az iskolán kívül pedig található az iskolai éttermünk, saját éttermünk van, ahol konyhás nénik főznek nekünk. Minden nap ugye ott ebédelhetünk friss meleg ételt. Az iskola udvarán található még focipálya és mindenféle sportpálya van, teniszpályánk, kézilabdapályánk. Ugye ott szoktunk kriketlabdát dobni, vagy esetlegesen futni versenyeken, ha iskola szervezi, és tornaórán is. Az udvaron található még egy sporttér, úgymond ilyen húzóckodók vannak, mászókák. Van még egy játszótér, ahol a kisebb gyerekeknek vannak mászókák, ugye az alacsonyabban van. Található még egy kinti kiülőhely, ahol a szünetekben le tudunk ülni, tudunk tanulni, ha nagyon süt a nap, akkor is. Az udvar zöldítve van, szóval tele van fákkal. Szerintem a környéken az egyik legnagyobb külterületű iskola miénk.
1: Milyen jó ezt hallani. És ha rossz idő van, hol tartjátok a tornaórákat?
3: Ha esős idő van, a tornaórákat az iskola folyosóján tartjuk, mivel sajnálatos módon még nem tudott az iskola beruházni egy tornateremre.
1: Iskolai rendtartás. Mi az az iskolai rendtartás?
3: Az iskolai rendtartás egy olyan dokumentum, ami magába foglalja azt, hogy a diákoknak mik a kötelezettségei, és mik a szabályok, amiket be kell tartaniuk a mindennapokba.
1: Ezt meg kell tanulni mindenkinek fejből?
3: Nem kell megtanulni mindenkinek fejből. Ezt minden év elején ismertetik velünk az osztályfőnökök, és minden osztályteremben is ki van helyezve, hogyha valaki szeretné, elolvashassa, esetleg tanulmányozhassa, megtanulhassa, ha nagyon szeretné. Ez arra van, hogy ne történjen semmi probléma az iskolában, és hogy egy családbarát, egy környezettudatos és megfelelő légkört tudjunk kialakítani az iskolában.
1: Olvassunk bele ebbe az iskolai rendtartásba, ilyet olvasok. A tanulók alapvető kötelességei melyek ezek?
3: A tanulók alapvető kötelességeibe beletartozik az, hogy mikor házi feladatot ad a tanár például, akkor nekünk azt el kell készíteni otthon, és másnap vagy a következő órán be kell mutatnunk. A tanulók alapvető kötelességeibe beletartozik még az is, hogy követni kell az ügyeletes pedagógus vagy tanár utasításait, és ezáltal tudjuk meg azt, hogy kinte van a szünet, vagy éppen a rossz idő miatt bent a folyosón, vagy az osztálytermekben.
1: Például nézzünk egy másik pontját ennek az iskolai rendtartásnak, a tanulók viselkedése és kötelességei a tanítási óra alatt. Ez mit jelent?
3: Ez a cikkely azt foglalja magába, hogy a tanulók ne zavarják a tanórát, ezáltal a pedagógus át tudja adni a megfelelő tananyagot és a megfelelő tudást a diákoknak, és a diákok pedig meg tudják tanulni azt az órán. Ez azért van, ez a szabály, hogy más diákok ne zavarhassák a tanórát viselkedésükkel, esetleges hangok kiadásával, és ne tudják zavarni az osztálytársaikat a tanulásban.
1: A tanulók viselkedése a szünetekben. Na de ott lehet kiabálni, szaladgálni, üvöltözni, vagy nem. Hogyan kell viselkedni a szünetekben?
4: A szünetekben lehetőleg mindenki úgy viselkedik, hogy nem bántja másikat, tehát A tanárok mindig felügyelnek, kettő tanár mindig ügyeletes, és figyelik a gyerekeket. Szünetekben mindenkinek ki kell jönni az osztályból, csak 2 hetes maradhat bent, hogy ügyeljék az osztályt és kiszellőztessenek, valamint letöröljék a táblát. Addig a többi diák kint van a folyosón, vagy mikor már jön a jó idő, olyankor kiviszik a tanárok őket az udvarra. És az udvaron pedig mindenki eszik, iszik, tanul, a kisebbek pedig még általában fogócskáznak is egy kicsit.
1: Heteseket említetted. A hetesek kötelességei. Mi minden tartozik ide?
4: A heteseknek a kötelessége az, hogy letöröljék a táblát, kiszellőztessenek szünetben, hogy mikor visszaérnek órára, friss levegő legyen az osztályban. Van, amikor óra alatt is nyitva van az ablak, hogyha a tanár megengedi. Össze kell szedniük a szemetet, és órák után, mikor mennek haza, meg kell nézzük, hogy minden szék fele van rakva.
1: Jó hetesnek lenni?
4: Hát részben igen, mert amikor, hogyha hamar megcsinálják a hetesek a dolgukat, akkor szünetben kicsit beleülhetnek a babzsákokba az osztály végében.
1: Ez jó. Na, a tanulóknak vannak kötelességei az étkezdében. Ott mik a kötelességek?
4: Az, hogy csendben étkezzenek, ne zavarják a másik diákokat és tanárokat étkezés közben. Nyilván ott megebédeltek, ki kell menni az ebédlőből, hogy ne zavarják a többieket.
1: És ugye ezt nem lehet parancsba adni, de illik megenni az ételt?
4: Illik.
1: És ezzel nincsenek gondok?
4: Van, akinél vannak, de a diákok nagy részei megeszik az ebédet.
1: Igen, a levest, másik félét, mindent.
4: Igen.
1: Gondolom, jól főznek a szakácsnénik.
4: Szerintem nagyon jól főznek. Van, aki nem jár ebédre, mert azt mondja, hogy nem ízlik, de nekem nincs kifogásom az ebéddel.
1: Vége van az iskolának, indultok hazafelé, és egy csomó időt töltötök az iskolán kívül. Itt is vannak kötelességek. Ez érdekes. Mik a kötelességei a tanulónak iskolán kívül? Hát már nincs bent az iskolába. Milyen kötelességei lehetnek?
3: Hát ugye az iskolán kívül ugyanúgy vonatkozik a diákokra az iskolai rendtartás, mivel ugye azt követően, hogy lejárta a tanítási idő, ugye hazamehetnek, azután is az iskola diákjai maradnak, és ugyanúgy vonatkozik rájuk ez a szabály. Ez a szabály magába foglalja azt, ugye, hogy ugyanúgy tilos kint is a dohányzás, mint az iskola területén, és a gyerekeknek ugye nem szabad dohányozni, nem szabad alkoholt fogyasztani, tudatmódosítószereket fogyasztani, rendesen kell viselkedni, nem szabad verekedni. Ugye ezt mind magába foglalja ez a szabálykönyv, hogy véletlenül se történjen meg ilyen.
1: Bravo! A pedagógusoknak szabad dohányozni az iskola területén?
3: Nem szabad. Külsős embereknek sem szabad az iskola területén és az iskola környékén dohányozni.
1: Még egy kérdés maradt a végére. Mi tetszett nektek, és mi nem? Itt a rádióban, a stúdióban, Pozsonyban, a Pátria rádióban.
5: Nekem nagyon tetszett az épület külső és belső dizájnja, az irodák elhelyezkedése, maga a stúdió berendezése.
1: Neked mi tetszett és mi nem?
2: Tetszett az épület, hogy érdekes volt, és tetszettek a festmények, meg a kilátás is nagyon szép volt.
1: A magas épületből, a 11. meg a 7. emeletről festményeket említettél. Itt elmondom a hallgatóknak, hogy az egyik emeleten, ott, ahol a magyar szerkesztőség dolgozik, vannak festmények kilógatva a fölöttünk lévő emelet korlátjáról, és Vincent Lozsnyiknak hívják azt a már nem élő szlovák festőművészt, akinek itt van egy tárlata a rádióban. Következő vendégünknek mi tetszett és mi nem? Itt Pozsonyban, a Pátria rádióban.
3: Nekem itt Pozsonyban és a Pátria rádión belül nagyon tetszett nekem is az épület típusa és kinézete. Nagyon érdekes ez a fejjel lefelé lévő piramis. Ez nagyon ikonikussá teszi ezt az épületet, és látványossá. Nagyon szép a kilátás innen a 7. és a 11. emeletről is. Nekem még tetszett az is, hogy nagyon családias a környezet szerintem, ahogy mink megláttuk, mivel azért elég otthonosan növényekkel van dúsítva, ülőhelyekkel van dúsítva ez a épület. Nekem Pozsonyban csak az nem tetszett, hogy túl nagy a forgalom, és ugye mink nem ehhez vagyunk szokva.
1: Végül utolsó szó stúdió vendégünké.
4: Hát nekem a legjobban a kilátás tetszett, és az épület is tetszett nagyon. Ez a karakterikus forma, ez nekem nagyon bejött. Hát egyetlen egy dolog van, ami annyira nem tetszett, az még pedig a parkolónak a lépcsőházban lévő szag, furcsa szag, nekem annyira nem tetszett, de azon kívül nagyon jó volt. És még a büfében lévő szendvicsek is nagyon finomak szerintem.
1: Örülök, hogy itt voltatok velünk, és mindezt elmondtátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, viszont hallásra!
3: Viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, a Petőfi Sándor nevét viselő Kéméndi Magyar Alapiskola 4 tanulójával, a harmadikos Fótyi Liliannával, a 9-es Hutura Kristóffal és Faragó Mártonnal, valamint a 8-os Szarka Lászlóval Ürge Tamás beszélgetett. Folytatjuk a témát a Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Alapiskola igazgatója Tungli Vecserka Judita stúdió vendég, akivel Ürge Tamás beszélget.
1: A Kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola 4 tanulója, Fótyi Lili Anna 3. osztályból, Hutura Kristóf a 9-ből, ugyancsak a 9-ből Faragó Márton, illetve a 8-ból Szarka László után most az iskola igazgatója, Tungli Vecserka Judit a stúdió vendégszékében. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Nem igazán tolongnak az alapiskola igazgatói posztjáért a pedagógusok. Vagy igen? Hogyan lett önből iskola igazgató Kéménden?
6: Köszönöm szépen a kérdést, annyira nem izgalmas a történet. Én az iskolának a pedagógusa voltam kereken 20 évig, 1998-tól egészen 2018-ig, és aztán gondoltam egy nagyot 2018-ban, és akkor léptem egyet, eljöttem az iskolából, úgyhogy így 8 évig voltam távol a Kéméndi Petőfi Sándor alapiskolától. Én közben dolgoztam, mint iskolaigazgató, tanfelügyelő, és az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézetnek voltam a kutatófejlesztő munkatársa. Mikor megkerestek? Megkerestek, hogy elvállalnám-e az igazgatói pozíciót a Kéméndi iskolában, és úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, lesz, ami lesz.
1: No, de
6: és így aztán visszakerültem.
1: Miért?
6: Én nagyon szerettem a Kéméndi iskolát, én nagyon szerettem ott lenni, csak ugye az ember életébe történnek olyan dolgok, amikor úgy érzi, hogy talán váltani kellene, talán egy picit tovább kéne lépni, fejlődni, tanulni, és ez a dolog jött el nálam 2018-ban. Egyáltalán nem bántam meg, hogy eljöttem akkor az iskolából, mert ez a 8 éves út, ez egy komoly fejlődés volt a számomra is, és ezért is aztán, amikor most nem régiben megkerestek, akkor bátrabban mondtam igent.
1: Igen, érthető, tehát nem az évek múltak, hanem gyűltek a tapasztalatok.
6: Így van.
1: Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy az alapiskola egységét a gyerek, a szülő, a pedagógus hármas alkotja. És akkor adódik a kérdés, milyen az együttműködés ott Kéménden a szülőkkel?
6: A hármas egységhez azért még hozzátenném a vezetőnek a személyét, illetve a vezetést, tehát az igazgatót és az igazgató helyettesnek a személyét, rendkívül fontos. Így, mikor az asztal is ugye 4 lábon áll, azt mondom, hogy az iskola is ezen a 4 pilléren nyugszik. Én abból indulok ki elsősorban, hogy 20 évig mit láttam az iskolában, mert ugye most frissen kinevezett, illetve megválasztott igazgatóként, még csak kóstolgatom, ismerkedek a helyzettel. Gyakorlatilag az iskolának mindig nagyon jó viszonya volt a szülőkhöz, és az együttműködés is mindig nagyon gyümölcsöző volt. Kisiskola révén, most már kisiskola vagyunk, azért jó pár évtizeddel ezelőtt a Kéméndi iskola egy nagyon komoly központi iskola volt, de vannak ennek is előnyei, hogy nem vagyunk túlságosan nagy iskola. Ebből kifolyólag mi a szülőket személyesen ismerjük. És ez a személyes kapcsolat, ez egy nagyon komoly mérföldkő, így is mondhatom, amikor a gyerekeket még jobban meg akarjuk ismerni. Ugye a szülő az, aki a biztos, szeretetteljes családi hátteret biztosítja, mi pedig az iskolában természetesen a tudást, és a tudás mellett pedig mi is azért egy olyan iskolára törekszünk, ahova a gyerekek szívesen járnak. A szülőket is három nagy csoportra tudnám osztani. Az első csoportban azok a nagyon aktív szülők, akik tényleg mindenben részt vesznek. Tehát minden iskolai aktivitáson ott vannak. Aztán vannak azok a szülők, akik eljárogatnak a szülői értekezletre, tudunk róluk, ismerjük őket, és van egy harmadik csoport, akiket vagy kevésbé ismerünk, vagy hát egyáltalán nem vesznek részt az iskola életében, de hála Istennek ezekből van kevesebb.
1: van-e jogalanysága a Kéméndi alapiskolának, s ha igen, ez milyen előnyökkel jár?
6: Igen, önálló jogalanysággal rendelkező iskola vagyunk. Vannak előnyei és vannak hátrányai. Nyilván sokat számít az, hogy még mindig szoros együttműködés van a fenntartóval, tehát valamilyen szinten függünk tőle. Ugyanakkor viszont az önálló jogalanyiság adja számunkra azt, hogy önálló költségvetéssel rendelkezünk, tehát olyan döntéseket tudunk meghozni, amit ebből a pozícióból kifolyólag tudunk megtenni. Pályázatokra van lehetőségünk, van megválogatni munkatársainkat, és még nagyon sok minden más is. Amit hátrányként említenék meg, az elsősorban az, hogy mi intézményvezetők, mi nem vagyunk közgazdászok. Tehát ugye nekünk a pénzügyi dolgokban nyilván bele kell, hogy lássunk, és tisztába kell lennünk azért azokkal a feltételekkel, amik adottak egy iskolában. De azért a menedzseri munka, a közgazdaságtan, a pénzügyi dolgok, ezt is tanulni kell. És ez is egy iskolaigazgató számára hatalmas kihívás.
1: Igen, hát a jelenlegi oktatásügyi miniszternek, Tomás Drucker úrnak vannak ilyen elképzelései, hogy egy bizonyos iskola típusban vagy típusoknál legyen legalábbis igazgató vagy igazgatóhelyettes, vagy a pénzügyi felelős egy kimondottan gazdasági végzettséggel rendelkező ember, de én azt gondolom, hogy ez nagy méretekben még a jövő zenéje.
6: Ez így igaz. Nem is vagyok benne biztos, hogy egy kifejezetten közgazdász vagy menedzser típusú ember pedagógiai ismeret és tudás nélkül jól tudná végezni ezt a munkát. Tehát azért ez a két dolog, ez kéz a kézben jár. Én ezt úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Amire én nagyon odafigyeltem, amikor igazgató lettem, hogy olyan ekonómusokkal, olyan pénzügyi szakemberekkel vettem magam körül, akikben megbízok. És ez a bizalom az, amitől én minden reggel nyugodtan megyek be az iskolába. Tehát ha bármi van, akkor tudom, hogy kit kell hívni, kit kell kérdezni, és megkapom a válaszokat.
1: És nem mindegy, sem a pedagógiai, sem a nem pedagógiai alkalmazottnak, és főleg nem a gyereknek, gyomorgörcsel vagy örömmel menni iskolába.
6: Ez így igaz. Így igaz, és a legfőbb célom az, hogy egy olyan iskola legyünk. Egyébként én kimerem jelenteni, hogy olyan iskola is vagyunk, ahova a gyerekek szívesen járnak.
1: Kéménden is a község a fenntartója az alapiskolának az oktatásügyi törvényből adódóan. Milyen az együttműködésük?
6: Én azt tudom mondani, hogy nagyon jó. Egyelőre nincsen semmi olyan negatív tapasztalat, ami fékezné a munkánkat. A polgármester úr teljes mértékben nyitott, a képviselőtestület is teljes mértékben nyitott, és én is úgy érzem, hogy élvezem a bizalmukat.
1: És ha gond van, probléma van, kiteszik az asztalra, és keresük a megoldást.
6: Így van, és meg is tudjuk beszélni. Tehát eddig ez így működött. Én hiszek, és nagyon reménykedem benne, hogy ezután is így fog működni.
1: Kicsit bonyolultan fogom mondani a következő kérdést, hogy nyakunkon az új oktatási, azaz kurrikuláris reform, vagy már nyakig benne vagyunk. Ez csak a rendkedvéért mondom el, hogy az oktatás világában a kurrikulum, vagyis a tanterv, az a stratégiai terv, amely meghatározza, hogy egy adott képzés során mit, miért és hogyan kell megtanítani, beleértve a célokat, a tananyagot és az értékelési módszereket. No, ez az a bizonyos titokzatos kurrikuláris reform. Ezzel önöknek mik a tapasztalataik, hol tartanak?
6: Nagyon kemény dió, nagyon nehéz feladat, és még mindig úgy érzem, hogy nincsenek rá az iskolák felkészülve. Globálisan mondom, hogy az iskolák, de a pedagógusok sem. Tehát ahogy a vezetés sem, úgy a pedagógusok sem. A Kéméndi alapiskola már a tavalyi iskolai évben pilotiskolaként belépett a rendszerbe. Gyakorlatilag a kiselsőseink már azt szerint kéne, hogy tanuljanak, de még rengeteg munka van mögötte nyilván. Szeptembertől elindul kötelezően. Hát nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz lesz. Ugyanakkor hozzáteszem azt, hogy a pedagógusoknak lehetőségük volt innovációs képzésekkel részt venni. Ugye az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet, ismertebb nevén a NIVAM segítségével. Rengeteg olyan képzés van, ahol részt vesznek, részt vehettek, vagy a jövőben részt fognak venni. Ez is segíti az ő munkájukat. Nyilván mi is, az iskola vezetése is majd próbáljuk őket úgy irányítani, hogy és könnyíteni a munkájukat, hogy ez majd a jövőben egyszerűsödjön és jó legyen. Mindig azt szoktam mondani, hogy lehet a reformot szidni, és lehet rá haragudni, de a pedagógusok kezébe soha ekkora szabadságot nem adtak, mint most. Ezt kimerem jelenteni. Minden a pedagógusok kreativitásán, gondolkodásmódján, pedagógiai módszerein fog múlni.
1: Viccesen kezdem az utolsó kérdést. Nem találom álmaim párját, mondja valaki. Erre az ismerőse azt mondja, akkor menj aludni, mert csak ott van álom pár, álom barátnő, álom férj, álom feleség. Nem azt kérdezem, hogy mik az álmai Tungli Vecserka Juditnak, a Kéméndi Alapiskola igazgatójának, mert ahhoz el kellene aludni, hanem azt, hogy mit árul el nekünk elérhetőnek látszó céljaiból.
6: Sok célt tűztem ki magam elé akkor, amikor én ezt a munkát elvállaltam. Nyilván a célkitűzés az egy dolog. Aztán, hogy hogyan és miképpen tudom ezeket a célokat elérni, ez egy másik dolog. Vannak elképzeléseim. Az elképzeléseim között szerepel egy élhető iskola megteremtése. Egy olyan kollektíva megteremtése, ahol tényleg mindenki mindenkiért dolgozik. Ahol a pedagógusok egymás segítve dolgoznak. Ott, ahol az inklúzió valóban működik. Mert az inklúzió az a tantestülettel kezdődik. Hogyha a tantestület nem tud közösen gondolkodni és együtt dolgozni, akkor én hiába szeretnék inkluzív iskolát létrehozni, soha nem fog működni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az alsó tagozatos pedagógusok, a felső tagozatos pedagógusokkal szoros együttműködésbe dolgozzanak. Nincs külön alsó tagozat, nincs külön felső tagozat. Az alsó tagozat adja nekünk a felső tagozatba a gyerekeket, komoly alapokkal. Nálunk az iskolában nagyon erős alsó tagozat van. Semmivel sem kevesebbek, mint a felső tagozatos tanár. Nekünk egymást kiegészítve és segítve kell dolgoznunk. Ez az egyik legnagyobb célom, amit szeretnék elérni, hogyha reggel bemegyünk dolgozni, akkor mosolygós, nem elfáradt pedagógusokat szeretnék látni, hanem azt szeretném látni, hogy jönnek, ötletelnek, akarnak, és hogy szeretjük a gyerekeket. Egyébként az iskoláról el lehet mondani, hogy nagyon jó pedagógusokkal dolgozom, szerencsés embernek mondhatom, szerencsés igazgatónak mondhatom magam ilyen szempontból. Jó magam pedig visszamentem a régi környezetembe. A pedagógusok 90%-ával együtt dolgoztam, úgyhogy tudom, mibe mentem, tudom, hova mentem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a célkitűzések, ez az egyik, tehát az inkluzív iskola létrehozása, aztán van még nagyon sok más is. Micsoda fantasztikus érzés az, amikor a volt tanítványok hozzák már a gyerekeiket, és hogy mennyivel őszintébb a velük való beszélgetés egyébként, mert a volt tanítványom, és ismer, és tudja. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog egyébként, tehát hogy olyan csodálatos kis gyerekekkel jönnek oda-vissza hozzánk, hogy az valami csoda.
1: Köszönöm, hogy beszélgethettünk.
6: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Kéméndi Petőfi Sándor Magyar Alapiskola igazgatóját, Tungli Vecserka Juditot Ürge Tamás kérdezte.

0: Születésének 350. évfordulóján a tragikus sorsú nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, annak sikereiről és kudarcáról, hőseiről és vélt árulóiról szól a szalagtár. A műsort szombaton a 10 órai hírek után, illetve vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatják meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Románia kiutasította az orosz konzult a drónincidens után. Az Európai Unió felüldje a Magyarországnak járó támogatások zárolását. Az esti hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Románia persona non grátává nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezárja az ottani orosz konzulátust, miután egy feltételezhetően orosz drón becsapódott egy galaci lakóházba. A robbanásban egy 53 éves nő és egy 14 éves fiú könnyebben megsérült, mintegy 70 embert pedig evakuálni kellett az épületből. Nikus Ordan, román elnök szerint a felelősség teljes mértékben Oroszországot terheli, amely több mint 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen. A román hadsereg 2 F-16-os vadászgépet és egy helikoptert is a levegőbe küldött az incidens idején. Moszkva közölte, válaszlépéseket készít elő. Végrehajtási eljárás indulhat Matusz Utajestok belügyminiszter ellen, miután jogerőssé vált a döntés a Csurilla köréhez tartozó rendőrökkel folytatott perben. A rendőrök ügyvédje szerint a bíróság elutasította a miniszter kérelmét a végrehajtás leállítására. A belügyminiszter korábban azért veszítette el a pert, mert nem vette át a döntést az elektronikus posta fiókjában. A határozat szerint 6 felfüggesztett rendőrnek összesen 90 ezer eurót kell kifizetnie, emellett több mint 23 ezer euró végrehajtási költség is terheli. Az ügyvéd szerint a különböző halasztások további mintegy 40 ezer eurós többletköltséget okoztak. Az Európai Unió 16,4 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után közölte, az összegből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd pedig a kohéziós alapokból érkezik. További 2,2 milliárd eurót csak akkor utalnak át, ha Budapest további reformlépéseket hajt végre a korrupció elleni fellépés és a jogállamisági követelmények terén. A magyar kormány szerint a források felszabadítása segítheti a gazdaság élénkítését és a költségvetési helyzet stabilizálását. A Ferrari szerint jelentős az érdeklődés az új, teljesen elektromikus Lux modell iránt, amelyet ezen a héten mutattak be Rómában. Az autó ára mintegy 550 ezer euró, és már az első napokban élénk figyelmet váltott ki a vásárlók körében. A modell ugyanakkor vitákat is keltett a közösségi médiában, ahol többen bírálták a szokatlan dizájnt, és azt, hogy a Ferrari eltávolodik a hagyományos benzines motoroktól. Benedetto Vigna vezérigazgató szerint azonban az autó teljesítménye és kialakítása egyértelműen megőrzi a Ferrari karakterét. Hangsúlyozta, az elektromos modell csak bővíti a kínálatot, a vállalat továbbra is gyárt majd benzines és hibrid sportautókat. Az UNICEF szerint az elmúlt egy hétben naponta átlagosan 11 gyermek halt meg vagy sérült meg Libanonban az izraeli katonai műveletek következtében. Az ENSZ gyermek alapja arról számolt be, hogy egy hét alatt összesen 77 gyermeket ért a találat vagy a robbanás. Az izraeli hadsereg az elmúlt napokban ismét intenzív támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban és Beirut déli elővárosaiban, annak ellenére, hogy hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az UNICEF szóvivője megdöbbentőnek nevezte a gyermek áldozatok számát.
0: Időjárás.
1: Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalban azonban északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az északi területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul. Holnap reggel és a délelőtti órákban erősen felhős vagy borult idő valószínű, később délután helyenként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé kell záporokra, esőre számítani, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék főként a déli országrészeken lehet intenzív. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán, Barcaváros részben, II. János Pál pápa szobránál két személyautó ütközött össze, a baleset miatt a forgalom lelassult. Torlódásra kell számítani továbbá Galgóc felé is, a D1-es autópályáról Galgóc irányába vezető lehajtón mintegy 20 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: digitális világ érdekes. Postmodern.
3: A mesterséges intelligencia miatt egyre több lehetetlen kéréssel fordulnak a plasztikai sebészekhez. A beszédünkkel vezérelt gépek hogyan befolyásolják a beszélt nyelvünket? Új jelenség. A pápa szerint az emmi sohasem lesz erkölcsi lény, mire figyelmeztet az egyházfő. Kutatósegéd lett az emmi, vagy már az ember sem kell a kutatásokhoz? Végül mekkora probléma az űrkutatás szennyező hatása? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az asztaltársaság, dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az InfoSzótár rovatunk alapítója.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
3: Itt van velünk egy másik Zoltán, Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza. Szia Zoli!
5: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
6: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
3: És Keleti Artúr, kibertitok jövőkutatónak, az informatikai biztonságnapja alapítójának, megígérem, hogy jövő héten megint fordított sorrendben lesz majd a bemutatás, és akkor az A betűvel te leszel az elején.
7: Igen, rám éget. Üdv mindenkinek.
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. Pár nappal ezelőtt egy közeli hozzátartozóval odaültünk a YouTube mellé, és néztünk egy olyan videót, ami teljes egészében mesterséges intelligenciával készítettek, és az volt a jellemzője, hogy nagyjából az 50-es éveknek egy ilyen idealizált formáját mutatta ez a videó. Tehát minden egyes épület úgy nézett ki, mint egy Chrysler autó, vagy mint egy ilyen, mondjatok még ilyen a nagy amerikai Cadillac autó, tehát ezek a gyönyörű formákkal, mint krómmal díszített elemekkel.
4: És Chevrolet Impala.
3: Chevrolet, így van, és az emberek is ugyanolyan szépen belőtt hajjal, sminkel, tökéletes ruhában mindenki, és mindenki úgy nézett ki, mint hogyha fotómodell lenne. És néztük, körülbelül 10 perc után jelent meg az a gondolat, hogy ez baromi unalmas. De mindenki nagyon jól néz ki, mindenki tökéletes környezetben van, és ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Tehát nekem a következő gondolatom erről az volt, hogy egy picit olyan, mint hogyha megint csak közelebb kerültünk volna a Matrix világához, hogy látunk valami valóságot magunk előtt, és azt szeretnénk benne élni magunkat, tehát mint hogyha ott lennénk benne, és nem szeretjük azt a valóságot, ami az igazi valóság.
6: Ahol... Most gonoszkodnék, akkor azt mondanám, itt válik el az igazi Jampi attól, aki csak vanabi.
3: Akkor értette ezt az 50-es évekbeli világot, de bármelyik korszakot meg lehetne csinálni.
4: De egyébként éppen a Matrixban, éppen Smith ügynök mondta azt, hogy az első változata tökéletes volt a Matrixnak, de láttuk, hogy nem működik, és rosszabbá tettük egy kicsit, hogy az az embereknek jobb legyen. És szerintem ennek az egész hírnek itt van a kulcsa, hogyha mindjárt meghalljuk a részleteket.
3: Igen, csak ezt a kiinduló pontot akartam elmondani nektek, mert szerintem másoknál is fölmerülhet ez az élmény, hogy látnak ilyen látványokat YouTube-on, vagy más
4: ami tökéletes
3: videó megosztókon, és hát ez mesterséges intelligenciával generálják, és egy idő után beleég a szemünkbe, a retinánkba, pont úgy, mint ahogy a divat magazinok címlapjai, tehát a különböző újságok színes lapjai, hát ugye a divat ipar előállítja nagy mennyiségben ezt a látványvilágot, mindenki tökéletesen néz ki, és hát kik először a lányok úgy akarnak kinézni, mint a fotomodellek. És innen jön ez a következő, pont ugyanerről szól ez a hír, hogy amit a mesterséges intelligencia generál, úgy akarnak kinézni az emberek, és ez úgy jelenik meg, hogy a plasztikai sebészeknél egyre többen hoznak olyan képeket, amit mesterséges intelligenciával készítettek. Tökéletes arcvonal, tökéletesen megformált orr, szem, szemvonal, minden, és azt kérik a plasztikai sebésztől, hogy én ilyen szeretnék lenni, ilyenre csináljon, és a plasztikai sebész egyre nagyobb gondban van, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. De vajon miért?
4: Hát itt a dolognak az érdekessége az, hogy ezek a mostani, tehát ezek az emberek, akikről itt szó van, ezek saját magukról készített mesterséges intelligenciával generált képeket mutatnak a plasztikai sebésznek. Tehát nem az történik ma már a hír szerint, mint itt tudom, évekkel ezelőtt, hogy viszi egy hozzá többé-kevésbé hasonlító fotómodellnek a képét, megmutatja, doktor úr, ilyen szeretnék lenni, amit ebből ki lehet hozni, ezt csinálja meg, hanem önmagáról generáltat egy emmivel egy képet, ami ezred milliméterre szimmetrikus és pontos, tegyük hozzá, ilyen a valóságban nem létezik, és az orvos ránéz, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, mert anatómiailag lehetetlen.
3: Pedig a saját arcából készített.
4: Pedig a saját arcából készített. Igen, csak az emmi lehet, hogy nem tudja olyan jól az anatómiát, vagy pedig azt mondja az orvos, hogy jó, elméletileg meg lehet csinálni, de egyszerűen nem vagyok képes olyan egyenes vonalat húzni, mert ember hát vagyok.
7: Igen, ez részben, ez is igaz, hogy nem pont olyan egyenes vonalat húz, de az is
4: bocsánat, hogy nagyon leegyszerűsítettem el.
7: Igen, nem úgy érted, nem igazad van teljesen, hanem szerintem itt az lehet inkább a probléma, hogy amikor használunk egy mesterséges intelligenciát valamilyen célra, akkor azt tudnunk kell, hogy az melyik modell, és mi a feladat, és mire használjuk. Tehát az hogy mondjuk...
4: És hogy hogyan használjuk pontosan, és hogyan utasítgassuk.
7: Mit tudom, én azt mondom, hogy csináljon az én fejemből egy vicces figurát, vagy rajzoljon belőle egy festményt, vagy ilyesmit, arra tök jók ezek a mostani mesterséges intelligencia rendszerek, az az absztrakciós, vagy ilyen absztraháló képessége, igen, ezeknek pont elég ehhez. Igen. De amikor ez egy műtéti feltételhez kötődő, akkor ott már más dolgokra kell odafigyelni. Pont olyanokra, amit te mondasz, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, vagy nem. Vagy így, vagy úgy lehet megcsinálni. Más arányokra kell figyelni. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk egy seb hogyan gyógyul például, annak mi lesz az eredménye. És még csomó egyéb, amit mondtál példát, az nagyon jó, hogy megjelenik valaki a Angelina Jolie képé, vagy így akarok kinézni, akkor az orvos le tudja fordítani magának, hogy egyébként mit is szeretne igazából. És az ő arcából például mit lehet kihozni, ami igen, hasonlíthat majd igen erre. Tehát, hogy mit szeretne, valójában ő ott egy élményt mond el, hogy ő valami ilyesmit szeretne. Uh-huh. És itt szerintem az a gond, hogy valaki egy az egyben akarja magát legeneráltatni, igen, igen, de igen, szerintem ezt át lehet hidalni, csak egyelőre még etikailag az ilyen fejvakarós, olyan AI-ok, amit kifejezetten arra tréningeznek, egyébként használnak ilyet már az orvosok is, ami ezt az átmenetet meg tudja mondani, rajzolni, hogy ilyet várhatsz magadból, de azt egy bizonyos AI-jal kell.
3: Ezt generálni. Akartam pont mondani, hogy akkor a plastikai sebész is előveheti a saját AI-ját, és megmutatja, hogy értem, hogy ön ilyet szeretne, ilyen szép nagy ajkakat, mint Angelina Jolie-nak, de ez nem lehet, viszont egy ehhez közelítőt tudna
7: ezt megcsinálni. Lehet, és ezt meg tudom csinálni, és megmutatja neki. Egyébként el tudom képzelni, hogy ezzel az embereknek egy jó része elégedett lenne, hogyha ez
4: És mi van azokkal, akik ezzel nem elégedettek, aha, és azt mondják, hogy jó, akkor megyek a szomszéd sebészhez.
7: Ha nagyon gazdag, akkor jól el fogja izélni az arcát vagy a testét.
3: Erre láttunk példákat. Na,
7: és rengeteg pénzt fognak keresni rajta.
4: Na és itt jön az etikai alapelv, tehát hogy a mesterséges intelligencia akkor most társadalmi szempontból, illetve ha nem társadalmi, akkor annak az egy egyénnek a mentális állapota, a lelke szempontjából javít, vagy ront, vagy rom, ha neki az önértékelése olyan állapotban van, hogy egy emmi által generált kép alapján fölépíti magában azt az én képet, hogy én valójában az vagyok, amit az emmi generált rólam, és pont olyan, és ha nem az vagyok, akkor akkor baj van.
7: Viszont Zoli, azért én szerintem ott van felelőssége ezeknek a mondjuk asszisztenseknek, akikkel az emberek ezt megbeszélik, vagy amikkel, hogy egy bizonyos ponton megjegyzi, hogy én csinálhatok rólad még 1500 ilyen képet, de mihez is kell ez tulajdonképpen?
4: Így
7: és
4: van.
7: Egy elmondja, hogy hát mert megyek a... És, vagy nem is kérdezi meg, hogy mihez kell, csak utána három kéréssel meg plasztikai sebészeket keres a 5 kilométeres környezetében, akkor a kettőt összekötheti, és nem esküdnék meg rá, hogy nem fordulhat elő ez ma mondjuk egy Gemini-ja vagy egy Claude-dal, hogy esetleg visszakérdezne rá, hogy esetleg azon gondolkodsz, hogy te ilyenné szeretnéd magad.
4: Abszolút egyetértek.
7: És akkor ott már bejöhet ez a faktor, amit mondtál.
4: Abszolút egyetértek, igen. És egyébként korábban meg arról beszéltünk még pár évvel ezelőtt, talán az Emmy elterjedése, hétköznapi elterjedése után is, hogy a közösségi hálózatoknak a fiatalok az én kép kialakulás korszakában lévő tinédzser, meg van. Még annál fiatalabbaknak az önértékelésére a hagyományos közösségi média hálózatok, főként a képes hálózatok, azok negatív hatása vannak az önértékelésükre. Most ezt hirtelen elfelejtjük, és behozzuk a rendszerbe az Emmit. Valójában pedig Artur ezzel egészen pontosan elmondtad, egy dialógusról lenne szó. Pontosan ez lenne az igény.
3: Tehát akkor azt is mondjátok ezzel, most lerövidítem, hogy valójában az embereket nem lehet rávenni arra, hogy hagyják ezt abban, hogy átszabják az arcukat.
7: Az emberek semmit nem hagynak abban.
3: Semmit nem hagyják abban. Így van, tehát menni fognak a plasztikai sebészhez. Ez megjósolható. Nem mindenki persze, tehát meg van egy olyan rész, aki...
4: Fognak jelen idő, tehát mennek. Ez van.
6: Hogy mondjam, nagyon leültettük a kis padra a plasztikai sebészeket, miért eddig is voltak, az AI előtt, nem tudom, 40 éve vannak.
4: Szerintem mi nem mondtunk negatívat róluk.
6: Hát csak, hogy de Árpi most mondja, és akkor menni fognak, továbbra is menni fog. Hát persze, hogy menni.
3: Nem. Én arra gondoltam, hogy ha a mesterséges intelligenciát tömegek használják, akkor, és ugye a hírünk is erről szól, egyre többen mennek a plasztikai sebészek.
7: Megterveztetik az AI-t.
6: Ára nem csökken ettől szerintem a dolognak.
3: De ja, értem, tehát akkor az ár is egy ilyen szabályozó tényező.
7: Hát abszolút. Persze, valamennyire biztos, meg ugye itt pont a műsor előtt beszélgetünk róla, hogy Dél-Koreában ez egy általános szokás, hogy már esetleg középiskolában is elkezdik műteni a gyerekeket azért, hogy egyre szebben nézzenek ki, mert aki szebb, meg okos, az sikeresebb lesz, és ez egy ilyen, hát eléggé veszélyes sport. Nem véletlen az, hogy ez is bekódol egy ilyen negatív, rossz képet valakiről, és ha ma mindent megterveztetünk a mesterséges intelligencia, nem csak az útvonalat, hanem a milyen virágot ültessünk, akkor tuti, hogy azt is megterveztetjük, hogy hogy szabjuk át ezt meg azt, és hogyha olcsóbb lesz, akkor lesz rá komoly késztetés, hogy sőt, még megversenyeztetjük a plasztikai sebészeket egy kilométeres körzetbe, hogy ki tudná minél gyorsabban és minél olcsóbban azt megcsinálni, amit az AI megtervezett. Tehát ez egy logikus elem.
3: Nekem még az is egy problémám ezzel.
6: Műtenek azért, tehát, hogy az is AI-em, amelyik ott dolgozik.
7: Hát igen, előbb-utóbb ez is egy érdekes aspektus
6: már
7: lesz.
6: Budapesten volt ilyen műtét.
3: Igen. Szóval az is egy probléma szerintem, hogy a plasztikai sebészettel a génkészletünket nem írják át. Tehát, hogyha ez a fiatal átműteti magát nagyon szép emberré, a fiú is, lány is, és megszületik a gyermekük, akkor ez nem a sebészet alapján lesz majd ugyanolyan szép.
4: Érdekes.
3: Pedig a gyerek
4: kire,
3: azt fogja látni,
4: hogy... ütött ez a gyerek?
3: Aha.
7: Ez igaz, de hogyha jobban belegondolsz, végül is így sikeres volt az akció, mert így tovább örülök. Lehet, hogy nem pont úgy néz ki a gyerek, tehát egy kicsit így érzi az ember, hogy meghekkeltük a természetet, de végül is a teljesült a feladat.
6: Szerintem ez is kizárólag minket érdekel, hogy hogy lett ez a végeredmény. Ha egyszer ott van, azt akarta, mind a kettő.
3: És akkor a gyerek is átműteti magát aztán.
7: Lehet, hogy megszületik, így ránéz a szüle, és azért, hogy úristen, és azt mondja, hogy milyen szerencse, hogy én ilyen normálisan nézek ki, ez nem is tudom, hogy hogy lehet.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Netnyelvészünknek, Bódi Zoltánnak felidézek most egy másik ilyen élethelyzetet, hogy jöttem most ide a stúdióba, egyébként a Szentendrei Hévvel jöttem.
4: Ez már nagyon jól kezdődik, mindenki figyeljen.
3: Igen, és egy fiatal szőke hölgy állt mellettem az okostelefonjával a kezében, és képzeld, így tartotta így a tenyerében a telefont, és így beszélt bele, hogy politikai karizma jelentése. Tehát igen, jól artikuláltam, mondta a telefonba. Nyilvánvalóan azért, hogy a telefon értse meg, amit beszél.
4: Igen.
3: Ismered ezt a karaktert. Szerintem egyre többen lesznek ilyen. Most már nem az van, hogy a metrón ülnek az emberek, és folyamatosan mindenki bámulja, hanem elkezdenek beszélgetni a telefonnal, hiszen egy csomó mindent meg lehet vele beszélni.
4: Diktálni,
3: igen.
4: Nekem meg tudod, mi jutott erről eszembe? A két világháború közötti régi magyar filmek, 40-es évekbeli magyar filmek, amikor a régi irodák, bankigazgatónak az irodája, és akkor Mancikát, a titkárnőt beívja. Mancika, diktálok, és elkezdett úgy beszélni, mint ahogy voltak éppen írni kell. Uh-huh. És a központozási jeleket, tehát vesző, kettős pont, mint a gondolatjel, kérdőjel, felkiáltója, stb. Azokat még hozzá is teszi, és az egészet
3: kimondja,
4: úgy mondja.
3: Kimondja, hogy vesző.
4: Igen, igen. Ezt egybeír, ne külön, meg szóval ilyeneket. Uh-huh. És na, szóval mi a helyzet most, mi a hír? Az, hogy publikáltak olyan nyilatkozatokat, ez nem kutatás egyenlőre még, de összefoglaló, hogy nagy informatikai fejlesztő cégeknél, ahol sok programozó, meg egyéb fejlesztő ül egy helyiségben, az most meg kezd úgy olyanra hasonlítani, mint egy call center, egy telefonközpontnak, uh-huh. egy tanácsadó központnak a helyisége, ahol elképesztő zaj van, mert ül bent, mit tudom én, 15 kolléga, vagy telefonos segítő, és mindegyik beszél folyamatosan.
3: És egy ilyen hangzavar alakul ki ebből. Bár egyébként előtte is volt hangzavar, csak a gépeknek a billentyűzet kopogása.
4: De amúgy meg néma csendot, tehát egy piszen is el nem hangzott, mert mindenki koncentrált ezerrel a feladatára, és senki nem beszélt. Na most, és mi a helyzet, mit tapasztaltak? Azt tapasztalták, hogy egyre több ilyen helyen, illetve a nyilatkozatot tevő nagy-nagy-nagy fejlesztő cégeknél diktálnak a mesterséges intelligenciának a fejlesztők. Tehát kezdenek szóbeli utasításokat adni a mesterséges intelligencia rendszereknek, segédeknek, hogy most ezt programoz, ezt csináld, így csináld, úgy, ahelyett, hogy írnának. Miért is? Mert ugye mi próbálunk mindig a kényelem felé menni, nyilván sokkal kényelmesebb beszélni, mint írni. Ez én is már vagy 30 éve foglalkozom, hogy ugye az írásnak a billentyű használat, ez nem egy normális dolog, mert senki nem tanul meg az iskolában, általánosban, első osztályban billentyűvel írni. Mindenki tolla a papíron, tolja meg én, aztán innentől vagy rájövünk, hogy kell jól használni, vagy nem. Minden. Tehát ezzel is foglalkoztam nagyon sokat, hogy ez hogy hat az írásbeliségünkre. De most megfordult a buli. Most elkezd arról szólni a történet, hogy kezdünk bizonyos kommunikációs helyzetekben egyenlőre a szakmai környezetben, a fejlesztői környezetben való utasításadásról beszélünk. Kezdünk úgy beszélni, szóban utasításokat adni, mintha jegyzeteket készítenénk írásban. És ez nem a flexibilis hétköznapi normatíváknak megfelelő kötetlen vagy szakmai társalgási beszédstílus. De egyébként ennél, tehát ez
3: és csak kicsit
4: izgalmas.
3: Hasonlít arra, amit idéztél a 40-es évek filmjéből, Mancikának diktálásnak. Annyiban igen, hogy valaki helyettünk írja, de mégsem ez van, hogy jól artikuláltan mondod, mint hogy az előbb
4: idézett. Igen, mert azért mégis, hát azért figyelnünk kell a környezetünkre, hogy azért ül még 16 másik ember mellettem, és azért mégse túl hangosan beszéljek, de azért kicsit úgy mormogom, meg sustorgok, nyilván nem úgy artikulálok meg az egésznek a dallamíve, nem olyan, mint egy uh-huh. hétköznapi beszédé.
3: Ebből egy új beszédmód keletkezik?
4: Én azt mondanám, hogy ez talán túlzás, bizonyos beszédhelyzetekre korlátozó beszélt nyelvi használati mód. Tehát ilyen nagyon óvatosan fogalmaznék. Tehát amikor utasításokat adunk, annak kezd majd kialakulni egyfajta nyelvhasználata. Persze, ahogy a fejlesztések haladnak, és a rendszerek még jobban fölismerik a prozódiát, amit az írásbeliségnek a központozásával egyéb szimbólumokkal kifejezünk, lehet, hogy ezekre már nem is kell annyira figyelni, mert a rendszer magától föl fogja fedezni.
7: Hmm. Fogter Zoli, te találkoztál ilyesmivel a ti tudományos köreitekben? Alakul ez a dolog?
5: Hát alapvetően nagyon sokan használják a mesterséges intelligenciát például arra, hogy a cikkeknek a megírásának a folyamatát segítse, de nyilván itt is alapvetően az EMI az tud korábbi cikkekből stilisztikai jegyeket így átvenni, illetve egy mintát felépíteni, de alapvetően a kutatók maguk azért átolvassák, hogyha felhasználják és módosítják nagyon sokszor az EMI által írt anyagot, de alapvetően igen, mert magát a tudományos életet is kezdi átszőni, akár a publikációk tekintetében.
4: De szoktatok diktálni szakmai anyagokat a EMI segédnek?
3: megmondom, a távcsőnek.
5: Hát megmondom őszintén, én még ilyen jelenséggel nem találkoztam, hogy diktálunk, de kérni szoktunk tőle, meg beadni a dolgokat szoktunk neki, főleg így a szakirodalmakat illetően segíthet listázni, illetve... De alapvetően diktálást nem nagyon láttam még így a környezetembe, de lehet, hogy már a felé hajlunk, hogy meg fog jelenni.
3: Jó, nyilván ezért van a kiinduló hírünkben, hogy a Szilícium Völgy irodai munkája.
4: Igen. Mondom, tehát egyelőre ez nem kutatás, ez néhány cégnek az a beszámolója, megfigyelése. Uh-huh. De ennél egyébként sokkal izgalmasabb az, hogy hogyan hat ez az írásbeliségünkre. Az írásbeliségünknek ez a szakmai környezetben való használatára. Tehát ha ez tényleg általános használatban el fog terjedni, akkor ez a szakmai írásbeliségnek billentyűzet használata, jegyzetkészítés, az írásnak a struktúráltsága, mert az mindig jobban részletezett és tagoltabb, mint az élő beszéd. Akkor a nyelvtanhoz való ragaszkodása, a nyelvtani szabályok követése az írásbeliségnek muszáj, hogy konzervatívabb legyen, mert ha sokkal lazábban kezelem, az írásból is olyan lazán kezem, mint az élő beszédét, akkor egy idő után nem fogják megérteni azt, amit leírtam. Tehát kell egy központi normához alkalmazkodni. Mindegy, de ez annyira nem durva, de azért ez így elkezd majd lazulni.
3: De ezt te azért mondod, lazulni? Nem azt mondod, hogy konzervatívabbá válik? Tehát, hogy fegyelmezettebbé válik az írás?
4: Hát itt arról van szó, hogy elkezdünk úgy beszélni, mintha jegyzeteket készítenek.
3: Jó, csak várjál, mert hogy amit a gép leír ebből, én azt gondoltam, hogy az viszont valóban konzervatívabb, valóban fegyelmezettebben követi a nyelvtani szabályokat.
4: És nem az illető
3: fogja. Mert a gép kijavítja
4: fogja.
3: A hibáimat.
4: Igen.
3: Ugye egy nevet nagybetűvel ír,
4: stb. És nem én, mint ember fogom kreatívan alkalmazni a központi előírásokat, a normatívát, ami a helyes írási szabályt van, a nyelvtankönyvben, a szótárakban, egyebekben benne van.
7: Viszont azért annyiban kötekednék, hogy azt vettem észre, hogy amikor az emberek a mesterséges intelligenciában például így hangban, diktálásban, igen, hasonló módon működnek együtt, tehát most nem arról beszélek, amikor egy szöveget diktálok neki, hanem amikor utasításokat adok neki, igen, amikor beszélek hozzá. Ott viszont azt vettem észre, hogy úgy, ahogy egy jó munkatársra is azt mondjuk, vagy családtagra, hogy félszavakból megért egymást, és ezért tudunk jól együtt dolgozni, hogy amikor ad ide, és már adja is, tehát nem is kell befejeznem a sört. Jó, ez is egy jó példa.
4: De azt lökt ide.
7: Igen, oké. De hogy, amikor befejezzük egymás mondatát, amikor... Igen. Na, hogy ott viszont azt, minthogyha az lenne a trend, hogyha jól tudsz együtt dolgozni a mesterséges intelligenciába, akkor benne vagy ebben a folyamban, akkor tényleg értitek egymást. Ez viszont ellene megy annak, amit az előbb mondtál, nem? Tehát annak a trendnek, mert ott akkor nem próbálok szépen beszélni, akkor nem próbálom meg szépen kifejezni magam. A gép így is érteni fogja, benne hagyom azokat a hibákat, úgy, hogy a haverom, meg a munkatársam, meg a bárki is érti.
3: És a gép kijavítja.
7: A gép kijavítja magának, meg amit majd kiadunk ebből, amikor közösen kiállunk beszélni, az majd egy nagyon szép szöveg lesz, de egymás közt meg máshogy beszélünk. Tehát nem, ez nem egy óhatatlanul nem csúszunk ebbe bele, mert a gép és az ember közti kommunikációt azt ugyanarra szintre próbáljuk leegyszerűsíteni, hatékonnyá tenni, mint az ember és ember közti.
4: Itt azt kell látni, hogy ha most a szakmai kommunikációról beszélünk, a szakmai dokumentációról beszélünk, minden szaknyelv rétegzett, legalább három rétege van. Van a legfelsőbb szintű normalizált, kodifikált szakmai, szaktudományos és szakmai dokumentációnak a nyelve. A csillagászati kutatóközpontban, ha valaki egy ilyen csillagászati tematikájú publikációt, feljegyzést készít, annak olyannak kell lenni, a tuti biztos.
7: Tehát nem fekete pontosan luk, hanem fekete lyuk. Mondjuk, most csak próbáltam így. Nagyjából eltaláltam, sorry.
4: Okay. Bólogat szegény. Igen. Mit tehetne más? Van az, amiről te beszéltél, a szakmai köznyelvi réteg, amikor egymás között a kollégák szakmai témákról beszélnek, félszavakból is megértik egymást. A terminológia használatnak pontosnak kell lenni, hiszen azért van, hogy ne kell mindent újra definiálni, de ez a réteg, ez szóban vagy írásban is megtörténhet, és van egy alsóbb szintje a laikusok felé való tudományos kommunikáció. Ez nálunk Magyarországon minden tudományterületen nagyon rossz állapotban van egyébként, de ez nem ide tartozik most. Itt a lényeg pontosan az, hogy nem fogunk írni. Mert sokkal kényelmesebb, tehát szakmai témákról nem fogunk írni, mert sokkal kényelmesebb szóban utasítani a rendszereket.
8: És ez... De olvasni fogunk.
4: Olvasni fogunk. De nem mi írjuk le azokat a szövegeket, hanem a mesterséges intelligencia rendszer írja.
8: Magyarul az íráskészség ott van a fejünkben, csak
4: nem fogjuk gyakorolni.
8: Az ujjaink lustulnak el.
4: Nem csak az, hát kognitívan is. Tehát, hogy hogy rakjunk össze egy jó szöveget.
8: Aha.
4: És ennek még...
8: Mert a beszélt nyelvhez lesz hasonló az írott szöveg is.
4: Ami nem annyira részletezett, nem annyira szabályozott, nem annyira struktúrált, mert itt vagyunk mi egymás között, és látjuk, bólogatunk meg minden. Egyéb kiegészítés, és az egész még akkor lesz sokkal izgalmasabb, hogyha ez tömegesen. Tehát nem csak egy-két esetben találkozunk a héven vele, hogy valaki suttog valamit a mobiljának, hanem mindenki mindent szóban
7: Zoli,
4: fog
7: most
4: írni.
7: Nagyon nem fog szeretni. Amikor... olvasok tudományos értekezéseket, szépen megírt, úgy, ahogy az előbb mondtad, gondolom első szinten, amit mondtál a három rétegből, első szinten szépen megírt tartalmakat, helyenként a szemem már nagyon akar ugrani, menni előre, unom a mondat szerkeszt. Gyakran van, hogy azon kapom a szerkesztőit, vagy az íróit az anyagnak, lehet, hogy az AI csinálta, lehet, hogy ők, hogy mintha azért írnának egy ilyen egyoldalas mondatot, hogy még tudományosabban hangozzon, amit írnak. Bocs, most nem akartam futtatni, hanem arra, hogy és én meg azt szoktam csinálni az ilyen szövegekkel, hogy amikor például beszélgetek akár más kollégákkal is, ahhoz, hogy egyetem föl tudjam fogni meg, a folyamával tudjak haladni, én azt leegyszerűsítem. Magamnak szétszedem, beírom ilyen listapöttyökre, meg nem tudom mire.
4: Igen.
7: Tehát, hogy nem lehet, hogy jobban járnánk, ezért mondom, hogy nem fog szeretni, hogyha abba hagynánk ezt az első szintet. És olyan szinten próbálna, akár a tudományos életben is egymással két ember beszélni, hogy kiszednénk belőle ezt a valamit.
8: Ez sallangot.
7: Nem biztos, hogy sallang az.
4: Megpróbálok nagyon röviden
6: beszélni. Biztos, hogy nem az szerintem.
4: Hát igen, megpróbálok nagyon röviden reagálni erre, mert ez nekem már több évtizedes vesszőparipám.
7: Akkor bele nyúltam?
4: Egy csapatban vagyunk, Artur. Oh. Tehát én nagyon egyet értenék azzal, hogy a szaktudományok és a szakmai dokumentációk nyelvhasználatának, hogy mondjam, ne legyen kizáró szempontja a közérthetőség. Aha. Az áttekinthetőség, az olvashatóság, a követhetőség. Én, mint tudományos kutató, Fokker Zoltán, mint tudományos kutató, szerintem, Artur, te is a szajások területet tudományos szakembere vagy. Szerintem mindannyian nagyon szeretnénk, hogyha olvashatóbb, érthetőbb anyagok születnének, meg írásban is. Ez most elkanyarodtunk ettől a témától. Tehát magyarán szóval azok nem jó helyzetek, amikor az írásbeliség és a szóbeliség egymással elkezd vetekedni, és aránytalanságok alakulnak ki, mert akármi van, írás ember által készített írásbeli feljegyzéseknek születniük kell.
8: Már pedig te most azt mondod, hogy ebből a mostani helyzetből ez következik, hogy versenyezni fog az írásbeliség meg a...
4: Ez szerintem ez van, és az a kérdés, hogy mire fog ez kifutni.
6: Bocsánat,
4: és azt én nem tudom.
6: Itt azért körte meg alma van szerintem, tehát két különböző rész. Én nagyon nem szeretném, hogyha azt a hidat, amin átmegyek az autómmal, azt két olyan mérnök tervezte volna meg, vagy nem tudom, 20, akik egymással olyan nyelven beszélték ezt meg, amit Artur kitűnően megért, és bullet point listába át tud tekinteni.
7: Ja, mint egy gyaloggalopnál ez a... Elbírja, ez a elbírja.
6: Igen.
4: Ne, itt nem erről volt szó, hanem
6: tehát
4: arról
6: volt szó, hogy... Minden szakmának megvan a maga nyelve, a terminus technicus.
4: Hát erről beszélek. Erről beszélek, tehát pontosan. De ez pontosnak kell lennie, és a kutatók, ahogy egymással kommunikálnak, mi arról beszélünk. Tehát a laikusok felé az egy egészen más, hogy arra mondtam, hogy azt bonthatnánk ki, de hát akkor nem elég a műsoridő, már így is szerintem sokat.
7: Igen, előre mondta, de hallgatónak mondom, hogy Zoli előre jelezte, hogy ez elcsúszhat ez a dolog, hogyha nem vigyázunk, úgyhogy...
8: Úgyhogy le is zárjuk, és megyünk tovább.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
8: 14. Leó pápa szerint a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, és meg kell akadályozni, hogy a technológia idézőjelben Isten szerepét játssza. Kijelentette, hogy a gépek soha nem lesznek erkölcsi lények, mert a morális döntéshez lelkiismeret és felelősség szükséges. Nekem ez volt a legérdekesebb ebből a hét elején megjelent enciklikából, de kíváncsi vagyok, hogy Justin Viktor hova teszi a hangsúlyt, mitől lesz érdekes a pápa nyilatkozata a mesterséges intelligenciáról?
6: Hát ugye egyfelől onnan, meg abból a nézőpontból, hogy a világ nagy részéhez szól, tehát rengeteg vallásos, nem tudom, ilyen bolygótársunk van, akinek ez rendkívül fontos, hogy ő mit mond. A mesterséges intelligencia itt van, átalakítja az életünket, elveszi a munkánkat, új munkát ad nekünk, az egész egy hatalmas káosz, mindenkinek erőteljes véleménye van róla, és szerintem rengetegen rettegnek tőle, bevallottam, meg nem bevallottam, tehát nagyon fontos, ilyenkor fontos az, hogy meghatározó, hiteles, mérvadó emberek mondjanak valamit, akik elmélyültek benne, és értenek hozzá, vagy határozott véleményük van róla, vagy határozott erkölcsi alapállásuk van. És ilyen értelemben ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy enciklika, megjelentős az első enciklikája, ugye erről Magnifica Humanitas néven csodálatos emberiség, magyarul ez egy nyílt levél gyakorlatilag. És én sok helyen olvasom, hogy nagyon neki ment a mesterséges intelligenciának, szerintem ez nem igaz. Értelmezés kérdése persze, mint minden nyílt levél, gondolom, de én azt gondolom, hogy felhívta, azt sem gondolom egyébként, hogy azt mondta volna, hogy meg kell állítani, hanem felhívta a figyelmet erre az egészre, meg arra, hogy ezzel foglalkozni kell. És ez egyébként mi mit csinálunk, szerintem évek óta ezt csináljuk mi is. Minden alkalommal, amikor valamelyik get-don't előveszem, hogy ilyen Justin sejtést, akkor az mindig egy ilyen figyelemfelhívás, nem akarom magam a véletlen se a pápához hasonlítani, de hát mindenki ezzel próbálkozik a maga szintjén. Hát ő nagyon sok mindenkit elér szerencsére, ezért ez fontos dolog. És egy nagyon humanista egyébként hozzáállásra tette ezt, és ebből aztán, ami én mondjuk egy kicsit távolabb léptem, az előző témánkhoz meg közelebb, itt ugye ő azt használta azt a fogalmat, hogy egy új Babilon, egy új babiloni torony, Bábel tornya, igen, épül, és itt gyakorlatilag az emberi nyelvekről van szó, és arról, hogy ez fogott meg engem az egészben, hogy a mesterséges intelligencia nyelv használata, ugye erről is rengeteget beszéltünk már, univerzalizálja, tehát egységesíti, generalizálja, általánosan hasonlóvá teszi a megnyilatkozásainkat, hiszen rengeteget beszélgetünk, uh-huh. meg dolgozunk mesterséges intelligenciával.
8: Korábban a műsorban már Zoli beszélt erről egyébként, igen. hogy az angol nyelvnek itt megkülönböztetett szerepe van,
6: hát,
8: lesz.
6: Az angolnak, meg egyébként a magyarban is, a fiataloknál megfigyelhető sok kutatás is van rá, trend, hogy elkezdenek olyan szavakat használni, amik jellemzően beazonosíthatóan a ChatGPT szókészletéből, jellemző szókészletéből származnak, vagy éppen a Gemini-ből, vagy valamelyik másikból, de ez lényegtelen. Az érdekes benne, hogy vajon akkor ez most ellaposítja a nyelvünket? Mert ugye van egy olyan hipotézis, ez a Sapir-Whorf hipotézis, egy elmélet, ami kimondja, hogy a nyelv, amit beszélünk, az alapvetően meghatározó és formálja a gondolkodásunkat, uh-huh. és a különböző nyelvekkel különböző valóság értelmezéseknek kerülünk a birtokában. Hát ezt mindenki hallotta már, hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. Ez egy nagyon régi bölcsesség. És én ilyen szempontból akkor én másfél ember vagyok, elég jól beszélek angolul, de azt például tudom, hogy amikor angol nyelvkörnyezetben vagyok, vagy amikor csak angolokkal beszélgetek, akkor észreveszem magamon, a finom, árnyalatnyi személyiség különbségek vannak az angol gondolkodásom, angol megnyilvánulásai, meg a magyar között. Tehát én ezt tapasztalni vélem saját magamon, és ilyen értelemben érdekesnek tartom, hogy ezt mint veszélyt azonosította a pápa, de nem dumálom szét, mert Zoli véleményre nagyon kíváncsi vagyok.
4: A Bábel hasonlatot a Szent Atya úgy használja, hogy egyfelől ott áll Bábel tornya, ahol a közös erőfeszítés olyan tervet követ, amely uralni akart, és végső soron elembertelenít. És nagyon hosszan foglalkozik ezzel a dologgal, ezzel a szemponttal. Azt mondja a Szent Atya az enciklikájában, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek esetében könnyen juthatunk olyan helyzetbe, hogy az ember és a létrehozott tartalom az egy olyan adatban, bitben mérhető versenyhelyzetet generál, az emberek adattá válnak, amely viszont már nem humánus, és ilyen módon egy embernek az értékét azt fogja mérni, hogy adatban mennyire hatékony. És ez nem egy humánus hozzáállás, mert az emberi lélek, az emberiség meg nem így működik. Sosem működött így, most sem így működik. Ha a nyelvekre fordítjuk le, akkor pedig utalás van azokra egészen friss, még publikálás alatt lévő hatalmas nagyévű kutatásokra, amelyek egy picit itt is foglalkoztunk, hogy a nyelvek között versenyhelyzet van, hiszen a kommunikáció globálissá vált, tehát minden nyelvi kultúra felül minden nyelvi kultúra elérhető a digitalizációnak köszönhetően, és a mesterséges intelligencia várakozásunkkal ellentétben csak rontott ezen a versenyhelyzeten, tehát még nehezebb kifejezési vagy használati környezetbe hozta a kisebb nyelveket, az angol, meg a spanyol, meg a franciához, meg a mandarin kínaihoz képült, ez 100 milliók beszélik. Úgyhogy a helyzet ebből a szempontból válik kicsit kevésbé emberivé, kevésbé humánussá.
8: Zoli, te is említetted, hogy jó hosszan írta le a véleményét a Szent Atya.
4: Több mint 80 oldal.
8: 80 oldal, Viktor is erre tett utalást. Én azért hadd emeljek még ki továbbiakat, például az EMMI fegyverek használatát különösen veszélyesnek tartja, mert a háború kimenetét gépek kezébe helyezni. Erről mi itt a műsorban is nagyon sokat beszéltünk, és ez Viktornak is az egyik kedvenc témaköre.
6: Ez a borzalmas valóságunká vált, tehát hogy ha szembenézünk vele, ha nem, általában szerintem inkább nem, ettől úgy eltekintünk, mert akkor azzal is szemben, ez egy kognitív diszonanciát okozna a mindennapos ChatGPT használatunk, de hát szerintem naponta most már lehet, hogy szabad így 100 fölé tenni azoknak az embereknek, a halálának a számát, akiket mesterséges intelligencia gyilkol meg, tehát számtalan hadszintéren dolgoznak a mesterséges intelligencia, a szoftverek, és ölik az embereket. Nem, nyilván nem ezek ölik meg, de emberek használják fel erre. Tehát most visszamehetünk a konyhakés hasonlathoz, hogy fegyver vagy eszköz.
4: Igen.
6: Hát ki mire használja?
4: De itt a Szent Atya kitágítja egyébként a lefegyverzésnek a fogalmát. Ezt nem szokták idézni, tehát így van az enciklikában. A mesterséges intelligencia lefegyverzése azt jelenti, hogy felszabadítjuk a fegyveres idézőjelben versengés mentalitása alól, amely ma nem korlátozódik pusztán a katonai szférára, hanem gazdasági és kognitív jelenség is. Tehát ha a mesterséges intelligencia rendszereket pusztán az emberek, az emberi minőségek versenyhelyzetbe hozására használjuk, akkor az fegyver. Mert az emberi lélek nem így működik. Nagyon hosszan ír a Szent Atya arról, hogy az emberi lélek hogy működik, a mi hibáink, a bűneink, azok rendkívül fontosak. Mert ebből épül a saját egyéniség is, és a közösség is. És hogyha minden tökéletes, mivel kezdtük a mai műsort, tökéletes arcot akarok, mert olyanra csinált engem a mesterséges intelligencia. Én úgy leszek tökéletes. Ezek a nem humános, ekkor fegyver a mesterséges intelligencia. Nem szokott a sajtó ezzel foglalkozni, de Szent Atya ezt írt a szó szerint, amit én most idéztem.
8: Csak közbevetőleg mondanám el, vagy fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon mennyit számított 14. Leó pápa amerikai származása abban, hogy ilyen részletes enciklikát írt, vagy pedig a vatikáni környezete is segítette ebben.
4: Hát az egészen biztos.
7: Vagy esetleg az Entropic nevű cég, aki a képviselője ott
4: volt. Ott ült a tanácsadó bizottság.
7: Megjegyzem, zárójában.
6: Tehát a vatikáni környezetének ez a dolga, hogy segítsen. Gyakorlatilag az amerikai gyökereitől pedig nem tud elszakadni, főleg egy olyan politikai helyzetben nem, ami most van, amikor az Egyesült Államoknak az elnöke rendszeresen személyében támadja. Tehát nyilván ez mind benne van.
8: Jó, csak ennek a kettőnek az arányát, de ez tényleg csak egy ilyen közbevetés volt, nem is kell tudni erre válaszolni. Érdekes szempont. Van még itt ez az EMMI gazdaság, amit a rabszolgasághoz hasonlít a pápa. Figyelmeztette digitális megfigyelés, adatgyűjtés és algoritmikus befolyásolás veszélyeire.
4: Igen, itt arról beszél a Szent Atya, bocsánat, hogy átvettem a szót, Viktor, hogy amit mi is nagyon régóta emlegetünk, hogy itt voltak éppen néhány nagy technológiai cég kezében vannak a fejlesztések, és az emberiség, a különböző társadalmak, az államok most próbálkoznak ennek a szabályozásával, nem feltétlenül a hatalmi szempontból, hanem egyáltalán, hogy az általuk képviselt társadalom mi szempontok kerüljenek be a fejlesztésekbe, és mert pillanatnyilag még nincsenek benne. Itt magáncégeknek a fejlesztési irányai vannak benne, és ez vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Jellemzően pénzügyi, piaci versenyhelyzetben dolgoznak, tehát az egyik rendszer ilyen, a másik rendszer olyan. Nem tudjuk, hogy milyen módon torzítanak és manipulálnak.
6: Bocsánat, beszúrok egy fél mondatot ide, de tudjuk, de részben tudjuk. Ott van például Palantírnak a CEO-ja, akinek a botrányaitól hangos az internet meg a világpolitika. Egy olyan pali, akinek egészen konkrétan náci nézetei vannak, tehát kasztrendszerre osztja az emberiséget, nem tudom, itt a pusztuljon a férgese, az még így a finomabb.
4: Erről nem ír a szent agya, de ez van mögött, erre céloz.
6: Ő egy giga tech cégnek a vezetője, és tehát, hogy magyarul azt akarom mondani csak, Zoli, hogy vannak ideológiai, sőt, egyre bátrabban hangoztatott ideológiai alapvetéseik vannak, akik véletlenül sem humánusak.
4: Abszolút. Most
6: mondhatnám Elon Muskot is egyébként, tehát lehet ezt valamennyire azért túl, sőt, van, amikor konkrétan lehet tudni, és nagyon ijesztő nézeteik vannak, ha engem kérdezel.
4: Igen.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Ez a most következő téma sem annyira új, már foglalkoztunk vele, hogy a mesterséges intelligencia egy idő után képes önmagában is kutatásokat végezni és tanulmányokat írni. Most viszont, amiről Keleti Artúr beszámol nekünk, az Csendeli-nek a talán kísérletnek nevezhetjük.
7: Igen.
3: Kísérleti projektje, aminek során egy 46 oldalas tanulmányt tett közzé, és ő maga azt mondja, egyébként a DeepSeek nevű MI cégnek a kutatója, Csendeli, hogy ebben összesen az ő szerepe 1%-nyi volt. A többit, a 99%-ot két mesterséges intelligencia végezte el.
7: Igen, igyekszem mesterséges intelligenciát meghazudtoló módon összefoglalni a dolgot, azért, mert nagyon érdekel az űrszemét kérdés, amit Fogter Zolival fog mindjárt beszélgetni. Na szóval, hogy az itt a helyzet, hogy ez a kutató, aki egyébként a DeepSeek, ugye azt jó a hallgatóknak talán felidézzük, hogy ez az a kínai cég, aki hát jól megrengette az USA-ban a mesterséges intelligencia részvényeket, befektetést, az AI-ba vetett bizalmat, hogy akkor most tényleg vezete az USA, vagy nem, mert olyan hatékony modellt fejlesztette a kínai cég, ami mindenkit meglepett. Na ez több ilyen modellnek, több DeepSeek verziónak ez az ember az architektje, tehát nem akiről, akárkiről van szó. Na szóval ő egy olyan tanulmányt rakott össze, ami egy kicsit ilyen meta jellegű tanulmány, ilyen önmagára reflektáló tanulmány, ugyanis az AI-jal egy olyan kutatást végeztetett el, hogy az AI maga hogyan tud automatikusan kutatni, és ebből szedett össze körülbelül 103 referenciával, 46 oldalon keresztül, több képpel, illusztrációval egy koherens munkát, ami azért nagyon izgalmas, mert persze még nem ment át, ez ilyen egynapos hír, még nem ment át mindenkinek a szemüvegén, meg a szűrőjén, tehát azért lehet, hogy majd fogunk benne hibákat találni, de jelenleg azt állítja a kutató saját maga, hogy tulajdonképpen ez a tanulmány azzal együtt, hogy összefoglaló típusú munka, ami rendszerezte az eddigi tudást erről a témáról, és meg is állapított, majd mindjárt mondok egy-két dolgot, hogy micsodát. 6 különböző fázison keresztül ment, iteráción keresztül ment, körülbelül 6 napig tartott az elejétől a végéig, 108 körben dolgoztak ezen AI segédek, tehát ez nagyjából a statisztikai része. Az első verzió, tehát az első teljes piszkozat, az 76 perc alatt állítódott elő, tehát kicsit több, mint egy óra alatt.
3: Ezek a körök, amiket mondasz, ez ilyen vitatkozásszerű, hogy egyik emi ügynök mondja a másiknak, hogy ez így nem jó?
7: Inkább olyan ilyesmik, inkább olyanok, hogy ezek a segédek megkapták az utasítást a fő kutató segédtől, vagy a fő kutató AI-tól, és elkezdtek egyenállóan dolgozni. Magukon is visszahozták az eredményeket. Lehet, hogy ebben voltak olyan körök, ezt nem mondja el még, amelyben esetleg egymással is volt vita, ez előfordulhat. Egyébként, hogy ránéznek valamire, még egyszer visszaellenőrzik, nem biztosak benne. Tehát kicsit úgy, mint egy kutatói hálózat segédekből összerakva.
4: Voltak éppen, amit most elmondtál, ez az EMI ügynökök működése. Kap egy feladatot, és megoldja.
7: Igen, csak annyi különbség van most már ahhoz képest, ami mondjuk akár egy fél évvel ezelőtt is volt, hogy most már nem promptokat adunk ezeknek a segédeknek, hanem célokat fogalmazunk.
4: Célokat.
7: Ez egy óriási különbség.
4: A segéd maga megoldja.
7: Így van, saját maga rájön, hogy milyen eszközökhöz nyúljon, esetleg egy másik segédhez, és így tovább, tehát felokosítják egymást, kicsit úgy, mintha egy ilyen, mondjuk úgy képzelem, hogy nagy ház, ahol rengeteg kutató vagy segéd dolgozik, és eszébe jut valakinek, hogy a harmadik emeleten a valaki csoda ért a valamihez, lemegyek hozzá, megbeszélem vele, aztán ott kikutatja.
4: Ez egy kutatóintézetben is szokott
7: működni. Akkor visszajön az infos, fölmegyek vele, csak mindezt úgy csinálják, hogy pár nap alatt előállítanak egy ilyen sok hétnyi kutatási információt.
8: Bocs, hogy csak ide hadd tűzem be, hogy én ebből a cikkből kiszedtem, hogy mikre képesek ezek az ügynökök, hipotézis alkotásra, kísérlettervezésre, kódfuttatására, eredmény elemzésre, sőt teljes tudományos cikk megírására.
7: Pontosan. Fölállított ez a rendszer, és akkor itt jön a meta része a dolognak, fölállított egy ilyen ötszintű elképzelést, hogy működnek ezek a rendszerek, és azt mondják, hogy az első szinten vannak ezek a co-pilóta, ilyen másodpilóta GitHub-szerű dolgok, amik megpróbálják lényegében automatizálás nélkül megjósolni, hogy mi itt a jó szó, mi itt a jó kódrészlet, stb. Ez az első szint. A második szint, amikor már különböző feladatokat is végre tudnak hajtani. ChatGPT, Claude, például ilyen, mondunk neki valamit, elkezd valami egyszerű dolgot megcsinálni, és visszaadja az eredményt. A harmadik az, hogy több lépésből álló, már autonóm, önállóan működő dolgokat is tudnak végrehajtani ezek a rendszerek, és helyenként megállnak, és kikérdeznek, hogy akkor most jól csinálom, mert merre menjünk, itt van egy részeredmény, stb.
4: Az ilyen mély kutató.
7: Ez már hasonlít ahhoz. A negyedik az, amikor már teljesen automatizált az egész, ilyen például a Devin, vagy az SV Agent, ezek ilyen AI kutató-szerű valamik, amik már tudnak dolgozni konkrét hipotéziseken, akár napokig, akár órákon át, és ami az ötös szint, és ebből még kevés van, a műsorban már beszéltünk róla, azok a teljesen önálló elképzeléssel, akár önálló hipotéziseket fölállító és azon dolgozó mesterséges intelligenciák, ezekből még keveset láttunk, de gyakorlatilag ezt írja le végig a tanulmány. Elég alapos munka, és azt mondja a kutató, hogy ezt egyébként a saját autó kutató skill vagy ilyen képességével állította elő, tehát bármikor oda tudja adni ennek a kis kutató segédnek az akármilyen problémát, és az akkor ugyanígy fog rajta dolgozni, és nem állítja, hogy ez egy tökéletes tanulmány, azt sem mondja, hogy minden ilyen lesz a jövőben, de azt szeretné, hogy a beszélgetést, a dialógust ösztönözzük arról, hogy igenis léteznek ilyen típusú dolgok.
8: Fogter Zolinak meg is tetszett a dolog. Megtetszett? Használnád?
5: Izgalmasan hangzik. Éppen azon kattog az agyam, hogy mondjuk ez így az én cikk írásaimat hogyan tudná segíteni.
8: Meglátjuk. Postmodern. Itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az űrkutatásnak mennyi hatása lehet a Földünkre, magára a csillagászatra, a környezetünkre. Mi történik akkor, hogyha a műholdak eltakarják például a csillagászok elől az égboltot, nehezebben lehet átlátni rajta, egyébként a légkör miatt amúgy is nehéz átlátni, tehát ezért vannak az űrtávcsövek.
5: Így van.
8: De mi most ezzel inkább a környezeti hatásokkal fogunk foglalkozni Fogter Zoltán csillagásszal. Ugye itt a hétköznapi ember arra gondol, hogy amikor visszatér a légkörbe egy ilyen űreszköz, akkor az ott elég, tehát ott nyilván szennyezi a légkörünket.
5: Szabadulnak fel szennyező anyagok, és itt a probléma az, hogy amíg nem használtuk ki ennyire intenzíven az alacsony földkörüli pályát, tehát azt a térséget, ami a földfelszín felett 200 km és 2000 km között található, addig még oké, egy-egy műhold így elégett a légkörbe, vagy egy-egy űralkatrész, nem történtek nagyon komoly szennyeződési mennyiségek. Nyilván felszabadultak fémoxidok, meg különböző dolgok. Itt a probléma az, hogy 2019 óta a SpaceX elkezdte kiépíteni például a Starlink műholdas rendszert, ezeket az internet szolgáltató műholdakat, és már ott tartunk, hogy ha jól emlékszem, több mint 10 000 Starlink műhold kering már a földkörüli térségben.
8: És lesznek versenytársai.
5: Ott van például a Qianfan, a kínai 1000 vitorla műholdas rendszer, ami szintén egy ilyen internet szolgáltató műholdas rendszer, a kínai Starlink, így is szokták nevezni.
8: Európai Uniónak nem lesz?
5: Az Európai Unió még ilyenben nem gondolkodik, bár lehet, hogy a háttérben gondolkodik, ki tudja. Én még ilyenről nem hallottam.
8: Oroszország.
7: Hadd kérdezem, mert nem bírom, hogy miért nem?
5: Hát az Európai Unióban azt látjuk, hogy ők most nagyon örülnek annak, hogy a Galileo rendszer működik, a hely meghatározó rendszer, az egy nagy dicsőség, hogy van az Európai Uniónak saját idézőjelben GPS rendszere, de az Európai Unió az sok szempontból kullog az Egyesült Államok és mondjuk Kína után. Ennek többek között az is az oka, hogy az Európai Unió az különböző

0: energiát egyre jobban kihasználjuk. Tízszeresére nőtt a műholdak száma az elmúlt években, az elmúlt 5-10 évben, ha jól emlékszem. Ha gondoljunk csak abba bele, hogy mikor 2021-ben kiadtak egy nagyon jó könyvet, a Magyarország és a Világűr című könyvet, az teljes egészében így átfoglalta a magyar kutatást és űrtevékenységet, egy nagyon igényes könyv, akkor még az azt írta, hogy 2021 3000 aktív műhold van a Föld körüli térségben. Most 2026-at írunk, több mint 10 000 aktív műhold van a Föld körüli térségben.
1: És várjál, most olvasom, hogy Elon Musk tervei szerint akár 1 millió műhold is keringhetne a Föld körül. Normális?
0: Hát a következő 10 évre ez a 100 000-es nagyságrendre nőhet, és a probléma az itt jön be, hogy ezek a műhold seregek, ezek a Starlink, meg Qianfan, meg ezek az internetszolgáltató műholdak, ezek nem hosszú távra vannak megtervezve, tehát ilyen 5 éves időintervallumokban tervezik őket dolgoztatni.
1: És potyognak
0: és le. Aztán küldik fel az újakat, a nagyobb teljesítményképességűeket, meg a high-tech-ebbeket. A probléma az, hogy ilyen mennyiségben viszont megnő a légkörbe belépő szennyeződéseknek a száma, főleg a fémoxidoknak a száma. A legnagyobb részt ez ilyen 50-től 85 kilométer magasan ég el egy műhold.
2: Bocsáss meg, ennyiért nem bírom ki, muszáj megkérdezem. Miért ide hozzuk, miért nem lökjük ki őket? Hát ott nagyon sok
0: sokkal macerább, tehát hogy igen, és itt ez nagyon sok problémát is szül, tehát itt konkrétan egy globális problémával állunk szembe, mert hogyha kilökjük, az megint energiabefektetést igényel, és egy ilyen manőver az megint nagyon költséges, és plusz fúvókákat, alkatrészeket, stb. Igényel.
2: Leesni hagyni olcsóbb,
0: viszont ott hagyni semmiféleképpen nem szabad, mert magát a műhold pályákat kihasználjuk nagyon intenzíven, és hát egy csomó...
3: Magától nem esik le?
0: De a baj az, hogy leesik. Tehát, hogy magától, vagy belevezetjük, az tök mindegy, leesik. És régen ez nem volt baj, amikor
1: mondjuk
0: még
1: kevésbé volt. Mondjuk a fejemre esik, akkor nem annyira mindegy.
0: Van ilyen példa is, amikor lepotyognak ilyen nagyobb darabok lakott területre, már találkoztunk ilyennel, igen. De itt a probléma az, hogy olyan mennyiségben fognak behullani ezek a műholdak, hogy olyan mennyiségű alumínium oxidot fognak a légkörbe juttatni, amik a stratoszféra ózonrétegének az integritását veszélyeztetik.
1: Mit lehet ezzel csinálni?
0: Jelenleg vakarják a fejüket az űrügynökségek, illetve szerintem nagyon sok ilyen tech cégvezető ebbe a problémába még nagyon mélyen nem is gondolt bele, mert a probléma az ott van, hogy amikor elég egy ilyen műhold, 50-től 85 kilométer magasan égnek el, tehát amíg ezek az alumínium oxid nanorészecskék, amik ott létrejönnek, lejutnak a stratoszférához, ahol van az ózonréteg, eltelik egy 30 év. Viszont hogyha az ott így elkezdi bombázni mondjuk 30 év múlva alumínium-oxid nanorészecskékkel a stratoszférát, akkor az ózonréteg olyan mértékben károsodni fog, hogy tulajdonképpen visszaáll az az állapot, ami a montreali egyezmény előtt volt, 87 előtt, tehát ózonlyuk, elvékonyodik az ózonréteg, megnő a bőrráknak a kockázata, a szürkehályognak a kockázata, tehát egy globális klímaváltozást erősítő problémával állunk szembe, mert hogyha az ózonréteg elvékonyodik, az UV-sugárzás nő, az pusztítja az óceánokban élő algákat, meg különböző ilyen mikroorganizmusokat, amik a fotoszintézis szempontjából fontosak. Ha azokat kihalnak, akkor meg nem tudják megkötni a széndioxidot, és lényegében erősítjük az üvegházhatást ezáltal is. Tehát itt mindenféle problémát tudnak okozni ezek a szennyeződések, amik így a bepotyogó műholdakból pusztítani tudják az ózonréteget.
1: Én emlékszem rá, és még van egy nagyon picike időnk, hogy beszéltünk itt a műsorban a japánoknak egy ilyen kezdeményezéséről.
0: Ez a fa műhold, ez a kocka
1: műhold. Hogy szedjék össze ezeket az ott lebegő műholdakat. Ez nem működik, mint módszer?
0: Hát ha az összeszedéssel az a probléma, hogy
1: sokba kerül.
0: Sokba kerül egyrészt, de nyilván valamit kezdeni kell ezzel a problémával, csak hogyha egy idő után nem fogjuk tudni hova kitolni az űrszemetet. Tehát, hogyha nem is, az se jó, hogyha bevezetjük a légkörbe, és az se jó, hogyha kitoljuk. Lényegében ezzel azt érjük el, hogy egy ilyen űrszemét struktúra, egy gyűrű és egy burok fog a Föld körül kialakulni, ami az űrhajózást is, és minden űrtevékenységet veszélyeztetni fog nagyon keményen.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogtár Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak. Továbbá az utómunkát végző rész Betyár Gábornak is. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.

Modem. Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Románia kiutasította az orosz konzulta drón incidens után. Az Európai Unió felüldje a Magyarországnak járó támogatások zárolását. Az esti hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Románia persona non grátává nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezárja az ottani orosz konzulátust, miután egy feltételezhetően orosz drón becsapódott egy galaci lakóházba. A robbanásban egy 53 éves nő és egy 14 éves fiú könnyebben megsérült, mintegy 70 embert pedig evakuálni kellett az épületből. Nikus Ordan, a román elnök szerint a felelősség teljes mértékben Oroszországot terheli, amely több mint 4 éve háborút folytat Ukrajna ellen. A román hadsereg 2 F-16-os vadászgépet és egy helikoptert is a levegőbe küldött az incidens idején. Moszkva közölte, válaszlépéseket készít elő. Végrehajtási eljárás indulhat Matusz Utajestok belügyminiszter ellen, miután jogerőssé vált a döntés a Csurilla köréhez tartozó rendőrökkel folytatott perben. A rendőrök ügyvédje szerint a bíróság elutasította a miniszter kérelmét a végrehajtás leállítására. A belügyminiszter korábban azért veszítette el a pert, mert nem vette át a döntést az elektronikus posta fiókjában. A határozat szerint 6 felfüggesztett rendőrnek összesen 90 ezer eurót kell kifizetnie, emellett több mint 23 ezer euró végrehajtási költség is terheli. Az ügyvéd szerint a különböző halasztások további mintegy 40 ezer eurós többletköltséget okoztak. Az Európai Unió 16,4 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után közölte, az összegből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd pedig a kohéziós alapokból érkezik. További 2,2 milliárd eurót csak akkor utalnak át, ha Budapest további reformlépéseket hajt végre a korrupció elleni fellépés és a jogállamisági követelmények terén. A magyar kormány szerint a források felszabadítása segítheti a gazdaság élénkítését és a költségvetési helyzet stabilizálását. A Ferrari szerint jelentős az érdeklődés az új, teljesen elektromikus Lux modell iránt, amelyet ezen a héten mutattak be Rómában. Az autó ára mintegy 550 ezer euró, és már az első napokban élénk figyelmet váltott ki a vásárlók körében. A modell ugyanakkor vitákat is keltett a közösségi médiában, ahol többen bírálták a szokatlan dizájnt, és azt, hogy a Ferrari eltávolodik a hagyományos benzines motoroktól. Benedetto Vigna vezérigazgató szerint azonban az autó teljesítménye és kialakítása egyértelműen megőrzi a Ferrari karakterét. Hangsúlyozta, az elektromos modell csak bővíti a kínálatot, a vállalat továbbra is gyárt majd benzines és hibrid sportautókat. Az UNICEF szerint az elmúlt egy hétben naponta átlagosan 11 gyermek halt meg vagy sérült meg Libanonban az izraeli katonai műveletek következtében. Az ENSZ gyermek alapja arról számolt be, hogy egy hét alatt összesen 77 gyermeket ért a találat vagy a robbanás. Az izraeli hadsereg az elmúlt napokban ismét intenzív támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban és Beirut déli elővárosaiban, annak ellenére, hogy hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az UNICEF szóvivője megdöbbentőnek nevezte a gyermek áldozatok számát.
0: Időjárás.
1: Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalban azonban északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az északi területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul. Holnap reggel és a délelőtti órákban erősen felhős vagy borult idő valószínű, később délután helyenként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé kell záporokra, esőre számítani, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék főként a déli ország részeken lehet intenzív. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán, Barcaváros részben, II. János Pál pápa szobránál két személy autó ütközött össze, a baleset miatt a forgalom lelassult. Torlódásra kell számítani továbbá Galgóc felé is, a D1-es autópályáról Galgóc irányába vezető lehajtón mintegy 20 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
1: A Magyar Szövetség megállapodott a Progresszív Szlovákiával arról, hogy felveszik a politikai kapcsolatot és tárgyalni kezdenek a közös programpontok megtalálásáról. Michal Šimečka, a PS elnöke azt mondta, szeretné, ha a jelenlegi kormány leváltásának a magyar párt is a részese lenne. De mit szól ehhez a közeledéshez a szlovákiai magyar választók konzervatívabb része? És előfordulhat-e, hogy ezzel a magyar párt többet veszít, mint nyer? Erről kérdezem Tokár Géza újságíró, politikai elemzőt. Ön szerint mi az üzenete a PSZ és a Magyar Szövetség közötti politikai kapcsolatfelvételnek?
2: Hát alapjában véve ugye egy olyan dologról van szó, amit korábban hát nem láthattunk. Voltak jelei annak, hogy a Magyar Szövetség az egyre közelebb kerül a PSZ-hez. Ugye Gubik László tavaly decemberben beszédet mondott az egyik ellenzéki tüntetésen. Ugyanakkor konkrét lépésekig nem jutott el korábban a magyar-szlovák együttműködés úgy, hogy abból pártközi tárgyalás legyen. Most ezzel kapott egy lehetőséget a Magyar Szövetség arra, hogy kvázi a szlovákiai ellenzéki szavazók egy része is az ellenzék, a Fico ellenes ellenzék részének tekintse. És hát nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy konkrétan miben tud megállapodni egymással ez a két párt, hogy mennyire lesz pozitív vagy negatív dinamikája a pártok közti tárgyalásnak. Teszem hozzá, hogy a PS ugye a szlovákiai ellenzékkel a többi párttal szintén tárgyalt az elmúlt időszakban. Csak épp arról nagyon-nagyon kevés konkrétumot látni, és nagyon kevés eredményt, hogy formálódna bármiféle téma alapú együttműködés. Érdekes lesz megnézni azt, hogy a magyarokkal való tárgyalásokban ez dinamika leképeződik-e, hogy épp az mutatkozik meg, hogy ez a két párt ezt tud egymással konstruktívan beszélni témákról.
1: A Progresszív Szlovákia részéről vannak kockázatai annak, hogy közeledni próbál a Magyar Szövetséghez?
2: Hát egyértelműen vannak, és szerintem ez egyébként látszik is a szlovákiai politikán belül. Most nyilván lehet kockázatként értelmezni azt, hogy a Robert Fico-féle kormánykoalíció az előbb-utóbb megvádolhatja a Progresszív Szlovákiát azzal, hogy túlságosan kedvez a magyaroknak, de ez úgymond egy ilyen hagyományos része a szlovák politikának. Ami sokkal érdekesebb lehet az szerintem az, hogy a szlovákiai ellenzék körében is biztosan akad olyan párt, amelyik úgy látja, hogy a számára ez egy politikai lehetőség, hogy a PS és a magyar tárgyalnak egymással, hogy a választóik egy része is helytleníti ezt különféle okokból kifolyólag. Most lehet ez vagy nacionalizmus, vagy egyfajta tartás Orbán Viktortól, vagy valamilyen más indok, és gondolhatja úgy, hogy esetleg szavazókat is tud nyerni az ellenzéki blokkon belül, hogyha jobban vagy hangsúlyosabban állást foglal a közösködés ellen. Tehát az a párt, amit egyértelműen lehet azonosítani, hogy valami hasonlóra készül, az a Szabadság és Szolidaritás, az SZSZ, ahogy a Branislav Gröling kritizálta is ezt az együttműködést, és egyértelműen az SZSZ-nek az a célja, hogy valamilyen módon mutassa a különbözőségét a szlovák szavazók előtt. Az, hogy a nemzetiségi témákban is kiderül, hogy teljesen más gondol ez a párt, mint a PSZ.
1: És ön szerint mi lehet az oka annak, hogy az SZSZ elutasító a Magyar Szövetséggel szemben? Ugye tudjuk, hogy a párt együttműködik Simon Zsolttal és Hamran Istvánnal is, akik a közösségi oldalon nagyon élesen bírálják a Magyar Szövetség jelenlegi vezetőségét. Ez lehet az oka?
2: Hát ez az egyik ok nyilván, hogy az SZSZ-nek megvan a idézőjelben különbejárató magyar részlet, ahol várnak valamiféle szavazatnyereséget. Ez nagyon jó kérdés, hogy a pártnak a vezetése az mennyire látja reálisan ezt a helyzetet, tehát mennyire gondolja úgy, hogy valóban képes tömegeket vonzani ez a két politikus. De szerintem talán egy fokkal ennél érdekesebb az, hogy az SZSZ az valóban úgy gondolja, hogy a magyarokkal való közösködés az nem feltétlenül produktív a választók, mármint a szlovák ellenzéki választók egy része számára sem. És itt gondolok például arra, hogy a magyar politikai érdekképviseletnek korábban rendkívül rossz híre volt az ellenzék körében. Itt ugye ez főleg Orbán Viktornak volt köszönhető, és annak, hogy sokan úgy gondolták, hogy a magyar érdekképviselet az valamiféle meghosszabbított 5. hadoszlop Szlovákiában, és ezekre az elemi félelmekre rájászva, ezt megítélheti úgy, hogy már pedig a szlovák választók egy része helytelníti ezt a fajta együttműködést, úgy gondolja, hogy a PSZ egy politikai hibát követel, viszont egy ellenzéki pártra szeretne szavazni, úgyhogy itt vannak ők, mint egy kézenfekvő alternatíva, akik idézőjelben nem dőlnek be a Magyar Szövetség színeváltozásának, és továbbra sem tartják elfogadhatónak, hogy egy ilyen párt az ellenzéki koalíciónak a része. Tehát szerintem valahol ez a politikai logika az SZSZ-nek a kritikája mögött.
1: Igen, viszont ha a számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a PS-nek, az SZSZ-nek, a KDH-nak és a Demokratinak még mindig nincs meg a többsége, tehát akkor ilyen szempontból meg valahol érthető a PS logikája, hogy próbál újabb partnert találni, és ugye mivel Igor Matovicsékkal nem akarnak együttműködni, nem nagyon marad más a magyar párton kívül.
2: Ez igaz, és ez valóban talán a legerősebb érve mellett, hogy miért is kellene a Magyar Szövetséget az ellenzéki együttműködés részének tekinteni. A progresszív Szlovákia nyilvánvalóan osztott és szorzott, és úgy gondolta, hogy ez egy potenciális lehetőség arra, hogy új szavazók jöjjenek a blokkba. Most nyilván ugye ez a stratégia, ez ott áll vagy bukik, hogy egyáltalán a Magyar Szövetség bejut-e a parlamentbe. Mert abban az esetben, hogyha nem, akkor továbbra is elveszett szavazatokról beszélünk. Viszont abban az esetben, hogyha meg igen, akkor azért azt látni kell, hogy egyébként a szlovákiai politikai hagyományok is, szellemében is, ugye a magyar pártok, vagy párt aktuálisan, az sokkal megbízhatóbb és kiszámíthatóbb koalíciós partner, mint más szóba jöhető pártok. Itt ugye elsősorban Igor Matovicsról és a szlovákiai mozgalomról van szó. Az teljesen biztos, hogy az összes ellenzéki blokkban levő párt, beleértve egyébként még az SZSZ-t is, vagy a KDH-t is, hogyha odáig jutna a helyzet, akkor ebben a pillanatban azért sokkal szívesebben kötne egy választások utáni kormánykoalíciót a Magyar Szövetséggel, mint sem Igor Matovicssal. Ennek nagyon nagy politikai kockázatai vannak bármilyen kormány szempontjából.
1: A közösségi oldalak kommentjeit nézve azonban láthatjuk, hogy nagyon sok negatív kritika is érkezett a Magyar Szövetségre, amiért közeledik a PS-hez. Van a magyar párt szavazóinak egy olyan része, akik szemében a progresszív Szlovákia vörös posztót jelent?
2: Hát egyértelműen van, tehát itt az egy nagyon jó kérdés, és ezt nagyon érdekes lesz nézni, úgy emberileg, mint szakmailag, hogy valójában mekkora rétegről beszélünk. Itt ugye azt látni kell, hogy a konzervatív jobboldali ellenállás a kultúrharc kapcsán progresszív Szlovákia, az megkapta a liberális jelzőt, értelem is méltatlanul, tehát ez felvállalt egy liberális párt, és a szlovákiai magyar választók számára ez a fajta együttműködés azért meglehetősen aggályos tud lenni. A Magyar Szövetség szempontjából amúgy az lesz az érdekes, hogy lesznek olyan szlovákiai magyar választók, akik egyébként liberálisabbnak tartják magukat, és pont azért távolodtak el a szövetségtől, mert hogy elmentek a hangsúlyosan konzervatív irányba, vagy Fico párti irányba, de mondjuk hajlandóak visszaszavazni a szövetségre. És hogy ez a szám, ez képes-e kiegyenlíteni a távozók vagy a távolmaradóknak a számát, ez egyáltalán nem garantált, és nagyon érdekes lesz figyelni, hogy valójában milyenek az erőviszonyok. Viszont az tény, hogy a Magyar Szövetségen belül ez továbbra is egy ilyen megosztó téma. A pártnak a vezetése egyébként számolhat úgy, hogy most van egy erős felháborodás ezzel kapcsolatban, de hogy idővel azért a választóknak egy része belenyugszik ebbe a megállapodásba, és elkönyveli, hogy egyszerűen a politikában néha reálisan kell nézni a dolgokat. Nagyon érdekes lesz megfigyelni azt, hogy ez bekövetkezik, vagy nem. És hát valóban az idő jelentheti úgymond a mencsvárát, vagy a megoldást erre a meglehetősen furcsa szövetségre.
1: Már a PSZ-t és a KDH együttműködése kapcsán is elhangzott az az igény, hogy a pártok tegyék félre az ideológiai kérdéseket és a szakmai dolgokra koncentráljanak, amennyiben sikerülne az ellenzéknek kidolgozni egy ilyen közös programtervet, ami nem tartalmazna LMBTQ és más gender témákat, hanem szigorúan a szakmai kérdésekre fókuszálna. Ez a magyar választó szemében is elfogadhatóbbá tenni ezt a szövetséget?
2: Hát abban az esetben, hogyha ez nem lenne ott, akkor az nyilván egy nagyon kézenfekvő magyarázatot jelentene a magyar politikai elit számára és a Magyar Szövetségre szavazó választók számára is, hogy miért elfogadható az együttműködés. Itt azért látni kell azt, hogy ez főleg annak a kérdése is, hogy mennyire konkrét témák kerülnek elő, hogy mennyire konkrétan akar bárki is beszélni ezekről a megosztó témákról. Nekem az lenne a feltételezésem, vagy hipotézisem előzetesen, hogy sem a Magyar Szövetség nem fog jelöltetni, hogy kerüljön valamilyen kizáró kitétel ilyen dokumentumba, sem pedig a progresszív Szlovákia nem fog róla beszélni. Ugyanakkor ugye a gyakorlatban nagyon sok esetben jelenthet akadályt ennek a témának a megléte. Hát itt nem is kell nagyon messzire menni, hogyha a KDH-ról, nem a kereszténydemokratákról beszél, működünk, akkor láthattuk ugye azt, hogy a KDH az miként része az ellenzéki együttműködésnek, miközben azért az alkotmánymódosítást megszavazták a Smerrel karöltve, ami ugye hát hangsúlyosan keresztény konzervatív elemeket iktatott az ország legfontosabb alapdokumentumába. Tehát úgy mondanám, hogy a Magyar Szövetség és a Progresszív Szlovákia, hogyha nagyon akarna, össze tudna veszni, de nem biztos, hogy a saját maguknak az érdekükben áll ebben a pillanatban.
1: Olyan bírálattal is találkozhattunk, hogy ezzel a lépéssel Gubik László a Bugár Béla vezette híd útjára lépett. Ön lát párhuzamot a két politikus között?
2: Hát abból a szempontból a párhuzam ugye valamilyen szempontból létezhet, hogyha hát Bugár Béla is kormányzott a liberálisokkal, vagy Bugár Béla is próbált valamiféle egyességet összekötni a szlovákiai elittel. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az együtt, hogy voltak ideológiai kifogású Bugár Bélával szemben, mégiscsak az utolsó olyan politikusról beszélünk, aki irányított egy parlamenti pártot, ami ugye a magyar szavazókra is támaszkodott, illetve hát a legsikeresebb időszakában az egységes MKP-nak is a vezetője volt. Szóval attól függően, hogy valaki éppen degradáló hasonlatot vagy pozitív hasonlatot akarna alkalmazni, ezt a párhuzamot ezt meg tudja vonni. De én úgy gondolom, hogy azért a véletutat tekintve, a kijelentéseket tekintve, a viselkedést tekintve egyelőre egyáltalán nincs ugyanazon a szinten ez a két politikus, és ez a párhuzam inkább csak arra van, hogy valaki vagy tényleg degradálóan próbálja értékelni ezt a megállapodást. Szóval ez inkább csak aktuál politikai felhasználásra jó. Én nem hinném, hogy Bugár Béla, Gubik Lászlót az ő szellemi öröksége folytatójának tekinteni, ahogy fordítva se gondolom azt, hogy Gubik László kimondottan Bugár Béla örökébe szeretne lépni.
1: Gubik László azt mondja, hogy a Magyar Szövetség más párt listájára nem fog felmenni, de amennyiben egy év múlva sem lesz magasabb a párt támogatottsága, mint most, ez változhat, és ha igen, akkor ön szerint milyen megoldás jöhet szóba, ha nem a másik listáján való indulás?
2: Hát szerintem ezen a ponton egy politikus, aki felelősen irányít egy pártot, egyszerűen nem jelentheti ki azt, hogy nem tudja az adott párt átlépni az 5%-os választási küszöböt, ez a saját munkájának is a minősítése lenne, a választókat is demotiválná. Nagyon nehezen találok érvet arra, hogy miért kellene már most egyfajta koalíciókötésről beszélni, úgyhogy ebből a szempontból érthető, hogy rövid távol legalábbis kizárja a Magyar Szövetség vezetése azt, hogy bármilyen párt a választási megállapodás. Most nyilván, hogyha eljutunk a választások előtti helyzetig, és kiderül az, hogy a Magyar Szövetség számára hát legalábbis kockázatos a külön indulás, és hogy ezek a szavazatok elveszett szavazatoknak számíthatnak, akkor az nyilván egy másik kérdés. Lehet fondázni a közhangulatot, fel lehet mérni nagyon óvatosan, hogy mit gondol a választóknak a többsége egy koalícióról, fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ennyi sikertelen év után van-e értelme annak, hogy valaki bejutasson kevesebb képviselőt ugye a parlamentben, mint egy önálló indulással, de azt garantáltam, és az is elképzelhető, hogy a választók egy része erre rábólint, és azt mondja, hogy ez egy alapjában véve jó alkup. De ugye ez a koalíciókötés, ez kicsit ilyen csoda orvosság, vagy csoda gyógyszer formájában létezik a szlovákiai magyar politikai diskurzusban, ahhoz ugye két fél kell. Tehát nem elég egy magyar fél és egy magyar akarat, hanem egy szlovák félre is szükség van. És ebben a pillanatban én nagyon nehezen látom azt, hogy a Progresszív Szlovákia miért ajánlna fel például helyeket a Magyar Szövetség számára a saját listáján, és más pártok kapcsán még kevésbé látom mögötte a politikai logikát. Tehát el kell jutni odáig, hogy felelősen koalícióról lehessen beszélni az egyik vagy másik szlovákiai párttal. Szerintem itt messze nem tart még a párbeszéd, és nem tartana egyébként akkor sem, hogyha amúgy zajlanának az eredményes egyeztetések Progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között.
1: Maradva még annál, hogy a magyar párt miért közeledik a jelenlegi ellenzékhez, nem éppen a Smer volt az, amely a többek között Alex Benessel is valójában az ellenzék felé terelte, tolta a Magyar Szövetséget?
2: Hát ez egyértelműen ott volt a motivációk között abban, hogy ugye miért lépett fel Gubik László a decemberi ellenzéki tüntetésen, illetve hogy miért gondolhatja úgy azt, hogy ezt a szövetséget meg tudja magyarázni a választóknak. Itt azért látni kell azt, hogy a jelenlegi politikai környezetben nincs igazán sok választási lehetősége egy pártnak, belépve a Magyar Szövetséget. Gyakorlatilag háromféle út áll a magyar érdekképviselet előtt, és valamelyiket választani kell, még akkor is, hogyha nagyon kritizáljuk azt, hogy miért teszik azt, amit tesznek. És ez a három út ugye úgy néz ki, hogy egyrészt dönthet valaki úgy, hogy besorol az ellenzékhez, és kvázi a liberálisokkal próbál egyezkedni. Ezt egyébként Romániában az RMDS is rendszeresen megteszi, tehát nem mondanám, hogy annyira szokatlan lenne egy kisebbségi pártól, akkor dönthet úgy a Magyar Szövetség, hogy mégiscsak a Smerhez próbál közeledni, és akkor ugye kizárja az együttműködésből a jelenlegi kormánypártokat, de tegyük hozzá, hogy ezt Smer gyakorlatilag semmilyen gesztus nem csinált a magyarok felé az elmúlt időszakban. Illetve hát a harmadik opció az, hogy egy párt dönthet úgy, hogy próbál egyensúlyozni a két fél között, és megpróbál nem állást foglalni kérdésekben, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen kritikák érték a magyar érdekképviseletet az elmúlt 6 évben folyamatosan, ez ugye pont a idézőjelben a Langyosárnak a kritikája, hogy a párt az képtelen volt átmondani, vagy bétmondani, hogy nem állt bele rendesen se a kormány bírálatába, se az idézőjelesen a kormánybarátságba, úgyhogy ez az út sem hiszem, hogy elvezetne az önállóan megszerzett 5%-ig, és hát most úgy tűnik, hogy akkor a pártvezetés, vagy legalábbis Gubik László letette a garast az ellenzéki együttműködés mellett, és kiderül, vagy legalábbis kipróbálja, hogy ez az út, ez elegendő ahhoz, hogy összejön az 5%.
1: A Magyar Szövetség megállapodott a Progresszív Szlovákiával arról, hogy felveszik a politikai kapcsolatot és tárgyalni kezdenek a közös programpontok megtalálásáról. Michal Simecska PS elnök azt mondta, szeretné, ha a jelenlegi kormány leváltásának a magyar párt is a részese lenne. De mit szól ehhez a közeledéshez a szlovákiai magyar választók konzervatívabb része? Előfordulhat-e, hogy ezzel a magyar párt többet veszít, mint nyer? Erről is kérdeztem Tokár Géza újságírót, politikai elemzőt. Köszönöm a beszélgetést. Ismét napirenden a skót függetlenség ügye. A skót parlament többsége ugyanis a napokban támogatta a skót nemzeti párt kezdeményezését, amely újabb függetlenségi népszavazás megtartását szorgalmazza. De vajon akarják-e a függetlenséget maguk a skótok, amikor egyszer már volt egy erről szóló népszavazás, ahol a lakosság ezt elutasította? Mi állhat a kezdeményezés hátterében? Erről kérdezem Tótvali állandó londoni tudósítónkat. Tehát miért gondolja a skót nemzeti párt, hogy szükség van egy újabb függetlenségi népszavazásra?
3: Hát ugye itt a kulcs az, amit te is mondtál, hogy ismét és újabb népszavazást szeretnének a függetlenségről. Érdemes emlékeztetni arra, hogy az első függetlenségi referendum, amire te is utaltál, az 2014-ben volt, és még annyit háttérként hozzátennék, hogy ugye bár ezt kívülről nem nagyon látjuk, és általában a külföldiek szemében, amikor politikáról beszélnek, Anglia egyenlő Nagy-Britanniával, pedig Nagy-Britanniához tartozik ugye Skócia, Wales és Észak-Írország is. Ezek az országrészek ugye mind eltérő helyzettel és érdekekkel. És Tony Blair kormánya az Észak-Ír megbékélés után 1998-ban adott nagyfokú önállóságot, illetve fogadták el az úgynevezett devolúciós törvényt, amelyik nagyon nagymértékű önállóságot adott az országrészeknek, és ennek a keretében kapott Skócia is önálló parlamentet, és egyáltalán kaptak rá annak az ízére, hogy igenis lehet saját jogrendszerük, saját oktatásuk. Ez a devolúció, ez két területre nem terjed ki, a külügyekre és a hadügyekre. És ennek a fényében valóban 2014-ben rendezték az első referendumot a függetlenségről, csak hogy akkor az volt a helyzet, hogy Nagy-Britannia éppen elkezdte pedzegetni az, hogy hát ki kéne lépni az Európai Unióból, és a skótok akkor úgy érezték, hogy ha a függetlenségre szavaznak, akkor nem lesz esélyük arra, hogy Európai Uniós tagok maradjanak. Tehát nagyon furán és nagyon groteszk módon a 2014-es referendum tulajdonképpen azt tükrözte, hogy a skótok igenis Európa, az Európai Unió tagjai akarnak maradni, és hajszállal ezért voksoltak többen arra, hogy jó, akkor maradjunk Nagy-Britanniában. 2016-ban, amikor a Brexitről volt népszavazás, a skótok 62%-os többséggel a Brexit ellen szavaztak, de az akkori konzervatív kormány azt mondta, hogy ez nem büféasztal, nem lehet tetszés szerint választani, Nagy-Britannia együtt ment be az Unióba, és együtt is jön ki. A skótok azóta méltatlannak érzik, hogy őket akaratuk ellenére kirángatták az EU-ból, és ezért próbáltak, vagy próbálnának most újabb népszavazást kezdeményezni, csak hogy jelenleg London nem támogatja ezt, és a törvények értelmében a brit központi kormány beleegyezése nélkül nem lehet ilyen referendumot tartani. Arra a kérdésedre, hogy mennyire népszerű a függetlenségi referendum követelése, tulajdonképpen ez az egyik olyan kérdés, amely teljesen megosztja a skót társadalmat, majdnem, hogy 50-50 alapon, tehát legalább annyian szeretnék, vagy néhány szavazat különbség van azok között, akik szeretnének Nagy-Britannia tagjai maradni, és azok között, akik kiválnának, és ezt őszintén a brit politika utóbbi néhány évének szerencsétlenkedése láttán nem is nagyon lehet zokon venni. Talán még annyit érdemes megjegyezni, egy elemző úgy fogalmazott, hogy a skótok szemében a függetlenség népszerűbb, mint a skót nemzeti párt, amelyik ezt szorgalmazza.
1: És ha már a skót nemzeti pártot említetted, akkor azt is mondjuk el, hogy május elején ugye választások voltak a skót parlamentbe, amit ugye megnyert a skót nemzeti párt, de nem szerzett többséget, csak kisebbségi kormánya lett, ha jól tudom, és akkor a hírek arról szóltak, hogy ez akár meg is fékezheti ezeket a függetlenségi törekvéseket, de akkor ez nem így történt?
3: A törekvéseket nem fékezi meg, de az, amit említettél, valóban 7 mandátum hiány a skót parlamentben nem szerzett többséget a skót nemzeti párt, de az SNP és a zöldek, akik először szereztek néhány parlamenti mandátumot, tulajdonképpen elegen lennének. A munkáspárt, a kormányzó, a Londonban kormányzó munkáspárt viszont drámaian visszaesett, és a londoni kormány nem támogatja a függetlenedési törekvéseket. Tehát maguk a skótok tulajdonképpen szeretnének kiválni, de tudják azt, hogy erre reális esélyük nincsen, úgyhogy London nem támogatja. És valóban a májusi választásokon, ami ugye az ország többi részén csak helyhatósági önkormányzati választás volt, a skót parlamentben eléggé szépen szerepelt a skót nemzeti párt, de mivel nem szerzett többséget, ezért nincs jogi ereje annak, hogy kiharcolja ezt a népszavazást. Ennek ellenére a skót nemzeti párt továbbra is ezért fog küzdeni, és kétségtelenül nem tett jót ezeknek a törekvéseknek az, hogy a skót kormány előző vezetője, Nicola Sturgeon férjéről ugye 5 éves vizsgálat után kiderült, hogy bizony korrupciós, illetve pártpénz elsibolási botrányban érintett Nicola Sturgeonnek, és ezért kellett távoznia a hatalomból. És hát ez a botrány nem tesz jót a skót nemzeti párt megítélésének.
1: És olyan hírek is vannak, hogy a skót nemzeti párt részéről ez a függetlenségi téma fenntartása valamiféle figyelem elterelés is lehet, pontosan ezek miatt, a botrányok miatt is, amit te is említettél.
3: Igen, az a helyzet, hogy Skócia nagyon nehéz gazdasági helyzetet örökölt, a skót egészségügy, az oktatás mutatói nagyon rosszak, tehát valóban tulajdonképpen egy kicsit jogos is az a kritika, hogy ez a függetlenedési vagy referendum küzdelem, ez egy olyan Jolly Joker, ami bármikor el tudja terelni a figyelmet arról, hogy Skócián belül az SNP hát nem a legjobban kormányoz, és ugye egy ilyesfajta pénzügyi botrány az semmilyen pártnak nem tesz jót. Hozzáteszem, hogy ez a bizonyos férj, Peter Murrell, volt a skót nemzeti párt pártigazgatója, és nagyon sokan jelezték Nicola Sturgeonnek, hogy nem veszi jól ki magát, ha a pártelnök házastársa a pártigazgató, tehát ezt ketté kéne választani, és hát ugye most nem hónapok, hanem évek óta ezen csámcsog a skót közvélemény erre fogékony része, hogy hát bizony ennek a pártnak a tekintélyét és a lehetőségeit alaposan megtépázta, hogy a gazdasági vezetőjük az orruk előtt úgy kormányzott, hogy több százezer fontot pontosan a pártkasszának abból a részéből tett zsebre, amelynek a függetlenségért való küzdelmet kellett volna pénzügyileg támogatnia.
1: És hát ugye a hírek szerint ezt a pártpénzt többek között luxus cikkekre és járművekre költött.
3: Igen, és hát lehet, hogy jogilag Nicola Sturgeon tisztázták minden vád alól, de ő azzal védekezett, hogy ő erről nem tudott semmit, és hát erre sokan mondják, hogy elég furcsa dolog, hogyha úgy élsz együtt a házastársadal, hogy nem tűnik fel neked, hogy közben luxus cikkeket vásárol, és nem tudom én, egy kemping lakóautó ott parkol a gyepen a házatok előtt, és nem kérdezed meg a férjedtől, hogy hát ez mégis hogyan, vagy miből vetted. És Nicola Sturgeon azt mondta, hogy élete legnehezebb hete a mostani, és nagyon nehéz, meg kell próbálnia feldolgozni azt a tényt, hogy ő nem ismerte a férjét, és nem gondolta, hogy ilyesmire képes. Tehát ez a része a dolognak már tényleg bulvárlap, címlap sztori, tehát nem a politika, hogy úgy mondjam, fajsúlyos kérdéseihez tartozik, de az összképet mindenképpen árnyalja, hogy szegény skótoknak, akik ugye szeretnének egyrészt függetlenedni, másrészt szeretnék a valóban kissé kaotikus brit gazdasági és politikai helyzetet egy kicsit nyugalmasabbra váltani, ez egyelőre nem fog megadatni, és egyelőre minden jel szerint tovább kell küzdeniük a függetlenségi referendum lehetőségét, ez egyhamar nem fog bekövetkezni.
1: Van még egy pici időnk egy utolsó kérdésre. John Swinney kormányfő azt is jelezte, hogy Skóciának ki kell vívnia a függetlenségét még a következő brit parlamenti választások előtt, amelyekre ugye 2029-ben kerül sor. Ennek az az oka, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a reformpárt győzedelmeskedne, és ez pedig a skót függetlenségi harc végét jelenteni?
3: Egészen pontosan erről van szó, igen, igen, abszolút mértékben. A reform térhódítása az a májusi választások óta egyenesen aggasztó, és ugye a skót parlamentbe is most először kerültek be a reform képviselői, akik bizonyos skót nemzeti párt pozícióit is veszélyeztetik.
1: Ismét napirenden van a skót függetlenség ügye. A skót parlament többsége ugyanis a napokban támogatta a skót nemzeti párt kezdeményezését, amely újabb függetlenségi népszavazás megtartását szorgalmazza, de vajon akarják-e a függetlenséget maguk a skótok, amikor egyszer már volt egy erről szóló népszavazás, ahol a lakosság ezt elutasította. Mi állhat a kezdeményezés hátterében? Erről kérdeztem Tóth Vali, állandó londoni tudósítónkat. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Egy évvel ezelőtt lett Friedrich Merzből Németország kancellárja, aki hangzatos ígéretekkel szerezte meg a támogatást. Egy év elteltével azonban egyre nagyobb az elégedetlenség Merzel, nem csak a választók, hanem pártja a CDU-n belül is. A legfrissebb hírek pedig arról szólnak, a kereszténydemokraták már keresik Merz utódját, és több esetleges jelölt neve is kering a sajtóban. A témáról Bauer Bence, Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezem, mi Friedrich Merz népszerűtlenségének oka?
4: Friedrich Merznek a népszerűtlensége olyan testet öltött már, amit eddig korábban így nem ismertünk. Egyik német kancellárnak se voltak ilyen rossz mérései. 84% a németeknek úgy gondolja, hogy rosszul végzi Friedrich Merz vezette kormánykoalíció munkáját, és csak 14% elégedett Friedrich Merzzel. Ezek nagyon rossz számok, és a pártnak a eredményei se sokkal jobbak. Friedrich Merz egy évvel ezelőtt úgy lett kancellár, hogy nagyon sok ígéretet tett a migrációval kapcsolatosan, a gazdaságpolitikai fordulattal kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy rendbe rakja Németországban a dolgokat. Ebből nem következett be semmi, mi több, pont az ellenkező irányba kormányozta Németországot, és a szavazóknak ebből most már elegük lett.
1: A jelenlegi törvények értelmében milyen módon lehetne leváltani a kancellárt, anélkül, hogy előrehozott választásokra kerüljön sor?
4: Különböző módozatai vannak a kancellár cserének. A legegyszerűbb ugye az, ha valaki lemond, és akkor helyett egy új kancellárt kell választani, de olyan lehetőség is van a német közjogi berendezkedésben, hogy egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal lecserélik a kancellárt, úgymond ciklus alatt. Ez úgy működne, hogy egy másik jelöltet kell egyből a helyére találni, és azzal a feltétellel váltják le a kancellárt, hogy másik jelölt lenne a kancellár. Na, de ehhez az úgynevezett kancellár többségre van szükség a német Bundestagban, ami 316 képviselő, ugye egyel több, mint 50%. És nyilvánvalóan a CDU-CSU pártszövetség ezt egyedül nem tudja megtenni, szükséges a szociáldemokrata képviselők szavazatára, és ez nagyon kérdéses, hisz már egy évvel ezelőtt, amikor friss volt még a kormánykoalíció, úgymond a mézes heteiben voltak, akkor se jött össze elsőre a többség. Ugye Friedrich Merz akkoriban először 310 szavazattal elbukott a parlamentben, és csak egy második fordulóban sikerült összehozni a 325 szavazatot. Magyarán nem biztos az, hogy a szociáldemokrata párt belemenne egy ilyen cserébe.
1: És egyébként mennyire nagy az elégedetlenség Merzel a CDU-n belül, tehát sor kerülhet-e arra, hogy valóban megpróbálják őt elmozdítani a helyéről?
4: A CDU nem arról híres, hogy a forradalmaknak a forgatókönyvét ott írták volna. Ez egy nagyon lojális párt, nagyon konzervatív a struktúráját, illetően hisz a bevált szokásokban, hisz az autoritásokban, hisz a vezetőségben, és nagyon nehéz odáig eljutniuk a CDU-soknak, hogy tényleg egy politikai döntést hoznak arról, hogy leváltják a kancellárt, hisz ugye Friedrich Merz a CDU elnöke is. De kétségkívül vannak olyan sajtóértesülések, melyek abba az irányba mutatnak, hogy tényleg sok vezető CDU-s politikus már keresi az utódját, de ugye nem olyan egyszerű, hisz egy olyan embert kell találni, aki integratív, jó vezető, és mindenki el tudja fogadni. Mi több, nem csak a CDU tudja elfogadni, hanem akár az SPD és a szociáldemokraták is. Ez egy nagyon nehéz művelet.
1: Ugye konkrét nevek is vannak már így a sajtóban, ezek ugye tartományi miniszterelnökök. Ön lát valakit jelenleg, akinek lenne esélye arra, hogy átvegye ezt a posztot?
4: Németországban sokáig úgy mondták, hogy olyan ember tud csak kancellár lenni, aki előtte legalább valahol tartományi miniszterelnök volt, vagy szövetségi miniszter volt. Friedrich Merz volt az első, akinek nem volt ilyen pozíció korábban. Nem is volt semmilyen kormányzati tapasztalat, ami több, semmilyen nagyobb politikai tapasztalat a frakcióvezetőségtől eltekintve, és így megbosszulta magát az, hogy tényleg egy tapasztalat nélküli ember került a kancellári székbe. Nyilvánvalóan első körben a tartományi miniszterelnökök köréből kell keresni egy lehetséges utódot, vagy viszont akár a frakcióvezető személyében lehet ezt nézni a regnáló miniszterek személyében, de ugye itt főleg a nagy tartományoknak sikeres miniszterelnökei jutnak az ember eszébe, mint például Hendrik Wüst, észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök, de ugye nehéz a menet, hisz ott jövőre egy tartományi választás van. Ha most lecserélik ott a miniszterelnököt, aki kancellár lenne, akkor ott egy új emberrel kellene kiindulni a megméretetésnek. Vannak más miniszterelnökök is, ugye keleten is, délen is, de nem olyan egyszerű, hisz itt egy pártszövetségről van szó. CDU és CSU, a bajor CSU nagyon gyakran saját ambíciókkal rendelkezik, sokan úgy mondják, hogy Markus Söder bajor miniszterelnök akár ambicionálhatná ezt a pozíciót, hisz tudjuk, hogy 2021-ben, amikor Armin Laschet sikertelenül futott neki a kancellárságnak, akkor ugye Markus Söder volt a nagy kihívója, és tényleg egy szavazásra is sor került párton belül.
1: Ugye Merz annak idején, amikor megválasztották, gazdasági szakértőnek számított, olyan embernek, aki ért a pénzügyekhez, akkor miért nem tudta meghozni a szükséges gazdasági intézkedéseket? Ennek főleg az az oka, hogy ebben a koalíciós partnere, a szociáldemokrata párt fékezte folyamatosan a CDU-t?
4: Ebben van némi igazság, de nem teljes a kép. Ugye Friedrich Merz programalkotó könyvet is írt 2020-ban, hogy mit, hogy gondolja el az egészet, és gyakorlatilag utána a CDU elnök lett, és aztán kancellár lett. Neki nagyon sok jó felismerése van, nagyon jó programelemeket összejött, és tényleg egy reális helyzetképe van a német gazdaság válságáról, de a szociáldemokraták nyilvánvalóan nem érdekeltek ilyen reform elképzelésekben, és olyan kompromisszumokat tudtak kicsikarni a koalíciós tárgyalások során, amelyeket előtte még nem láttunk. Ugye még meg se alakult a kormány, már egy óriási adósságdömping kezdődött el, több 100 milliárd eurót vettek fel, teljes mértékben szembe ment minden azzal, amit a CDU korában vallott, szembe ment Friedrich Merz elveivel is. De ha nem lennének a szociáldemokraták, akkor bizonyára párton belül lennének ellenlábasai Friedrich Merznek etéren, hisz Németországban nagyon nehéz reformokat végrehajtani, ott van a szövetségi tanács is, egy föderális berendezkedésről beszélünk, és minden nagyon döcögősen megy. A felismerés most már megérkezett, de a politikai cselekvés várat magára, hogy ezt a politikai cselekvést Friedrich Merz fogja megtenni, vagy valaki más, na az a nagyon érdekes kérdés most a német politikában.
1: És mennyire árt magának a német kormánynak ez az elhúzódó vita Merz népszerűségéről, esetleges leváltásáról? Ezt azért is kérdezem, mert látjuk, hogy az ellenzéki AfD pedig fokozatosan erősödik.
4: Nagyon sokat árt a német kormány megítélésének is. Úgymond lebénultak, sok döntéshozatalra nem kerül sor. Folyamatosan nézik a közvélemény kutatási adatokat, és folyamatosan félnek a feltörekvő AfD-től. Ugye az Alternative für Deutschland most már 29%-on áll egyes mérések szerint, a CDU-CSU pártszövetség csak 22%-on. Magyarán folyamatosan ott van az az opció, hogy az AfD akár egy előrehozott választás alkalmából legerősebb párt lehetne, és tudjuk azt is, hogy szeptemberben Kelet-Németországban fontos tartományi választások lesznek, például Szászanhaltban vagy Mecklenburg Előpomerániában. Ezeken a helyeken az AfD-t már 40-42%-on mérik, elképzelhető, hogy ott abszolút többséget szerez. Folyamatosan az AfD nyomás alatt tartja a kormánykoalíciót, hisz folyton ott lebeg annak a kísértése, úgymond a tiltott gyümölcs, hogy az AfD-vel viszont a CDU nagyon sok reform elképzelést meg tudna valósítani migráció terén, gazdaságpolitika terén, akár társadalompolitikai kérdésekben. És ez ugye folyamatosan nyomás alá helyezi a koalíciót és a koalíció belső kohézióját.
1: Ugye egyelőre az AfD még ilyen politikai karanténban van a nagypolitikában, de helyi szinten már zajlik az együttműködés. Ha szeptemberben is ezekben a tartományi választásokban az AfD-nek kedvező eredmény születik, ön szerint ezek után mennyire tartható majd még az AfD továbbra is ebben a politikai karanténban?
4: Véleményem szerint legkésőbb akkor, amikor az AfD befut messze első helyen, például a Szászanhaltban, és esetleg még kormányozni is fog, akkor a politikai tűzfal koncepciója teljes mértékben megdőlt. Onnantól kezdve nincsen megállás, és akár szövetségi szinten kőkövön sem marad, és én akkor úgy gondolom, hogy elkezdődik egy lassan elhúzódó agónia, és akár az se kizárt már akkor, hogy 2027 elején előrehozott német szövetségi választásokra kerüljön sor.
1: És ugye az is kérdés, hogyha lennének is választások, milyen eredmény születne, és fel tudna-e állni egy olyan koalíció, ami stabilabb lenne, mint mondjuk ez a mostani, mert láttuk, hogy az előző koalíció sem volt az, tehát egy ilyen patthelyzet is kialakulhat.
4: Teljes mértékben így van ez. Ha a jelenlegi közvélemény kutatási adatok így realizálódnak, ahogy ezt most látjuk, akkor az AfD lenne az első helyzet, de nem tudna egyedül kormányt alakítani, hisz Németországban egy arányos választási rendszer van, ugye hasonlóan Szlovákiához. És így aztán kellene egy koalíciós társ, de a CDU szövetségi szinten nagy valószínűséggel nem kötne koalíciót az AfD-vel, hisz akkor már az AfD-nek kellene átengedni a kancellári pozíciót. Sokkal reálisabb forgatókönyv akár az, hogy egy olyan kisebbségi kormány alakul még meg a most regnáló Bundestagban, a mostani ciklusban, ahol a CDU lenne kisebbségben, és az AfD külső támogatásáról biztosítaná. Ez egy reálisabb forgatókönyv, mint az, hogy formális koalíciót kössenek az AfD-vel, ez még nagyon messze van, de ugye az se kizárt, hogy mindenki, a fekete CDU, a vörös SPD, a zöldek, és akár még a posztkommunista Linke is összefogjon az AfD ellen. Ez viszont a demokrácia megcsúfolása lenne, hisz szokás, hogy az első helyzet tudjon kormányt alakítani.
1: Egy évvel ezelőtt lett Friedrich Merzből Németország kancellárja, aki hangzatos ígéretekkel szerezte meg a támogatást, egy év elteltével azonban egyre nagyobb az elégedetlenség Merzzel, nem csak a választók, hanem a pártja a CDU-n belül is. A legfrissebb hírek szerint már a kereszténydemokraták az utódját keresik. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Én köszönöm, és minden jót kívánok!
5: Peter Pellegrini a NATO keleti védelmének megerősítését sürgeti. Románia kiutasította az orosz konzult a drónincidens után. Az Európai Unió feloldja a Magyarországnak járó támogatások zárulását. Őrizetbe vették K. Endrét a Bicske ügyben. Az esti hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.
6: Napzárta. Mezőszállási márka.
5: Kedves hallgatóink, önök adászáró hír összefoglaló műsorunkat hallgatják május 29-én, pénteken. Az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb romániai biztonsági incidens történt, amikor egy orosz drón egy galaci lakóházba csapódott. Az eset órákon belül nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. Ürge Tamás összefoglalója.
7: A lakás két lakója megsérült, de saját ereikből ki tudtak menekülni, majd kórházba szállították őket. Információk szerint egy 53 éves nőről és egy 14 éves fiúról van szó. A helyszínen emellett elláttak két embert, akik pánikrohamot kaptak, a lakóházból pedig 70 embert evakuáltak. A Duna alsó szakaszán található romániai Galac kikötőváros, több mint 200 ezer lakosú település, az ország egyik meghatározó ipari központja, fontos kikötői infrastruktúrával és sűrűn lakott lakónegyedekkel. Az incidens órákon belül nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. Nikos Ordán, a román államfő határozottan elítélte a támadást és hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan, hogy egy robbanó anyaggal felszerelt drón romániai lakóépületet találjon el. A NATO elsőként szóvivőjén keresztül reagált a történtekre, aki közölte, a szövetség elítéli Oroszország felelőtlen magatartását és hangsúlyozta, hogy tovább erősíti védelmi képességeit valamennyi fenyegetéssel szemben. Mark Rutte NATO főtitkár is megszólalt és teljes szolidaritásáról biztosította Romániát. Szerinte a galaci események ismét megmutatták, hogy az Ukrajna ellen indított agressziós háború következményei nem állnak meg az államhatároknál. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke azt írta, hogy az Európai Parlament nevében teljes támogatásáról biztosítja a román embereket és mindazokat, akiket érintett az orosz drón becsapódása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ugyancsak támogatásáról biztosította Romániát, közölte, az Unió kiáll Románia mellett, és elítéli azokat a támadásokat, amelyek következményei már az uniós tagállamok területén is érezhetők. Robert Fico miniszterelnök szolidaritását fejezte ki a román kormánynak a drón incidenssel kapcsolatban, ismételten kéri az Európai Unió és Oroszország közötti azonnali párbeszéd megkezdését. Peter Pellegrini szlovák államfő elutasítja a feszültség eszkalációját Oroszország és a NATO tagállamok között. Szlovákia számára prioritásnak kell lennie a keleti határ biztonságának és védelmi képességének növelése, mind technikai, mind jogalkotási szempontból fogalmazott. Magyarország a leghatározottabban elítéli a Romániában sérüléseket is okozó orosz dróntámadást, írta a Facebook oldalán Magyar Péter, magyar kormányfő.
5: Románia persona non grátává nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját és bezárja az ottani orosz konzulátust, miután egy feltételezhetően orosz drón becsapódott egy galaci lakóházba. A román hadsereg két F-16-os vadászgépet és egy helikoptert is a levegőbe küldött az incidens idején, Moszkva közölte, válaszlépéseket készít elő. Robert Fico miniszterelnök ma Pozsonyban fogadta Bratislav Gašić szerb védelmi minisztert. A találkozón a felek a biztonságpolitikai együttműködésről, az illegális migráció elleni fellépésről, valamint a nyugat-balkáni térség stabilitásáról tárgyaltak. Fico hangsúlyozta, Szlovákia stratégiai partnerként tekint Szerbiára, és továbbra is támogatja az ország Európai Uniós csatlakozását. A kormányfő szerint a két ország együttműködésében a védelmi ipar szerepe is erősödhet a következő időszakban. A tárgyaláson részt vett Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter is. Végrehajtási eljárás indulhat Matúš Utajestok belügyminiszter ellen, miután jogerőssé vált a döntés a Csurilla köréhez tartozó rendőrökkel folytatott perben. A rendőrök ügyvédje szerint a bíróság elutasította a miniszter kérelmét a végrehajtás leállítására. A belügyminiszter korábban azért veszítette el a pert, mert nem vette át a döntést az elektronikus posta fiókjában. A határozat szerint 6 felfüggesztett rendőrnek összesen 90 ezer eurót kell kifizetnie, emellett több mint 23 ezer euró végrehajtási költség is terhel. Az ügyvéd szerint a különböző halasztások további mintegy 40 ezer eurós többletköltséget okoztak. Szlovákia a GDP 3,5%-ára emelné a védelmi kiadásait 2034-ig a Védelmi Minisztérium új fejlesztési terve szerint. Az elképzelés összhangban van a NATO tagállamok tavaly megállapodásával, amely szerint 2035-re kell elérni ezt a szintet. A következő években Pozsony elsősorban a légvédelem, a vadászgépes haderő, valamint a páncélozott harcjárművek fejlesztésére összpontosítana. A tervek szerint a hivatásos katonák létszámát is jelentősen növelik, a jelenlegi mintegy 15 ezer főről 2040-re több mint 25 ezerre emelkedhet az állomány. Az Európai Unió 16,4 milliárd eurónyi korábban befagyasztott támogatást szabadít fel Magyarország számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után közölte, az összegből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd pedig a kohéziós alapokból érkezik, további 2,2 milliárd eurót csak akkor utalnak át, ha Budapest további reformlépéseket hajt végre a korrupció elleni fellépés és a jogállamisági követelmények terén. A magyar kormány szerint a források felszabadítása segítheti a gazdaság élénkítését és a költségvetési helyzet stabilizálását. Ma reggel előállította a rendőrség K. Endrét hamis tanúzásra kényszerítés gyanújával. A rendőrség szóvivője szerint a kihallgatás jelenleg is tart, és további nyomozati lépések várhatóak. Az ügy előzménye, hogy még 2024-ben rejtett kamerás felvétel készült arról, amint K. Endre megpróbálta rávenni a bicskei gyermekotthon egyik áldozatát korábbi vallomásának megváltoztatására. A férfit korábban már elítélték kényszerítés kísérlete miatt, majd 2023-ban kegyelmet kapott Novák Katalin akkori köztársasági elnöktől. A kegyelmi döntés országos politikai botrányt váltott ki, amely végül Novák Katalin és Varga Judit lemondásához is vezetett. A bicskei gyermekotthonban történt visszaélések az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar közéleti ügyévé váltak. Lengyelország elsőként részesült az Európai Unió SZÉF nevű védelmi finanszírozási programjából. Varsó 6,6 milliárd eurós előleget kapott, ami a számára jóvá hagyott összesen 43,7 milliárd eurós keret, mintegy 15%-a. A pénzt a lengyel hadsereg modernizálására, a katonai infrastruktúra fejlesztésére és az ország védelmi képességeinek megerősítésére fordítják. Az Európai Bizottság szerint a SZÉF program célja, hogy az uniós tagállamok gyorsabban és összehangoltabban tudják fejleszteni haderejüket az egyre bizonytalanabb biztonsági helyzetben. Az Európai Bizottság szerint az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi és befektetési kapcsolatok jelenlegi formájukban hosszú távon nem tarthatóak fenn. A testület úgy látja, hogy az európai ipart egyre nagyobb nyomás alá helyezi a kínai vállalatok állami támogatott tisztességtelennek tartott versenye. Stéphane Séjourné iparért felelős uniós biztos bejelentette, Brüsszel a jövőben rendszeresebben alkalmaz majd vámokat és importkvótákat a kínai termékekkel szemben. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem a gazdasági elszakadás a cél, hanem a stratégiai kockázatok csökkentése és az európai ipar védelme. Az UNICEF szerint az elmúlt egy hétben naponta átlagosan 11 gyermek halt meg vagy sérült meg Libanonban az izraeli katonai műveletek következtében. Az ENSZ gyermekalapja arról számolt be, hogy egy hét alatt összesen 77 gyermeket ért találat vagy robbanás. Az izraeli hadsereg az elmúlt napokban ismét intenzív támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban és Beirut déli elővárosaiban, annak ellenére, hogy hivatalosan továbbra is tűzszünet van érvényben.

0: eurót kell fizetnie. Ma kezdődik a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulója. A 4. Zalaegerszeg 20 órakor a 6. Puskás Akadémiát fogadja. Korábban beszámoltunk róla, hogy hosszabbítás után a nyitraiak 4-3-ra legyőzték a Slovant, és ugyanilyen arányban megnyerték a jégkorong bajnoki döntő párharcát is. A találkozó után a Nyitra vezetőedző úgy fogalmazott: óriási elégtétel ez az egész városnak és a klubnak. Hozzátette, minden különleges pillanat összeállt, a 100. évforduló, a 7. mérkőzés, a hosszabbítás és a fordítás is. Andrej Kmecs szerint a csapat végig hitt abban, hogy képes megszerezni a bajnoki címet. A magyar jégkorong válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikapott Norvégiától Kopenhágában. Az Észak-amerikai jégkorong liga az NHL rájátszásának első fordulójában két párharc is eldőlt a legutóbbi játéknapon. Az Anaheim 5-2-re legyőzte az Edmontont, míg a Minnesota ugyancsak 5-2 arányban múlta felül a Dallast. Mindkét csapat ezzel bejutott a bajnokság legjobb 8 csapata közé. Luka Bukajóni személyében olasz vezetőedző irányítja augusztustól a női röplabda extraliga legutóbbi 5 kiírását megnyerő Vasas Óbudát. A fővárosi klub közlése szerint a szakember 2+1 évre írt alá, és ez lesz az első vezetőedzői megbízatása, miután az elmúlt 9 idényében az olasz Ferrofolai Milano másodedzőjeként dolgozott. A női vízilabda világkupa divízió 1-es tornáján Hollandiában ma az Egyesült Államok 12-8-ra legyőzte Magyarországot. A nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardíniai fordulójában a férfiaknál Rasovszky Kristóf, a nőknél pedig Fábián Bettina zárt a 8. helyen a 10 kilométeres versenyszámban. Több mint egy hónapos szünet után folytatódik a Forma 1-es világbajnokság. A 2026-os szezon 4. állomását az Egyesült Államokban, Miami-ban rendezik, a program ma 18 óra 30 perckor az első szabadedzéssel indul. 22:30-tól a sprint kvalifikációval folytatódik. Szombaton 18 órakor rendezik a sprint futamot, 22 órakor pedig az időmérőt. Az 57 körös futam vasárnap 22 órakor rajtul el.
1: Időjárás. Ma estétől többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, hajnalban azonban északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az északi területeken elszórtan zápor vagy eső is kialakulhat. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul. Holnap reggel és a délelőtti órákban erősen felhős vagy borult idő valószínű, később délután helyenként felszakadozhat a felhőzet, többfelé kell záporokra, esőre számítani, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék főként a déli ország részeken lehet intenzív. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró hír összefoglaló műsorunkba a napzártába május 29-én, pénteken. Kollégáim Ürge Tamás és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszonthallásra.

0: Colin Farrell és az erőszakik.
1: Mivel édesapja profi focista volt, egy ideig ő is az akart lenni, ám végül letett róla a fegyelem és a túl sok edzés miatt.
0: Előhívott értékek, vajdaság természeti értékei fotókon.
2: Nem csak az általános és a középiskolás korcsoportnak jelentettük meg a pályázatot, hanem most kibővítettük a felnőttek részére is.
0: Monyoskó, a lengyel Erkel Ferenc.
3: A romantika gyermeke nem csak zeneszerző volt, hanem zongorista és orgonista is egyben.
0: Akinek a valódi teljesítmény számít, Lakló Taladár.
4: Az utóbbi időben a Madásban már azt éreztem, hogy nem egy színház vagyunk, hanem egy munkahely, egy gyár.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Na nikomu.